és lelkileg is van ilyen csend. Erről szól a kis vetítés. És beszél aztán arról a 52 ünnepről. A Biblia szerint minden héten lehet egy ünnepünk, és ez a szombatnak a nyugalma. A szombat szó maga is annyit jelent, hogy nyugalom és béke. Sajnos ez a világ elfelejtette ezt. És vasárnapot csinált belőle, nem mintha ez lenne a baj, hogy egy másik napon ünneplik, hanem a tartalmát veszítette el. És ez a tragédia. Tudni kell, hogy a napnak a tartalma azt jelenti, hogy az előző napon már felkészülnek rá, az asszonyok nem főznek szombatnapon, csak pénteken. Estével kezdődik, hogy pihenéssel kezdődik. Az Isten igéjének a család tanulmányozásának az alkalma, a család ünnepe, a természetbe való kimenetel ünnepe, közösségi ünnep, mennyi az ember szent gyülekezésed legyen szombatnapon. Szabad szombatnapon jót cselekedni. A tudatos jó cselekvés ideje, a lecsendesedés, a munkától való tartózkodás ideje. Az ember az ügyeit akkor nem intézi, egy teljes nap nyugalomban és békében. Istennel foglalkozni, embertársainkkal, lecsendesedni. A vasárnap nem erről szól. Az egészen másról szól. És épp ez a szomorú, hogy elveszítettük ezt a kincset, pedig az első héten, amikor a Teremtő alkotott, ez nem valami zsidó vagy valami ószövetségi ünnep, aminek elveszítette az érvényét. A teremtéskor iktatta be Isten, és azt mondta ekkor, hogy ez egy örökérvényű szabály, és az örökké valóságban is azt mondja, Ézsaiás 66, hogy szombatról szombatra eljön minden test engem imádni. És Jézus e szerint cselekedett minden héten. Bement a zsinagógába, kinyitotta az igét, és felolvasta. Tehát nézzük meg ezt a kis vetítést.

0: A csend, megállás, figyelem, elmélyedés, érzékenység. Dolgaink felgyülemlett hordalékát csak lassan és csendben tudjuk feldolgozni, elrendezni, helyreigazítani, eltávolítani. Ha így befelé fordulunk, kifelé is tisztában látunk. Az állandó beszéd és zajinger áradatában, a kimerítő külső események hangzuhatagában, fecseg a felszín, hallgat a mély. Befelé kell tekintenünk, hogy haladjunk, ne csak menjünk, hogy lássunk is, ne csak nézzünk, hogy ne azok közé tartozzunk, akiknek szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem hallanak.
1: A titkokra mindig csend borul, az ige titkára, a szépség rejtélyeire, az Isten jelenlétére. Ő a halk szavakat szereti, és válaszaiban is a csönd palástját ölti magára, mert rejtekezni szeret. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. A természetben is megnyugvásra találunk. Állj meg, és gondold meg az Istennek csodáit, tanácsolja az írás. A megállás és meggondolás a feltétele a csodálkozásnak, és a természet világában vagy a lelki törvények birodalmában ránk váró felfedezéseknek.
0: Ottan némán, mozdulatlan álltam, mintha gyökeret vert volna lábam. Lelkem édes, mély mámorba szédült, a természet örök szépségétől. Ó természet, ó dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled? Mi nagy vagy te, mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál szebbet mondasz. A csend az alakulás, az érlelődés ideje. Mielőtt szavaink, tetteink kint megvalósulnának, bent, csendben már megérlelődtek, végbe mentek. A zenének, a hangsúlyos szónak, az értékek befogadásának is a csend ad illő hátteret. A csendben kinyílnak érzékeink. Meglátjuk azt is, ami a zajtorlaszok, túlmozgások, idegfeszültségek miatt máskor észrevehetetlen. A megértés és a megtérés a csend kapuján átvezet. Az igazán jelentős események, a lélek döntései és elhatározásai csendben történnek. Csak úgy, mint az Istennek való átadás és igéjének megragadása. Azért vonult vissza Jézus éjszakánként a csend magányába, hogy szorosabb kapcsolatba kerüljön Atyával. Tanítványait is hívta. Gyertek velem puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Gyakran ment a megváltó csendes tájékokra felüdülni.
1: A természet csendje az éjszaka, a lélek csendje az ima. Összeköttetés és összeszedettség. Kapcsolat az örökkévalóval, amikor ízesül a szőlőtől és szőlőre sző. Ő akkor jöhet közel, amikor lenyugszunk, amikor betakar a csend, és már csak apró neszek motoszkálnak. Hallgasson, legyen csendben minden test az Úr előtt, írja Zakariás könyve, hogy észrevehessük szerét hangját, halk kopogását. Ha az ajtón kitárul, ő ott áll belépésre készen. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. A csendben kerülhetünk vele a legszorosabb közösségbe. Amikor ő beszél, s mi hallgatunk, és amikor kérdéseink végül elhalnak. Teremtőnk csendes, de állandó résztvevője életünknek. Nem nagy csodában, hanem szívünkben, életünk csendes ütemében fedezhetjük fel. Jelenlétét, halkszavát szélviharban, zajban, rohanásban, zaklató dolgainkban alig ha vehetjük észre. Meg kell állni, elcsendesedni és egyedül őre figyelni.
0: A legfeszültebb napok után áll be leginkább a csend, az ősi rend, a teremtés utáni csend, a nyugalom nap csendje. Isten a 10 parancsolatban erkölcsi törvényként fektette le a 6 napi munka mellett a 7. napi pihenőt. Ennek a napnak a hétköznapi gondoktól mentes nyugalma biztosítja a csendet és elmélyedést, az emlékezést és az előretekintést. A 7. nap pihenője, írja Pilinszky János, nem csak nyílt isteni parancs, hanem a testünkbe írt természet is úgy kívánja, hogy a napra lerakjuk szerszámainkat. De az ünnep valódi értelme ezzel korán sem teljes. A beálló csendben tovább lütted a világ, s a csönd mélyéről kihalljuk Isten jelenlétét, örökös működésének neszét. A 7. napon erre kell emlékeznünk, s ezt kell kihallanunk belőle. A hétköznap fáradtságos munkájának a 7. nap kell, hogy szépséget és értelmet adjon, örök érvényt a látszólag helyi ügyeknek. Heti munkánkat, bármilyen szerény is az, próbáljuk elhelyezni, beilleszteni az Atya munkájába, cselekvő szeretetébe.
1: Ha egyszer végre csönd lehetne, ha már a dolgok kósza véletlenje elnémul, és a nevetések hangja s a zaj, mely érzékeim fogva tartja, többé már virrasztásom nem zavarja, akkor juthatnék olyan gondolatra, mely ezer mód téged gondol s megérint, sőt, egy mosolyra birtokba vehet, hogy árasszon, s légy minden életé, mint egy köszönet.
0: Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon. Mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelte azt.
1: A szombat megszentelése azt jelenti, hogy szentté tenni, azaz elkülöníteni az Úr számára a hétköznapoktól, és ünnepé avatni. Időnk 1/7 részét kéri magának Isten, egy teljes 24 órát magába foglaló napot, amely péntek nap lementétől másnap nap lementéig tart. Este pihenéssel kezdődik, hogy friss, és felfogó képes legyen az ember a következő ünnepi nap folyamán Isten igéje és áldása befogadására.
0: Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslataim, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt.
1: És vezérel téged az Úr szüntelen, megerődíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy, és megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.
0: Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel. Mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezed műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek.

0: Köszönöm szépen a figyelmet és türelmet.
1: Én is köszönöm.
0: Kérdezem azt, hogy esetleg van-e valamilyen kérdés, gondolat, hozzáfűzni való. Tudom, egy ilyen vetítés után kicsit nehéz megszólalni, mert a képek úgy hatnak ránk, és ez így is van jó.
1: Dáne is, meg a kép is.
0: Igen. Hát pont azt a cél szolgálja, hogy egy kicsit ugye a lecsendesedést szolgálja, és utána szolgálja ezt a célt, hogy kicsit úgy magunkba tekintsünk. Nem meglepő, hogy van 52 ünnepünk, a Biblia szerint lenne. Hogyha ezt így komolyan vennénk, milyen nagy ajándék lenne? Tessék? Igen. Jó magam, 30 éves koromban tudtam ezt meg, most 57 vagyok, és azóta minden héten igyekszem ezt megtartani, ezt a nyugalomnapot, és az életünknek egyik legnagyobb gazdagságának a forrása, hogy lecsendesedhetünk. És nem kell ügyekkel foglalkozni, sietni, rohanni. Nagyon nagy ajándék. Külön érdekesség különben, hogy a Biblia szerint a végidőben Krisztus eljövetel előtt helyre fogja állítani ezt a nagy ünnepnapot, ami nagy konfliktust is fog jelenteni, mert ugye a vasárnap meg a szombat kérdés között majd lesz egy vitahelyzet, ami most még nincs. Bár érdekességként a Kirill pátriárka, nem tudom, hallottak-e róla tavaly. Az oroszok, minden oroszok pátriárkája írt egy körlevelet a világ összes keresztényének, és a minden államfőnek, nem hallottak erről? Amiben leírja ezt, amit elmondtam, hogy a szombatnak elfelejtődött. És ez a tartalom, amit elmondtam, szinte szó szerint ezeket így elmondta, és mindenkinek felhívja a figyelmet, hogy állítsuk helyre ezt az ünnepnapot. Ízhang nélküli volt a levő. Senki nem válaszolt rá semmit. Legalábbis nem tudom soha. Érdekes. Közben nem érlelődött meg valami kérdés, gondolat? Tennünk, nem akarom erőltetni.
1: Egy gondolatom, mert nagyon tetszett, amit mondtál, például a kisgyermekkel kapcsolatban, hogy a létöröm és a gyermekkor, valójában te nem fogalmazódik meg a szentelben a gyermekkorban, hogy mitől gondolom. Tehát, hogy egyszerűen örül annak, hogy van a létöröm. És eszembe jutott az ilyen, hogy a vagyok küldött engem, tehát hogy vagyok és ennek örülök. És hogy a felnőtt korban szükséges egy ideál születés, hogy ismét tudjunk örülni annak, tehát a létünknek, a
0: puszta létezésnek. Igen, ezt Pilinszky János erre mondja, hogy van az első naivitás, az, ami a gyerekeknél van. Aztán a második, aztán felnőünk, és akkor olyan okosok vagyunk, és mindent jól tudunk, meg mindenre foglalkozunk, csak a lényeggel nem. És egyszer csak az ember beérik, és kinélmi, hol éri ez a pont el az életét, és akkor újra fel kellene ébredni a második naivitásnak. Amikor visszanyeri az ember azt, miközben azon a tapasztalat hátterén, amit addig megszerzett. Csak vannak emberek, és ez egy szomorú korkép, hogy akik ezt nem jutnak el erre, mert annyira elfoglalják magukat a nyüzsgéssel, meg a rohadással, hogy nem érik ezt meg, és elveszítik ezt a létöröm. Ez nagyon nagy veszteség.
2: Nekem egy gondolatom, hogy szerintem akkor tudunk újra visszajutni ez a létörömhöz, hogyha, mint Jézus is mondott, olyanok beszélünk a kisgyermeknek,

0: Igen, erre mondja Ellen White egyik könyvében, a Jézus az Eltől Lépések című könyvében azt írja, hogy ha mi igazán elhinnénk azt, hogy Isten szeret és gondviselő, mint hogy Jézus tanította azt, tehát hogyha egy verébről gondoskodik, akkor nektek még a hajszálaitok is számon vannak tartva, azt mondja, ne aggodalmaskodjatok, bízzatok benne. Azt írja Ellen White, hogy ha igazán elhinnénk ezt, olyan békét éreznénk, amit sokan régóta nélkülöznek. Ha igazán elhinnénk, akkor tulajdonképpen nem kéne aggódni. Mi életünk, mert miről szól? Mindig valamiért aggódunk. Félelmek vannak bennünk, bizonytalanság. Jaj, mi lesz? Hogy lesz? És nem tudunk bízni. Én ismerik egy kedves nénit, akitől gyakorlatban ezt tanulom, hogy amikor megkérdezték tőle egyszer, egy szemtanúja voltam egy család látogatásnak, amikor ő ott volt, és olyan derű és öröm sugárzott a lényéből, hogy tényleg olyan párját ritkító volt, nagyon lát ilyet az ember, és akkor megkérdezte a család fő, a férfi, hogy Ida néni, így hitták, hogy Ida néni, miért nincsenek neked gondjaid, vagy miért van benned ez az öröm? Ez a derű. Hogy az egész lényedet áthatja. Szóval dehogy nincsenek. Szóval nagyon sok gondom van. 70 fogadott gyerekem van lélekben, és mindegyik a maguk problémájával engem elárasztanak. Nagyon sok gondom van. De Jézus azt mondta, hogy adjam át ezeket neki, majd ő megoldja, és én átadom neki. És tudod, kisfiam mondta a férfinak, a 80 éves néni, hogy én nem veszem vissza. Nem veszem vissza, ha egyszer átadtam neki, hanem bízom benne, hogy ő ezt hordozza és megoldja. Tehát nincs miért aggódnom, és nincs miért félnem, és ezért derűs lehet az életem. Hát íme a recept. A jó tanács, hogy törekedjünk erre. Tessék.
1: Mint amit a Katrin mondott, ezt egyszer én is egy elementálisan megtapasztaltam. Sétáltunk a családdal. Kint a természetben. És a gyerek egy picit volt, épp mentünk át a patakon, és akkor itt húzkoztak. A feleségem mellett nem volt, sütött a nap, és akkor így rám tört ez az érzés, hogy fantasztikus dolog élni. És valahogy akkor értettem meg, hogy miért teremthetett az Isten embert. Valami ugyanígy érezzük. Ez egy fantasztikus dolog, hogy lehet élni, és ezt osszuk már meg másokkal. Teremtsünk embert.
0: Pont ez volt a teremtés célja, hogy megossza a teremtményeivel azt az örömöt, amit ő él. Különben így mondja a példabeszédek 8. fejezetében, hogy gyönyörűséget lelte az embereknek fiaiban. És hogy játszva az ő földjének keremségén teremtve. Tehát nem ilyen izzadó szizifuszi munkával teremtett, hanem játszva. És hát milyen érdekes, hogy és a játékot is eléggé elfelejtik, nem is valamnak, hogy az Isten szeret játszani. Ugye? Meg hogy gyönyörködni lehet. Hányszor elmondja, hogy gyönyörködjél az Úrban, gyönyörködjél a természetben. Tanítok egy főiskolán, ahol a szépségről tartottam múlt hónapban előadás, hogy a Biblia mit mond a szépségről. Az emberi szépségről, az Isten szépségéről, az egyház szépségéről, a természet szépségéről. És újra és újra elmondja, hogy gyönyörködjél. Gyönyörködjél. Tulajdonképpen ez a mai világ azért tragikus többek között szerintem, hogy a művészetről, hát ugye a szép képeket is, amiket itt nézegettünk. Ehelyett bekapcsoljuk az esti tévét és megnézhetjük, milyen képeket látunk. Ez katasztrófa. A pusztulás és a szörnyűség képeivel halmoznak el bennünket, mert a tévéhíradóban is. Miért nincs olyan híradás, hogy ma kinyílt ez is ez a virág? Ma szép őszi színekbe öltözött az erdő. Hát ez mi nem lehetne hír? Vagy ma megszólalt ez is ez a madár. Vagy valaki felvett egy szép felvétel készült ennek és ennek a madárnak az énekéről. Vagy mit mondjam én? Hát ugye értik, miről beszélek, hogy a pici apró örömök is örömök, és mi csak a nagy horderejű csalások, lopások,

0: gyilkosságok, erőszakosságok, a hír. Ez szörnyű, hogy elveszítette az ember ezt a józan eszét, aminek kellene, hogy legyen, és egyszerűen nincsen. És az így szegény gyerekeket is elnézem az iskolában, ugye tanárként. Ki tanítja nekik ezeket meg, hogy most, amikor hazajött a suliból, ne fülhallgatóval, ne számítógéppel, és ne a zenével, hanem egy picit ülj le, és hogy csendesedj le, kapsz negyed órát. Most ne foglalkozz semmivel, csak csendesedj le. Van ilyen? Miért nincs? Szóval nem becsüljük a csendet, nem ér semmit a csend, üres csend. De nincs üres csend, mert az ember gondolatai tartalommal tölti meg a csendet, és ezt tanulnunk kell, a csendnek a értékét. Most tényleg csend van. Köszönöm a figyelmet, türelmet, jó pihenést, jó éjszakát mindenkinek, és vannak programjaink még, lesznek programjaink. Házastársaknak egymásra hangolva egy értékes szombatonkénti alkalom. Példázatokban mondtam néktek, kiváló alkalom a lecsendesedésre és a elgondolkodásra az élet lényegéről. Túlélnék Jézus, mindig egy példázatban, és 40 ilyen van, mondotta el az életnek egy nagy kérdésére a válaszát. Két hetente, keddenként, 18 óra egy keddetre van a Pápa Major utca 2-ben ilyen alkalom. És ez pedig a főzőkörök alkalmai. Az elhízásról, a rákról, az érelmeszesedésről, a magas vérnyomásról, és ahelyett, hogy ezeket, szóval pontosabban, hogy hogyan lehetne ezeket elkerülni a helyes táplálkozásra, erről szólnak ezek a főzőkörök, kóstolóval egyre kötve. Ez is ott van a Major utca 2-ben. Jó, hát akkor köszönöm szépen a figyelmet!
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntöm mindenkit a sorozatunk második előadáson, tehát a új hírek a táplálkozásról és a rákbetegségekről. Tehát akkor kezdjünk bele, imédiászres, tehát új terápiás módszereket a rákgyógyításban, és ahhoz, hogy ezt az egész kérdést valamelyest megértsünk, szeretnék először egy másik fenyegetettséggel előrukkolni, mert nem csak a rák problémás, hanem ha ilyen képeket látunk, akkor mire gondolunk? Igen, sugárvédelmi felszerelésben, de mit csinálnak ezekkel a szerencsétlen tyúkokkal, meg ilyenekkel, ezzel a baromfival? Mikor emlékszünk ilyen képeket, mikor látunk? Madárinfluenza, ugye? De hát akkor tehát egy éve, másfél éve volt ez a nagy sláger, ugye? De hát mindenki a madárinfluenzáról beszélt. Szóval a nagy madárinfluenza pánik egy vírusos megbetegedésről volt szó, és arról beszéltek, hogy lesz egy úgynevezett pandémia. Nem tudom, ismerik-e ezt a szót, pandémia. Ugye epidémia, azt nagyjából meg ismerjük, hogy epidémia az azt jelenti, hogy tömeges megbetegedés. Pandémiáról beszélnek, amikor egy világszerte járván alakulnak ki, és az egész világon rengeteg sok ember megbetegedne. Néhány érdekes adat, azt mondják a szakemberek, és ezt mondjuk másfél évvel ezelőtt mondta ez a John Oxford, ő egy vezető virológus, és ő azt mondta, hogy az igazi pandémia, tehát ezt akkor mondta, amikor a madárinfluenza ugye magas hullámokat csapott, akkor azt mondta, hogy az igazi pandémia egy ilyen 24 és 60 hónapon belül várható statisztikailag. Tudnélék, statisztikailag 11 évenként jönnek ismeretlen régi vírusok újra előtérbe, illetve a virológusok ugye számolgatják meg mindent, mert a vírusokat nem lehet nagyon megérteni. Egyébként hadd mondjam, hogy a vírus megbetegedéseket nem nagyon lehet megérteni, és ezek ugye ilyen ciklikusan visszajönnek, és attól tartanak, hogy mivel évszázadonként körülbelül három nagy pandémia van, tehát ilyen három nagy, őrületes nagy halálozással járó járványok vannak, számítanak arra, hogy megint lesz valami. Az utóbbi, az volt a spanyolnáta, itt látjuk, hogy 45 millió haláleset volt, és azt mondják, hogy a következő pandémia, ha jön, ezt azért tegyük a jóisten kezébe is, de ha jön, akkor ma feltételezhetően egy 250 milliárd embert érintene halálosan. Tehát sokkal több embert érintene megbetegedés szempontjából, de 250 milliárd ember, gondoljunk bele, egy 250 milliárd ember potenciális veszélyeztetett. És itt azért egy kis történelmi dolgot szeretnék itt elmondani. Amikor a spanyol náta eljött, először úgy volt, hogy az első hullámban egy amerikai őrségnek a laktanyának a katonai, annak a 25%-a kórházba került, és a megbetegedetteknek az egyharmada meg is halt. Tehát ez volt az aránya. Azért ez egy elég is súlyos betegség, ezt nyugodtan meg lehet mondani, de azok, akik ott benne voltak, azok nem szereztek védettséget a következő spanyol náta hullámra, ami egy néhány hónappal később volt. Október 18-ban volt a második hullám, és ott már 50% volt a halandosság. Tehát a megbetegedetteknek az 50%-a elhunyt. És ugye azt mondják, hogy az elmúlt a három évszázadban volt 10 pandémia, és így tehát úgy van, hogy átlagosan 3 pandémiát, ezt most alig lehet látni, itt lent van, még bele súfoltam, tehát 3 pandémia egy évszázadon belül, és nagyjából esedékes a következő pandémia. Igaz, hogy azóta fejlődött az orvostudomány, meg sok mindent, de a vírusokkal szemben nem vagyunk védve, és baj lehet. Vannak vírusok ellen próbálnak mindenfélevel, tehát a tudomány próbál vírus elleni szereket előszedni. Itt van ez az OX40, ez a Xenova, ez egy ilyen citokinvihart próbál gátolni, mert ugye igazán az emberek, akik meghalnak, azok nem valami tüdőgyulladásban halnak meg, hanem egy tüdővérzésben halnak meg, tehát a tüdő elvérzik. És nem azért, mert ez a gyulladás olyan rettenetesen súlyos lenne, hanem azért, mert az emberi szervezet a gyulladásra és a vírus okozta a reakció olyan erőteljes, hogy az immunrendszer öli meg a pácienst. Tehát azok az emberek, akik a spanyol náta idején meghaltak, azok tulajdonképpen egy immunrendszer túlreagálásban haltak meg. Egy úgynevezett citokin vihar, azt ismerjük, tehát a citokin vihar, ez egy szakkifejezés, ez létezik más betegségekben is, és ezt próbálják leállítani. Vannak ilyen szerek, de ezeknek a mellékhatásai, és ki tudja, még nincsen kikutatva, és
ezek a gyógyszerek, erre van már bizonyíték, hogy adták és segített, amikor a madár influenza volt, például adtak bizonyos betegeknek, akik a korai stádiumában voltak ezt a szert, és ez segített, de aki egy bizonyos stádion túl van, annak már nem lehet segíteni. Ez hol is volt? Tájföldön volt, azt hiszem, hogy néhány hallott, vagy nem emlékszem pontosan, vagy tehát ott az indonéziai félsziget, itt ott a szigetvilágon, ott volt egy néhány ember, aki valójában meghalt madárinfluenzában, összesen voltak, vagy 20-an, és akik már fertőzöttek voltak, és adták ezt a szert, azt már nem segített. Tehát abból tudjuk, hogy ez csak a korai stádiumban segít, viszont ha egy következő epidémia jön, első körben nem tudjuk megkülönböztetni, hogy ez most egy sima influenza járvány, vagy ez egy pandémia. Tehát ezt nem lehet az elején tudni, úgyhogy itt baj van. Ugye ilyen csoportokban lehet nagyon gyönyörűen a vírusokat terjeszteni, illetve iskolák, gyerek a szülőre, munkahely, közlekedés, stb. Tehát ezek ideális dolgok. És akkor nézzék meg, hogy ez a Graham Labor, az egy szakember az oltások területén, tehát egy ausztrál professzor, aki tulajdonképpen Ausztráliában védőoltásoknak az egyik szülőatya. Egy ideig ő fogyasztott a legtöbb tojást hetente, mert több tízezer tojás került az ő laboratóriumában, mert ugye a tojások alapján tenyésztette ki ezeket a vírusokat, meg éneket. Tehát szóval ő volt az ausztráliai általános közegészségügynek az egyik vezető személy, és ő azt mondta, az oltások jobbak a semminél, és nem mondanám az embereknek, hogy ne használják, de igazán nem lehet abban bízni, hogy bármi jót is tennének. Tehát ezt egy szakember mondja. Tehát ez nem egy mezei kritikus, aki lárpulár, mindenbe belerúg, csak azért, mert ilyen a kedve, vagy azért, mert valami mást akar eladni, hanem az, aki, tehát ő dollármilliókat költött erre a kutatásra, hát csak tudja. És ő azt mondja, hogy ő nem mondaná, hogy ne használjuk, de úgy igazán használ-e valamit? Kérdéses. Akkor van az oseltamivir, az szintén egy vírus elleni gyógyszer. Erre az FDA, tehát az amerikai INTS azt mondta, hogy lehetséges mellékhatásként, lehetséges súlyos sérülések, beleértve halállal, felnőttek és idősek esetén okozott delírium vagy önpusztító magatartás által. Tehát szóval, ha valaki ezt a szert beveszi, lehet, hogy a pandémiában nem hal bele, de a mellékhatásokban igen komoly esélye van, hogy bele van. Szóval ez is egy ilyen furcsa dolog, tehát nem tudunk igazán olyasmit előszedni, ami segít, illetve hát most nem, nyilvánvalóan nem mondanám ezeket a dolgokat, ha nem lenne valahol remény is, mert különben hát ez medő dolog lenne, amit itt most elmondanám. Tehát ha összefoglaljuk, az oltások nem lesznek készek időben, ráadásul eléggé kérdéses a hatékonyságuk. Az antivirális gyógyszerek, tehát a vírus elleni gyógyszerek, azoknak a korlátai nagyon súlyosok, mellékhatások, kísérleti stádiumban vannak, tehát nagyon veszélyes egy kérdés. A statinok, ugye a statin, az mi az a koleszterin csökkentők, tehát amit mostanában nagyon terjesztik. Egy kutatási eredmény van, ami azt mondja, hogy a statinok csökkentik, tehát egy ilyen vírusgátló hatással van, illetve egy ilyen citokinvihargátló hatással van, de ezt még nem kutatták ki, ez nagyon az elején van. És akkor felmerül a kérdés, hogy a táplálkozás segít-e? Azt kell mondanom, hogy minél egészségesebb az ember, minél erősebb az immunrendszere, annál nagyobb a valószínűsége, hogy meg fog halni a következő pandémiában, mert az immunrendszer öli meg az embert, nem a vírus. Tehát egy helytelen immunrendszeri válasz az oka annak, mert ha megnézzük a spanyol nátát, a spanyol nátában sokkal több fiatal férfi és nő halt meg, mint idős. Tehát az idős emberek nem haltak meg, mert az immunrendszerük már nem tudott ilyen erőteljesen harapni, de a katonák közül, gondoljunk bele, egy olyan betegség, ami egy katonai, tehát ahol egész nap futnak meg, mit tudom én, friss levegőn vannak, még edzve vannak, még minden, és azok közül a felét csak úgy elvitte. Ez egy érdekes dolog, tehát vannak dolgok a világban, amelyeket egészen nem értjük meg, illetve elsőre nem értjük meg, vagy nem csodálkozunk azon. Ja, és még hozzájön, hogy az úgynevezett veleszületett immunitás, tehát az, ami védene minket ezektől a dolgoktól, tehát az, hogy bolondot jár az immunrendszer, az még a mindenkori mélyponton van. Ez azt jelenti, hogy ma a veleszületett immunitás, ezt úgy egyébként tudjuk leolvasni, hogy megnézzük, hogy hány allergiás van. Ha tegyem fel a kérdést, hogy kik azok, akik valamilyen allergiás tünettől szenvednek.
akik itt közülük csak úgy föl a kezekkel. Tehát akik valamilyen szinten, tehát tüsszögés, tehát ilyen, hogy pollenallergiás tünet, porallergia, vagy valami ilyesmi. Vannak azért egy jó néhányan, és ez annak a jele, hogy az immunrendszer nem jól működik. És ez azt jelenti, hogy az úgynevezett veleszületett immunitás, ami nem az, tehát van egy különbség, van a veleszületett immunitás és a specifikus immunitás. A specifikus immunitás az azt jelenti, hogy a szervezet fölismert egy T-sejtet, egy kórokozót, csinált egy antitestet hozzá, tehát egy antigén-antitest kapcsolat van, és akkor le tudja ölni ezt a kórokozót. Ez a specifikus immunitás. A veleszületett immunitás az azt jelenti, hogy van egy ilyen sörét puska az immunrendszerünknek, ami mindenre rálő, ami ebbe a kategóriába belefér. És sajnos ez a veleszületett immunrendszer, ami már a kis babának is megvan, ez sajnos nagyon gyenge. Tehát ez egyre gyengébb, és ez nagyon sok okból kifolyólag van így. A veleszületett immunrendszer ugye miből áll? Külső gátokból, tehát a bőr, a probiotikus baktériumok, és a zsírsavak, amelyek az emésztési rendszerben vannak, akkor vannak a belső gátok, erről most nem sokat beszélünk, tehát ezt hagyjuk inkább, ez orvosoknak való, illetve sejt szintjén, tehát a fehérvérsejtek száma, a beépített makrofágok sejtek és a granulocitáknak az állapota. Tényleg mondom, ez orvosoknak készült, és most nem megyünk mindenbe bele, de ha ma ezt csak megnézzük, itt fönt az elsőt, hogy hány bőrbeteg van ma. Tehát hányan vannak, akik bőrproblémával vagy bőrbetegséggel küzdenek, ekcémákkal, állandó kiütésekkel, meg mit tudom. Tehát ez a védelem, mert a bőr megvéd minket a külső behatolásoktól. Tehát kórokozóktól, meg egyebektől. A következő a probiotikus baktériumok, amelyek a bélrendszerben vannak, ugye, tehát ezek tehát a pozitív bélflóra, tehát azok a jó baktériumok, öjbaktériumok, az úgynevezett laktobaktériumok, a bifidus, az acidophilus, stb. Tehát ezt biztos ma hallottuk, ugye most már minden joghurtban benne van, ha el akarjuk adni a joghurtot, rá kell írni, hogy acidophilus van benne. Nos, ezek is védenek minket, mert ezek szintén a káros baktériumoknak a felszaporodása ellen védenek. Ugyanakkor vannak zsírsavak az emésztési rendszerben, amelyek nagyon erőteljes fertőtlenítő hatással vannak, tehát ezek is gátolnak. És itt lehet végigmenni, tehát ezek, hagyjuk most, nem kell mindent megtenni. Talán egyet itt a mukociliáris transport. Mi a mukociliáris transport? Ez nem egy anatómiai tétel, illetve teljes anatómiai tétel. Ez a tüdőnkön, ezek az ostorok, amelyek fölfele, tehát egy ilyen ostorcsapás fölfele, tehát a tüdő nyálkahártyán belül ezek a kis csillók, amelyek fölfele csapnak, és tulajdonképpen így a nyálkahártyát a tüdő mélyéből fölfele szállítják, úgyhogy ki tudjuk úgymondván köpni a tüdőből a nyálkát. Most ez a mukociliáris transport, ez azt jelenti, hogy egy normál emberben jól működik a tüdőnek az utolsó csücskéből, és kiszállítja a pót, meg ami ebbe belekerül. Na de hát városlakó, ugye, állandóan finom por van ide, tehát a korom a levegőben. Tudják, hogy már az idén a határértékeket, tehát a határértékes napok számát március közepén már betöltöttük, ugye? Tehát ezt tudják, ugye, Budapesten? Tehát Budapesten volt március közepeik 10 olyan nap, amikor a határértéknek a sokszorosát elértük, és akkor utána abba hagytak számolni. És akkor leváltották a környezetvédelmi minisztert, mert az még beszélt róla, de aztán azóta síri csönd van. Európai városokban vannak már olyan törvényszabályok, hogy ha ez van, tehát ha 10-szer átlépik a határt, akkor le kell zárni a belvárost például. Tehát Budapesten március közepe óta le kellene zárni az autós forgalmat a belvárosban. Gondoljanak bele. Tehát ilyen szintű finom por koncentráció van a levegőben, az belemegy a tüdőbe, gázok, egyébek, minden bemegy, és tönkre teszi a tüdőnket, és ez a transport, ez a fölfele csapás, az egyre lelassul, és ez is hozzátartozik, hogy a kórokozóktól szabadulunk. Tehát itt ilyen mechanikai rendszerekre gondolunk, amelyek az immunrendszert, tehát a specifikus immunrendszert, tehát nincs is szükség, mert megvédenek minket. Ezek a szigetelések, az okos berendezések a szervezeten belül, amelyek megvédenek minket kórokozóktól. Mi egy nagyon speciális részre fogunk egy kicsit rálépni, erre a sejtszintű védelemre, mindjárt fogom megmutatni. Itt látjuk azt, hogy egy makrofás megtámad egy baktériumot például, akkor itt látjuk azt, hogy egy neutrofil megtámad baktérium. Ez a baktérium, ezek a kis piros, narancssárga, kis tablettaszerű, ez egy stafilokokosz. Tehát a stafilokokosz, ezek a kis pálcikaszerű baktériumok. Akkor... Ez egy nagyon érdekes kép,
ez itt, ezek olajcseppek. Tehát egy olajpermet, amit egy üvegre ráfújták, és egy fehér virsajt próbálja ezeket az olajcseppeket, itt látjuk, összegyűjteni, mert ez támad, tehát ez egy támadás, ezt meg kell oldani, ezt védeni kell a szervezetet. Tehát a fehér virsejtek, az immunrendszer, ez nagyon sokat segít. Ez egy makrofás, egy falusejt. Ez egy nagyon érdekes dolog, itt a makrofás, ami a végén van, próbál itt egy stone splinter, ez egy ilyen kőszilánkot gyakorlatilag. Ez egy nagyon finom kőszilánk, mikroszkóp alatt, és a makrofás próbálja a kőszilánkot megenni. Látják ott a végén, már úgy körülöleli, és már próbál vele foglalkozni. Persze ezért medővállalkozás, ezt nem fog sikerülni. De ezt mutatja, hogy a mi immunrendszerünk mindenre ráveti magát, ami nem a testbe való. És ez egy nagyon jó dolog, ezt átlépjük. És érdekes módon, hogyha megnézzük, hogy tehát megyünk a harmadik világba, ugye, tehát ilyen busmanok például. Busmanoknál nincs probléma. Van a busmanoknál allergia? Influenza, náta, meg ilyenek? Nincs. Ha náluk van valami probléma, akkor ez egy fertőző betegség, egy bakteriális fertőzés, mert esetleg nem voltak elegendően higiénikusak. Seppfertőzés, vagy valami ilyesmi. Tehát attól halnak meg, vagy véres hasmenéstől halnak meg. Vagy a belélegzett tábortűznek a füstje tönkre teszi a tüdejüket, és akkor ilyenektől szenvednek. De ők, tudom én, a mogyorókrém allergiától nem fognak anafilaktikus sakot kapni. Tehát az biztos. Tehát, és miért? Mert az ő egyéb rendszerük, tehát az egyéb, tehát a vele született védelmi rendszerek, ezek tökéletesen működnek. Ugyanakkor az is van, hogyha az arab világba megyünk, és ott mondjuk egy piacon venni, ha ezen a piacon mi mondjuk megvennénk valami zöldséget, ugye kiválóan szépen néznek itt, mit történne velünk, ha mi ott vásárolnánk? Nagyjából. Hasmenés, ugye, mit szoktak mondani utazás előtt? Jaj, ne edjenek a piacról, meg ne vegyenek, meg ne igyanak, meg ugye, ezt szokták mondani, csak ugye a vizet azt is sterilizálni kell, mert baj lesz. Miért? Nem azért, mert ezek a kórokozók ott olyan rettenetesen veszélyesek lennének, csak mi nem szoktuk meg. A mi immunrendszerünk nem tud mit kezdeni vele. Tehát egyszerűen nem szoktunk hozzá, illetve hiányzik a nyugat-európai embernek a szervezetéből, hiányzik valami olyasmi, ami ezeknek az embereknek az életében megvan. És erről majd mindjárt többet beszélünk, mert ez a kulcs a pandémiához, és amint később még látni fogjuk, a legújabb rákutatás szempontjából ez nagyon lényeges pont. Ugyanakkor megnézhetjük tehát Afrikában, ugye Dél-Afrika Kinshasában, de ez nem Dél-Afrika, hanem nem is Kényában, majd azt hiszem ott van a környéken, mert nem emlékszem pontosan. Tehát, vagy Kongó, igen. Na, azért, hát tessék, ott a földön van kiterítve zsákokból, hát higiénia egyenlő nullával, ugye? Tehát, és beteg lesznek az emberek ettől? Hát ettől nem. Ettől nem. És ők nem. Vagy Indiában, ugye? Szintén, hát ha Indiában megyünk az utcán, esetleg egy indiai városban, és ott valamit megveszünk az utcán, hát 2 hétig véres hasmenés, tehát, és kiszáradunk, és minden bajunk van. Utána már nem. Ha 2 héten keresztül ott sikerül helybeli ételt fogyasztani, akkor töltődik a szervezetünk olyan anyagokkal, hogy ez már megszűnik. De hát addig kínos. És úgy néz ez ki nálunk, ugye? Tehát van némi különbség? Van különbség? Ugye mi először fertőtlenített, az ANTESZ által vizsgált, felületvizsgált szekrényekbe rakjuk, aztán csomagoljuk műanyagban, azt hermetikusan lehegesztjük, ráadásul vákumban rakjuk, először meg pasztorizáljuk. Jó ez így, ugye? Tehát, mert nincsen véres hasmenés, ugye? Higgyék el, ha ezeket a tejtermékeket például ott a bocitól direkten elkapnánk, akkor nekünk egy ideig ugyanaz lenne. Ugyanaz a immunrendszer probléma lenne. Nézzék meg ezt a konyhát. Gyönyörű konyha, nem? Némely háziasszony boldog lenne, ha ilyen konyhát kapna. De ez már olyan berendezés, hát ezen már műtenés lehetne. Tehát ezt szinte sterilen lehetne tartani, tehát ez már műtőasztalnak is megfelel. Tehát, hogy mondjam, a konyha egyenlő műtőasztal. Tehát ott tartunk nagyjából. Hát a régiek ilyen helyeken dolgoztak? Érdekes, ugye? Na most, tehát a vele született immunrendszerünk, ez az első vonal.
és hihetetlen hatékony. Tehát a kórokozók, tehát szám szerinti kórokozók 99,99999%-ot ez intézi el. Tehát nagyon csekély szám marad, meg csekély szám. Hát ugye nem egészen csekély szám, mert ha megszámolnánk, hogy egy négyzet centiméter bőrön hány baktérium van, tudjuk, hogy mennyi van? Jobb, ha nem látjuk. Ha lenne nekünk röntgen szemünk, illetve egy ilyen mikroszkóp szemünk, egy ilyen százezres nagyításban tudnánk nézni, hogy mi mászkál itt a bőrünkön, akkor valószínűleg sikító frász lenne az embernek, és szaladgálna, és próbálna kibújni a bőréből, meg hogy aztán rájönne, hogy mindenütt vannak mászkáló lények. Azt mondják, hogy a bélrendszerünkben több baktérium van, mint amennyi élőlény az egész Földön. Tehát egy embernek a bélrendszerében. Szóval érdekes dimenziók, és a kérdés nem az, hogy van baktérium rajtunk, vagy nincs, hanem hogy milyen arányban, és milyen egyensúlyban van. És ezek a rendszerek, tehát ezek a baktériumok rajtunk és bennünk, meg hogy a szervrendszerek, meg hogy a fehérvérsejtek, meg hogy minden, ezek tartoznak ahhoz a védelemhez, és csak ezután be kell, hogy avatkoznia az úgynevezett specifikus immunrendszer, ami azt mondja, hogy itt van a lista, volt már, mit tudom, kanyaró, meg egyebek, meg voltak ilyen különböző betegségek, tudjuk, kiveszük a polcról, és ez az antitest elindul, és már immunisak vagyunk ezzel a kórokozó ellen. Nos, az antigéneket nem specifikusan, hanem közös tulajdonságok alapján ismeri föl az úgynevezett vele született immunrendszer. Van egy ilyen checklista, kb. 1000 tétel van ezen a checklistán, és ha valaminek felel meg, akkor azonnal neki esik. Tehát ez az immunrendszer nem lacafacázik sokáig, tehát ez a része. Ez megnézi, puff, kész, azonnal agyon csapja. És addig, amíg ez működik, addig viszonylag egészségesek vagyunk. Ha ez már nem működik, mert telerakjuk magunkat mérgekkel, meg mit tudom én mivel, meg lefertőtlenítjük magunkat, tehát nincsen már egyensúly a szervezetünkben, na akkor jönnek a problémák. Sajnos van egy ilyen anyag, itt van, hogy 1,3 és 1,6 beta-glukán, az a funguszok, tehát az élesztőgombanak a sejtfalából van. Ez egy olyan anyag, ami provokálja ezt a rendszert, ami életben tartja, ami folyamatosan élesben tartja az immunrendszert. Ezt mindjárt meg fogjuk látni. És ez a beta-glukán, ez ma az életből teljesen eltűnt. Régen még megvolt, ez egy ilyen tulajdonképpen egy élesztő maradvány. Ma már az élesztőtől menekülünk, mint jaj, csak ne legyen benne egy élesztő gomba valamiben. Ne legyen sehol semmi kis élesztő gomba. Régen ez nem volt olyan nagy probléma. Mindenki házilag csinálta kenyeret, a főző kanalon, meg az edényeken, meg a vajlingban, meg a tálban, ott mindenütt volt egy kis baktérium, egy kis élesztő, és stb. Tehát a szervezetünk állandóan ezekkel az anyagokkal érintkezett, és ettől érdekes módon egy folyamatos immunitás erősítést kaptunk. Ma, amikor mindent lehipóztunk, mindent lefertőtlenítettük, minden műanyag, illetve még nem is a műanyag, hanem minden ilyen hiper-szuper tisztán tartható felülettel van, lefújunk, lepermetezünk, hipermangán, meg mindent csinálunk, csak hogy baci ne legyen, akkor odaig eljutunk, hogy tulajdonképpen ez a belső védelem megszűnik. És ez az egyik ilyen anyag, ami nagyon meg tudna védeni minket, majd mindjárt beszélünk többet róla, beta-glukán, különböző beta-glukánok vannak, tehát különböző formájú, de ez most nem annyira lényeges. Itt van egy hatásmechanizmus, ezt most megnézzük. Mindjárt megmagyarázom, csak végig megyünk rajta, aztán... Tehát itt fönt mondjuk ez lenne a kórokozó, ez lenne bármilyen kórokozó, mindegy, hogy milyen kórokozó. Ilyenkor első feladatként az immunrendszer kiküld egy úgynevezett antitest, ez az Y-t, tehát ez egy ilyen Y, ezt a szakirodalomban mindig egy ilyen Y-ként, egy ilyen villáként ábrázolják. Ez rámegy erre a kórokozóra, és ez egy nagyon specifikus antitest is. Ez az antitest küld valami üzenetet, és az üzenet alapján jön az úgynevezett immunkomponens, tehát ez az IC3B, ez egy immunkomponens, és ez előkészíti tulajdonképpen azt a munkát, hogy ezt a kórokozót ki lehessen lőni. És azért mutatom meg ezt ilyen részletesen, hogy megértsék, hogy milyen szerepe van a beta-glukánnak. Utána jön hozzá, ez itt lent, ez egy úgynevezett, hát itt egy neutrofil, de ez lehet egy természetes ölősejt, mondjuk daganatok esetén egy természetes ölősejt, és erre a neutrofilre rá ül, vagy rá hozzá kötődik a beta-glukán. Ennek a résznek itt van egy receptora, vagy van egy kulcslyuka, és ebbe belefér a beta-glukán,
és amikor a bétaglukán ebbe belemegy, akkor tulajdonképpen ezt a sejt részét, vagy ezt a fehérvér sejteknek ez a része, ezt tulajdonképpen aktivizálja, vagy szenzibilizálja, inkább így lehetne mondani, hogy szenzibilizálja, érzékenyé teszi, a pótmétert fölnyomja. Tehát tulajdonképpen a hatásfokát fölfele tekeri, és akkor utána hozzácsatlakozik az aktivált neutrofil az immunkomponenshez, és akkor elindul az ölő folyamat. Tehát ilyenkor a kórokozót megöli. Ez rák esetén, meg bármilyen más antigén esetén mindenütt ugyanez van. Ha ez a bétaglukán megvan, akkor erős ez a reakció, ha a bétaglukán nincs, akkor gyenge. Ha a bétaglukán jelen van, és a bétaglukán miben van? Élesztőben, élesztő sejtfalában van, akkor ez működik, ha meg nincs, akkor gyengusz. Ez odaig ment, mázlim volt, tényleg nem szándékos volt, mert a táskában benne volt ez egy szer, amiben benne van bétaglukán. Van egy egész sor termék a világpiacon, amiben benne van bétaglukán. Az angol orvosok kezdik halmozni ezeket az anyagokat, ha jön a következő epidémia, vagy a következő nagy, tehát spanyol nátához hasonlítható járván, mégpedig azért, mert tudják, hogy mi a helyzet. Hivatalos szerek nincsenek, hivatalos megoldás nincs, nem lehet az immunrendszert karban tartani, nem lehet erősen tartani. Ezzel majd mindjárt meg fogom mutatni tudományos eredményeket, hogyha ezt adták, hogy hogyan működik, vagy hogyan működött az immunrendszer. Angol orvosok ezt halmozzák, mert Angliában az úgynevezett vésztervhez tartozik az, a katonákkal ezt már begyakoroltatják, hogy védeni kell a gyógyszertárakat, mert ha jön egy ilyen spanyol nátaszerű járvány, egy most madárinfluenza nem lesz, de valami ilyesmi, és mondjuk a lakosságnak egy meghatározó aránya, tehát most ha 250 millió emberből indulunk ki, az nagyjából a lakosságnak a 10%-a, a kicsivel mennyis, nem 5%-a, 5-6%-a, ami meghal, és feltehetően 10-15%-a megbetegszik. Ezt gondoljunk bele, hogy 10 emberből másfelen úgy halnak meg, hogy ez adott esetben halálos. Gondoljunk bele, Budapesten 200 ezer ember beteg lenne, el tudják ezt képzelni? Tehát úgy beteg, hogy fekszik ágyban, magas lázal és vért köp. El tudják ezt képzelni? Budapesten 200 ezer ember. Abból a végén 50 ezeren meg fognak halni. El tudják képzelni a pánik, ami a városban van? El tudják képzelni, mi zajlik a gyógyszertárok előtt? Ezért Angliában a katonáknak már megmondták vésztervben, hogy a katonák első feladatuk az, hogy a gyógyszertárok elé állnak gépfegyverekkel, hogy rendet biztosítsanak. És ott mobilis hullaházakat építenek föl, hogy a hullákat össze lehessen gyűjteni. Mert nincs olyan város, ami 50 ezer hullát egyszerre tudna elviselni. Ez van. És mivel ez van, és az orvosok is tudnak erről, és ha ez bekövetkezik, adjan Isten, hogy ne következzen be, mondom őszintén, de ha bekövetkezik, akkor mi a megoldás? Az erős immunrendszer nem jó, mert ez megöl minket. Gyógyszerek nincsenek, akkor csak egy erős, veleszületett immunrendszerre számíthatunk, és ezek a szerek, amelyek ezt valamelyest karbantartják. És ezért ez egy nagyon lényeges dolog. Úgyhogy így működik, ahogyan ezt itt most megmutat, mindjárt mutatom még egy néhány más dolgot. Nézzünk meg, hogy csináltak azt, hogy patkányoknak influenza vírust adták. És olyan mennyiségű influenza vírust adták, tehát a halálos dózisnak az 50-szerese. Tehát LD50. Ez azt jelenti, hogy a letális dózis 50, tehát ezek a patkányok egészen biztosan meghalnak, tehát mese nincs. És látszik is, hogy itt az idő előrehaladtával, tehát a fertőzés utáni napokban, a 9. napon az utolsó patkán ebből a kísérleti csoportból ki is múlt vége. Amikor bétaglukánt adták, tehát adtak kontrollcsoportnak, már egy néhány nap a fertőzés előtt adtak bétaglukánt, akkor az történt, hogy a fele kísérleti alany túlélte. Ez azt jelenti, és gondoljunk bele, hogy LD50, tízszeres LD50, LD50 azt jelenti, hogy ha én adom egy egység LD50-t, akkor a kísérleti alanyokból a fele meghal, és ők tízszeresen adták az LD50-t. Ez azt jelenti, hogy ötszörös túladagolás, tehát minden el kellett volna, hogy pusztuljon, és sikerült ezzel a szerrel a tízszeres
halális dózist, odaig elvinni, hogy ez csak LD50. Tehát ezzel a szerrel együtt, tehát egy tízszeres csökkentést tudtak elérni, vagy egy tízszeres védettséget tudtak bebiztosítani az állatoknak, és érdekes módon ez nem csak állatoknál, hanem embereknél is így van. Egy kettes fázis humán klinikai vizsgálat, megnézték, hogy hány milligram per kiló testkilónként beta-glukán van a szervezetben, és megnézték műtétek utáni infekciós előfordulása. Akinél abszolút nem volt semmi beta-glukán a szervezeten belül, ott volt a legmagasabb veszélyeztettség a műtétek utáni fertőzöttségre. Akinél itt 0,1 volt, az már lényegesen csökkent, egy fél milligram per testkilónként, ugye gondoljuk azt, hogy valaki 70 kiló, akkor 35 milligram, tulajdonképpen 35 milligram beta-glukán kellene, hogy legyen a szervezetében, és az már elég volt ahhoz, hogy már egy 5%-ra visszacsökkentse a több mint 25 fölött, az 1 milligram per testkilónként, mondjuk 70 milligram beta-glukán per nap per ember, az már teljes védettséget jelentedő gyakorlatilag, tehát statisztikailag, ezek statisztikák, tehát értsék meg, ez nem úgy van, hogy ezt 100%-osra lehet venni, de akinél ez megvan a szérumban, ez úgy így működik. Ugyanakkor infekció gyakorisága, alultáplált, nem vastag bél, vagy nem bélrendszert érintő sebészeti betegek, tehát ahol valami mást műtöttek, tehát nem a bélrendszert, nem nyelőcső, gyomor, bél, stb., hanem valami mást, kezed, vagy lábod, vagy valami is fekét, vagy valami is lábfekét. És itt is hasonló a tendencia, csak nem olyan erőteljes a védettség. Igen, a felhasználása. És itt jövünk ahhoz, amit az előbb mondtam, és amit a bevezetésben mondtam, rák kérdés. Antibiotikumokkal kombinálva használják, növekedést fokozó antibiotikum helyett, immunstimuláció fertőzésig, tehát a megelőzés és kezelésként is használják, és ez itt a lényeg, ezért tulajdonképpen hívtam önöket ma este, erről fogunk hamarosan beszélni. Olyan eredményeket írtak el ezzel a beta-glukánnal, amit én még nem láttam, és fogok önöknek képeket mutatni, amelyeket, hát most szerencsések, mert én is szerencsés vagyok, mert megkaptam ezt a sorozatot, felvétel sorozatot. Olyan képek, amelyeket még nem nagyon láttuk, hogy áttétes emberek, tehát áttétes betegek meggyógyultak ennek a szernek a használatában, de ezt majd később. Először megnézték, hogy más immunerősítő készítmények, tehát a jobb oldalon ott van, hogy például az echinacea, a csak antitestek, a maitake, nem tudom, ismeri valaki a maitakét, ez egy gomba tulajdonképpen, egy japán gyógygomba, akkor adták reishi, ez egy szintén egy másik gyógygomba, az AHC, a MGN, ez is egy egyszerű glukán, nem a beta-glukán, nem a komplex beta-glukán, hanem egy másik glukán, és akkor a whole particle beta-glukán, tehát az a speciális beta-glukán, amiről beszélünk, és nézzük meg, hogy milyen volt a különbség az idő előre haladtával, tehát a túlélés. Tehát csináltak megint egy ilyen kísérletet, és itt a beta-glukánnál 90% az összes többi immunstimulálónál gyakorlatilag többé-kevésbé hasonló eredmények voltak. Akkor csináltak azt, hogy például egy sugárterápiát követően megnézték, hogy hogyan javult tulajdonképpen a fehérvérsejtek száma. Tudjuk, hogy egy sugárterápia után mi történik a fehérvérsejtek számával? Meredeken lefele megy, ugye, és utána napokig még fölmegy. És akkor itt is látjuk, hogy a beta-glukánnal együtt sokkal gyorsabban jött vissza a fehérvérsejtek száma, mint ennélkül. Tehát ez profilaktikus hatás is, kemoterápiával együtt is használható meg ilyenek, tehát ez egy nagyon jó szer. Ugyanaz, most ugyanarról szól, megint fehérvérsejtek, kemoterápia, nem a sugár, hanem a kemoterápia. Itt azt látjuk, hogy ez a másik lent, ez a só oldat, ez meg a beta-glukán. Tehát látjuk, hogy amikor kapja a kemoterápiát, lefele megy nagyon, és aztán utána nagyon, nagyon gyorsan fölfele megy, egy túltermelést is produkál, tehát egy nagyon erős túlreagálás, ugye károkat helyrepofozza. A só oldat egy kicsit föl lehet nyomni, tehát egy kicsit fölmegy, aztán utána megint visszaesik, mert a kemoterápiának több hatása van, tehát a méreg utána is hat még, ugye a kemoterápia az méreg. Itt a karboplatin, egyébként a karboplatin ez egy eléggé durva kemoterápia, ezt hozzá kell mondani. És most megyünk a rák kérdéshez. Ezt szeretném most megmutatni, mert ez igazán az izgalmas terület, tehát ez nagyon izgalmas. Ezen a képen csak azt látjuk, hogy
limfociták tulajdonképpen megtámadják ezt a rákos sejtet, és ők próbálnak valami lyukat fúrni a rákos sejtnek a sejtfalába, és akkor beengednek valami anyagot, és akkor ez szétoldja, feloldja a rákos sejtet. Ez a fehérjesejteknek a dolga, és a fehérjesejtek jól csinálják a dolgukat. Csak nagyon sokszor a daganatos sejtet nem ismerik föl. Tehát ez egy tipikus probléma, hogy ha van valakinek egy daganatja, az immunrendszer meg tudna ölni a daganatot, de nem látja. Tehát megvan a kapacitás az immunrendszernek, hogy az összes daganatos sejtet elpucolja, de valamilyen oknál fogva nem látja. És ez a bétaglukán segít ebben a kérdésben nagyon. Megint ugyanaz a dolog, amit az előbb láttunk már, ugye? Itt a bétaglukán kapcsolódik a természetes ölősejthez, és ez szenzibilizálja, tehát érzékenyé teszi a természetes ölősejt, ami erőt ad az immunrendszernek, és ez itt fönt, ez egy új felfedezés, amit az elmúlt 5-10 év alatt kikutatták. Nem tudom, hogy hallott-e már valaki avastinről, vagy herceptinről, vagy ilyenekről. Ezek olyan anyagok, nagyon modern kemoterápiás anyagok, ami nem kemoterápia, mint régen, tehát ami mindent megöl. Ugye, amikor kemoterápiára gondolunk, akkor azt gondoljuk, hogy ez mindent pusztít, ugye? Tehát mindent pusztít. Most ezek a monoklonális antitestek, ezek tulajdonképpen helyettesítik a szervezetnek a saját antitestjei. Adott esetben a mi immunrendszerünk nem látja a daganatot már, viszont a daganat, minden daganattípusnak van egy specifikus receptora, és ha ők gyártanak, biokémiai gyártásban gyártanak ilyen mesterségesen ilyen antitesteket, beinjekciózzák a szervezetünkbe, ez nagyon furcsa dolgokat produkálhat, ha csak magában használjuk. De ha a bétaglukánnal együtt használjuk, valami félelmetes eredményeket produkál. Mindjárt megmutatom a grafikát. Én most tényleg nem akarok reklámot csinálni, de ezeken a területeken van remény, hogy ezzel a módszerrel tudnánk dolgozni. Tehát a non-Hodgkin limfóma, az emlőrák, a vastagbélrák, itt van az Erbitux, meg az Avastin, akkor van az akut mielőid leukémia, a krónikus limfoid leukémia, a non-Hodgkin limfóma. Tehát itt különböző szerek vannak, a zevalin, stb. Ezekkel a szerekkel és a bétaglukánnal együtt van indokolt remény, hogy a daganatok számát gyorsan és hatékonyan csökkenteni lehet. És itt van a modell. Itt fölépítettek egy modellt, adtak megint a egereknek májrákot, beültettek májrákot, májrákos sejteket egy egérbe, és akkor adták a kontrollcsoport, az a zöld, azt látják a zöld, nagyon gyorsan pusztulás, adták ezeket az antitesteket, tehát monoklonális antitestek, mit történt? Azok még gyorsabban haltak meg, mert önmagában nem valami jószer, ezért sok kritikát is éri. Akkor adták bétaglukánt, nézzünk meg a bétaglukánt. A bétaglukán ugyanannyit segített, de itt megállt. Az állatoknak a 20%-ában teljes védettséget adott. Ezekben az esetekben ez az állat képes volt még antitesteket produkálni, amely lokalizálni tudta a tumoros sejteket. Tehát ami meg tudta jelölni, be tudta jelölni, mert az antitest csak arra való, hogy egy kis csengőt akaszt a daganatos sejtre. És amikor errefele megy egy nagy falósejt, egy ilyen makrofás, vagy, akkor az látja, na itt van a csengő, azt be kell kapni. De a probléma az, hogy ezek a csengők elfogynak az emberekből. És itt az állatok azt mondja, nagyjából ezt egyébként emberekre is át lehet számítani, nagyjából, hogy az embereknek az 1/5, 1/4 még rendelkezik ezekkel az antitestekkel, csak az immunrendszer túl gyenge. És ha hozzáteszünk a bétaglukánt, nézzük meg ezt a piros vonalat, és ez valódi dolog, tehát ezt én nem találtam ki magamnak, tehát ez egy kutatási eredmény, az összes kísérleti alan túlélte. Az összes. Tehát a bétaglukán és az antitestek, ezek a mesterséges antitestek, a kettő együtt tarvágás. Amikor én ezt legelőször láttam, én nem akartam hinni a szememnek. Ezt higgyék el, ezt foglalkozok évek óta a rákkal. Ha ez igaz, akkor van fény az alagút végén. Ha ez igaz. És most nézzünk meg, hogy igaz-e. Mellrák modell. Ezért mellrák modell, ez azt megint egy ilyen állatkísérlet. Mellrákos sejteket beültettek, megnézték, és megnézték kontrollcsoport, antitestek, tehát monoklonális antitestek, és monoklonális antitestek,
és beta-glukán. Ez azt jelenti, hogy a tumor mérete, tehát itt van milliméter, tehát két hét a terápia kezdete után mérték, akik a kontrollcsoportban voltak, ott nem volt semmi, tehát ez szépen ilyen magas volt, ilyen volt a normális növekedés, az antitestekkel ilyen, az is szép, de nem segített sokat, ez ott a antitest és beta-glukán. Hihetetlen eredmények. Ugyanakkor a túlélés. Tehát itt a százalékos túlélés 100 nap elteltével, tehát az állatoknál ez egy statisztika volt, az 50-60% megmaradt a beta-glukánok és az antitestek mellett. Tehát nem csak a tumor nagyon összement, hanem tényleg túlélésre is tudták menni. Mert az is egy nagyon faramoci dolog, mert nagyon sokan azt mondják, hogy összemegy a tumor, a kemoterápiától is összemegy a tumor, csak utána újra nő. Tehát nem azt kellene nézni, hogy csökken a tumor, hanem azt is, hogy túlélés van-e. Ez az, amit mondtam, hogy van fény az alagút végén, nagy amerikai klinikák már foglalkoznak ezzel. Ez megint orvosoknak készült, de ami azt jelenti, hogy itt a felfedezés fázisán túl vagyunk, akkor van a preklinikai vizsgálat, és akkor van első, második, harmadik fázis, ami egyre növekvő emberszámmal készül el, és itt vagyunk már, tehát a fázis egyes kutatásban, ezzel az anyaggal, itt az Erbitux és vastagbéllák esetén, ezen már túl vagyunk. Ez már megvan. És ezek a klinikai eredmények egyébként január elején egy nagy amerikai rákkongresszuson bemutatják a komplett dokumentációval. Tehát amit én most megmutatom, ezt tulajdonképpen egy kicsit emelem a fedőt. Tehát ez még nincsen is publikálva. Részben vannak publikációk, de a nagy eredmények még nincsenek publikálva, és nézzék meg, hogy mi jön most. Azt csinálták vastagbélrák esetén,

0: kemoterápia után kiújult, vagy áttét képződött. És adták nekik imprímet, tehát ezt a beta-glukán, irinotecan és a cetuximab, azaz erbitux, tehát ez az antitest. És úgy adták nekik, hogy hetente egyszer adták be nekik a hatóanyagokat, illetve a beta-glukánt folyamatosan, és csak hat pácienssel dolgoztak az első a csoportban, és egy CT-felvétel az elején, és minden ciklus végén, tehát minden hét végén csináltak megint egy CT-felvételt. Most nézzünk meg egy néhány képet. Nem tudom, hogy mennyit látszik. Látszik ez a sötét folt itt? Nem tudom, mennyire látják. Látják a méretét? Ez volt, ez egy CT, egy CT-szken, ez egy máj, tehát ez a máj. Ezek máj áttétek. És amikor máj áttét van, akkor általában ez már úgy nem jó. Ugyanaz a páciens egy héttel elteltével. Egy hét. Tehát szóval ne felejtsük el. Tehát itt van, hét és ez. Az első ciklus után. A kettes páciens. Nézzék meg a volumen, tehát köbcentiméter volumen. A tumor köbcentiméter volumen. Itt látjuk itt, meg itt. Meredeket lefelé. Ezek eredmények. Ezek most még döbbenetesebbek. Nézzék meg máj áttét. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha valaki hozzám jön és azt mondja, hogy 6 áttétje van a májban, akkor én ránézek, és akkor elkezdek vele imádkozni adott esetben. Vagy felkészítem őt a mennyországba. Ez most nem vicc. Tehát persze lehet akkor is még próbálkozni, meg sok mindent csinálni, és adott esetben tényleg történik is valami, mert ezt ugye nem csak ezen az úton, a Jóisten sok úton és módon tud minket vezetni, hogy gyógyul valaki, és csinálhatja a saját akarata szerint, és ahogyan ő gondolja, de ez egy valódi eredmény. Ezt gondoljanak bele?
1: Eltűnik a daganat a májról.
0: Itt van a statisztikai, tehát a grafikai kimutatás. Nézzék meg ezt! Ez mindennapi. Tehát tessék menni a legközelebbi onkológiába, a Kékolyó utcába, és megkérni felvételeket. Ezt a mi onkológusaink nap mint nap látják. És ezért olyan cinikusan viselkednek, amilyen cinikusan sokszor, mert ez reménytelen. Tehát ilyen valaki jön, tehát a mája már majdnem elment. És a kezelés után hogy néz ez ki? És én nem azt mondom, hogy ez az egyetlen módszer, de ez egy eléggé erőteljes módszer. Nem tudom, hogy önök mit gondolnak erről az anyagról. Én nekem az a véleményem, hogy nincs olyan házi patika, ahol nem kell legalább egy-két ilyen doboz legyen, mert ez egy ilyen olyan szer, ami persze magunknak kell, hogy vegyük, mert a TB nem fogja finanszírozni egy hamar. És ez olyan, hogyha ezt megesszük, ez 3 nap múlva hat, és ha abba hagyjuk, 3 nap múlva már nincs hatása. Mert csak a neutrofileket edzi, tehát nem mivel a vele született immunrendszerünket erősíti. Tehát nem az emlékező képesség. Tehát ugye van az immunrendszernek egy emlékező immunrendszer, a T-sejtek meg a B-sejtek, tehát nem ezt erősíti, hanem direkt a baktériumölés, a tumorölést, ezt direkt erősíti. És aki ennek a hatását akarja élvezni, azt szednie kell. De ha jön valami probléma, influenza, vagy valami ilyesmi, és ezt használjuk, sokan azt mondták, sokkal gyorsabban ment le az influenza, és a rákbetegeknél is azért vannak eredmények, tessék, látták, hogy a rákbetegeknek milyen eredményei vannak. És hogy hadd mondjam még egyszer, amit most önök látták, azt Magyarországon olyan nagyon sok ember még nem látta. Talán egy vagy két előadás volt erről a témáról, ahol ezeket a képeket bemutatták. És ezeket is csak azért, mert van egy barátom, akinek egy jó barátja van, aki benne van ebben a kutatásban. Szóval ezért körülbelül így van. Januártól a világ sajtó fog erről tudni, és nem akarom elkiabálni, de elképzelhető, hogy ezt hivatalosan fölveszik a protokollok közé. Ha ez így hat, akkor elképzelhető, hogy a továbbiakban ezt akár támogatni fogják. Persze először az USA-ban, nem nálunk. De gondolják bele, hogy hány rákbetegnek jelent ez, ha ez törzskönyvezve lesz, tehát ez a kombináció, vagy ez egy hivatalos protokoll lesz, még ha csak az USA-ban is protokoll, akkor itt Magyarországon is lehet az onkológusnak a lábára lépni, és azt mondani, kérem szépen, én ezt a protokollt kérem.

0: Én kérem, hogy ez szerint a protokoll szerint gyógyítsanak. Hihetetlen egy eredmény. Ez tényleg hihetetlen. És tehát még egyszer próbálják rögzíteni bétaklukán és monoklonális antitestek. Az onkológusok örülni fognak, mert még ők sem tudnak erről sok mindent. Szóval én már küldtem egy-egy embert onkológushoz, aztán ő csak nézett, mint a boci, nem tudta, hogy most ezt akkor eszik vagy iszák, tehát mármint ott az antitesteket ezt ismeri, az avastin, meg a herceptin, meg ilyeneket, csak ezt a kombinációt még nem ismerik. És ez egy hihetetlen eredmény. Maga az nem az Imiflex, mert az Imiflex ez csak egy termék, de maga a bétaklukán, ez egy természetes anyag, ez egy élesztő kivonat. Magyarországon élelmiszerként van bejegyezve, tehát ez nem gyógyszer. Csökkenti a fertőzés rizikóját, az influenza rizikóját, a daganat rizikóját, és az allergiával kapcsolatosan is van némi segítség. Nem mindenkinek segít, de van, akinek segít. Talán erről van még egy-két kép, amit talán meg tudom mutatni. Nincs. Ja, kiiktattam. Jó, oké. Okay. Jó, már nem akartam még erről még sokat beszélni. Tehát az allergia esetén is vannak, akiknek az allergia esetén is segít, mert a normális állapotba hozza az immunrendszert. Szóval tényleg, és ezt higgyék el, én nem keresek ezen egy fillért sem, hogy ezt elmondom, és a terméken sem keresek én egy fillért. Abszolút nem az én dolgom, hogy én ilyen termékbemutatót tartok, de ezeket az eredményeket annyira önmagukért beszélnek ezek az eredmények, hogy bűn lenne erről nem beszélni. És bűn lenne ezt nem elmondani. Még ha Magyarországon most valahol valaki ül, és örül neki, mint Marci Hevesen, mert ő árusítja ezt a terméket, és sok pénzt fog keresni vele, mert mindenki ezt fogja vásárolni. De higgyék el, betegeknek ez egy komoly reménység. És ha megnézem, hogy ki mennyit kér rákgyógyítás érdekében, hogy ilyen százezreket, meg olyan százezreket még havonta 100-200-300 ezer forint ugrik egy rákbetegnek, csak hogy gyógyuljon. És itt van egy szer, ami esetleg 10-15 ezer forintba kerül egy hónapban. És ha még hozzáteszi a hivatalos orvostudomány ezeket az antitesteket is, akkor van remény. Én remélem, hogy egy kis információt tudtam közvetíteni ebben a nagy, bonyolult világban, és remélem, hogy elegendő gyakorlati is ez az információ. A termék vásárolható Magyarországon, a termék neve, ahol ezt a bétaklukánt lehet kapni, az az Imiflex. Tehát Imiflex az a neve. Imiflex. Két M-mel, igen. Tehát itt van, aki meg akarja nézni a végén. Mondom, még egy betegtől visszakaptam egy dobozt, és benn volt az egyik táskában, gondoltam, kipakolom, megmutatom. Én a betegeimnek kötelező, tehát nincs olyan beteg, aki nálam van, rákbeteg, akinek ezt nem úgymondván kötelezően előírom, mert olcsó ahhoz képest. És megvan a remény, hogy ez a 20%, ugye ebbe a 20%-ba beleesik, még ha az antitesteket nem is tudjunk beszerezni, mert én nem vagyok orvos, mert hogy ezt nem lehet úgy előírni, de hát ezt csak onkológusok tudják. De megvan az a remény, hogy legalább az a néhány százalék ez bejön, és esetleg teljes mértékben segít. És ez így működik, tehát ez tényleg erősen működik. És ha nem is direkt így hat a antitest révén, tehát direkt a daganatra, mindenféleképpen a rákbetegnek az immunitását fogja erősíteni, a sebgyógyulást, a gyulladás csökkentést, a fehérjesejtek felépülését, tehát mindenféleképpen fog segíteni, tehát sok úton, módon fog segíteni, és akkor így tehermentesül a szervezete másfelől. Ugye csak javasolni tudom, és fölvetették a kérdést, hogy lehet ez táplálkozás, ugye? Tehát itt jön a kérdés, hogy miért kell szedni valami szert, valami kapszulát. Nem lehetne ezt esetleg élesztővel úgy beszedni, ugye? Tehát valami élesztő kivonatot. Hát a helyzet az, hogy amit itt 250 mg, ami ilyen egy darab kapszulában benne van, az nagyjából egy másfél kiló élesztőnek megfelel. Tehát másfél kiló élesztőből kivonnak egy kapszulának a mennyiségét, ezt el tudják képzelni, hogy ez kicsit felfújna, hogyha az ember naponta ennyi élesztőt fogyasztana. Nem kell ennyit, hadd mondjam valamit, tehát a 250 mg az sok. Tehát ez betegeknek való, illetve ez influenza idején, illetve ez egy ilyen őrült világban, amiben mi ma élünk, ilyenkor ez a mennyiség, ez reálisnak tűnik. De a gyakorlatban az, hogy az indiai, az afrikai emberek, tehát a természetes népek tulajdonképpen rengeteg bétaglukánhoz hozzájutnak, éppen az előbb említett a élesztő spórák, élesztő gombák, ami úgy megvan, itt-ott, amott megvan az ételen. Ők ezt megeszik, és a szervezet állandó edzésben van, állandó szenzibilizálásban van. És mivel nem csak a bétaglukán ilyen hatással van, hanem egyéb más anyagok is ilyen hatással rendelkeznek, azért az immunrendszerük jól működik, viszonylag jól működik, és nekik nincsenek ezek a problémák, amelyek nekünk megvannak. Úgyhogy, hát... ennyi lett volna mára, rövidre fogtuk, köszönöm szépen a figyelmüket, és 4 hét múlva, tehát 1 hónap múlva, akkor megint belemegyünk a rákbetegek világába, megint megnyitunk egy újabb fejezetet, és meg fogjuk mutatni, hogy antioxidánsok segítségével egy rákbeteg, tehát aki terápiában van, tehát aki kap kemoterápiát, vagy valami mást, hogy ő neki hogy lehet segíteni antioxidáns hatású anyagokkal, hogy segíteni lehet-e, mert sokszor ellentmondás is van, és erről is fogunk beszélni. Jó? Köszönöm szépen a figyelmüket, és ha vannak kérdések, akkor ezeket most lehet föltenni. A kérdéseket itt lehet fölvetni, jó? Itt van az első kérdés.
1: Szeretném neked, hogy az én férjemnek 14 dolgon a koronájában.
0: Igen.
1: Kemoterápiákat kapunk például.
0: Igen.
1: Tudnál segíteni nekünk ez a
0: szert? Hát ezt a szert én meg tudom mondani, hogy hol kell venni, ez a külső Váci utca 95-ön, tehát külső Váci út 95, ott van a Vita Free nevű cég, van egy telefonszám, és talán rajta van, amit meg tudom mondani, és akkor ott fölhívnak, és ezek boldogok lesznek, ha el tudják adni önöknek egy dobozt. Tehát mondom még egyszer, a termék neve Imiflex, és a cég az Vita Free, tehát Vita, és aztán FREE. És, tessék? 95, ha jól emlékszem, de mondok egy telefonszámot. Hát mondok egy telefonszámokat, mert én is őtőlük szoktam venni, tehát én csak kapom máshol. Tehát a telefonszám az Budapest 1-es körzet, 788 6486. Hát az ára úgy van, hogy egy doboz 4000 forint, de egy rákbetegnek nagyjából havonta 4 dobozt kell fogyasztani, mert naponta 2x2 kapszulát. Tehát mivel csak 30 darab van benne, úgy 120 darab elfogy egy hónapban. Hogy mondjam, tehát ez egy olyan dolog, hogy lelkiismeret kérdés, valaki azt mondja, hogy elmondom az orvosnak, valaki azt mondja, hogy nem mondom el az orvosnak. Én ezt nem fogom eldönteni, hogy ki mit mond. Az biztos, hogy az általános állapotot meg fogja erősíteni. Tehát egy általános immunerősítést nyújt, kemoterápiát gondolom kap, ugye, meg ilyeneket. Tehát mindenféleképpen fog segíteni neki. Miből indult el a daganat? Vastagbél? És kapja az avasztint? Ha avasztint kap, akkor nagyon nagy esélye van, hogy ez segíteni fog. Ha nem kap avasztint, vagy erbitox, tehát erbitox vagy avasztint, ha egyik vagy a másikat kap, tehát ha erre reagál, tehát a tumora úgymondan erre reagál, akkor ezzel a bétaglukánnal az segít. Jó, hát nézze, a kemoterápia, amit szoktak használni, ezeket a karboplatint, meg fluoracil, meg ilyenek, ezek olyan brutálisak, hogy ott kőköven nem maradt, de a kemoterápia, mint olyan, ez csak egy ölő valami, és nem tud gyógyítani. Ez csak pusztít sejteket, és ez majd a következő előadásnak a mondani valója lényegében, hogy más is kell, hogy egy beteg fel tudjon épülni. Nem elegendő, ha csak kinyírjuk a sejteket, utána a szervezet nem tud fölállni. Az immunrendszer tönkre megy, az anyagcsere tönkre megy, minden tönkre megy, és ha nem adjunk neki a segítséget, hogy újra talpra tud állni, akkor hiába való fáradozás. Jó, tehát ez egy érdekes dolog, tehát tessék fölhívni őket, ők meg tudják adni, jó? Tehát akár ki is küldenek, tehát postán küldik, jó? Tessék.
2: Tudom, akkor ez egy előadás sorozat, szintén ön adott elő, és akkor a tisztítunk úrákhoz volt egy nagyon részletes is.
0: Igen, igen.
2: És akkor volt egy olyan megállapítás, hogy volt egy professzor Amerikában, aki tisztítunk úrákkal úgy tudott.
0: Igen, itt orvos, igen, igen, igen, igen.
2: Ez a két dolog. Nyilván gondolom, hogy segíthet, tehát megelőzésképpen is a tisztítunk.
0: Hogyne, persze. Ó, hát ez egészen más. Tehát, ami, ugye én foglalkozok ezzel évek óta, és minden használható eszközt veszek igénybe, hogy a rákbetegeknek valamilyen módon lehessen segíteni. És minél többet foglalkozik az ember, annál többet tud a működésről, tehát ennek az életani működéséről. És az a helyzet, hogy a tisztítókúrának a legnagyobb haszna az az, hogy azok a szervek, amelyek felelősek a tönkrement sejtek kiválasztásaért, tehát az, hogy kifele menjen a méreg, ezek általában nem működnek, és ez a vastagbél, a vese és a máj. Na most ezeket tisztítani, ezeket karbantartani, bőtökkel, tisztítókúrákkal, lébőtökkel, nyaskosztkúrával sokat segít. Maga a lébőt lugosít is adott esetben, tehát a sok ásvány, a sok zöldséglé az egy lugosító hatás. Ezek nagyon jók, de nagyon sokszor nem elegendő, mert azért nem szabad elfelejteni, mi már nem élünk egy biokorszakban. Tessék arra gondolni, hogy a 20-as, 30-as években, amikor az első természetgyógyászok ezeket a dolgokat kitalálták, és azt mondták, hogy csak 20 napig vagy 30 napig zöldséget kell enni, vagy bőtölni, vagy mit tudom, vízes bőt, vagy lébőt, és akkor majd meggyógyulsz, vagy csak szőlőt eszel, meg ilyeneket, és ez valójában így is volt. Tehát ez a 910, 20-as, 30-as, 40-es években még a legtöbb ember, a világ lakosságnak a 95%-a bioételt fogyasztott. Mert nem volt vegyszer, tehát nem volt vegyszerezés. Tehát ez ilyen egyszerű. És ilyen környezetben még ilyenkor is még voltak betegek, akik városban laktak, akik mindenféle más Na hát, ha ezeknek, tehát ezektől elvettük a husikát, a főtételt, és nyerskosztra állítottuk őket, csak kellő, szigorúan, ezek szinte maguktól gyógyultak. De ma tudomásul kell venni, például egy japán kutatás azt mondta a 80-as, 90-es évek fordulóján, hogy egy japán átlagember egy évben egy 10 liternyi vödör műanyagot fogyaszt. Tehát egy 10 literes vödörni műanyag, tehát adalékok, tehát az étrenden belüli színanyagok, állományjavítók, amelyek műanyagból vannak. Szintetikus anyag. Gyógyszerrel, meg mindennel egybevéve. Tehát egy 10 literes vödörni pirulák, folyadékok, színek, ki tudja? És ennek egy nyilvánvalóan a java része kimegy a szervezetünkből, de egy töredéke megmaradt, és ez a töredéke, ez már olyan mértékben módosítja a szervezet működését, hogy ez már nem úgy van, tehát ez nem úgy van, mint a régi időkben, és ha egy tisztítókúrát meg is csinálunk, az segít, sokat segít, de sajnos vannak keményebb dolgok is. Tehát ezt látni kell. Tudjam. És nem csak ezekkel dolgozok, van még. A fegyvertár az széles, de ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. Tehát ezért ma este bemutattam, és hát nem lehet mindent egy esten elmondani, úgyhogy... Mert nem lenne okom, hogy újra visszajöjjek, úgyhogy. Tessék!
3: Nekem kettő kérdésem lenne. Vastagbélákon túlesett beteg, akinek jók a mutatói, annak ajánlott-e és milyen mennyiségben?
0: Az nyugodtan, mert még ha nem is direkt, nincs is tumoros sejt adott esetben, vagy csak kis kócok vannak adott esetben, mivel megerősíti az immunrendszert, tehát alapjáratban megerősíti az immunrendszert, fertőzések ellen véd, vírusok ellen véd, tehát ilyen értelemben mindenféleképpen javasolt, és azt kell mondani, hogy a bétaglukán a fehér vérsejtekből vadállatokká tesz. Tehát szó szerint az van. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy kis öreg nénikéből, aki alig tudja magát tartani, abból lesz egy ilyen huligán, aki, mit tudom, harci balták a kezében. Szóval úgy kell a... Tehát hihetetlen módon módosítja a fehér vérsejteket.
3: Még egy mellékkérdés, hogy egy olyan ember, akinek semmi tünet vagy panasza nincs, annak ez...
0: Annak feltétlenül nincs szükség. Arra jó, hogyha otthon tart a gyógyszerszekrényében tart egy-két dobozt, hogy arra az esetre, hogyha valami van, valami járvány közeledik, vagy mit tudom, a család elkezd influenzásá válni, akkor ő gyorsan elkezdi szedni, biztos nem lesz influenzás.
3: A legközelebb betegre visszatérve, annak ugyanezt a mennyiséget kell szedni, amit kétszer egyszer vagy?
0: Nem, az úgy van, hogy tehát aktív tumoros, tehát aki tumoros betegségben aktívan benne van, annak napi 1000 mg-ot szoktunk mondani. Aki megelőzésképpen használja, ott azt szoktuk mondani, hogy naponta egy kapszula az elég, tehát így négy, ez a forint havonta, de ez már nem tétel. az 1000 mg-ot azért mondjuk, mert 500 mg elegendő lenne elvileg, de mivel ez orálisan megy be, tehát ugye emésztési csatorna, akkor nem egészen szívódik föl, és ahhoz, hogy mondjuk a vérben ezt a mennyiséget tudjuk előállítani, hogy legalább 3-4 mg per testkilónként alakuljon, tehát hogy ez legalább ott legyen, ahhoz fölmegyünk ezt a mennyiséget. Ha valaki otthon, tehát profilaktikusan tartja, és jön valami probléma, mit tudom én, egy ilyen 5-6 napon keresztül szedi, abban az akut fázisban, ahol mindenki más folyik az orra, meg minden, meg tűszök, meg prüszköl, akkor gyakorlatilag megvéd minket. Egy bizonyos értelemben, de 2-3 napig tart, még ez a beta-glukán telítődik, és akkor az összes tulajdonképpen fehér vérsejtet, vagy aktív fehér vérsejtet, a makrofágok, meg ilyeneket, úgy aktivizálja, úgy szenzibilizálja, hogy ezek nagyon-nagyon erőteljesek lesznek. Jó? Következő.
4: Kuncsár doktor bizonyította, hogy a szervezetünkben az immunrendszeren kívül létezik még egy más védekező mechanizmus. Erről tudnám.
0: Hát így nem tudom, hogy ő mit bizonyított, mert én tudom, hogy van a humorális válasz. Tehát az immunrendszernek van két ága. Ha erről beszél, akkor tudnék erről beszélni. Amúgy Kulcsár doktornak a felfedezéseit nem ismerem, ezért nem tudok, miről beszélek. Ha esetleg egy kicsit segítene. Tehát miről beszélt Kulcsár doktor?
4: A Culevit készítményről.
0: Na jó, de a Culevit készítménynek az nem az aminosavakról szól. Tehát tulajdonképpen ő aminosavakkal, tehát ez nem egy immunrendszer kérdés, hanem ő a sejtanyagcsere szempontjából közelíti meg a tumornak a szétrobbantását. Tehát gyakorlatilag egy túletetés alakul ki, tehát a Culevit szedésével egy túletetés alakul ki. Egyébként a Culevittel kapcsolatosan nekem olyan vegyes véleményem van, mert szakemberek nekem azt mondták, hogy a Culevitet úgy kellene használni, hogy gyakorlatilag infúzióként. De ugye Magyarországon az infúzió nincsen engedélyezett, és mivel a Culevitnek a mechanizmusa úgy működik, hogy ellátja a tumoros sejteket olyan aminosavakkal, amelynek a következményeként az lesz, hogy ezeknek az aminosavaknak az anyagcsereje összeomlik. Tehát túl eszik magukat, és összeomlanak. Ahhoz, hogy ezt az eredményt elérjük, tehát ha én reggel 6-kor kezdek, mit tudom, óránként 2-t szedni, este 10-ig, napközben megvan ez a hatás, de éjjel gyakorlatilag minden lenulázódik, és másnap reggel újra kezdem. Tehát amíg a vénás kezelések nem kerülnek úgymondván piaci forgalomba, addig ez sajnos csak egy tapasz. Tehát kordában tud tartani, tehát így is van hatása, de a Culevitnek igazán akkor lenne, vagy a Culevitnek igazán akkor lenne hatása, hogyha ez tényleg pranül, infúzió, és egy-két héten keresztül folyamatos használat, sokkal nagyobb hatása lenne. Mert egyébként, amit ő felfedezett, ezt ő így csinálta. Tehát ezzel a folyamatos szintfönntartással tudta ezt az eredményt elérni, de gyakorlatban élő ember ezt nem tudja elérni, mivel akkor 2 óránként kellene fölébredni és kapszulát szedni, az meg egy olyan fáradtságot eredményez, amit a vámon nyerek, azt a révén elveszítem, vagy fordítva. Tehát ezért azt mondom, hogy jó a módszer, ez egy jó megközelítés, tehát a sejtnek az anyagcseri oldaláról, de én ma este tényleg csak a töredékét elmondom annak, amit lehet elmondani, mert tényleg nem mentem bele, mert lehetett volna belemenni az alternatív szereknek a tárházába. Legalább 40-50 olyan szer van, amelynek bizonyított hatása van. Én mondjuk előadást tudnék tartani annak a negyedéről, tehát 10-15 szerre úgy itt kapásból tudnék elmondani dolgokat, mert ezeket használom a mindennapokban. Vannak olyan szerek, amelyek, exotikus szerek, amelyeket az USA-ban használnak, mi nem, mert vagy nincs pénzünk rá, vagy nincs feltételünk rá. De én úgy látom, hogy be kell lőni magunkat 2-3 olyan dologra, és ma este azt akartam megmutatni, hogy az alternatív és a hivatalos orvostudomány együttműködésével tulajdonképpen eredményeket lehetne elérni. Tehát az alternatív szerek, ami ugye most itt beta-glukán, ezt évtizedek óta használják gyakorlatilag. Tehát ez messze korábban, de sokkal korábban volt, mint bárki gyanakodott volna arra, hogy a monoklonális antitestek egyáltalán már kutatásban vannak. És amikor a monoklonális antitestek megjelentek, és még mellé rakták a beta-glukánt, ez úgy hatott, mint egy bomba. Én bemutattam. Hát azt akarom mondani, hogy ha a hivatalos orvostudomány nem lenne olyan szűklátókörű, mint amilyen, és egy kicsit jobban használna azokat az eredményeket, amelyek úgymond van a másik oldalon vannak, és a másik oldalon nem lennének olyan ortodoxok, hogy csak az a jó, ami kemoterápia nélkül van, akkor sokkal több embert lehetne megmenteni, és sokkal korszerűbb lenne a rák elleni küzdelem, mert én nem merem azt mondani valakinek, aki orvosi kezelésben, hogy semmilyen szín alatt ne használt az orvosi kezelést. Én inkább azt mondom neki, hogy okosan, értelmesen és működőképesen használt. Maga a kemoterápiát nagyon nem szívlelem, szó szerint nem szívlelem, mert sok kárt okoz, és Magyarországon azért nem vagyok a kemoterápiának a barátja, mert sajnos ez a történelmi helyzetünkből adódik. Olyan protokollok vannak napirenden a vidéki kórházakban, amelyeket 30-40 évvel ezelőtt találták ki. És ezek a protokollok ma teljesen elavultak. És vagy az orvosnak a tudása hiányos, vagy ha az orvos tudna is, de már nihilista, mert nem kap pénzt hozzá. Értik? Tehát ez ilyen, hogy nem egy és nem két ilyen eset jött hozzám el, aki először, mit tudom, Gyöngyös, Miskolc még hagyján, de Gyöngyös, ilyen kisebb kórházak, ahol tehát nem a nagy kórházak vannak, oda mennek, hát tessék, itt a mellemben van egy csomó, jöjjön vissza 3 hónap múlva kontrollra, jön 3, Siófok, Gyöngyös, Békés Csabáról, tudok ilyen esetek Bajáról, ahol bementek a betegek, mondták, hogy itt van a baj, itt szúr, van ez, tessék, ez micsoda, mondták a betegek, és az orvos azt mondta, hát jöjjön vissza kontrollra. És amikor visszajött kontrollra, már áttét is volt. És utána ezek az emberek bekerültek a Kékólyi utcába, és a Kékólyi utcában a szakértők a kezüket a fejük fölött összecsapták, azt mondták, hogy mekkora barmok, csak nem ezt akartak mondani, hogy szóval nem mondták ki, de hogy lehet ezt így elbaltázni. És én azon a véleményem vagyok, hogyha Magyarországon 3 kórház lenne, ahol onkológiai osztály van, és az összes többi onkológiát becsuknának, és azt a 3 kórházat úgy fölfejlesztenének, hogy minden benne van, ami kell, új fejek, új emberek, új vezetők, akkor Magyarországon legalább 10-15%-kal kevesebb ember halna meg a rákban, mint ami most van. És amíg most még hozzátennénk ilyen Culevit infúzióként, hozzátennénk a bétaklukánt, hozzátennénk olyan dolgok, amelyeket régtől fogva ismert, DCA-t például, Kanadában használják a DCA-t. Ha nem lennének olyan szemérmesek, és mondjuk hozzátennének meg olyan anyagok, enzimeket, lugosításokat, meg minden, amit használunk a mindennapokban. Gyönyörű lenne. Orvosi felügyelet alatt. És újra bizalom lenne, a betegnek bizalma lenne, oda menne. És nem az van, ez a mumus, hogy kapsz egy infúziót, és utána 3 hétig padlón vagy. Amikor ma szépen lassan már újra tudsz enni, akkor menjél vissza, és akkor újra padlóra küldünk. Mert ez a gyakorlat. És amikor mondja csak, elnézést, hogy ilyen monológot tartok, de ez van.
4: Bocs, ha nincs idő, vagy nincs kellő rálátás, tudomásom szerint Brazíliában igen régóta működik olyan természetgyógyászati centrum, ahol agyakterápiával, tehát agyakpakolással is kezelnek többek között rák betegeket, tudomásom szerint Erdélyben is létezik.
0: Igen. Sok helyen. Nézze, a helyzet az, hogy agyakkal nem... Tehát agyakkal önmagában, tehát én ismerem, ki is kereshetem a telefonszámokat ezeknek az intézményeknek, tehát tudomásom van róla, tudok róla. Én is ebben az irányban nagyon sokat tettem, tehát pakolásokkal, fürdőkkel, hőterápiákkal, tehát hipotermiával, kivonással, tehát testnedvek kivonásával, lugosítással, de gyakorlatilag egy agyakpakolás, ez egy testlugosítás, amit tehát toxinokat szívjunk ki a bőrön keresztül. De hadd mondjam azt, hogy ezt úgy is lehet elérni, hogy itatom az illetővel 12-es pH értékű vizet, tehát ionizált vizet, és pluszban először bepakolom a forrókádba, utána a hideg vízbe, utána az agyakba, közben itatom teákat vele, közben lugosítom őt, közben injekciózunk, közben mindent csinálunk, tehát higgy el, én is az elején olyan kékszeműen, naívan nekirendültem a dolognak, hogy majd ezt csinálunk, meg azt csinálunk, meg egy kis tisztítókúra, meg egy kis ez az amaz, és minden rendbe jön. És a hangzatos ígéretek a gyakorlatban, tehát a valóságban egészen mások. Mert maga a beteg a töréspont. Tehát maga a módszer, sokféle módszer van. Nagyon sokféle módszer van. A módszereknek a biokémiai hatások a szervezeten belül az nem sokféle. Tehát van az, hogy az apoptózist elindítom, tehát az, hogy a sejt önmagától meghaljon, az, hogy az oxigénellátást javítom, az, hogy a vérkeringést ellátom, tehát javítom, az, hogy a promótereket leállítom, tehát mindazok a tényezőket leállítom, amelyek a tumort elősegítik, az immunrendszert fölfegyverzem és élesítem, tehát ez a tárháza. És hogy ezt most hogy érem el, tehát sokféle mód van, de a probléma, tehát a végső probléma az az, hogy amíg nincs egy intézmény, ahol ezt meg lehet csinálni, és ezért mondtam az előbb azt, hogy intézményesítve az lenne célszerű, hogy lenne egy olyan hely, ahol a milliárdos kutatásoknak a pozitív eredményeit orvosi felügyelettel párosítanának azzal, amit a hagyományos népi gyógyászat, a természetgyógyászat, a racionális természetgyógyászat az asztalra tett, és évtizedek óta ezzel gyógyít, ha ezt összetudnának úgymondván ötvözni, vagy kombinálni, akkor nem lenne a rák akkora ostora, a népostora, mint amilyen, és azért csak, hogy mondjam, a daganatos rákbetegségek töretlenül emelkednek. A tüdőrákon kívül az összes tumorfajta növekedő fázisban van. Tehát évente 1-2-3-4% növekedés van ezeken a területeken. Tehát minden további nélkül, szóval bármilyen tumorfajtáról van szó, és ez egy komoly probléma, ezt nem csak úgy egy részterületen, vagy egy részterületen, egy kis területen kellene megoldani, de ezt az egész országban kellene megoldani. És intézményeket létrehozni, csak ott mondok olyanokat, mint például az erdélyi intézmény, vagy a brazíliai intézmény, de mehetnénk Mexikóba, Tijuanába, ott van egy rakás, de mehetünk Németországba, Bad Aiblingben van egy klinika. Tehát Németországban legalább 10 klinika van, ahol professzionális körülmények között rákgyógyítást végeznek, csak olyan költségen, tehát nekem van egy kapcsolatom Németországban egy Bad Aiblingi klinikával, amikor oda küldöm a beteget, alaphangon 25 000 eurót, és ami még pluszba megkapnak, azt a végén majd elszámolják. Ez azt jelenti, hogy 30-40 000 eurót ott hagy a beteg, tehát mit tudom, egy ilyen 7,5-8-9-10 millió forintot, és akkor mondjuk ott van 4-6 hétig a klinikában. És nagyon jó arányokat érnek el, tehát nagyon jó módszereik vannak, hipotermia, meg mindenfélét, csak hogy ki tudja ezt megfizetni. Magyarországon nincs ilyen. És Magyarország a szabályozás szempontjából az egyik legszigorúbb országa az EU-n belül. Tehát itt Magyarországon egy intézményt létrehozni, egy ilyen gyatra természetgyógyászati háttérrel, mint amilyen van, ahol a hivatalos orvostudomány megvetéssel, kritikával vagy gyanakvással tekint a természetgyógyászat irányába, sokszor jogosan, mert mindenfélevel próbálnak gyógyítani, csak a racionális módszerekkel nem, tehát agyakkal nem. Tehát könnyebb egy biorezonanciát eladni 10 000 forintért, mint egy agyakpakolást megcsinálni. És az orvosok azt mondják, hogy ez csak pénzbeszedés, és igazuk van, sok tekintetben, ezért nincs együttműködés, és ezért nincs háttér, és ezért Magyarországon egy természetgyógyászati klinikát előállítani, ami ezen a címen működik is. Tehát nem az, hogy van egy wellness szállodánk, és azon belül csináljuk, amit csinálunk, de nincs engedély, meg nincs semmi, hanem egy rendesen deklarált természetgyógyászati klinika, ez Magyarországon előbb piros hó esik. Ez a valóság, és ezért mondom, hogy ha már ilyen eredmények vannak, akkor azt kell erősíteni az emberekben, azt kell látni, hogy igen, kellene menni, ami elérhető, ami megvalósítható, oda menni az onkológushoz, az órát megcsavarni, és azt mondani, hogy doktor úr, itt van egy eredmény, tessék megcsinálni. 2 hete volt nálam egy belgyógyász orvos, egy hölgy, akinek a férje rákos, májrák áttét, nem tudnak sok mindent csinálni vele, melanóma áttét. És megmondtam neki az antitestek kérdése, meg a bétaglukánt. Ezzel ment be a Kékói utcába, csak néztek rám, mint a boci, szó szerint. Nem tudták, mit kezdeni vele. Nem mennek be az emberek az onkológusokhoz, és azt mondják, hogy doktor úr, itt van az eredmény, tessék. Ezt ott és ott megcsinálták, ezt itt is nem lehetne megcsinálni. Ha nem jönnek 10-20-50-en, akkor ezek az emberek nem fognak változni. pedig muszáj. Beszélgethetünk tovább, de engedjük őt valaki más.
5: Hogy a, most újra és újra említed az antitest, a monoklonális antitestet, hogy a mit a munkának együtt.
0: Igen.
5: Hogy a vétás munkát beleszed.
0: Igen. Az antitestek az úgy van, hogy tehát mondtam, tehát herceptin van, avastin, erbitox, stb. Ezek a szerek, ezek iszonyan drágák. Most megnéztem, délután néztem, hogy 16 milliliter avastin kerül 300 ezer forintba. És ennek 25 milligram hatóanyag per milliliter. Tehát szóval csak ott tudjuk, hogy milyen árak vannak, tehát egy ilyen kúra, hivatalosan egy teljes kúra, az nagyjából azt hiszem 6 kezelést kapnak, az egy ilyen 2 millió forint körül van. Ezt Magyarországon ember nem tudja kifizetni, kevés ember tudja kifizetni, és ahhoz képest nevetséges áron van a bétaglukán, ugye? Azért mondom, hogy nem kell erről sokat beszélni, igazán az onkológusok, akik TB költségen 100%-os támogatással ezeket a dolgokat osztogatnak, őket kell gyötörni, hogy tessék, itt van egy protokoll, és már tessék ezt a protokollt alkalmazni velem, mert én beteg vagyok, és én gyógyulni akarok. Ez lenne a módszer.
5: Hát említettem, hogy a bétaglukán az antitestekkel, jól mondom, antitestekkel együtt.
0: Igen.
5: De most én csak bétaglukán szeretem.
0: Igen. Akkor 20%-os esély van, hogy ez működik, hogy a saját antitestjeid, hogy ezek ott vannak még, csak az immunrendszer nem kellő harapos. És a bétaglukán módosítja az immunrendszernek a működését, tehát a hatékonyságát, és a saját antitestekkel együtt kinyírod a tumort. Ennek egy ilyen 15-20-25, maximum 25, de inkább 15%-os esély van. Ha az antitesteket kapod hozzá, a specifikus antitesteket kapod hozzá, és ha te abba a betegség csoportba tartozol, ahol már megvan ilyen, akkor egy igen-igen magas arányban beszélhetünk arról, hogy a szervezet ezt elpucolja.
5: Szóval ez a specifikus antitest, ez nagyon drága.
0: Nagyon drága, és önmagában pocsék. Tehát bétaglukán nélkül inkább ne használjuk. Tehát akkor ott tényleg csak a mellékhatások vannak.
5: Egy rákbeteg van valahol, és azt mondom neki, hogy bétaglukán plusz specifikus antitest, amit orvoson keresztül beszélni.
0: Akkor mázlia van. Akkor mázlia van. De még egyszer mondom, tehát ez egy ritka eset jelenleg még, és ne tessék nem azt gondolni, hogy az összes rákbetegségre már megtalálták az úgynevezett monoklonális antitestet, de van egy ilyen 7-8 rákfajta, nagyon-nagyon gyakori, tehát a tüdő, vastagbél, mellrák, stb. És a mellrákon belül is sem minden egyes típus reagál erre. De ahol megvan ez a reakció, az én becslésem szerint talán az összes rákbetegeknek a 20-30%-ában, vagy inkább a 30% környéken, ott már van egy olyan megoldás, ami nagyon-nagyon-nagyon ütős. Ja? Ott hátul volt egy kérdés. Ja, ez az én problémám is volt, tehát nekem az volt a problémám, hogy én beszélgetem is azzal a barátomnak a barátjával, és hát őtőle tudom, hogy kértem tőle a tanulmányt, kértem tőle a referenciákat, azt mondta, hogy még nem tudja megadni, mert januárban egy amerikai rák kongresszuson akkor ott fogják bemutatni az egészet Susanman, és ezzel párhuzamosan valamelyik szaklapban lesz egy publikáció, addig ők referenciákat nem fognak kirukolni, még nincsenek is készek. Tehát ezek a folyamatok, ezek a tanulmányok folyamatosan most is mennek, tehát most jelen pillanatban is vannak betegek, akik vizsgálat alatt vannak, és csak amikor ezt befejezik, csak akkor fogják a teljes eredménnyel előrukolni, de ez annyira úgymondván bíztató, hogy kiszivárgott szakkörökben, és hát mondom, van a szerencsém, hogy az angol királyi orvosi társaságnak egy tagja, aki tud erről a dologról, az a barátomnak az ismerőse, és akkor hát őtőle tudjuk. Tehát ez egy nagyon... A bétaglukán és a monoklonális antitestek együttes használatáról már cikkeztek, itt-ott van egy-egy cikk, de ezek az eredmények, tehát ami itt van, tehát a felfedezés már megvolt, de az úgynevezett klinikai teszteknek az eredményei azt még nem tudták bemutatni, és ez lesz most az első nagy, úgymondván nagy gong, ezek utána folyamatosan fognak jönni a kutatások, hiszen ha ez így van, akkor tényleg komoly esélyek vannak egyes betegségeknél. Még egyet szeretnék elmondani, mielőtt itt az a benyomás van, hogy én esetleg, hogy mondjam, le vagyok fizetve a bétaglukán terjesztésért. Én személy szerint a saját praxisomban ezt úgy használom, hogy, hogy ez egy alapszer. Tehát aki bejön hozzám, tehát van egy ilyen 3-4 alapszer, vagy kiegészítőszer, inkább azt mondom, tehát a főterápia nem az, mert nekem nincsenek antitestek. Tehát nem tudok antitesteket adni. De ez egy ilyen alap kiegészítő, amit ha valaki vállalja tőlem a terápiát, akkor ezt kell, hogy megcsinálja. Ha nem, akkor Istenem, én nem tudok segíteni, mit tudok csinálni. És akkor vannak specifikus terápiák is, és ezen belül életmódváltozás, ezen belül lúgosítás, ezen belül salaktalanítás, ezen belül antioxidánsok, ezen belül klorofil, ezen belül minden, amit csak el lehet képzelni. De hát nem arról van szó, hogy én csak bétaklukánnal akarok valamit segíteni, de ezt annyira fontosnak tartom, hogy ma este ez egy ilyen tehát előadásra kiváló tárgy, hogy erről beszéljünk. Tehát nehogy valakiben az maradjon, hogy én csak erről tudok beszélni. Tehát messze nem erről van szó. Jó? Januárban várható a referencia, valószínűleg egy amerikai cikk, de ez már elég. Tehát ha ez már egyszer ki van adva, akkor utána lehet az onkológust ezzel traktálni, hogy tessék. Jó? De és egyébként lehet bemenni a gyógyszertárba, és 2 millió forintját antitesteket venni. Tehát ez nem erről van szó, de ezt meg lehet csinálni. Csak kinek van éppen sebből 2 millió, és tessék itt, kéreg egy kúrára való herceptin, vagy valami ismi, és akkor se tudjuk, biokémiai vizsgálatokat még nem, ezt meg kell csináltatni, hogy mondjuk az én mellrákom történetesen herceptin receptorokkal rendelkezik-e, vagy nem, mert ha nem, akkor felejtsük el. Tehát ez orvosi terápiát és felülvizsgálatot, vagy felügyeletet igényel, de tudok olyan betegről, aki az USA-ból rendelte magának az antitestet, és a beta-glukánnal együtt csinálta, és remekül működött. Tehát tudok sok mindenről. Minden. Tessék, van egy néhány dolog, amire oda kell figyelni. Tehát vannak emberek, akik élesztővel szemben allergiát fejlesztettek, és az ő esetükben ad abszolútum, hogy allergia ellen is jó, de az ő esetükben nem javasolnánk a beta-glukán használatát. De van egy ilyen, hogy a bétaklukánnak a használata adott esetben olyan mértékben módosítja az immunrendszer működését, hogy valaki azt hiszi, hogy nagy baja van, amikor beszedi. Tehát beszedi, néhány napig beszedi, és azt hiszi, hogy valaki itt agyon csapta őt. Ez azért van, mert az immunrendszer kezd dolgozni, és olyan régi elintézésre váró feladatokat ellát, ami mindjárt egy rossz közérzetet biztosít, és azt mondja, hogy na hát akkor ezt soha többé nem szedem, mert ez rossz nekem. Holott pont jó volt, mert megerősített arra, hogy a szervezet tud olyan régi gócokat feldolgozni, ami volt. Tehát ez ilyen kvázi allergiás reakciókat tud produkálni. Én azt mondom, hogy ez a 4000 forint, ez nem olyan sok, tehát ez nem kidobott pénz, mert legfeljebb egy másik családtag. Hogyha én netán allergiás lennék rá, akkor egy családtagom felhasználhatja, de hát ezt nyugodtan lehet reszkírozni. Tessék. Cukrosoknak én tudommal nincsen kizáró tényező. Tehát ez hasnyálmirít, tehát ott nem elméletileg nem függ ez össze. Más kérdés nincs. Tessék? Persze. Hogy ne. Mondom, tehát van egy telefon, amit a 20-as 0620 379 379, igen. 6160. 6160. Jó? Tehát még egyszer mondom. 0620 379 61 60. Jó? És napközben ilyen reggel 9-től délután 5-6-ig veszem föl a telefont, már amikor éppen nem rendelek, jó? Tehát rendelés közben nem veszem föl, de általában, amikor van egy kis szabadidő, vissza szoktam hívni a... Budapesten, igen, igen. De nem, ezen a számon engem lehet fölhívni. Az Imiflexet az előbb mondtam, de hát... Az a Váci utca 95, igen. Váci út 95. Külső Váci út 95, igen, igen. Folytatjuk, jó? Legközelebb megígérem. 4 hét múlva lesz egy újabb fejezet, jó? Szépen végig megyünk a kérdésen. Szívesen!

0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az új év első szombatján, és külön szeretettel köszöntöm most a gyerekeket közöttünk. Gyerekek, szeretnék elmondani nektek egy történetet, hogy talán megszoktátok tőlem, bár ritkán vagyok, de igyekszem igaz történeteket hozni nektek, és a mai alkalommal egy kislányról, egy kislány és egy kutyának a történetét szeretném veletek megosztani. A kislányt Stefinek hívták, és a kutyust pedig Arkónak, és egymásra hogyan talált ez a kislány és a kutya. És a szeretetnek milyen hatalma van, ezt szeretném így a szívetekre helyezni. Képzeljétek el, hogy Steffi már nagyon régen szeretett volna kutyát. Csak egy picit jelentkezzen az, aki szeret, akinek van kutyája. Van kutyátok?
1: Nem.
0: Nincs. És szeretnétek? Van, aki szeretne? Valaki cicát szeretne, így van, ilyen is van. De hát képzeljétek, nagyon sokan szeretnek. Van, akinek plüss kutyája van akinek igazi kutyája van, de Steffi már elég nagy volt ahhoz, hogy igazi kutyát akarjon. És egyik nap, amikor születésnapja volt, az apukája azt mondta, hogy na Steffi, ma kaphatsz egy kutyust a születésnapodra. Elmentek a menhelyre, és elkezdtek nézelődni, hogy milyen kutyust is vigyenek haza. Steffi mindig egy nagyon vidám kutyát.

0: Kutyát szeretett volna. Ti szerettetek volna vidám kutyát? Ugye, szomorú kutyust nem annyira akarunk, ugye? Inkább mindig vidám kutyát szeretnénk. És hát Steffi is egy nagyon vidám kutyát szeretett volna, és gondolkodtak, hazavisznek talán egy boxert, vagy egy kis vidám kis német juhászt. És ahogy a menhelynek a vezetője körbevezette őket ott a ketrecek között, képzeljétek el, és sorba megnézték a kutyusokat, egyszer Steffinek a szeme megakadt, nem egy vidám kutyán, képzeljétek el, hanem egy nagyon szomorú kutyuson. Ez a kutyus nagy, bozontos, szőrű kutyus volt, ilyen érdekes kis szakállal, hosszú lábakkal, és ott feküdt a ketrecen belül, ott a rácsok mögött, és szomorúan csak a földet nézte. Hát tudjátok, ahhoz, hogy egy kutyus vidám legyen, nagyon sok mindenre van szükség. Igazából nem is túl sok mindenre, de legalább 2-3 dologra igen. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mitől lesz egy kutyus vidám kutyus. Ha első, ha van ennivalója, ugye? Aztán, ha játszanak vele, ugye? Egy kutyus, ha szeretik, ha játszanak vele. És még egy nagyon fontos dolog kell hozzá, hogy víz is, de hogy szeressék, ugye? Egy nagyon fontos a kutyusnak is, de a gyerekeknek is fontos, hogy szeressék őket. Szerettek játszani, és ugye, hogy vidámok lehetek, és enni is remélem. Tehát ugye, ez fontos dolog. És a kutyusoknak is nagyon fontos dolog az, hogy szeressék őket, hogy legyen ennivalójuk is, hogy játszanak velük. De képzeljétek el, hogy ez a kutyus attól csak feküdt, és szomorúan nézte a földet, és nem voltám vidám kutyus. Úgy hívták őt, hogy Arkó. Steffi elment a ketrec előtt, tovább ment, mert mutattak neki éppen egy német juhászt, és apukája mondja neki, hogy Steffikém, milyen jó hazavinni ezt a német juhászt, olyan kis vidám, olyan kis bohókás. De Steffi mindig csak hátra néz, mindig Arkót figyeli, mert Arkó egyszer csak ránézett a szomorú szemeivel, és Steffi úgy érezte, hogy valamit akar tőle. Aztán tovább mentek, mutattak a Steffinek meg az apukájának egy nagyon vidám kis boxert, és az is nagyon örült, nagyon vidámkodott, játékos volt. Apukája mondja, Steffikém, jó lesz nekünk ez a boxer. És Steffi csak hátra nézett, és mindig Arkót figyelte, ezt a szomorú szemű, nagy, bozontos kutyát, aki ott feküdt a földön, és erre Arkó is észrevette, hogy Steffi őt figyeli. Felállt a lábaira, közel ment a ketrechez, a rácsok, mintha megfogta volna a rácsokat, és egyenesen Steffi szemébe nézett. Hát észrevette, képzeljétek el, a menhelynek a vezetője, hogy Steffi és Arkó hogyan figyelik egymást, és elkezdett beszélni arról, hogy hogyan került Arkó a menhelyre. Arkó vadászkutya volt, képzeljétek el, egy vadászat alatt megsérült az egyik lába, és sántított. Ezért már nem tudták vadászathoz használni, és elhozták a menhelyre, és beadták. Másfél éve volt a menhelyen, senkinek nem kelt, azért, mert sántított, és már nem volt nagyon fiatal. És elmondta azt is a menhely vezetője is, a Steffi apukája is, hogy ehhez a kutyához nagyon sok türelem kell, és nagyon sok szeretetre van szüksége ennek a kutyának. És képzeljétek el, vajon mit gondoltok, pontosabban így kérdezem, hogy melyik kutyát vitte haza Steffi? A német juhászt, a boxert, vagy?
1: Arkót
0: vitte haza. Nem sok idő kellett, hogy Arkóból, a szomorú szemű, bánatos kutyából vidám Arkó legyen. Mert nem csak ennivalót kapott, és nem csak játszottak vele, hanem Steffi nagyon szerette. Nagyon sok szeretettel megajándékozta. És Arkóból nagyon hamar vidám kutya lett. Arkó úgy ugrált, hogy alig lehetett látni, hogy sántít a lábára, mintha már a sánta lába is meggyógyult volna. És tudjátok, azért tetszett nekem ez a történet, mert valahogy így vagyunk mi gyerekek, meg felnőttek is, hogy ahhoz, hogy mi örüljünk és vidámak legyünk, nekünk is nagyon sok szeretetre van szükségünk, és nem csak nekünk, hanem a környezetünkben levőknek. Én kívánom, hogy ti is tudjatok szeretni, és ahogy a Jóisten mondja, hogy Isten a szeretet, ugye az ige mondja, de hogy a szeretet hosszú tűrő is, a szeretet, ugye? remény, mindent elhisz, és mindenben reménykedik. És ha mi szeretni tudunk, szeretni tudjuk az állatainkat, szeretni tudjuk egymást, a szüleinket, mint ahogy az Isten szeret minket, akkor minden vidámabb lesz körülöttünk. Én kívánom, hogy ezt a történetet így vigyétek el, és jegyezzétek meg, hogy a szeretetben kell nagyon sok türelem, nagyon nagy kitartás, és kell hit, és kell reménység, hogy megváltozhatnak a dolgok, és ne felejtsétek el, hogy minket is így szeret az Isten, azért lehetünk vidámak, és azért lehet meg mindenünk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor menjetek a helyetekre. Ezek után nyissuk meg Bibliánkat, és keressük meg Lukács evangélium a 18. fejezetét, és olvassuk el az Isten igéjéből a mai igei gondolatoknak az alap gondolatát, szövegét. Lukács evangélium a 18. fejezetéből az első verstől a 8. verseig terjedő szakaszt. Tehát Lukács evangélium a 18. fejezetének első 8 versét olvassuk el. Így olvasom az ige szavait. Mondta pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, állj bosszút értem az én ellenségemen. Azt pedig nem akarta egy ideig, de azután mondta ő magában, jó lehet, Istent nem félek, és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel, hogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen, reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró. Hát az Isten nem állí bosszút az ő választottaiért, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom néktek, hogy bosszút áll értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, mikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Ugye ennek az új esztendőnek az első szombatján én szeretném, hogy ennek a példázatnak a tanúságait szívlelnék meg, és vinnénk el magunkkal. Ugye a példázatoknak van egy sajátossága, hogy Jézus Krisztus használ egy természeti képet, egy élethelyzetet arra, hogy egy igei tanítást jobban a szívünkre helyezzen és elmélyítsen, és a gyakorlatban valahogy jobban meg tudjuk valósítani, így történt ennél is, a példázatnál is. Bár a példázatnak van néhány érdekes kifejezése is, tehát mint így a hamis bíró, meg a bosszút állás, de alapvetően nagyon fontos, hogy már az első versben elmondja, hogy mi is ennek a példázatnak, ennek a történetnek az üzenete. Mi az, amit meg kell, hogy szívleljünk, mi az, amit el kell, hogy vigyünk magunkkal. És Jézus Krisztus az első, ugye a 18. fejezet első versében el is mondta, hogy arról mond nekik példázatot, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. És mielőtt erre a gondolatra így rátérnénk, és szeretném, hogyha azt megnéznénk így a történetben egy kicsit, hogy Jézus Krisztus vajon miért ezt az élethelyzetet, ezt a példát használta fel ennek a gondolatnak az elmélyítésére. Miért a hamis bíró és az özvegyasszony példázatát hozza elénk tanításként arra, hogy nekünk mindig imádkozni kell és meg nem restülni. Hogy nem kell feladni az imádságot, hiszen bármi mást hozhatott volna. Nagyon annyi történet van, annyi életpélda, és egy ilyen nagyon érdekes helyzetet hozott elénk. Hozott egy olyan esetet, hogy van itt egy hamis bíró, és nagyon megdöbbentő a leírás a hamis bíróról, mert azt olvashatjuk, Istent nem félt, és embert nem becsült. Én nem tudom, az igazságszolgáltatással volt-e már dolgunk, és kerültünk már ilyen helyzetbe, hogy valaki, olyannal kerültünk szembe, aki előtt nem volt fontos, vagy akinek nem volt fontos az igazság képviselete, akinek nem volt fontos, hogy mit mond róla, vagy mit gondol róla az Isten, és egyáltalán az, hogy hogyan is tehetne az emberekért. Mert a példázatban találhatunk egy ilyen szemét. Egy olyan bírót, az igazságszolgáltatásnak egy olyan személyét, aki előtt nem számított, vagy akinek nem számított, hogy mit gondolnak róla. Nem számított, hogy igazságot szolgáltasson. Nem számított az, hogy az emberek, akik hozzá mennek, vajon milyen válasszal mennek el. És a legjobban megdöbbentő az, hogy az sem érdekelt, hogy mit gondol róla az Isten. Nem törődött a felső hatalommal. De azt is figyeljük meg, hogy nagyon érdekes az is, hogy Jézus Krisztus ennek a tanítás, az igei tanításnak, hogy mindig imádkozni kell és meg nem restülni, hogy ennek az elmélyítése nem csak ezt a hamis bíró személyét hozzá elünk, egy becstelen embernek a személyét, akihez oda megy egy özvegyasszony, de itt van ez az özvegyasszony is. Nem tudom, hogy szoktuk-e végig gondolni, hogy ebben a történetben is hogyan mutatja be Jézus Krisztus az özvegyasszonyt. Kézenfekvő, hogy hát az özvegyasszony, hát egyedül van özvegyasszony, tehát meghalt a férje, és minden bizonnyal nem volt mellette más olyan férfi rokon, aki kiállt volna mellette, vagy aki képviselte volna az ügyét, mert akkor nem egyedül ment volna a hamis bíróhoz, a bíróhoz. Tehát az özvegyasszonyról itt ebben a történetben az derül ki így a sorok között, hogy nagyon egyedül lehetett. Nagyon magányosan élhette az életét, és azt is láthatjuk, hogy mégsem volt emiatt elcsüggedve. Nem úgy gondolta, hogy én egyedül vagyok, mert meghalt a férjem, és lehet, hogy nincsenek fiú gyermekeim, lehet, hogy olyan férfi rokonom sincs, aki mellettem kiálljon, és hát ettől kezdve, hát velem mi lesz? Már minek is éljek, vagy egyáltalán miért is küzdjek? Hanem azt láthatjuk, hogy ez az asszony a körülményei ellenére nem csüggett el. Nem azt mondta, hogy már nincs remény, és elnézést a kifejezésért, neki megyek a Dunának, vagy a Tiszának, vége van az életemnek. Mert itt az ellenségem folyamatosan gyötör, és nincsen nyugtom, nincs senkim, szinte már alig van valamim, és még bántanak is. És még a bíró is a városban olyan, hogy becstelen. Akkor nincs reménységem. Vége van mindennek. Az asszony ebben a történetben nem így mutatkozik be. Jézus Krisztus nem így mutatja be. Ezt az asszonyt, kedves testvérem, kedves gyülekezet, Jézus Krisztus úgy mutatja be, mint aki nem a meghátrálás embere. Ez az asszony nem költözik el, nem mondja azt, hogy hát ha itt nekem nincsen nyugtom, akkor én fogom magam és elmegyek egy másik városba. Megtehette volna, ugye? Lehet, hogy megtehette volna. Megtehette volna újra kezdi az életét. Megtehette volna, hogy elkerüli a nehézséget. De nem, ez az asszony nem, hogy nem csüggett el, hanem egyszerűen nem hátrált meg. De az asszony ról azt is láthatjuk ebben a történetben, hogy szembe mert menni az ellenségével. Azt merte mondani, hogy igen, itt van ez az ellenség, és engem gyötör nap, mint nap. De én nem adom fel, tehát én ebben nem törődök bele, hogy engem gyötörjön nap, mint nap, hanem a megfelelő fórumhoz ment segítséget kérni, szembe mert menni az ellenséggel, és az általa ismert, legmegfelelőbb fórumtól kért segítséget. Ugye nem volt jobb, amit tehetett volna. Nem volt más eszköze, amit megtehetett volna. Nem vette a kezébe az igazságszolgáltatás, hogy azt mondja, hogy na, akkor fogom magam, és én majd elintézem magamnak. Tudom, hogy voltunk már az életben úgy, hogy nehézségbe kerültünk, és úgy látszott, hogy sehogy sem tudunk kikerülni, valahogy kikászálódni ebből az élethelyzetből, és úgy éreztük, hogy senki nem segít, és gondoltuk, na majd mi megoldjuk, ugye? Na majd mi megoldjuk. Régebben is volt a zsidó történelemben a vérbosszú. Tehát sok minden volt, amit emberek megtehettek. Jézus Krisztus ugye maga is mondja, hogy régen azt mondták, hogy szemet szemért, fogad fogért, de én azt mondom, hogy. De nem véletlenül mondja azt Jézus Krisztus, hogy én azt mondom neked, hogy ha valaki megüt egyik oldalról, akkor tartsd oda a másik orcádat, ha valaki kővel dob meg, akkor hogyan reagálj erre? És gondoljuk ebbe a helyzetbe, ha mi lettünk volna ebben, hogy ilyen nehézségben vagyunk, elhagyatottan, egyedül, egy bajban, egy nehézségben, és az ellenség nem törődik vele, hogy mi milyen nyomorúságban vagyunk, mert az ellenségnek nem szempont, és nem könyörül akkor, amikor mi bajban vagyunk. Akkor mi mit tettünk volna? Az asszony nem vette kezébe az igazságszolgáltatást. Ez az asszonyról azt is láthatjuk ebben a szakaszban, hogy ez az asszony bátor is volt. Mert tudta, hogy milyen a bíró. Tudta, hogy ellensége van. de mégsem mondta azt, hogy hát én azért nem mehetek. Hát ez a realitás, nem? A bíró úgyis becstelen, a bíró úgyse törődik az én ügyemmel, az Isten ügyese szempont egy szent előtte, hát akkor minek? Hát ugyan, lehet, hogy még káromra fog dönteni. Ugye? Nem, arra azt láthatjuk ebben a történetben, hogy ez az asszony bátor, és nagyon érdekes, hogy a példázatot, hogyha végig gondoljuk, és bizonyára már nem először olvastuk életünkben, akkor azt láthatjuk, és amit Jézus Krisztus szeretne a szívünkre helyezni, ez az asszony kitartó özvegyasszony. És kedves testvérem, kedves gyülekezet, szeretném, ha ma elvinnénk magunkkal azt, hogy legyünk olyanok, olyan kitartóak, mint ez az özvegyasszony az életben. Hogy ne hátráljunk meg, hogy ne adjuk fel, hogy ne csüggedjünk el, akármilyen nehézségbe kerülünk, akármilyen magányosak vagyunk, akármilyen nehéz fordulat állt be az életünkbe, és azt láthatjuk, hogy most olyan reménytelen a helyzetem, mert akitől segítséget kérnék, ő sem tud nekem segíteni, akkor tudjunk túltekinteni ezen, mert Jézus Krisztus nem véletlenül mondja, hogy halljátok, hogy mit mond a hamis bíró. Halljátok el, mit mond, mert a hamis bíró eljutott odáig, hogy bár Istent nem félek, embert nem becsülök, de ennek az özvegyasszonynak igazságot tudott szolgáltatni. És ha ez a bíró igazságot tudott szolgáltatni, akkor nekünk milyen Istenünk van? És erre kell gondolni. Hát ha ez hamis bíró igazságot tudott szolgáltatni, halljátok meg, hogy mit mond a hamis bíró. És emlékezzetek, hát az Isten nem áll éb bosszút az ő választottaiért, ha hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is. Mert eddig kell olvasnunk csak az igét. Ez van benne az eredetibe. Hogy halljuk meg, és ne felejtsük el, hogyha az embereknél mi cél tudunk érni, hogyha mi kitartóak vagyunk, ez egy kicsit olyan dolog, hogy néha gyerekeinken tapasztaljuk, nem? Hogy bemegyünk valahova egy boltba, és kinéznek maguknak valamit, és nem tágítanak. És addig húzzák a szoknyánkat, és addig ráncigálnak, hogy de azt akarjuk, míg a végül az ember vagy azért, mert kényelmetlenül érzi magát, hogy már mindenki őt figyeli, vagy azért, mert belefárad, és azt mondja, hogy jó. Kevés az, aki azt tudja mondani, hogy hát akkor mégsem kivárom a hiszti végét. De hogy az Isten nem ilyen. És ebben a történetben bár ugye egy példázat, és mondhatnánk, hogy a hamis bíró az Isten, de azt mondja Jézus Krisztus, hogy nekünk most ennek a történetnek egy üzenete van. Hogy legyünk az életben olyan kitartóak, olyan elszántak a bűnnel szembeni küzdelemben, a rosszal szembeni küzdelemben, mint ahogy ez az özvegyasszony volt. Ha úgy érezzük, hogy minden összeborul körülöttünk, és hogy olyan lehetetlennek tűnik a győzelem, akár a saját magunk nyomarával, bűneivel való küzdelem, akár a külső rosszal, nyomorúsággal szemben, de hogy tudjunk ezen túltekinteni, és tudjuk azt, hogy az Isten bosszút áll az ő ellenségén, és igazságot szolgáltat az övéinek, ha még hosszan tűr is. Hogy ez legyen ez az eltökéltség így a mi szívünkben. És ugye el is érkeztünk az első tanulságig, amit a példázat a szívünkre szeretne helyezni, bár előtte szeretném megjegyezni, hogy a bíróról beszéltem, és az özvegyasszonyról is beszéltem, az ellenségről egy kicsit később szeretnék szólni egy néhány mondatban, hiszen az ellenség az ellenség. Ugye a Szentírás be is fogja azonosítani. De nézzük meg egy röviden, hogy Jézus Krisztus akkor milyen tanulságokat szeretne a szívünkre helyezni ebben a történetben, hogyha megnéztük a hátteret. Ha megnéztük, hogy annak a hátterén mondja, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, hogy tudja, hogy az életünk nagyon sokszor kellemetlen, és kényelmetlen, és rettentő nehéz, és rettentő kilátástalan, és szeretné tudatosítani bennünk, hogy ő ezt nem felejtette el. Azért nem más példázatot, és nem más példatörténetet vett elő, mert szeretné, ha tudnánk, hogy ő tudja, milyen nehézségekkel küzdünk. Nagyon sokszor kilátástalannak érezzük a küzdelmünket, az életünket. De kedves testvérem, gyülekezet, szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy nem érezzük sokszor túlzásnak azt, hogy, hogy Jézus Krisztus azt mondja nekünk, hogy mindig imádkozni kell. Annak hátterén, hogy azt olvashatjuk János apostol első level 5. fejezetének a 15. versében, nagyon kedves nekem ez az ige, és említettem már erről a helyről is, hogy Jézus Krisztus azt mondja itt, hogy ebben a szakaszban, hogy megvannak a mi kéréseink az Istennél. Megvannak a mi kéréseink. Akkor miért kell mindig újra és újra elmondani? Miért kell nekem időről időre oda menni, akár ugyanazokkal a kérésekkel, a küzdelmekkel az Istenhez? Ha egyszer ő emlékezik rá, ha ő nem felejtette el. Annak hátterén is, hogy Jézus Krisztus után Pál apostol is ezt helyezi a szívünkre. Ugye Pál apostol Tesszalonika beliekhez írt első levél 5. fejezetének a 17. versében, hogy azt mondja, szüntelen imádkozzatok. Szívem szerint megkérdezném, hogy ki az, aki szüntelen imádkozik itt közöttünk. Ugye nem tudunk úgy élni, tehát hogyha a szónak szó értelme vesszük ezt az igét, mert alszunk is, teszünk bizonyos dolgokat, hogy de hogy van ez, hogy szüntelen imádkozzatok? Miért imádkozzunk? Szintén Jézus Krisztus gondolataihoz kapcsolódóan Pál apostol nem csak a tesszalonikaiaknak üzeni ezt, hogy szüntelen imádkozzatok, hanem a római levélben is ezt írja. A római levél 12. fejezetének a 12. versében egy nagyon szép felsorolással találkozunk. Ez egy kicsit olyan, mint hogy a keresztény embereknek, a hívő embereknek egy ilyen summázat, ilyen üzenet, hogy mihez tartsák magukat, az élethez hogyan álljanak. Pál apostol tehát a Róma beliekhez írt levél 12. fejezetének a 12. versében szintén ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódóan ezt mondja. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők vagy kitartóak, a könyörgésben pedig álhatatosak legyetek. Szóval mindig szíven üt ez a felsorolás, hogy a reménységben örvendezők legyünk. Testvéreim, van-e reménységünk? Ezt nem tudom megválaszolni, kinek. Én a magam életében kezdtem ezen gondolkodni, hogy milyen reménységgel, milyen hittel élem az életemet. Kapok egy rossz hírt, és akkor úgy érzem, hogy összedőlt körülöttem a világ. Pedig az Isten, ha van az életemben, ha élő személyként gondolok, akkor reménységem is van. De milyen a hívő embernek a reménysége? Azt olvashatjuk itt, hogy a reménységben örvendezők. A reménykedő ember, az Istenben bízó embernek van lelki békessége, van miért örülnie. Nem tudom, hogy ez az asszony, a példázat nem írja le, hogy hányszor ment a bíróhoz. Azt olvashatjuk, hogy szüntelen rájárt. Ez hányat jelentett, nem tudom. De biztos elég sokat, hogy ez a hamis bíró, aki becstelen volt, ugye? Mert nem érdekelte sem az ember, sem az Isten ügye, rá tudott erre unni. Elég sokáig kellett mennie. Mert elég kemény dió volt, elég kemény és nehezen megközelíthető valaki volt, hogy még ő is fel tudta adni, és azt tudta mondani, na jó, elég, teszek valamit. Az azt, hogy minden bizonnyal elég hosszan járt a bíróhoz. És eközben minden bizonnyal nagyon sokféle gondolata volt. Lehet, hogy a feladás gondolata is megkörnyékezte. De azt is tudta, hogy nincs más esélye. Ugye? Ahhoz, hogy ő megszabaduljon az ellenségétől, ahhoz neki tennie kell valamit, és abban nem lehet feladni. Tehát nem lehet, hogy olyan most teszem egy kicsit, aztán feladom. És ahhoz, hogy túl tudjon ezen látni, hogy legyen ereje előre haladni, ahhoz kellett neki a reménység arra, hogy egyszer jutalmát kap. Hogy egyszer elnyeri a jutalmát. Egyszer kiállnak érte, egyszer megoldódik az ügye. Kedves testvéreim, kívánom, hogy a reménységben örvendezők legyünk ebben az évben. De azt is kívánom, hogy a háborúságban tűrők vagy kitartók legyünk. Mert háborúsága volt ennek az asszonynak. Az ellensége gyötörte. Nem tudunk többet, nem tudjuk, miért gyötörte, nem tudjuk azt, hogy milyen módon gyötörte, de azt tudjuk, hogy elég komolyan gyötörhette, hogy már a hamis bíróhoz fordult segítségért. De ha háborúságban vagyunk, legyen bármilyen háborúság, legyen az, hogy abban küzdünk, hogy mennyi rosszat tettünk az életünkben, és mennyi helytelen döntést hoztunk. Legyen az egy külső nyomás, legyen az igazságtalanságok, amiket magunk körül láttunk. Ne adjuk fel, ne törődjünk bele. A háborúságban legyünk tűrők, legyünk kitartóak. És hozzáteszi Pál apostol, hogy ebben mi az, ami segít, hogy a könyörgésben pedig álhatatosak legyetek. Miért ez a sokszori kijelentés, hogy imádkozni kell, és meg nem restülni, szüntelen imádkozzatok, és hogy a könyörgésben álhatatosak legyetek. Miért ez a nyomaték így az Isten részéről? Én néhány dolgot jegyeztem fel magamnak, amit úgy éreztem, hogy tanulság, és ami üzenet lehet. Az első dolog az, hogy Jézus azért hív meg minket a szüntelen imádságban, mert szeretné látni, mennyire fontos az, amit kérünk tőle. Ez az első dolog. Nagyon sokszor van, hogy egy picit felbuzdulunk valamiben, és imádkozgatunk, aztán homály borítja. Meg is szégyenültem nem olyan túl régen, mert valaki azt mondta nekem, hogy tudom, hogy imádkozol értem. És tudjátok, olyan kegyesen hangzott volna az, hogy hát igen, fél évbe egyszer eszembe jut. De volt olyan, amikor naponta. És mondtam neki, hogy nagyon jó, hogy beszélünk, mert úgy elfeledkeztem arról, hogy most érted, imádkozzam. Szomorú volt így. És ő abban a reménységben volt, hogy érte, én minden alkalommal imádkozom, és így volt egy darabig, valóban így is történt. De aztán teltek a napok, jött sokféle egyéb gond, és úgy elhomályosította ezt a kérdést. Lehet, hogy mi is jártunk már úgy, hogy valami fontos volt. Valamivel küzdöttünk, csak aztán jött sok egyéb, sok más dolog, és jött az életnek egy kicsit jobb fordulata, és úgy elnyomta ezt. Amikor Jézus azt mondja nekünk, szüntelen imádkozzunk, akkor azt szeretné látni, hogy mennyire fontos nekünk az, amit kérünk. A másik pedig az, hogy szeretné tudni, hogy vele folyamatosan kapcsolatot tartunk. Mert ugye az imádság egy kapcsolat az Istennel. És az Isten alig vár, hogy kérjünk tőle. Alig várja. Csak egy néhány rövid tapasztalatot engedjetek meg, hogy megosszak veletek. Rám furcsán fog hangzani, de az utóbbi hetekben újra az Isten szerette volna megéreztetni velem, hogy mennyire várja, hogy hozzáforduljak imádságban. Az élet legegyszerűbb dolgában is. Látogatni voltam így az év végén a gyülekezeteimben, és hát többször jutottam el a beszélgetésben addig a pontig, hogy éreztem, hogy most beszélgetünk, már beszélgetünk, de lehetne ez a beszélgetés olyan tartalmasabb is. Biztos ti is voltatok már úgy, hogy elmentetek valakit meglátogatni, és akkor beszélgettünk mindenről, a házépítéstől kezdve, a gyerekektől, mindenről beszélgettünk, és de hogy valahogy olyan hiányérzet volt, hogy a lényegről, valahogy a lényegről nem beszélünk. És fohászkodtam, hogy mondom, Istenem, fordítsa beszélgetés fonalán. És képzeljétek el, hogy ahogy épp ez megfogalmazódott, azonnal váltott a testvér egy más témára is. És olyan mély beszélgetésünk volt, hogy nem tudom elmondani nektek. Aztán utaztam vonaton Szolnokról hazafelé, és nagyon sok telefonom volt, akkor intézem, majd egy órán keresztül, 1:20 a vonatút, így gyors vonattal, nagyjából 1:25, és akkor utaztam, és nagyjából 1 óra hosszat beszélgettem telefonon ezzel, azzal, és akkor gondolkodtam, hogy itt van egy kedves hölgy, itt van egy kedves lány ebben a fülkében, és lehetetlen, hogy csak így váljunk el. De éreztem, hogy ennek a telefonbeszélgetéseknek se vége, se hossza. De nem lehet, hogy így menjünk el egymás mellett. Tehát így. És képzeljétek el, hogy ahogy ezt megfogalmaztam, uram, mondom, hogy jó lenne nem így elválni. Megszűntek a telefonok. Nekem se jutott eszembe senki, akit felhívjak, ez az egyik csoda. A másik csoda az, hogy engem se hívtak fel. És olyan beszélgetés alakult ki, hogy odaadta a névjegykártyáját, el tudtam mondani, hogy ki vagyok, és azt tudtam mondani, hogy, és azt mondta, hogy tudod, úgy gondolom, nem az utolsó találkozunk. Jó lenne még folytatni. És körülbelül 10 perc volt az, amit még utoljára beszélgetni tudtunk. Az Isten alig várja, hogy hozzáforduljunk. Alig várja, hogy a kapcsolatot akarjam vele fenntartani. De amikor arra kér, hogy szüntelen imádkozzunk, akkor azt is, és nem, úgy látjuk, hogy nem válaszolódnak meg a kéréseink azonnal, akkor az Isten azt is szeretné látni, mennyire vagyunk mi hívők. Mert a példázatot Jézus Krisztus nem véletlenül így fejezi be, hogyha visszalapozunk Lukács evangélium a 18. fejezetéhez, mert azt kérdezi tőlünk, vagy azt mondja itt Jézus, hogy az embernek fia eljön, vagy talál-e hitet ezen a földön. Mert nem az a kérdés, hogy az Isten igazságot szolgáltat-e. Mert igazságot fog szolgáltatni azoknak, akik tőle kérik. A kérdés mindig az, hogy talál-e hitet? Talál-e olyan hívőket, mint ez az özvegyasszony ezen a földön, akik bele tudnak úgy az Istenbe kapaszkodni, hogy nem engedlek el, míg meg nem áldasz, ahogy Jákob mondta. Fel is fogjuk idézni ezt a történetet. A következő pont, amit szeretnék röviden kiemelni ennél a példázatnál, hogy az asszonynak a kitartása, hogy mindig imádkoznunk kell, és meg nem restülnünk, ezek után még azt is szeretné Jézus megtanítani nekünk, hogy mi az imádságunknak, mi az, amit sose felejtsünk ki az imádságunkból. Ugye mint a imádságban Jézus Krisztus tanítja, hogy milyen alapvető kéréseink kell, hogy legyenek, hogy hogyan épüljön fel az imádságunk. De van egy fontos elem, amiről azt gondolom, hogy amiért ritkán imádkozunk, és közös imádságokban sem hallom, ez pedig az, amiért az asszony oda ment a bíróhoz. Állj bosszút az én ellenségemen, szolgáltas nekem igazságot. Hogyha jól belegondolunk, akkor, és végig gondoljuk, hogy ki az ellenség, ki az ellenségünk. De nagyon szép, hogy nem mondott semmit sem róla a Jézus Krisztus, mert hogy olyan evidens kell, hogy legyen. Péter apostol első levelében találjuk a választ, az 5. fejezet 8. verse, ami ellenségünk pedig ugye az ördög, vagy ugye a sátán, aki szerte jár keresvénkit elnyeljen. És ugye a jellemzőket is találhatunk, ami ellenségünk. Ő a belső ellenségünk is, aki a természetünk rossz tulajdonságain keresztül igyekszik romokba dönteni az életünket, lelki életünket, és aki külsőleg is próbálja az életünket nehézzé tenni. Mit kezdjen az ember a belső rosszal? Mit kezdjen a sátán támadásaival? Mit kezdjek az ellenségemmel? Legyen az kézzel foghatóan külső támadás, vagy legyen az egy belső nyomorúság, egy olyan harc, amit a bűnnel vívok. És ez a következő üzenet. Jézus Krisztus, amikor imádkozni tanított minket, akkor emlékszünk, hogy mi van ott a mintaimádságban? A sok kérés közepette? Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tehát olyan egyszerűnek hangzik, testvéreim, de az, amit Jézus ezen a példázaton keresztül szeretne még a mi szívünkre helyezni, a kitartó imádságon kívül az, hogy a első körben, amiért imádkozzunk, az, hogy ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Hogy elsősorban a saját bűnös természetünktől. Hogy minden nap legyen imádságunknak a tárgya, hogy nem törődök bele abba, hogy olyan vagyok, amilyen. Nem törődök bele abba, hogy én rajta mindig kifog a gonosz. Hogy mindig piszkál, és mindig romokba akarja dönteni az életemet. Mindig el akar buktatni. Én nem törődök ebbe bele. Mert lehet úgy is, hogy azt mondom, hogy én már nem tehetek semmit, már mindent megtettem. Én már imádkoztam, bőtöltem, és semmi nem változik. Azt mondja, mindig imádkozni kell, és meg nem restülni, de mi az, ami alapvetően ott legyen az imádságunkban? Hogy szolgáltass nekem igazságot, szabadíts meg az én ellenségemtől. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert testvéreim, ha ezért nem imádkozunk, ne várjunk győzelmeket sem. Ha ebben nem vagyunk kitartóak, akkor előbb-utóbb el fogunk bukni. Hogyha mi beletörődünk és sodródunk, és azt mondjuk, hogy hát már lehetetlen másnak lenni, nekem haladnom kell, vagy haladok az árral, mert egyszer majd lesz valami. Hát persze egyszer lesz valami, csak nem biztos, hogy annak örülni fogunk. Mert mindig van valami, de nem mindegy, hogy mi. Nem mindegy, hogy mi. És a szereplők ebben a példázatban ezért ilyen szereplők. Ezért van itt egy hamis bíró, ezért van itt egy özvegyasszony, és ezért van egy ellenség. Hogy kicsit gondolkodjunk el, hogy valahol mindnyájan egy kicsit ilyen árván küzdünk. Ilyen magunkra hagyatottan, de egyedül kell nekünk a gonosszal szembe mennünk. De van felülről jövő segítségünk, ha mi az Istentől igazságszolgáltatást kérünk, és nem a magunk kezébe vesszük ezt. És itt jutunk a következő tanulságig, Zsoltárok könyve 37. fejezetéhez, ahol szintén Isten szeretné, ha megértenénk, hogy milyen életet éljünk, és hogyan bízzunk mi az ő igazságszolgáltatásában, hogyha ha kezébe tettük az ellenség ügyet. Számtalanszor olvashatjuk úgy a Bibliában azt, hogy maga még Jézus sem mondott rá káromló beszélt, azt mondja, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket nem tehetek meg, van, amit megtehetek. Szembe mehetek. Nem törődök bele. Nem adom fel. Kitartó vagyok. De az Istenre bízom, mert az Isten fogja majd elintézni ezt az ügyet. Az Isten fog engem megszabadítani az én ellenségem kezétől, az ő nyomorgatásától. És nagyon megdöbbentő azt, hogy figyeljük meg, hogy az ellenség sose könyörül. Most akárki akármilyen élethelyzetre gondol, de biztosan igazat tud adni, minél nehezebb helyzetben vagyunk, ő annál lejjebb akar tolni. Amikor az Isten látja mi nehéz helyzetünket, akkor ő kiemelni akar. De a sátán azt látja, hogy elbuktál, akkor tolunk rajta még egy szakadék szélén, vagy akkor még egy kicsit lendítünk, hogy még véletlenül se állj meg, hanem minél mélyebbre zuhany. Na ez az ellenség. Ez az ellenség. Nem azt nézi, hogy milyen lelki terhekkel küzdünk, hanem azt, hogy teheti azt még nehezebbé, hogy elszakadjak az Istentől. De mit kezdjen ezzel a hívő? És a 37. Zsoltárnak ezeket a verseit szeretném igazán csak pici kommentárral elétek hozni. Az első 13 verset. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen leválgattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét is, nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Fondorkodik a gonosz az igaz ellen, és fogait csikorgatja rá. Az Úr neveti őt, mert látja, hogy eljön az ő napja. Mi az, ami reménységet és kitartást ad? Hogy igen, lehetne okunk bosszankodni. Nagyon sok okunk lehetne feladni és elcsüggedni. De azt mondja, csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Kérd, szabadíts meg a gonosztól. És lehet, hogy a gonosz a fogai csikorgatja, de az Úr mit csinál? Az Úr pedig csak neveti, mert látja, hogy eljön az ő napja. Ne felejtsük el, kedves testvéreim, hogy az Úr látja, és neveti, mert tudja, hogy eljön az ő napja. Tudja, hogy egyszer nem lesz így. És tudjuk azt, és ne felejtsük el, hogy az utolsó szó az mindig az Istené lesz. De hogy mi pedig ne legyünk feladók, ne legyünk beletörődők. Két példát szeretnék idézni a Bibliából, és egy most nem olyan túl rég, hát ugye ebben az évszázadban történt esetet, Az első példánk ehhez kapcsolódóan a Jákob példája, amit idéztem, és csak szeretném, hogyha szívünkre vennénk, hogy a Mózes első könyve 32. fejezetében találhatjuk meg azt, amikor tusakodik az angyallal. És az a mozzanat, az, ami kiemelkedő ebben a történetben, hogy Jákob megszokta, hogy úgy maga elintézi az életét, ugye? Hogy megoldja. Most is úgy indul haza, hosszú idő után, hogy bár hallja, hogy jön szembe vele a testvére fegyverekkel, katonákkal, és akkor ő mit csinál? Küldi az ajándékokat. Küldi, hát ha megoldható. És akkor nincs megoldás, akkor elmegy biztonságban helyezett családját, és elkezd imádkozni. És itt ez a nagyon megdöbbentő gondolat a 32. fejezetnek a 26. versében, mikor azt mondja neki Jézus, hogy bocsáss el. Ez egy próba, ugye? Bocsáss el, és akkor azt mondja neki Jákob, nem bocsájtalak el, mi meg nem áldasz téged. Nem bocsájtalak, mi meg nem áldasz engemet, bocsájtani. Nem bocsájtalak el téged, mi meg nem áldasz engemet. És azt mondja itt neki az Úr, hogy mi a te neved? Mondja Jákob, ezután már nem Jákob, hanem Izrael. Mi az, amit kap itt az ember? Tehát mi a kitartásának a jutalma? Az a győzelem, de ezzel együtt mi? A megváltozott jellem. A megváltozott név. Mert az az ember, aki kitart az Isten mellett, az ő atyának a nevét fogja hordozni. Az ő atyának a jellem tulajdonságát fogja bemutatni. Ezért azt mondja Jákob is, a 30. versben, hogy nevezi azért Jákob annak a helynek nevét Penielnek, mert láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Hogy a cél, a kitartó imádságnak mi a célja? Hogy lássam az Isten színről színre, és megszabaduljon az én lelkem, és én hordozzam az én atyám nevét, ahogy Zakariás proféta könyvében ott a Jósua főpapról szóló látomás is mondja, ez a következő példánk. Zakariás könyve 3. fejezetében látjuk, hogy Jósua szennyes ruhában van öltöztetve. És azt is láthatjuk itt, hogy ott áll az angyal előtt, de mi az, amit még ebben a történetben láthatunk, hogy ott van a jobb keze felől valaki más is. Ott van a sátán, aki vádolja őt. Akár csak ebben a történetünkben, a példázatunkban. Hogy az őt vagy asszony, és ott van az őt vádoló és bántó ellenség. És mit csinál Jósua? Bár ez a szennyes ruha, ez nem az ő bűnében van, a nép bűnéjét hordozza, de ez Jósua mit csinál? Hazamegy, és azt mondja, Uram Isten, nem tudok mit csinálni. Igaz, amit mond a vádoló. Hát, meg amúgy is, hát olyan elkeserítő. Jósua 3. fejezet 3. versében, bár szennyes ruhába volt öltöztetve, de ott állt az angyal előtt, meddig? Ameddig el nem hangzik az az ígéret, hogy vegyétek le róla, és öltöztessétek ünnepi ruhába. Nem hátrált meg. Addig állt az angyal előtt, ameddig levették a szennyes ruháját, és ünnepi ruhába nem öltöztették. Testvéreim, ezért nagyon megdöbbentőek azok a kijelentések, hogy ki fog üdvözülni, aki mindvégig álhatatos marad, ugye? Vagy akkor a Jelenések könyve 14. fejezetének a 12. versében olvashatjuk a végidő megváltott népét, hogy mi jellemző rájuk. Itt, akik megtartják, itt a szentek békességes tűrése vagy álhatatossága, itt, akik megtartják Isten parancsolata és a Jézus hitét. De itt a szentek álhatatossága, egy olyan nép, akik álhatatosan nem törődtek bele, hogy ők olyanok, amilyenek, vagy hogy körülöttük a világ olyan, amilyen. És nem hátráltak meg, és nem adták fel. És azt mondja az Isten, nekik igazságot szolgáltat. Mert ők mellette tartottak ki. És ők bátrak voltak a jóban, az igaz ügyben. És bátrak voltak abban, hogy a bennük levő rossztól ne ijedjenek meg. Az őket fogvatartó indulatokkal ne alkudjanak meg. Ne mondjanak le magukról, ne mondjanak le a környezetükről, hanem menjenek az igaz bíróhoz, mert nekünk igaz bírónk van, aki jól látja a helyzetünket. És befejezésül csak egy történetet szeretnék elmondani, hogy nem olyan túl régen olvastam, de előtte ajánljam a példázatról szóló szakaszt, Krisztus példázatai című könyvünkben nagyon szép, bátorító bizonyságtételeket olvashatunk. Ebben a történetben arról van szó, hogy a volt Szovjetunióban egy miniszterelnök a moszkvai szovjet kormány előtt tart egy beszédet, amiben a Sztálinnak a túlkapásait bírálja, és ez nagyon újdonság volt, és megdöbbentő történetnek lehettek szemtanúi azok, akik ott voltak, mert azt látták, hogy egyszer csak a miniszterelnök kap egy cédulát, és ezen a cédulán pedig, hát ugye mint később kiderült, az volt írva, hogy kedves miniszterelnök, elvtárs, ön hol volt akkor, amikor Sztálin ezeket az atrocitásokat tette, ön mit csinált? Ön felháborodott a miniszterelnök, és kicsit kikelve magából felszólította a hallgatóságot, hogy hát jelentkezzen, aki ezt oda tette. És hát senki nem jelentkezett, várt egy kicsit, aztán felszólalt, és akkor mondta, hogy na jó, megmondom, hogy mit tettem. Ugye ugyanazt tettem, mint az, aki ezt a cédulát küldte, nem tettem semmit. Nem mertem vállalni, hogy szembe menjek a gonoszra. Nem mertem vállalni azt, hogy tegyek ellene valamit, hogy szóljak, mert féltem tőle. És ugye a történet azzal zárul, hogy kiértékeli és átértékeli, hogy ezt nem így kellene. És most nem tudom, hogy kinek mi van ugye a fejében, de elsősorban Jézus ezt a példázatot azért mondta el nekünk, hogy a minket fogva tartó rossz tulajdonságokat és a rosszat, azt úgy tegyük az Isten elé, vigyük az Isten elé, hogy abból győzelem legyen. Ne ijedjünk meg tőle. De másodsorban, hogy ne egy megalkuvó nép legyen, semmilyen területen az adventi nép, de szeretetteljes is, de az Istenben kitartó is, mert aki mindvégig állhatatos maradt, testvéreim, az üdvözül, és segítsen minket ebben az Isten az ő kegyelméből. Amen. Szerető Istenünk, mindenható Atyánk, nagyon szépen köszönjük neked Jézus Krisztus szavait, tanítását. Köszönjük szépen, hogy felhívsz minket arra, hogy kitartóan keressük a te orcádat, és nyerjük el a te jelenlétedet, nyerjük el azt az áldást, ami arról szól az életünkben, hogy megváltozik a mi jellemünk, és téged tudunk visszatükrözni. Kérünk, adj nekünk bátorságot, adj kitartást, adj álhatatosságot az imádságban, a bűnnel, a rosszal való küzdelemben, és kérünk add, hogy el tudjuk tökélni a mi szívünket, hogy veled járunk ebben az esztendőben. Kérünk, segíts nekünk abban, hogy ahogy énekeltük is, hogy szeressünk téged, hiszen vágyunk rá, vágyunk úgy szeretni téged, hogy semmi és senki ne tudjon elszakasztani a te szeretetettől. Kérünk, segíts ebben minket, tedd meg ezt a csodát, értünk, és add, hogy ezt tudjuk visszatükrözni a világ felé is, hogy minél több ember vágyjon téged szeretni. Kérünk, segíts meg ebben, és kérünk, áldjál meg minket, és könyörülj rajtunk Jézus Urunk szent nevében. Amen.
1: Megkezdett 220-as ének 5-ös versét énekeljük.

Ma délelőtti alkalommal egy bibliaverset szeretnék felolvasni Máté evangélium a 7. fejezetéből. Szeretném kérni, hogy keressétek ki velem együtt ezt a verset. Máté evangélium a 7. fejezetében a 13. vers első részét szeretném felolvasni. Rövid néhány szóból Jézus egy rövid kis mondattal nagyon-nagyon sok mindent akart elmondani számunkra. Máté evangélium a 7. fejezetének 13. versének első sora így hangzik. Menjetek be a szoros kapun. Nagyon tömör megfogalmazás, egyértelmű, tiszta beszéd, menjetek be a szoros kapun. És miközben az ember ugye elkezd ezen gondolkodni, hogy hát talán számomra ez nem is kérdés, én már rég bementem ezen a szoros kapun, én már járok ezen a szoros, keskeny ösvényen, tehát talán számomra ez már nem kérdés, nekem ez a mondat már nem mondhat igazán újat. Szeretnék néhány gondolatot ehhez hozzáfűzni bevezetésként, hogy megértsük azt, hogy Jézus Krisztus miért is mondta ezt igazán hangsúlyozva. Jézus Krisztus már másfél éve a Földön szolgált, és nagyon várták azt, hogy azon kívül, hogy az élet minden területén eligazítást adott felnőtt küzdő embereknek, szerették volna, hogyha összefoglalja az ő tanításait. Az ő tanításainak az összefoglalása a hegyi beszéd. Máté evangélium a 5., 6., 7. fejezetében található összefüggően, hogy mi az ő életének, tanításának a summája. És el is szeretném tenni kérdésnek, hogy mikor olvastuk utoljára úgy egészében a hegyi beszédet el. Egy-egy kis részletet úgy idézgetünk belőle, úgy foglalkozunk vele, úgy egészében, hogy Jézus mi mindent akar a lelkünkre kötni, és mi mindenre hívja fel a figyelmet. Kérek mindenkit arra, hogy olvassuk el a 3 fejezetet egészében, hogy éljük át azt, hogy mit is jelent a keskeny úton való járás, nem csak egy-egy kis részletében, szeletében, hanem egészében. És miközben erről beszél, súlyos, nagyon-nagyon komoly területeket érint, ítélkezés, boldogságkérdés, képmutatás kérdése, az, hogy megtanuljunk igazán kérni, nem csak adni, hanem kérni. Keresztény embernél is egy nagyon-nagyon nehézségbe kerülő dolog az életben, hogy nem szeretünk kérni. Én nem kérek senkitől. Szívesen adok, az jól esik adni, de én nem kérek senki, én nem szorulok senkire. Nehogy azt tűnjön, hogy én valakire rászorulok, valaki segítségére. Jézus erre tanítja ugye a hallgatóságot, és kimondja azt a nagyon-nagyon nagy gondolatot is közvetlenül ezelőtt a vers előtt, hogy amit akartok, hogy az emberetek veletek cselekedjenek, ti azt cselekedjétek. Ezek után váratlanul azt mondja a hallgatóságnak, hogy menjetek be a szoros kapun. Ezt nagyon sokféle éllel lehet elmondani, ezt a kifejezést. Lehet nagyon-nagyon figyelmeztető, kritikus hangvétele, hogy menjetek be a szoros kapun. Lehet felszólítással, hogy be kell menni azon a szoros kapon. Lehet kérlelve is mondani, hogy menjetek be a szoros kapon. Kedves gyülekezet, én úgy gondolom, hogy mindegyik része benne található ebben a felszólításban. A kérés, a bátorítás, a felszólítás. Azért is, mert újra és újra át kell gondolnunk, hogy valóban szoros kapon és keskeny ösvényen járunk-e. Jézus Krisztus egymás mellé helyezi az életben választható kétféle utat, ahogy a 13. verse rápillantunk, mindannyian ismerjük ezt a hasonlatot Jézustól, az egyik út, az egyik élet, amire születtünk, amilyen a természetünk, amilyen a gondolkodásunk, az tágas kapura, széles útra született, ami a veszedelemre visz, és sokan vannak azok, akik járnak. Erre születtünk, ez a természetes nekünk. Ha pillanatra nem figyelünk, akkor automatikusan ezt választjuk. Ez a részünk. Azt mondja ezzel szemben Jézus, hogy van egy másik lehetőség és választás, amit választani kell az embernek. Figyelnie kell rá, kérni az Istentől. Ez a szoros kapu és a keskeny út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Nem csak az a nagy különbség itt az életben lévő választásainkban, hogy egy keskeny és széles lehetőség közül kell választanunk, hanem Jézus egy másik összehasonlítást is végez a kettő között, mégpedig azt, hogy az egyiken sokan járnak, a másikat kevesen találják meg.
egyetlen kis részletet Jézus nem említ. Az, hogy kevesen járnak-e azon. Azt mondja, hogy kevesen találják meg. És mondhatjuk ennek a befejezett mondatnak a vége felé, kétféleképpen folytathatnánk, hogy akik megtalálják, nem biztos, hogy járnak rajta. De ha igazán megtalálják, ha szívük, lelkükkel megismerik, ha megértik, hogy az Isten milyen szeretettel nyúlt az emberhez, hogy mindent érte adott, mit lehetett volna ezen kívül még az embernek adni, hogyha a tulajdon fiának nem kedvezett, akkor nem kérdés, hogy az ember a keskeny úton jár. De ha megtalálja, akkor sem biztos, hogy jár rajta. Ezért kell nekünk újra és újra átgondolnunk azt, amit Jézus itt felszólításként mond, hogy menjetek be a szoros kapon. Menjetek be és lépjetek rá arra az ösvényen, és azon az ösvényen végig kell menni, mert a végén találkozunk. És ezen az ösvényen én végig szeretnélek vezetni. Miben is áll a mi felelősségünk? Úgy gondolom, hogy a két út nagyon élesen különbözik egymástól. Az a baj, hogyha nem látjuk, hogy nagyon éles különbség van a kettő között. Hogyha úgy gondoljuk, hogy hát egy parányi részletem múlik csak az, hogy én igazán Isten kereső, igazságot kereső ember legyek, akkor nagyon-nagyon tévedünk. Nagyon nagy különbség van a két megoldás között. Az ember minél többet foglalkozik, annál inkább jön rá arra, hogy mennyi becsapás, mennyi csalás, mennyi megtévesztés. Próbálja a két utat nagyon közel helyezni egymás mellé. Ég és föld az Isten gondolatai és az Isten útjai az emberi élethez képest. Mi a mi választásunk és a mi felelősségünk? Választani. Felelősséggel, gondos megvizsgálással, az Istent kérve, jól választani. Az Isten munkál bennünk mindent, akarást, véghez vitelt. Ő munkálja bennünk a teljes folyamatot, de a mi döntésünk és választásunk mindig, hogy a tisztába, keskenyebbig utat járhassuk. Ha ez a választás és döntés nem történik meg, az Isten nem tud bennünket vezetni. Ennek a nagyon komoly eltökér döntésnek meg kell születni az életünkben nap mint nap, percről percre. A keskeny ösvényen járni folyamatos figyelmet igényel, hogy az ember, mondhatnánk azt, hogy egy pillanat alatt átléphet a széles útra. Pillanatok alatt a természetünk elvihet a másik irányba. Egyszer régen hallottam egy példát erre, ami nagyon találó, hogy a kutató keresztény ember úgy gondolja, hogy jó úton jár, amikor bizonyos időszakokban úgy érzi, hogy most egészen biztosan az Isten vezet, mert most helyesen igazságban élek, és hogyha pillanatokra is érzékelem azt, de biztos lehetek benne, hogy akkor az Isten vezet engem is. És a példának az volt a lényege, hogy az ilyen ember abban a pillanatban valóban megérzékeli az Isten jelenlétét, és valóban az Isten útjára jár, útjára lépett, csak az ilyen ember az cikcakban közlekedik, és amikor keresztbe megy azon az úton, akkor érzékeli egy pillanatra. De nem egyenesen halad, hanem keresztbe. És ez a rengeteg hurok, amit az ember az életében megtesz, és azt mondhatjuk, hogy mi így próbáljuk járni ezt az utat, nem lehet célba érkezni ezzel a módszerrel, ezzel a rengeteg hurokkal az ember élete, energiája, lelkivilága megviselődik, tönkre megy. Nagyon sok rossz döntés születik ezekben a hurkokban, ahogyan az ember keresztbe megy sokszor az Isten útján. Kedves gyülekezet, úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon komolyan kell vennünk az életünknek, a lelkivilágunknak azt a részét, hogy nem elég az embernek az Istent, az igazságot elfogadni, folyamatosan dönteni és választani kell. A gondolatainkban, a lelkiismeretünkben, az érzéseinkben, az akaratunkban, minden területen. Naponként, ugye halál révén állunk, vagy percenként, hogyha Pál apostolt akarnánk idézni. Mi történik akkor, hogyha az ember nem veszi egészen komolyan ezt a döntést? Hogy gondolja, hogy ő automatikusan, ő természetes módon a jó felé törekszik és arra igyekszik? Akkor történik meg az életünkben az, hogy látszat alakul ki. Akkor látszatra élünk. Ha nem tudatos célok és tervek alapján, nem az Isten akaratának a keresése, megismerése alapján, nem azért, hogy az életünket valóban jobbá és nemesebbé tegyük, hanem megpróbálunk automatikus keresztények lenni, szokás szerint, vagy rutin szerint, akkor az ember életében látszat alakul ki. Durvában úgy szoktuk megfogalmazni, hogy képmutatás. Nem mindig képmutató az ember.
mert az önző természetével megvan verve születésétől kezdve, nem biztos, hogy szándékosan képmutató. Lehet, hogy nincs ereje. Lehet, hogy nem is tudja elmondani, hogy nincs ereje. De a látszat az egy nagyon komoly veszély, nagyon komoly ismertetőjele a betegségnek, hogy az ember megismer valami tisztát, és mégsem követi, megismer valami nemeset, és még sincs ereje igazán annak a közelébe jutni, mégsem kérje az Istent erre. Erre szeretnék felolvasni Pascaltól, a sokat idézett Pascaltól egy rövid gondolatot, az 583-as töredéket, ahol a következő képpen nevezi az ilyen hozzáállást, és ez már nagyon komoly veszélyünk lehet időről időre. Az ilyen hozzáállást és az ilyen gondolkodást, kérlek, ne ijedjetek meg tőle, ahogyan kezdődik a definíció meghatározása, azt mondja, a gonoszok olyan emberek, akik ismerik az igazságot, de csak annyiban állnak mellé, amennyiben egyezik érdekükkel, egyébként azonban elpártolnak tőle. Hogyan kezdi? A gonoszok olyan emberek, akik ismerik az igazságot, de csak annyiban állnak mellé, amennyiben egyezik érdekükkel. Az ember ugye a lelkében megijed. Nem kaptam magam sokszor ezen, hogy amennyiben állok az igazság mellé, amennyiben az érdekeimmel megegyezik, egyébként viszont elpártolok tőle. Tulajdonképpen a gonoszok akkor nem azok, akik az életben élik az életüket, és mindenféle hitvány, értéktelen, tönkretevő, lezülesztő dolgot kitalálnak, gyakorolnak és terjesztenek. Nem ezek a gonoszok? Bibliai értelemben nem. Világi értelemben valószínűleg. Bibliai értelemben mindaz, aki ismeri, felfogta, tudná értékelni, talán erőtelennek érzi magát, és nem fordul az Istenhez, de nem cselekszi, de nem marad ezen az úton meg, az az ember az mind ide tartozik. Látszatból él. Ezt a látszatot talán senki sem ismeri az életében és a lelki világában, csak ő maga és a mindenható Istene. Kedves gyülekezet, hány olyan dolog van az életünkben, amit talán jobban ismerünk annál, hogy megvalósítsuk, de mégis látszatból élünk. Úgy gondoljuk, hogy még egy kicsikét lehet halogatni, még egy kicsit lehet odébb ódázni, nem kell ezzel foglalkozni, ismerjük igazán az igazságot, de nem foglalkozunk annyira vele. És az embert valóban nem gonosszá, de valóban ebbe az irányba is elterelheti. Mondhatnánk egy másik kifejezést a látszat mellett, hogy érdek. Ahogy mondja Pascal, az érdekeik, amennyire a szempontjainknak megfelel, addig követik. Ameddig tetszik, ameddig jól esik, ameddig igazán helyesnek érzékelem és látom, amikortól kezdve élesen szemben áll velem, amikortól kezdve megfed vagy megítél, attól kezdve elhagyom, nem foglalkozok vele. Jézus ezért mondta, menjetek be a szoros kapunál. Mi mindennel kell eközben megküzdenünk, mennyi igazsággal kell megküzdenünk, megbarátkoznunk, mennyi bűnnel és gonoszsággal, mennyien látszat dologgal kell az ember életében, ilyen buborékokkal, ilyen életünkben ott lévő helytelenségekkel, amiket észre se vettünk eddig, de visszatartanak bennünket azon, hogy valóban bemenjünk azon a szoros kapon, és végigjárjuk azt az utat. Igazán megérthetjük ebből a szempontból a gazdag ifjú történetét is. Egy fiatalember, egy felnőtt, tudatos emberről van szó, aki a szíve szerint sok mindent megpróbált megtenni. Azt mondja, hogy mit nem teszek meg a törvényből, mondjad, mester, hogy mire van még szükségem, mit kell még igazán megtennem. Ez az ember nem volt képmutató, nem volt csaló, nem volt farizeus ebben az értelemben. És akkor Jézus elmondja neki azt, hogy valamilyen függésed van az értékeitől, szívesen segítesz, szolgálatkész vagy, betartod a törvényeket. Én azt mondom, hogy nem tudsz teljesen elszakadni a vagyonaitól, az értékeitől, add el. Szentel magad teljesen az Istennek, az igazságnak. Kedves gyülekezet, az Isten mond nekünk valami más. Nem azt mondja, hogy szeressük, védelmezzük, éljünk az árnyékában valaminek, hanem azt mondja, hogy szentelje az ember magát neki teljesen.
foglalkozzon, kutasson, ne mondjon le olyan, róla olyan hamar, ne tegye hamar olyan hamar félre, hogy hát ez nekem még nem fontos, nem lényeges, még nem tartok én itt, nincs erre még nekem szükségem. És amikor mindezt a gazdag ifjú átgondolta, akkor megszomorodva elment. A jó szándékkal, az Isten kereséssel, az Isten szeretettel nem volt akkora problémája, mint amikor ez az érdekeivel ütközött. Amikor át kellett, hogy valamit gondoljon, hogy el tudnék szakadni mindentől, hogyha szükség van rá. És amikor Jézus ezzel szembeállította, akkor nem tudott elszakadni. És mondja is Jézus, miután a tanítványok elképedve nézik az esetet, hogy hát ilyen embert is elutasít, aki sokkal jobb volt talán nálunk, és azt mondja Jézus, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átjutni, hogysem egy olyan embernek, akinek van gazdagsága, vagy olyan ember, aki egy vélt gazdagságához ragaszkodik, és képtelen a saját gondolatairól, a saját életéről teljességében lemondani, hogy sokkal boldogabbat nyerjen ezért. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy miért olyan nehéz nekünk ez a keskeny ösvét? Még ha megszerettük, megismertük, miért olyan nehéz az embernek igazán ezt járni, ha egyáltalán nehéz? De hát ha nem lenne nehéz, akkor semmi problémánk nem lenne, akkor tulajdonképpen elmondhatnánk, hogy rövid időn belül megszentelt embereknek kellene az Istent hitben követnie, és mégiscsak valami nehézség van. Miért nehéz? Jézus élete nem volt nehéz, kellemetlen, fárasztó. Egy boldog életet élt 3,5 évig. Követendő életet. Miért nehéz? Én úgy gondolom, hogy azért, mert nem szeretjük az életben a szűk dolgokat. Kivéve a divat. Az nagyon szereti. Régen még a divat is egészségesebb volt, mert bő volt minden. Az ing is bő volt, minden egy. Olyan szép, kényelmes volt. Ugye az életben nem szeretjük a szűk dolgokat, nem szeretjük a szűkre szabott dolgokat, a mozgásban, fizikailag, lelkileg is, ami nagyon-nagyon szűk, attól az ösztönösen a természetünk irtózik. A keskeny, szűk dolgokkal, tehernek, leszabályozásnak érezzük. Ezt komolyan kell vennünk, hogy a természetünk irtózik születésétől fogva a szűk dolgoktól. Nem azt nézi, hogy jó vagy rossz, hanem azt nézi, hogy keskeny és szűk. Kedves testvérek és kedves vendégeink, ezzel szemben ugye nem nehéz összehasonlítanunk azt, hogy egy tágas kapu és egy széles út mennyire kényelmesebb. Egy olyan lehetőségek világa, amiben élünk, ami idézőjelben mindent kínál, mindent lehet, mindent megpróbálhatunk, vállalkozhatunk szabadon, minden lehetőségünkre áll. Ez hasonló ahhoz, mint amikor Jézust halmatszor megkísértette az ördög, és azt mondta, hogy mindezt neked adom. Neki adta volna? Azt mondja, mindezt neked adom, mindez a tiéd. Amikor ráválaszolunk, hogy igen, szeretném, köszönöm, elfogadom, akkor megtapasztaljuk azt, hogy Sátán azt mondja, hogy nem adom azért, ingyen. Most közlöm a feltételeket, hogy mi mindent kérek érte cserébe. Kérem az idődet, kérem a gondolataidat, kérem a tervezésedet, az energiádat, mindent kérek. És az ember akkor érzékeli meg, hogy a tágas kapu és a széles út, azok valóban összetartoznak, egy teljesen más irányt képviselnek, megtévesztőek, jónak látszanak. Szeretnék a gondolatok a Krisztus hegyi beszédéről könyvből idézni ennek a résznek a magyarázatához tartozó részből egy kis szakaszt. A halál útján a legnagyobb kényelemmel haladhat az egész emberiség, minden világiassággal, haszonleséssel, büszkeséggel, bestelenséggel, erkölcsi züllöttséggel egyetemben. Ez már talán nem annyira jellemző ránk. De most, ami jön, ott szabad tere van minden nemű véleménynek és tanításnak, bő alkalmak kínálkoznak mindenki számára, hogy saját hajlamait kövesse, és hogy azt cselekedje, amit önszeretete diktál neki. Keresni sem kell a kárhozat útját. A kapu tágas, az út széles, minden megerőltetés nélkül haladhatunk tovább a halál ösvényen.
Ugye ez is egy fontos szempont az ember életében, hogy minden megerőltetés, különösen megerőltetésekben ne kerüljön valami. És hogy örülünk neki, amikor ez nem fárasztó és nem jár megerőltetéssel. Egy szakaszt kihagyva szeretnénk még egy részletet felolvasni. Aki Krisztusnak akar szolgálni, nem követheti a világ felfogásait, nem állhat vele azonos állásponton. A mennybe vezető út sokkal keskenyebb, mintsem, hogy rang és gazdagság kiszélesíthetnék. Keskenyebb, mint hogy a becsvágy, vagy a saját én tekintjük központnak mindez elférne rajta. Sokkal meredekebb és szírtesebb, sem, hogy azok, akik a kényelmet szeretik, megmászhassák. Munka, türelem, önmegtagadás, erény, szegénység volt Krisztus osztályrésze, és nekünk is meg kell tanulnunk, és tulajdonunká kell válnunk, tulajdonságainká kell válni ezeknek az erényeknek, ha el akarjuk érni valaha Isten országát. Milyen érdekes, hogyha elgondolkodunk azon, hogy Jézus azzal, hogy menjetek be a szoros kapun, ezzel tulajdonképpen arra akarta felhívni a figyelmünket, hogy nem egyszer kell az életben választanunk a szoros kaput, hanem folyamatosan kell az embernek. Ahogy itt olvastuk, rengeteg tanítás, rengeteg vélemény, lehetőség, alkalom kínálkozik, hát nem ilyen az élet. És az ember úgy örül, hogy annyi féléből választhat. Ne örüljünk ennek a választéknak. A választék azért bővült, mert véghetetlenül sok veszélyforrás jelentkezett az életben, és nagyon-nagyon imádkozni kell az embernek és az Istent keresnie, hogy valóban meg tudja találni az egyre bővülő skálán azt az egy dolgot, ami igaz. Egy munkanélküli ismerősöm mondta azt, hogy úgy örül, hogy talált végre talált egy munkát, és mondom neki, hogy és milyen az a munkahely. Azt mondja, hogy olyan munkahely, hogy örülni kell ennek is, egyfolytában kell dolgoznom, de hát azért ezt is meg kell becsülni. Mondom, én még egy kicsit várnék. Nem azért, mert én könnyen beszélek. Mondom, eddig rengeteg időd volt, most meg semmi időd nem lesz. Biztos, hogy ez a megoldás? Ugye sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát kizárásos alapon ezt el kell vállalnunk, ez egy lehetőség, ezzel élnünk kell. Más nem adódik. Nincs. Nincs más. Nagyon vigyázzunk arra, hogy nekünk nem el kell vállalnunk valamit, vagy mindenképp valami mellett kell döntenünk nekünk. Imádkozzunk el azért, hogy az Isten akaratát tudjuk megcselekedni. Ha egy lehetőség van, nem biztos, hogy az Isten akarata. Jó várni és megadással lenni az Isten útjáig és szabadításáig. Azt mondja a Szentírás példabeszédek könyvében, hogy ez a széles út, amin járunk, és amiben annyi alkalom és lehetőség kínálkozik, és azért el kell, hogy mondjuk azt, hogy időről időre ezek a kínálkozó alkalmak, lehetőségek úgy ki is kapcsolnak bennünket az életből, meg a közösségből, úgy eltűnünk. Hát most sajnos nem volt semmire időm. Most nagyon lefoglalt az élet. Azt mondja Salamon, hogy a hitetlenek útja kemény. Kemény. A döntéseink után, az életünk utána nagyon keményé válik. Nincs időnk semmire, mert az a döntés és az a választás szabályoz bennünket és irányít. Ha már eldöntöttük, utána már az visz bennünket tovább, abba az irányba, amiben az irányítva van. Milyen drámai dolog átgondolnunk mindezek alapján, hogy valóban mit is jelent bemenni a szoros kapon, és mit jelent keskeny ösvényen járni. Szeretnék egy verset kikeresni Timóteusi első levél 6. fejezetéből. Egy picit érzékeltetni az, hogy Timóteusi első levél 6. fejezetében mindazt, amit a gyerekekkel is megtanultunk, hogy nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Utána Pál apostol beszél, hogy a felnőtt életben mennyi minden jár a döntéssel, a választással, mennyi minden jár a széles és keskeny, igaz és igaztalan, de nagyobb lehetőségekkel bíró életben. Azt mondja a 6. fejezet 9. és 10. versében, akik pedig meg akarnak gazdagodni, nekünk ilyen nincs tervünkben, de szeretnénk nyugodtan élni, azok kísértésbe, törbe, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme,
mely után sóvárogván némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat átszegezték sok fájdalommal. Mennyi mindennel jár egy rossz választás és döntés? Kérlek benneteket, hogy soroljuk fel a két vers alapján. Különféle kísértések, különféle tőrök, csapdák, ugye az állatoknál, madaraknál használják ezeket, a tőröket, amikor hogy belelépnek, rögtön eltörik ugye a lábukat, és nem tudnak sehova menni. Esztelen és káros kívánságok, ebből végtelen sok van, de mind praktikusnak és logikusnak tűnik, miért ne cseréljük le, miért ne váltsunk, miért ne legyen újabb a lakásunkban, az életünkben. És mit mond a tizedik vers végén? Sok fájdalommal átszegezik magukat. Ez az élet. Széles ösvény, tágas kapuk, és azt mondja utána Pál apostol, hogy te Istennek embere ezeket került. Attól, hogy az ember ezeket kerülni akarja, attól még nem biztos, hogy keskeny ösvényen jár, csak akkor, hogyha követi az igazságot, az Istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. Mennyire komolyan el kell gondolkodnunk tehát ezen a jézusi bátorításon, hogy menjetek be a szoros kapon. Sosem kérdés az, hogy a keskeny ösvényen nehéz járni és lehet-e járni. A kérdés az, hogy amikor az ember dönteni és választania kell, akkor a keskeny kapun akar-e bemenni. Vagy olyan széleset választ, amin kényelmesebben, a sok szempontjával, kívánságával, sok-sok elképzelésével be tud férni. Mondhatnánk azt, hogy az önzés nagyobb ruhadarabjai jobban beférnek. De az önzetlen tiszta élet a sok jó ember kis helyen is elfér. Az igaz ez a közmondás. Nem minden közmondásunk igaz, de ebben a tekintetben a ma délelőtti mondani valónkhoz feltétlenül igaz, hogy nem férnek be a nagy darabok, nem férnek be a nagy elképzelések, nem tudunk egyszerűen, igazán nagy vonalúan is élni, az életnek is megfelelni, és az Isten nagyon-nagyon tiszta elképzeléseinek, amivel át tud bennünket alakítani. Kedves gyülekezet, azt mondja el Pál apostol is, hogy veszedelem és halál. Sehol nem hirdetik az életben az, hogy ha az ember nem jól dönt, akkor veszedelem és halál vár rá. Nem érzékeljük azonnal a lelki világunkban, hogyha nem jól döntünk, veszedelem és halál. Csak a végén látszódik mindig egy döntésnek és egy útnak. Sokan járnak rajta. Ez szokott lenni éppen az utolsó indokunk, ha megengeditek, hagyd mondjam el, hogy amikor valamit döntünk, akkor mi szokott erre, vagy a választásunknál a szempont lenni? Hát sokan csinálják ezt. Nem ijesztő, hogy pont a Bibliát idézzük, hogy sokan járnak ezen. Sok embernek nem probléma. Biztos nem lehet ez rossz. Sokan járnak rajta. Megismerhettük azt is a Szentírásból, hogy a keskeny úton és a keskeny szoros kapun nem lehet csak harcolva járni. Mondhatjuk azt, hogy eddig arra is rádöbbentünk, hogy nem szeretjük a keskeny szűk dolgokat, harcolni még kevésbé szeretünk. Az életben az érdekeinkért, a szempontjainkért szeretünk harcolni, de egy önzetlen tiszta életért, egy önzetlen tiszta élet bemutatásáért, képviseléséért nem szeretünk harcolni. Felesleges harcokat szeretnénk mindenképp leépíteni és elkerülni az életünkben, harcolva keskeny ösvényen járni. Egy olyan ösvény, végis ez élik ahhoz. Ha elképzeltek egy hegyoldalban egy keskeny ösvényt, hát ott az ember olyan kényelmesen, olyan nagyon kanyarogva nem járkálhat. Ott figyelni kell. Ha nem figyel egy igazán keskeny ösvényen, akkor megcsúszik, kibicsaklik a lába, és kezdheti újra a hegy aljából az utat. Mennyire igaz az, hogy az embernek küzdve és harcolva kell járni. Nagyon szép példája ennek a bózsvai táborunkban, a nagyon gyönyörűen lankásan induló, rendes betonúton induló, mondjátok ki, a cseh sziklák mellett, vagy mi is annak a neve ott, a szemlőhegyi szamócás utunk, ugye? Mindenki örömmel jön, kicsit megkérdezik, hogy nem lesz-e meredek az elején, hát nem tudok szebbet mondani arra, vagy szépíteni a helyzetet, meredek lesz, de hát nem is ez a lényeg. Utána milyen szépen bemegyünk az erdőbe, árnyékos, és lesz ott szeder, évszaknak megfelelően, és hónapnak megfelelően, málna, sok mindent lehet ott mezgerélni is.
Azt nem szoktam mondani, hogy utána egészen keskeny, be is növi a végét, ott fa, meg cserje, meg sok minden. Ezt végképp nem szoktam mondani, hogy az útnak nincs folytatása. És a végéről vissza kell fordulnunk, vagy leereszkedünk ott az erdőn keresztül, amit nem szeret vállalni a csapat rendszerint. Kedves gyülekezet, harcolni keskeny úton, de tisztaságban és igazságért. A gazdag ifjú megszomorodva ment el. Pál apostol azt tanácsolja nekünk, hogy le kell rontanunk minden okoskodást az életünkben, fogjuk elejteni minden gondolatot. Meg kell vizsgálni az embernek az akaratát, a döntéseit, hogy jól dönte az életben. Nem elég az embernek vágyni arra, hogy ő szeretne az Istennel találkozni, és szeretne az életében a hibáiból megtisztulni, és egy igazán szeretetre való tiszta életet élni az Isten törvényei, az Isten kegyelme alapján. Ezt nem elég erre vágyni. Az az ember, aki erre csak vágyik, az nem a keskenyösvényen jár, az nem harcol. Az nem tudja igazán, hogy mit mindent vállalhat ezért. És utolsó pontban lezárásként hagy mondjam el nektek, hogy miért tűnik igazán keskenynek és szorosnak sokszor ez az út. Miért gondolja meg egy keresztény ember is sokszor, vagy egy istenfélő ember, vagy hagy fogalmazok itt a fiatalok nevében is, hogy egy fiatal miért gondolkodik olyan sokszor rajta, hogy biztos, hogy kell ez nekem? Mi mindennel jár egy ilyen kutató és az élet fonákjait és igazságát mélyebben megvizsgáló élet. Az ember rájön arra elsőként, hogy sokkal komolyabban kell venni a kísértéseket az életében. Hogy nem játék az, ami jelentkezik a belső lelki világában. Akár belülről, akár kívülről érkezik, azok nem komolytalan dolgok. Ez nem játék ez az élet. Nem a saját életemet ronthatom el, nem a családomét, nem a gyerekeimét, nem a barátaimét, hanem teljesen zátonyra futhatok, teljesen eltévedhetek ebben az életben. Ebből a szempontból az egész élet, tehát ha most nézzük, kész dráma, hogy az emberiség mennyire táncol ugye a szakadék fölött, és mennyire játszik a kísértésekkel. Sőt, maga előtt, folyamatosan maga előtt tartja a kísértéseket, az embernek nem lehet nyugalma már sehol sem, egy buszmegállótól kezdve, semmilyen helyen nincs nyugalma, reklámoktól és mindentől a kísértésekre berendezkedtünk. Erős az ember, nem kell félnie tőle, nem baj, ha körülveszi. Az a lényeg, hogy uralkodjon rajta. A Biblia azt mondja, hogy kerüljük, ne menjünk a közelébe, ne érintsük, ne foglalkozzunk, ne gondolkozzunk vele, és ha nincs erőnk, akkor forduljunk az Istenhez. Emiatt is nagyon keskeny és szoros ez az út. Egy lelkiismeretesebb ember komolyabban veszi már a kísértéseket. Második szempont, a környezetünk véleménye és ellenségeskedése. Nagyon-nagyon súlyos szempont. Az az ember, aki többszörösen meggondol valamit, az lassú, megfontoltabb, nem ugrik bele mindenbe, nem próbál ki mindent, és azután mondja azt, hogy kijöhetek belőle bármikor, ha nekem úgy tetszik, vagy nincs kedvem igazán hozzá. A környezetünk ellenségeskedése vagy véleménye is sokszor megtorpant bennünket ebben, hogy nem fognak befogadni, nem fognak értékelni, nem fognak szeretni. És az elsőre ez így is van. Egy rövid ideig így van. De a becsületes, szorgalmas, lelkiismeretes embert, fiatalt, azt mindig értékelik. Hogyha nincsen benne minden rosszban, vagy nincs benne a rossz döntésekben, az biztos, hogy nem jelent egy jó pontot ebben az életben. Ha nem vagyunk benne az életben. De később értékelik, hogy milyen érdekes, hogy ki tudta kerülni. Milyen érdekes, hogy valamilyen oknál fogva. Nem tudjuk mi, milyen oknál fogva. De ő megérezte. Tehát a környezetünk véleményére is nagyon sokszor adunk az ellenségeskedésre, a szembefordulásra. Döntő? Lehet döntő az ember életében? És a harmadik szempont, amit szeretnék elmondani, az, hogy az az ember, aki a saját életében mindezt komolyan veszi, az megpróbál a másik életében is segíteni. Az nem azzal a gondolkodásmóddal él ebben az életben, hogy nem tartozik rám, nem foglalkozom vele, az ő dolga, ő fog szenvedni, ő fog kínlódni, megérdemli. Ő okozta magának. Keresztény ember ilyet nem mondhat és nem érezhet. Akinek lelke van, költő is azt mondja,
az nem gondolkodhat, nem érezhet így. Megtanul küzdeni és a másikért igazán együtt szenvedni, együtt örülni vele. Nem tudom, megfigyeltétek az életben, szeretném a mai istentiszteletünket ezzel lezárni. A mai világunkban nem is az a fő probléma, hogy olyan kevés az igazságot kereső ember, vagy annyira nem látszik ez. Nem az a probléma, hogy annyi minden kísértés, mert annyi minden vesz bennünket körül ebben az életben, amiben nehéz dönteni. Egyre kevesebb az olyan ember, aki együtt tud örülni, vagy együtt tud szenvedni velünk. Magyarul együtt tud érezni. Akkor is, ha nem ért velünk egyet. Azt mondja a Biblia, hogy együtt örülni és együtt szenvedni. Együtt érezni. Nem csak azzal, aki velünk egyetért, vagy ránk hallgat. Azzal is, aki nem. Az Isten mit tesz velünk folyamatosan? A vele egyet nem értő, és a vele nem mindig azonosan döntő emberrel mindig együtt érez. Hogy tudjon neki segíteni, hogy be tudjon lépni az életében, amikor végre elbizonytalanodik, vagy végre igazi kapaszkodót keres. Menjetek be a szoros kapun. Ezt mondja Jézus. És úgy gondolom, hogy most, hogy egy egész délelőtt gondolkodtunk rajta, igazán megérthetjük, hogy ez a felszólítás, ez a bátorítás, ez nekünk szól. Mi vagyunk, vagy mi lehetünk azok a gonoszok, akik megértünk valamit, megértjük az igazságot, megértjük a tisztaságot, a szépséget, és nem biztos, hogy járunk rajta. Nem biztos, hogy komolyan vesszük. Nem biztos, hogy a másik életében is küzdünk érte, nem biztos, hogy a környezetünkkel szemben és a kísértésekben is teljesen komolyan vesszük. Szeretném egy idézettel lezárni a mai délelőttünket. A gondolatok, a hegyi beszéd könyvet szeretném ismét felnyitni, és a következőket mondja itt a szerző. Aki elhatározza, hogy ebbe a lelki országba belép, az azt tapasztalja, hogy egy zabolátlan természetnek minden hatalma és szenvedélye a sötétség birodalmának hatalmától támogatva irányul ellene. Haszonlesés és büszkeség minden ellen lázongani fog. Bűnös szokásaink és az uralom utáni vágyakozásunk önmagunktól legyőzni nem tudjuk, nem tudunk azon hatalmas ellenség karjaiból kiszabadulni, ami bennünket rabszolgaságában tart. Egyedül Isten adhat nekünk győzelmet. Azt akarja, hogy önmagunk, akaratunk és szokásaink felett uralkodni tudjunk. De beleegyezésünk és részvételünk nélkül nem tud rajtunk dolgozni. Isten lelke az emberi képességek és erők által cselekszik. Akaraterünknek együtt kell működni Isten erejével. Amikor Jézus Krisztus kimondta azt a mondatot, hogy menjetek be a szoros kapun, akkor azt ezzel tudnánk kiegészíteni, hogy menjetek be utánam ezen a szoros kapun, és menjetek be velem ezen a szoros kapun. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy az Isten adjon ebben megtapasztalást, adjon bölcsességet, hogy mi minden akadályoz meg bennünket, hogy igazán járjuk ezt a keskeny ösvényt. Mi minden okozhat az életünkben látszatot, vagy érdeket. Mi minden okozhat bennünk félrevezetést, megtévesztést, amiatt az ember nem életre, halálra vágyakozik ezen végigjárni, és ezt megharcolni, ezt a nemes harcot. Adja jó Isten, hogy a mi életünkben ennek a nemes harcnak, ennek a keskeny ösvénynek egy Istennel, Jézus Krisztussal való személyes, megtisztult találkozás legyen az eredménye. Amen. Mindenható örök Istenünk, köszönjük neked ezt a délelőttöt, hogy találkozhatunk a Szentíráson, Jézus Krisztus szaván keresztül veled. Hogy te nem csak kérsz bennünket arra, hogy menjünk be, válasszuk ezt a szoros kaput és ezt a keskeny ösvényt, hanem te végig szeretnél vezetni bennünket ezen. Te sokkal jobban ismered és tudod mindazt a gyengeséget, ami bennünk van, és amivel küzdünk, illetve még nem is küzdünk igazán. Te ismered azt a sok-sok esztelen, káros kívánságot, felesleges, értelmetlen dolgokat. Annyi mindennel telve van az életünk, és sokszor úgy érezzük az életet figyelve, hogy ezek szükségesek és nélkülözhetetlenek. Köszönjük Istenünk, hogy te ezen mindezen átvilágítasz, és megmutatod, hogy egyszerű, tiszta lélekkel,
tiszta élettel az emberek között élni, igazságban menteni, segíteni a gondolkodásban, tisztítani, mennyivel kevesebb mindenre van szükségünk. Köszönjük Istenünk, hogy ugyanakkor ezt a mérhetetlen nagy harcot és küzdést, amit az életben folytatunk, az életért, a megélhetésért, hogy mindezt ezzel is próbálod egyszerűsíteni. Hogy a szoros kapu és ez a keskeny ösvény igazán az életünkben biztonságos lehessen, hogy örömmel járjuk, hogy ne legyenek kényelmetlenek számunkra a szűkebb lehetőségek, hiszen azok biztonságosak, azok boldogítóak. És járhatunk bármilyen széles, járhatunk bármilyen megnyugtató utat, választhatunk bárhogyan is, de az nagyon kemény és kegyetlenné tud válni az életünkben. Szeretnénk Istenünk teljesen a szívünket, lelkünket megnyitni előtted, hogy segítsél bennünket jó döntésekhez. Add, hogy ezeket a döntéseket ne is halogassuk, ne is tudjuk elherdálni az életünkben, mert nem biztos, hogy visszajönnek még. Köszönjük Istenünk, hogy Te egy türelmes Isten vagy, aki nem elnézed a mi életünket, a mi hibáinkat, hanem szeretnél bennünket újra és újra ebbe a kapuba beállítani, és megismertetni, megszeretetni a Te gondoskodásodat, a Te törvényeid, igazságaid, tisztaságát, amelyek mindig biztonságban vezetnek, soha nem lesznek kemények és kegyetlenek. Jézusért kérünk, hallgassál meg. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, mindegyik költöket van, akivel már egész régen találkoztunk, és talán nehéz is lenne arra a kérdésre válaszolni, hogy éppen most mi a szükségetek, mégis az Isten tisztelet elején ezt a kérdést teszem fel, és nem kell hangosan válaszolnotok, hogy szükségben vagytok-e. Van-e szükségetek valamire? Azt hiszem, hogy ezt a kérdést feltehetjük, és hogy így körülnézek, magam körül, meg a saját életünket is, hogyha nézem, akkor azt látom, hogy bizony van hiányunk. Pedig nagyon sok mindenért hálát adhatunk, ugye, nem panaszkodhatunk még itt Magyarországon, de bizony hiányunk az van. És megkérdezhetjük azt, hogy mi a hiányod egyénileg, mi a hiányunk közösségileg, és mi a hiánya az emberi nemnek. Hogyha hiány van, akkor valami nincs. Ugye? Valami nincs, ami fájdalmat, feszültséget szül, pedig örömre és békére vágyunk mindannyian. Hogyan lehetséges ez? Én kérlek benneteket, hogy nyissátok ki János evangéliumánál a 8. fejezetnél a Bibliátokat, és a 8. fejezetnek az 58. versében olvassuk el, hogy mit mondott Jézus. Akkor, amikor

a zsidókkal beszélt, akik az ő népe volt, és mégis olyan sok hitetlenséget, és olyan sok önteltséget mutattak, és Jézust elvetették. Nekik is kimondja azt, amit kimond azóta is mindannyiunknak, akár hitben járunk, akár pedig vallásosságban, így szól az ő népéhez ma is. Mondanékik Jézus, bizony, bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Nem tudom, amikor meghalljátok ezt a mondatot, nem lesz egy ilyen furcsa érzésetek. Hát milyen mondat ez? Mi az, hogy én vagyok? Mi nem fejezi be a mondatot? Ugye? Hogyha csak azt akarta volna a zsidóknak mondani, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én voltam, ugye léteztem, akkor így mondta volna. De nem, ő azt mondta, én vagyok. Mit jelent ez? Erről szeretnék a mai alkalommal veletek beszélni. Itt Jézus nem csinált mást, és ezt a zsidók nagyon jól tudták, és felismerték a helyzetet, mert aztán a következő verszakban azt olvassuk, hogy köveket ragadtak azért, hogy reáhaigálják, ugyanis itt Jézus az atyával azonosította magát. És felidézhetjük, és forgassunk is vissza Mózes második könyvéhez, és a Mózes második könyvének a harmadik fejezetében olvashatjuk azokat a nagyon híres igéket, amikor Mózes találkozik Istennel, és ezeket az igéket mondja neki. Mózes második könyve a harmadik fejezetének a 14. versétől ezt olvashatjuk. És mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondta, így szólj az Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem, ti hozzátok. És ismét mondta Isten Mózesnek, így szólj az Izrael fiaihoz, az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene küldött engem, ti hozzátok. Ez az én nevem mind örökké, és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Vagyok, aki vagyok, a vagyok küldötti hozzátok. És Jézus, amikor, ha visszalapozunk, ugye János evangéliumában kimondja azt, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, ezzel a vagyokkal Istennel azonosította magát. És ez olyan nagy fontosságú, hogy higgyük azt, hogy ő a vagyok, és most nem mondok többet, mert az Isten tisztelet erről fog szólni, hogy János evangéliumának itt a 8. fejezetében, a 24. versben azt olvashatjuk, azért mondám néktek, ha ti bűneitekben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Ha mi nem hisszük azt, hogy ő van, hogy ő a vagyok, az kihat az örökké valóságra. Az kihat a mi örök életünkre, az örök sorsunkra, hogy hisszük, vagy nem hisszük ezt. De mit is jelent ez? Miről is beszélek én itt tulajdonképpen? Mit is mondott ezzel Jézus? Mit próbált a zsidókkal megértetni? Miért mondta azt, hogy én vagyok? Mit jelent ez? Egyrészt az, amire mindannyian könnyen tudjátok megadni bizonyára a választ, hogy mindig jelen való. Ezt jelenti, hogy most is itt van. Jelen való. És ő az örökké való. Ezt jelenti a neve. Kedves testvérek, hisszük-e ezt, hogy ő jelen van. Személyesen. Most itt is, a gyülekezet életében, az egyéni életünkben, ebben a földi életben, a világegyetem életében jelen való, szinte fölfoghatatlan. De így van. A másik az, hogy ő mindig a jelenben van, ő van, nem volt, meg lesz, hanem ez megint, ugye, a gyerekek szokták mondani, hogy hát, Zsuzsa, mi az, hogy örökké, meg hogy mi az, hogy mindenütt jelen való. És mi az, hogy a jelenben van.
Egyszer olvastam egy nagyon jó hasonlatot erre, hogy valahogy Isten úgy van az emberi történelemmel, mint mi egy könyvvel. Ha olvasunk egy könyvet, bárhova odalapozhatunk, és számunkra az egész egybe létezik, az olvasó számára nincs az, hogy az megtörtént, meg fog történni, hanem ott olvassa, és ott van a jelenben. Istennek az egész emberi történelem jelen, egy jelen, van, egyben látja az egészet. És ami a legfontosabb, ami a mai istentiszteletünknek a témája, és szeretnék veletek együtt gondolkodni, az, hogy Isten csak Izraelnek jelentette így ki magát, hogy ő a vagyok. A pogány népeknek ő Isten volt. Mert mit jelent ez a vagyok? Amikor ezt mondta, ennek a névnek a jelentősége nagyon nagy, és különleges jelentéssel bír, akkor valami új és különleges jelentést mondott el. És ez számunkra életmentő, ezt tudom nektek mondani. Nagyon kérlek benneteket, hogy Mózes második könyvéhez lapozzatok vissza, és a Mózes második könyvének a 6. fejezetéből, Mózes második könyve 6. fejezetéből keressük ki, tehát 2. könyv 6. fejezetéből, a 2. és a 3. verset, ahogy így nevezi meg magát Mózesnek Isten. Az Isten pedig szólt Mózeshez, és mondanéki: én vagyok az Úr, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten. De az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Egy új, különleges jelentést hoz itt Isten Mózes elé, és hoz elénk is. Azt mondja, hogy Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Jehova, vagy hát mi így szoktuk inkább mondani, hogy Jahve. Mi ez az új és különleges jelentés? Mit akart ezzel kifejezni? Mit jelent ez? Kedves testvérek, a Jahve név szoros összefüggésben áll Isten kegyelmével. Amikor Isten azt mondja, hogy én vagyok, ez a Jahve, ugye, ezt jelenti, akkor ezt a mondatot ki tudjuk egészíteni. Bármivel, amiben szükségben vagyunk. Ugyanis hiányzik annak a megjelölése, hogy ki, illetve mi vagyok. Azt mondhatjuk, hogy minden vagyok, amire az én népemnek szüksége van. Amire csak szüksége van. Az vagyok. Csak akkor marad befejezetlen ez a mondat, hogyha mi nem egészítjük ki. Hogyha mi csak elméletben távolról nézzük az Istent, akkor nekünk is csak Isten marad. De hogy nekünk vagyok, hogyha mi a népéhez tartozónak gondoljuk magunkat, és valljuk magunkat, akkor szól mi hozzánk is, és akarja, hogy befejezzük ezt a mondatot. És akarja azt, hogy a Jahve név az egy lehetőség legyen a mi számunkra is. Egy nagy lehetőség, amelyet nekünk a hitünk által valamiféle megvalósulással tölthet meg. És hogy mi lehet az, hogyha mi nem a szükségleteink felől közelítünk az Istenhez, akkor ez a nagyszerű név csupán a felfoghatatlanságát jelenti. Nem tudjuk megközelíteni. Vagyok, aki vagyok. Akkor Istent nem lehet meghatározni. Ugye vagyok, aki vagyok. Viszont, amint megjelenik az emberi szükség és nyomorúság, ő éppen azzá válik, amire szükségünk van. És ebben van az ő csodálatos titka és hatalma. Így
a mondat befejezhetővé válik, és Isten kijelentette magát a mi számunkra, hogyha békességre van szükségünk, akkor én vagyok a te békességed. Ha igazságra van szükségünk, akkor én vagyok a te igazságod. Azt mondja Isten. És így egészül ki ez a mondat. Hogyha azt mondjuk, hogy gyengék vagyunk, elhagyott a mi erőnk, akkor kiegészíthetjük ezt a mondatot, hogy én vagyok a te erőd. Kedves testvérek, hívjuk szükségünkbe az Urat, és kérjük tőle, és a hitünk által ezt a nagy lehetőséget töltsük ki. De hadd mondjam meg nektek azt, hogy még kérni se kell. Még kérni se kell, mert Isten jön, és látva ezt a szükséget, betölti, hogyha mi hűségesek vagyunk hozzá, és hiszünk ő benne. Egy csodálatos idézetet találtam, amit remélem, hogy most itt hirtelen, igen, amit szeretnék nektek felolvasni. Egy következőképpen szól. Kicsit olyan költői lesz, ne csodálkozzatok rajta, de én azt hiszem, hogy nagyon jól kifejezi a lelki igényünket. Én eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Olvashatjuk ugye János evangéliumának a 16. fejezetében. Ahogy a víz is mindig a legalacsonyabb mélységet keresi, hogy megtölthesse azt, úgy keresi Jahve az ember szükségeit, hogy betölthesse azokat. Ahol szükség van, ott van Isten. Ahol szenvedés, nyomorúság, boldogtalanság, zűrzavar, ostobaság és elnyomás uralkodik, ott van a nagy vagyok, aki arra vágyik, hogy az ember nyomorúságát boldogságra váltsa, amint engedjük neki. Itt nem az éhező keresi a kenyeret, hanem a kenyér az éhezőt, ugye? Hogyha ezt leírva látnánk, ugye nagy K-val a kenyér maga az Isten. Nem a szomorkodó keresi az örömöt, hanem az öröm a szomorkodót. Nem az üresség keresi a teljességet, inkább a teljesség az ürességet. És nem egyszerűen megadja nekünk, amiben hiány szenvedünk, hanem ő maga válik azzal, amire szükségünk van. Ő az örök, vagyok. Mondhatjuk azt, amire a népemnek szüksége van. Miért ilyen Isten? Miért ilyen? Megérdemeljük mi ezt? Nem, testvérek, nem. Ez a kegyelem, ez a jóság, ez a meg nem érdemelt jóság, hogy ő ilyen. Betölti a mi szükségeinket. Hadd mondjak el nektek két példát megerősítésképpen. Mondhatjátok azt, hogy vannak olyan kisebb szükségek, ami nem múlik olyan nem tudom én mi. Máson pedig az életünk múlik. Egyikre is és a másikra is szeretnék nektek mondani egy példát. A hét elején történt ez, tudjátok, érettségik voltak. Összetalálkoztam egy 17 éves fiúval, nagyon jó barátságban vagyunk az egész családdal, és mondom, hogy hú, de jó neked, tényleg te most nem mész iskolába, itthon vagy, mondom, akkor szünet van. És mondja, hogy jaj, Zsuzsa néni, csak félig van szünet, mert hogy kis érettségit kell tenni, és hát nagyon kell tanulnom. És hát mondom, hát akkor jó tanulást, rendben van, igen ám, de az unoktestvére meg ballagott, és hát messziről ott volt a család, nagyszülők, minden, és ott is aludtak, ott is maradtak, és hát nem egészen úgy alakult a terve, ahogy szerette volna, hogy mindent olyan jól megtanuljon. Egyébként egy nagyon jó tanuló fiú, néha van négyese, és igazából hát ilyen ötös tanuló, és hát szerette volna azért a kis érettségit is, hát nem olyan, mint egy érettség, ugye tizedikbe kell ilyet tenni, de hát azért, hogy jól sikerüljön. És hát nem tudott úgy tanulni, ahogy kellett volna. És hát nagyon imádkozott a Jóistenhez, hogy hát segítse meg őt, hogy nem szeretne szégyent vallani, már csak azért is, azért sem, mert ugye az iskolában tudják, hogy hívők, meg hát egyáltalán, hogy nem szeretett volna rossz jegyet szerezni. És hát imádkozott, hogy hát ez volt a helyzet, segítse meg. És képzeljétek el, fölhívott bennünket most valamelyik nap, csütörtökön vagy pénteken, nem is tudom melyik nap volt ez a kísérettségi, hogy képzeljük el azt, hogy
milyen tételt kapott. Azt a tételt kapta, hogy beszéljen a Bibliáról, a Szentírásról. Ilyen kérdések voltak, hogy mi az, hogy farizeus, mit jelent valamelyik példázatot, kellett elmagyarázni neki, és hasonló kérdések voltak. Ha semmit nem tanult volna, akkor is jelest kapott volna rá. Nem egy olyan tételt kapott, látjátok ezt a jelet, hogy nem egy olyan tételt kapott, hogy hát kapott egy tételt, amit jól tud, hanem pont ezt a tételt kapta, mintha Isten azt mondta volna, hogy itt vagyok. Megsegítelek, láttam, hogy igyekeztél, szorgalmas voltál eddig, és nem akarsz szégyent hozni rám. Ezek a körülmények jöttek. Most mondhatjátok, hogy lehet, hogy ezen olyan sok minden nem múlik. De neki fontos volt, és Isten látta a szükséget, és betöltötte azt, és bizonságot tehetett ott, és mondták neki utána, hogy jó, rendben van, hagyja be, látják, hogy nagyon jól tudja. Végig se engedték neki mondani. A másik, gondoljatok erre, amikor nektek is ilyen hétköznapi dolgokban szükségetek van. A másik egy nagyon komoly dolog, most nem mondok nevet, különben bizonyára többen ismeritek őket. Az egyik baráti családnál történt ez, hogy hát nem tudom pontosan mennyi idővel ezelőtt beteg lett mind a két nagyszülő, így egyszerre, és hát kiderült róluk, hogy gyógyíthatatlanok, nem is voltak annyira fiatalok, de igazából még élhettek volna, és hát ebben reménykedtek is, mindent megtettek az egyiknél, olyan helyzet volt, hogy talán sikerül segíteni, de aztán egyre rosszabbra fordult a helyzet, így az év vége felé, és hát mondták az orvosok, hogy nem tudnak mit tenni. És a családnak az volt a legnagyobb fájdalma, fájt az is, hogy el kell veszíteni, bár az utolsó pillanatig ott volt a remény. A legnagyobb fájdalom az volt, hogy mindenki hívő a családban, megkeresztelkedett hívő, hát ugye kisgyerekek persze nem, de hát ők is így hitben járnak már, amennyire a gyerekeknek lehet, és a feleség is, és ő nem. És ezért könyörögtek, és könyörögtünk mi is, többen tudom, így sokan, barátok, ismerősök is, hogy térjen meg, hogy fogadja el a jó Istent. És hát így szoktuk kérdezgetni, hogy mi van, úgy semmi jel nem mutatkozott, hogy mi lehet. És hát tényleg, ahogy közeledett az, hogy egyre rosszabb állapotban lett, mondták, hogy tényleg egyre jobban leromlik az állapot. A kicsit, tudjátok, úgy elfogott bennünket az a rossz érzés, félelem, hogy mi lesz, hát főleg a gyerekeit. És gondoljátok el, hogy az a csodálatos dolog történt, hogy elmondták később, hogy akkor bekerült a kórházba, bejárt hozzá ott a helyi prédikátor, és elfogadta a látogatását, sőt barátjává fogadta, együtt imádkozott vele. És amikor a gyerekei is bementek, nem zárkozott el, sőt elfogadta a jó Istent. És ez annyira csodálatos, hogy Isten ilyen hatalmas, nagy dolgokban is be tudja tölteni a szükséget. Küzdő, hitelteljes imádságra, könyörgésre tudta adni ezt. Persze kell hozzá az ember, hogy megnyitja a lelkét. De meg tudta nyitni. Egy nagyon jó lelkű emberről van egyébként szó, és azt ugye nem tudhatjuk, hogy mennyire volt benne a hit, mennyire nem. De hogy így nyilvánvalóvá vált, kicsi és nagy dolgokban ott van Isten, hogy betöltse a szükséget. Testi, lelki szükséget egyaránt be akar tölteni. Amikor engedjük azt, hogy a szükségeim betöltője legyen, akkor láthatjuk őt meg valójában. Az alázat, a hit, a személyes kapcsolat által válunk a szövetség részeseivé. Hadd mondjam el azt, testvérek, hogy Isten dolgainak a pusztán az értelmi ismerete soha nem elegendő ahhoz, hogy megismerjük őt. Hogy mi igazán hívőknek mondjuk magunkat. Az elméleti ismeret az nem hit, az nem Istennel járás. Az ige egyébként beszél arról, hogy az a vagyok ki is tulajdonképpen. Mit mond el nekünk az ige arról, hogy ki Isten, a vagyok? Az Ószövetségben 7 csodálatos kifejezés van, én ebből most csak 3-at szeretnék nektek elmondani. A többit azt majd kikereshetitek, megkereshetitek.
amikor, és az az érdekes ezekben a történetekben, most nem mondom végig, csak utalok rá, az az érdekes ezekben a történetekben, hogy mindig arra adja meg a választ, amiben szükség van. Az első esetben, a pusztai vándorlásnál, Mózes második könyvében olvashatjuk, hogy azt mondja, hogy én vagyok, vagyis Jahve Nissi. Tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Úr az én hadijelvényem. Ezt egyébként az amálekitákkal vívott küzdelemnél mondja ki, vagyis amikor küzdesz, amikor csatába szállsz, amikor győzelemre van szükséged, én vagyok a te hadijelvényed. Én vagyok a te győzelmed. Ott vagyok veled. Aztán nagyon szép, amikor Gedeonnál azt mondja, hogy Jahve Shalom. Amikor Gedeon küzd az angyallal, amikor előjön a bűneivel, akkor Isten azt mondja, hogy én vagyok a te békességed. Én vagyok a te békességed. Hogyha békétlenséged van, hogyha a bűneid miatt zűrzavar van benned, ha nem találod a helyedet, ha konfliktus helyzetekben vagy, én vagyok a te békességed. Aztán Jeremiásnál azt mondja, hogy Jahve Citkenu. Tudjátok, mit jelent? Az Úr a mi igazságunk. Ugye ismeritek ezt a kifejezést? Az Úr a mi igazságunk. Jeremiás könyve 23. fejezetében. Mire van most neked szükséged? A pusztai vándorlásnál a népnek győzelemre volt szüksége, Gedeonnak békességre volt szüksége, Jeremiásnak és a népnek igazságra. Neked mire van most szükséged? Kedves testvérek, könnyű azt elhinni, hogy amiben éppen szükségbe vagyunk, arra lesz megoldás. Hogy Isten maga a megoldás. Mert máshol elmondja azt, hogy gondviselő vagyok, hogy pásztor vagyok. Hadd mondjak el a saját életemből egy példát. Volt egy szakasz az életemnek, amikor nagyon rám jöttek a nehézségek. És nem az volt a rossz, mert hát mindannyiunkat érnek próbák, de úgy éreztem, hogy ennek már nem lesz vége. És hiába imádkozom, nincs meghallgatás. És imádkoztam másokkal is, és nem történt változás. És akkor így mondtam, hogy, és mondtuk, hogy nem értjük miért, de nincsen változás. És képzeljétek el, hogy akkor Jóisten adott nekem egy igét. És én szeretném is, hogyha ezt az igét velem együtt elolvassátok, ez Jóel könyvében van, bizonyára ismeritek ezt az igét, egy csodálatos ige. Egyébként a Jóel második könyvében a 25. vers. Akkor is egy nagyon nagy vívódásban voltam, és azt mondtam, Uram, én erre már rámegyek. Tehát fizikailag is annyira megviseltek ezek a próbák. És akkor és mondom, mikor lesz ennek vége? És akkor Isten ezt az igét adta, valakitől kaptam egy könyvjelzőt, és tudjátok, az, amikor érzitek, hogy most nem olyan egyszerű ige, hanem ez most nekem szól, ez Isten most nekem üzeni. És Jóel második könyvének a 25. verse volt rajta, amely így szól. És kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a sáska, az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem. És esztek bőven, és megelégeztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem. Hát tudjátok, én ezt elolvastam, éreztem és tudtam ott az eszembe, a szívembe, hogy ezt nekem üzeni most a Jóisten. De az volt bennem, hogy nem tudom elképzelni. Hogy lesz, és hogyan, és mikor, és utána is még teltek a hetek, a hónapok, mondhatnám az évek, és nem történt változás. És amikor változás történt, és amikor tényleg így visszatekintek erre az időre, akkor így elcsodálkozom rajta, hogy is pótolja ki a Jóisten, ez hihetetlen. És most, amikor megint úgy kezdem érezni, hogy egyre jobban megviselődik az idegrendszerem, és tényleg ebben a válságban, sok nehéz helyzetben vagyok, és sok fájdalom járja át a szívemet, akkor erre az igére kell gondolnom. Mert tudjátok,
Ez egy áldásnak a része. Egy áldásnak a része, amikor Isten a népének ígéri azt, hogy majd megadja nékik a szabadulást, megadja a korai, megadja a késői esőt, és megtelnek a csőrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat, ami tudjátok mindegyik jelképes. Ott lesz majd a Szentlélek, ott lesz majd az ige, maga tisztaságában, igazságában és fényességében. Ott lesz majd a szeretet, és kipótolja az esztendőket, amelyeket a szöcske megrágott, és amit a sáska megevett. Azt a sok mindent kipótolja az Úr, és kiknek ígéri ezt? Sion fiainak ígéri ezt a jó Isten. Azt mondja, hogy meg fog ez történni, hiszünk ebbe, tudunk ebbe most hinni. Ez a mi hitünknek a próbája. Isten be tudja tölteni a mi szükségünket? Igen, ő azt ígéri, hogy betölti a mi szükségünket. Mert ő a mi igazságunk, ő a békesség, ő a mi hadijelvényünk, a gondviselés, a gyógyító, a pásztor és a jelenvaló. Így jelenti ki magát a vagyok. Nekünk mire van most szükségünk? Ezt tudja kitölteni. És ami a nagy bizonyíték, ami számunkra, és megerősítő, hogy a vagyok magában Jézusban jelent meg, és jelenik meg koncentráltan és összességében minden, ami Istenben van. A vagyok. Ugye a Jézus név héberül, a Jahve, Sua, ugye a Józsué, ugye azért mondja, vagy nevezi egy helyen így őt, azt jelenti, hogy vagyok a megváltó. Én vagyok a te megváltód. És ez a legfontosabb, ami a vagyokban megjelenik. Ő a megváltó. A Jahve, Sua. Nem csupán azt állítjuk tehát, hogy ahol a szükség van, ott van Isten, hanem azt is mondhatjuk, hogy ahol bűn van, ott van Jézus. Mert a szükséglet ez nem biztos, hogy bűn, ugye? Egyértelmű, hogy a szomjúság, az éhség, a lelki vágyakozás a szeretet után. Persze a bűn következménye mindegyik, hogy éhezünk, meg szomjazunk, de az magában nem bűn, az egy szükséglet. De ott van a bűn, amit egyedül Jézus tud megoldani, az ő megváltó kegyelmével. Valamennyi lelki, erkölcsi és testi szükségletünket be akarja tölteni. Azért adta Isten őt nekünk. Jézus a megváltó, ez mindent magába foglal. Függetlenül mióta vagyunk hívők, bűnösnek kell látni magunkat nem csupán elméletben, hanem a Szentlélek megvilágosító ereje által szívből belátni, hogy megtörténhessen a szabadulás. Az ő meggyőző munkája által konkrétan. És nem a másikat kell bűnösnek látnunk, hanem magunkat kell bűnösnek látnunk, hogy megválthasson bennünket Isten. Mert attól nem fogunk megszabadulni, hogyha a másikba látjuk a bűnt. Mert ez az emberi természetünknek olyan könnyen megy, ugye? És az is olyan könnyen megy, hogy már ott az édenkertben, amikor a kígyó becsapta Évát, hogy egymásra mutassanak a szereplők. Hogy hárítsanak, hogy elbújjanak, hogy elrejtőzzenek Isten előtt. De ilyen Isten előtt rejtőzünk, aki vagyok, aki jelen való, aki megváltó, gondviselő, pásztor. Isten meg akar bennünket menteni, be akarja tölteni a szükségeinket. Ezt lássuk meg, akkor tudunk majd megbocsátani, egyénileg és közösségileg is, mert mindannyiunknak vannak sérelmei. Ha más nem a családunkban, vagy a barátainkban, hogy elfelejtettek valamit, hűtlenek voltak, rosszul szóltak. Igen, meglátjuk a másikba a bűnt, de tudunk-e megbocsátani? És hogyha bocsánatot kértek, tudunk-e felejteni is, vagy mindig előcitáljuk a régi dolgokat? És közösségileg is majd akkor,
akkor tudunk majd alázatos szívvel engedelmeskedni az igazságnak válogatás nélkül, és nem az érzelmeink és a saját fejünk után megyünk. Mert a vagyok, a jelen való azt szeretné, hogy ráhallgassunk, hogy őt kövessük, ne embereket, ne az érzelmeinket. Még ebben a helyzetben is, ahogy most vagyunk, őt keressük. Ne emberek véleményére adjunk, ne az érzelmeinkre, és nem akarom idézni azokat a mondatokat, amiket sokszor elmondunk, mert csak ez a lényeg, hogy rátekintsünk egyénileg, és akkor majd közösségileg is segít nekünk a megoldáshoz jutni. Akkor tudunk majd megszabadulni a személyválogatástól is. Kit hallgatok szívesen, kit kevésbé, ugye? Kinek fogadom el a javaslatát, kinek nem. Ez olyan érdekes, még egy családban a testvérek között is megvan sokszor, ugye? Hogy hát egyik több testvérnél megfigyeltem, hát őt elfogadom, másikat nem annyira, mert ő mondjuk a kisebb, vagy ő ilyen, vagy olyan. Hát gyülekezetben is, ahol testvérek vagyunk. Ugye? Hogy hallgatunk egymásra? Van-e személyválogatás közöttünk? Vagy pedig nem. Nem kellene inkább százszor inkább Krisztusra hallgatni. És szívből, és szeretetből, és elfogadni, amit üzen. Mert ő a vagyok, aki be akarja tölteni a szükségletünket, a legnagyobb szükségletünket is, a bűnből való szabadulásunkat, a megváltásunkat. Isten azt üzeni ma nekünk, mert ő a jelen való, hogy kövess engem. Mert kövess engem, higgy bennem, alázd meg magad. Ne csak az eszeddel hidd az igazságot, hogy ez igaz, hanem a szíveddel, mint mond, hogy teljes elmédből, teljes lelkedből, teljes szívedből, minden erődből higgy nekem. Nem válogassunk testvérek az igék között, a bizonságtételek között, ez tetszik, ez nem tetszik, ezt elolvasom, ezt nem olvasom el, hanem úgy, ahogy van, fogadjuk el. És ne haragudjatok, hogy kimondom, ezt az én életemben is volt egy pont, amikor nagyon nehéz volt, amikor megkeresztelkedtem. Teljes szívemmel akartam a jó Istent követni. És akkor az édesanyám azt mondta, hogy de kár, hogy akkor nem reformátusnak kereszteltünk meg, akkor most biztos nem csinálnád ezt. Az édesapámnak utolsó nap mertem megmondani, hogy ne rontsa meg ugye a kapcsolatunkat a felkészülés ideje alatt, ugye nagyon jó családi kapcsolataim voltak, tehát tényleg egy szerető családban, és azt mondta az édesapám, hogy hát csalódott bennem, hát most miért kell ezt tenni? Hát miért nem hajtom végre a reformot a katolikus egyházba? Hát ha én megismertem új dolgokat, akkor tegyem ott, álljak ott helyt. És nem tudtam megmagyarázni, hogy nem csak erről szól. És hogyha én az érzelmeimre hallgatok, akkor azt mondom, nem teszem meg. Ismerek egy testvérnőt az ország túlsó végén, amikor idős szülei meghaltak, akkor keresztelkedett meg. Pedig úgy volt már a gyülekezet tagja, ahogy bármelyikőtök. Mindenben bent volt, és szívével, lelkével, de inkább engedett a szüleinek, hogy nehogy fájdalmat okozzon neki. És azért mondtam el ezt a példát, mert azért a szülő-gyerek kapcsolat, tudjátok, azért az hát a legerősebb, ugye, a házastársi kapcsolat mellett, és ráadásul ugye a vérségi kapcsolat is. Kinek engedünk inkább, Istennek vagy embereknek? És akkor az jó Isten azt az igét adta nekem, hogy aki elhagyja, az. Igen, ki tudja pótolni, és meg tudja fizetni. És lehet, hogy ezzel teszünk majd jó bizonyságot mindenkinek magunk körül. A Jóisten alázatosságot, hitet követel tőlünk, hogyha vele akarunk maradni. És ebben a korban nagyon nehéz az engedelmesség, de ő mégis ezt kívánja, mert a gyermekei vagyunk, ahogy a szülő megkívánja a gyermekeitől. És hogyha ezt megtesszük, akkor betölti a mi szükségeinket, higgyük el ezt testvérek, akkor eltörli a mi fájdalmainkat, a szegénységünket, gazdagsággá teszi. És elolvashatjuk újra, és elmondhatjuk ma Joel könyvében az igéket, amit Isten nekünk mond, ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint,
és korai és késői esőt hullatnétek az első hónapban, és megtelnek a csőrök gabonával, és bővel öntik a sajtók a mustot, az olajat, és kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a sáska, az én nagy seregem, amelyet rátok küldöttem. És eztek bőven, és megelégeztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pirankodik az én népem. Kedves testvérek, nem fejeztem be az előbbi történetet. A szüleim elfogadták azt, hogy én így döntöttem, mert elfogadták, mert így. Meg volt a szabadság a családban, és hát 25 évesen felnőttnek néztek, és tartottak. És az édesapám pár év múlva minden fenntartás nélkül elment egy adventista szanatóriumba, és együtt énekelte az énekeket a többiekkel, és nem zavarta ezt, mert meglett a bizalma, megismerve a testvéreket és mindannyiukat, és úgy gondolom, hogy ez nekem is egy kipótolás volt. De ez csak egy példa, rengeteg példát vehetünk az életből. Én kívánom nektek azt, hogy tapasztaljátok meg, hogy Isten minden szükségeteket betölti, és ami most a szükségetek, azt is meg tudja adni. A hittel ragadjátok meg azt, hogy megadja. Amen. Jó Istenünk, hittel szeretnénk megragadni, hogy Te vagy, a vagyok. A mindenünk jelen való, az örökké való, a szükségeink betöltője. Adj nekünk hitet, kérünk. Most és mindenkor, és nagyon kérünk arra, hogy Jézusra, akit elküldtél nekünk, megváltónkra tudjunk tekinteni, személyes hittel, hogy megmenekülhessünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy adtad őt nekünk. Látod, hogy alig tudjuk ezt fölfogni, ennek a nagyságát, ennek az értékét. Itt vagyunk sokszor kimerülten, megtörten, megfáradtan, testileg, lelkileg, alig tudunk figyelni a Te igédre, alig tudjuk befogadni azt. Urunk, bár csak megújulhatnánk, bár csak meg tudnánk változtatni a Te szent lelked által a mi életünket, az életvitelünket, a gondolkodásmódunkat, bár csak a testvéri szeretet, a bűnösségünk tudata és annak legyőzése a Te megváltó kegyelmed által, újjáélesztene bennünket. Könyörgünk, Urunk Istenünk, tedd meg ezt a csodát, és könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy minél kevesebb áldozat árán adj megoldást ezen a helyzetre a Te kegyelmedből, és a mi életünk részén olyan sokan próba alatt vagyunk, újra és újra nehéz kikéretésekben. Köszönjük, Urunk, hogy adsz megoldást, hogy adtad a Te fiadat nekünk, és mindenkor azt mondod a Te népednek, hogy én vagyok az Úr, Jahve. Úrunk, köszönjük ezt neked.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Köszöntöm a testvéri közösséget a mai napunkon, amikor körzeti alkalmunk van. Ezeknek a rendeltetéssel, a tervek szerint, az elgondolások szerint azt jelenteni, hogy ezen a napon a közösség két osztályával, a mai esetben a szombatiskola és a gyermekosztály kérdésével foglalkozunk. Szóval azt a hírt hallottam az első alkalom után, hogy egy kicsit túl zsúfolt volt így a program. Ezért én arra a döntésre jutottam, hogy annál is inkább, mivel egyedül tartom meg ezeket az alkalmakat, hogy a délutáni témával kapcsolatos mondani valót majd írásban szétosztanám a testvérekkel, és keresünk alkalmat, amikor ezt a felvetett kérdést, tehát a gyermeknevelés kérdését majd együtt megbeszéljük. Ma leginkább csak a szombatiskoláról szólnék, egyrészt bevezetésként is, és egy istentiszteletet tartani, megpróbálom ezt a két kérdést hát egy időben megtenni, és így elnézést kérek a gyermekektől, hogy ma kivételesen nem szólok hozzájuk. És elsőként tehát a szombatiskoláról szeretnék egy néhány szót szólni. Mi is a szombatiskola rendeltetése? Az én tapasztalatom mostanában az, illetve most már elég régi idők óta az, hogy a szombatiskolát valahogy nem annyira szeretjük, mint az istentiszteletet. Az eredeti rendeltetése, ahogy ezt a közösség őskorában, ugye a közösség megalakulásakor gyakorolta, az volt, hogy közösen is, de egyénileg otthon mindenki komolyan kutassa, tanulmányozza az Isten igéjét. Hogy ne váljunk népegyházzá, akiknek a papok elprédikálják az adott istentiszteleti időben azt, amit hát el szeretnének elprédikálni, ők pedig semmihez semmit nem értenek, minden kérdéssel hozzájuk kell fussanak, hanem az Istennek a célja az, hogy a Szentírás nagyon sok helyen beszél arról, hogyha az ő beszédét kutatjuk, mint az ezüstöt, mint az aranyat, akkor az Isten, a mindenható Isten ismeretére eljutunk. Ennek a csodálatos intézménynek, a szombatiskolának az első és legfőbb rendeltetése tehát ez, hogy mindannyian komolyan tanulmányozzuk az Isten igéjét, mindannyian kutassuk azt. Azt mondja a Szentírás, hogyha ennek Kolosszébeliekhez írt levél harmadik fejezetében, hogy az Isten beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon. Tehát az Isten beszéde lakozzék bennünk gazdagon. Pedig úgy nem tud lakozni az Isten igéje bennünk gazdagon, ha mi időnként egy-egy fél órát, vagy három-egy órát, amennyi az Isten tisztelete adva van, annyi ideig foglalkozunk itt az igével, aztán hazamegyünk és búcsút intünk a Szentírásnak, hanem a személyes kutatásnak, a személyes ige megismerésnek óriási jelentősége van. Nagyon kevesen voltunk itt most a mostani létszámhoz képest. Sós Dezső testvérünk, aki, hát én nem tudom, Dezsőkém, hány éves vagy, bocsáss meg, hogy hány éves vagy? 75 évesen, akik itt voltak, látták, és el voltunk képedve rajta, hogy a válaszában bibliai dolgokat, történelmi dolgokat itt mondott el hatalmas mennyiségben, ami számunkra. Mit mutat ez? Egyszerű, bocsáss meg, de egy egyszerű falusi ember valahol, ugye Dunántúlon, megint hadd mondjam, egy néptelen faluban, szóval nem egy nem tudom én milyen jelzett faluban, és ott él egy hívő ember, de az Isten igéjével tele van a lelke, és az Isten ezt szeretné, hogy így legyünk, hogy képezzük magunkat az Isten igéjének a megismerésében, és annak az elsajátításában. A Biblia tanulmány segít abban, hogy fejlődjünk. Aztán szeretném hangsúlyozni a másik jelentősége, hogy az ige iránti szeretetünket növelje. Sajnos én tartok attól, hogy nagyon sok ember számára a szombatiskolában való nem járás, a szombatiskola mellőzése éppen abból fakad, hogy ez a sóvárgó vágy az Isten igéje után ez hiányzik. Jeremiás azt mondja, mikor szavaidat hallattad, én élveztem azokat. Gyönyörűségemre voltak. Az Isten igéjének a kutatása adja a legnagyobb áldást az ember számára, az örömet az ember számára. És ez természetesen csak az ember éri el, aki nem kötelességszerűen tanulja a szombatiskolát. A régi időkben az idősebbek emlékeznek rá, hogy szombatiskolában volt egy jelentés, és ott kellett jelenteni, hányszor tanultuk a szombatiskolát. Aztán a jegyzőkönyvben volt, hogy leckét naponként tanulták, ennyien meg ennyien. Hát sokszor gondoltam, most is így látom, hogy egy olyan dedós módszer. Gyerekem, tanulj sokszor, mert majd kihirdetjük szombaton, hogy jó gyerek voltál.
Szóval ez olyan kicsit olyan tényleg olyan gyermekes dolog. De még egyszer hadd idézzem Jeremiás szavait, amikor szavaidat hallottad, én élveztem azokat. És azok, akik az igével foglalkozunk, amikor, sajnos még a mi esetünkben is azt kell mondjam, amikor erre lehetőségünk van, tudjuk azt nagyon jól, és látom testvéreink, nem prédikátor testvéreinknek az ige hirdetéseiből, amit meg-meghallgatok Magnus szalagon keresztül, hogy milyen mélységeket mutat meg az Isten egy-egy igét mélyen kutató ember számára. Testvéreim, tegyük azt, hogy kérjük az Istent, adjon nekünk az ige iránti szeretetet, és aztán késztessük is magunkat. Azután ugyanebben a dologban, mondja az ige, hogy imádkozunk, és ugyanabban a dologban vigyázunk. Ha lehet, vegyük elő minél előbb a szombatiskolát. Hadd mondjam el becsülettel nektek, hogy amikor szombaton, most tegnap múlt egy hete, és pénteken este tudtam átvenni a szombatiskolát. Hát, szóval olyan félig, meddig tudja az ember, szóval az akkor nem öröm a szombatiskola. Agyonhajszolt hetem volt, nem e világi dolgokkal volt agyonhajszolva, és mégse jó. De amikor már szombaton este elkezdem tanulmányozni, ezen a héten például éppen így volt, hogy már a hét elején átvettem komolyan, ami egészen más lélek lakik az emberben a szombatiskola témáját illetően. Most én is el tudom mondani, mint az egyik testvérünk a Berton Lajos utcában mondta, hogy Nobel-díjat kell adni annak, aki ezt a szombatiskolát összeállította, mert olyan csodálatos. Tehát az Isten adja nekünk kegyelmet, hogy szeressük a szombatiskolát, és igyekezzünk az életünket azzal összhangba hozni. Aztán néhány szempontot, illetve néhány dolgot említenék meg, hogy mi a rendeltetése még. Az igazság megismerése és az igazság logikus átgondolásának az ajándéka. Milyen sokan vannak emberek, akik az igét csak olyan félig, meddig úgy nagyjából tudják. Megismerni magát az igazságot belőle, és logikusan gondolkozni az Isten igéje a Szentírás felől. Óriási ajándékokat kapnak emberek. Hát, drága Zolikám, Gulyás bácsi, rég nem él már, de rá is érvényes az, amit Vejtesten ír egy helyen, hogy már rég meghaltak, de olyanok, mint a lemenő nap, amelyik már régen nem látni, de még a sugarai visszatükröződnek. Egy egyszerű cigány ember volt ez a drága testvérünk Telki bányán. De az igét én életembe kevés embertől hallottam olyan szépségesen, szépen hirdetni. Tudom, hogy már itt utaltam rá, de engedjétek meg, hogy még egyszer hadd mondjam. Megkerestek akkor egy ilyen alkoholizmus ellenes filmet forgatott egy rendező, és eljött, hogy adjunk neki alkalmat, hogy egy gyülekezetünkben forgathassák a filmet, mert arról az a mondani valója, hogy amikor Krisztust megtalálta egy alkoholista, akkor tudott szabadulni a bűnhatalmától. Telki bányára vittem el a csapatot, hogy ott van egy szép imaházunk, gyönyörű környezetben, hát sok testvérünk lelkesen énekelő testvérek. És hát szóval láttam, hogy ezek a filmesek oda voltak, hát tényleg gyönyörű is volt az egész alkalom. És aztán már jönnénk haza, és keresem, hogy hol a rendező? Hát nem találom, sehol nem találom. Hát a végén megtalálom, hátul volt egy kis terem, és ott a Gulyás bácsival filmet készített. És amikor jöttünk hazafelé, akkor mondta, hogy ne haragudj, és ne sértődj meg, de ez valami olyan eredeti volt, ahogy ez a bácsi erről, az Isten dolgairól beszélt, hogy hát nem mondta így ki, hogy ez messze jobb volt, mint amit te prédikáltál ott. Hát éreztem, hogy ez volt a mondat, és egy pillanatra, dehogy bántottam meg, szívből örültem. Na, az Isten igéjének az egyik hatalmas rendeltetése ez, hogy megtanuljuk az igét belülről megismerni, szeretni, boldogok lenni azért, hogy megismerjük. Azt mondja Zsoltár Jőr és a 119. Zsoltárban, hogy előbbre látó lettem az öreg embereknél. Szóval az Isten igéje ezzé formálja az embert. Azután a magatartásunkban segít keresztényeknek lenni. A magatartásunkban. Ha igazán szeretjük az Isten igéjét, hányszor érezzük, hogy most is megintett az ige. Ha valaki odajönne hozzám, hogy Oszkár, nekem észrevételem van veled kapcsolatban, lehet, hogy rosszul esne. Még nem próbáltuk ki. De amikor az Isten igéje benne a lelki ismeretemben szólít meg, akkor alázatos tisztelettel elfogadom, hogy Uram, köszönöm szépen az útbaigazítást. Ez a másik hatalmas rendeltetése, együttérző, tapintatos magatartásra segít el. Azután a következő az Isten félelmet, az Isten szeretetét mélyíti el az ember lelkében.
az Isten szeretetet és az Isten félelmét mélyíti el az ember lelkében, meghajtja az ember a fejét az Isten akarata előtt. Óriási jelentősége van. Aztán a következő dolog, amit szeretnék megemlíteni, most már csak röviden összefoglalóan, hogy a végső időkben vagyunk. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen időkben. És ha az idő keretünk megengedni, vagy esetleg délután lehet, hogy majd vissza is térnék, egy egészen friss politikai helyzetben is, hogy az Isten igéje hogy igazít el bennünket, meg hogy munkálja is az Isten igéje a körülményeket. De szóval egy végső időkben élünk, amikor óriási küzdelem vár a hűségesekre, a itt hitben megmaradókra. Ugye erről nagyon jól tudjuk, miket mond el a Szentírás. És erre felkészít, lelkünkben készít fel, hogy ne félve menjünk a jövő felé. Engedjétek meg, hogy megmondjam, hogy én adventista családban születtem, és amikor olyan gyülekezetben jártunk, ahol mindig a végső időkről beszéltek, az üldözések, a megpróbáltatások. Én 10 éves koromban, vagy 6 éves koromban már, ha katonát vagy rendőrt láttam, hazaszaladtam és az ágy alá bújtam. És amikor felnőtt emberré lettem és prédikátor, akkor eltököltem, soha nem fogom fenyegetni meg ijeszgetni a testvéreket. Ha az Isten igéjének a végső

Szívünkbe juttatja az igéket, ne aggodalmaskodjunk, a szent lelk eszünkbe juttatja. Kinek? Kinek? Mit lehet eszünkbe juttatni? Amit tudtunk, csak megfeledkeztünk róla. Most egy pillanatra kipárolgott az agyunkból. A Szentlélek azt tudja eszünkbe juttatni, amit mi komolyan kutatunk. Na hát ennyit szerettem volna elmondani, és zárszóként annyit, hogy szánjuk oda tehát az időnket, tervezzük úgy a napunkat, hogy minden nap tudjunk a szombatiskolával foglalkozni, és az áldást jelentessen a mi számunkra. Talán annyit hadd mondjak, tesszük, hogy ne nyugtalankodjatok, hogy ennyi időnk elment, majd igyekszem az adott időt úgy beosztani, hogy abból, ha lehetséges, a Isten áldást tudjon nyújtani a mi számunkra. A délelőtti igehirdetés alapigéjét Máté evangélium a 4. fejezete 19. verséből olvasom fel. Máté evangélium a 4. fejezete 19. versét olvasom, ahol az Úr szava következőképpen hangzik. Tehát Máté evangélium a 4. fejezete 19. versét olvasom. Az ige így szól. És mondanékik, az Úr Jézus a tanítványoknak, és mondanékik, kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok. A múlt vasárnap misszió összejövetelünk, misszió konferenciánk, vagy misszió összejövetelünk volt, az ország minden részéből tele volt a terem emberekkel, akik az életüket az Istennek szentelik, hogy az evangéliumot hirdessék másoknak, olyan embereknek a sokaságával, akiknek van valamilyen elfoglaltságuk, de erre is szentelik az ő életüket. És a bevezető áhítatban az egyik testvérünk szintén ilyen gondolatokról szólt. Nem ennek a nyomán szólok erről, hanem valahol kértek rá hetekkel, vagy másfél hónappal ezelőtt vidéken. De úgy elgondolkoztam, hogy milyen hatalmas kijelentés ez itt az igében, amikor Jézus azt mondja, hogy kövessetek engem, ti kövessetek engem. És én majd azt művelem, hogy ti embereket halásszatok. Különös ige. Ti kövessetek, és én azt művelem, hogy ti embereket halásszatok. Ezt az ige szakaszt, erről az ige szakaszról azért szóltam Miskolcon néhány héttel ezelőtt, mert ott volt egyrészt egy ilyen igény, másrészt nekem egy olyan meglátásom, hogy talán ez szükséges lenne, ez a gyülekezet nagyon buzgón tevékenykedik. Tegnap este is ott voltam, pénteken este elmentem, lehetne mondani, talán nem egészen tökéletes ésszel, mert egy zenei ünnepély volt, és nem bántam meg, hogy elmentem, és késő éjszaka érkeztem haza, mert tényleg csodálatos volt. Egy buzgó, odaadó, lelkes csapat él abban a gyülekezetben, és valaki azt mondta tegnap délután, hogy azért nem bánnák, ha a prédikátoruk is ott lenne velük, hát elmentem szívesen. Te is eljöttél ma egy hete boldog örömmel egy délutáni alkalomra. Igen, ám de testvérém, de nagyon kísértet az, hogy mi elvégezzük a munkát. Jézus azt mondta, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, kereszteljétek meg őket, és aztán megyünk és dolgozunk, és aztán amikor eredményt értünk el, akkor esetleg még ugye a lelkünk legmélyén egy kicsit megveregetjük a saját válunkat, hogy azért hát mégiscsak buzgó és odaadó gyermekei vagyunk az Istennek. Nos, szóval Jézus nem így gondolta, hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, de elmenjetek azzal a lelkülettel, amivel ti most rendelkeztek. Nem így gondolta. Megkérdezném az én kedves orvos testvéreimet, akik, nem tudom én, sebészeti gyakorlatot is végeztek. Be lehet menni egy műtőbe úgy, hogy jöttem, igen, én most itt segíteni akarok, hát ugye jöttem az utcáról, és beállok és dolgozom. És ugye ott részt veszek a műtétben. Ilyen nincs. Sterilizálás, tisztaság, életről van szó. Szóval az evangélium szolgálata sem olyan, hogy indulok és végzem ezt a munkát, mert az Úr megbízott vele. Csak néhány igét szeretnék itt olvasni, amelyek emlékeztetnek bennünket bizonyos dolgokra. Apostolok cselekedetei írott könyv első fejezetében a 4., az 5. és a 8. verseit olvasom el. Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezete, 4., 5. és 8. verseit. És velük összejövén meghagyánékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét. Mit mondott az Úr Jézus a tanítványoknak? El ne menjenek Jeruzsálemből, várják be az atya ígéretét.
Mi volt az atya ígérete?

Ötödik vers. Hogy János ugyan vízzel keresztel, ti azonban szent lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Nyolcadik vers is. Ha nem vesztek erőt, minek utána a szent lélek eljön reátok, és lesztek az én tanúim Jeruzsálemben, az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Mit mondott az Úr az ő tanítványainak? El ne menjetek, mondja egy másik helyen, el ne menjetek Jeruzsálemből, várjátok be az atyának az ígéretét. Igen, itt olvastuk. El ne menjetek Jeruzsálemből, várjátok be az én atyának az ígéretét, aki megígérte, hogy a Szentlélek erejével áld meg, segít meg, és emel fel benneteket. Ezen a héten döbbenten hallottam, hétfőn utaztunk egy testvérünkkel, egy prédikátor testvérünkkel egy temetésre, és mondja nekem, hogy X városban, nem akarom a helyet említeni, tartottak testvérek nagyobb evangelizációt, tele volt a terem, 100-150 ember járt, megkereszteltek nagyon gyorsan 10-valahány embert, és most a prédikátor szólt, hogy vállaljátok a lelki gondozásokat, mert szétesik ez a csoport, törődjetek ezzel a csoporttal. Testvérem, a Szentlélek által át nem gondolt munkáinknak csak ez lehet a következménye, hogy elérhetünk embereket, akik akkora hangulati hatás alatt úgy döntenek, hogy igen, én is követem az Urat, azt se tudva, hogy az egész pontosan mit is jelent, de ezeket az embereket immunissá tesszük egy életre az igazsággal szemben. Mert amikor ők rájönnek, hogy mi minden jelent az Isten követése, és a lelküket nem érintette minden, hanem hangulati hatások érintették csak, mi lesz ennek a következménye? Elindulnak és mennek egy más irányba, szembe, és ezek az emberek szinte megszólíthatatlanok lesznek egy életen keresztül. Legyen az Isten kegyelmes hozzánk, és értesse meg velünk, amit alapigénk mond. Hogy is olvastuk az igét? Kövessetek engem, tehát a sorrend, kövessetek engem, ez már az apostoloknak szól, és én azt mívelem, ha megszentelt élettel hallgattok rám, ha követtek engem, majd én azt mívelem ezeknek az embereknek a lelkében, és azt mívelem, hogy ti embereket tudjatok halászni, előkészített, Szentlélek által, Krisztus lelke által előkészített embereket, akik nem egy hangulati hatás következtében döntöttek amellett, hogy járnak az Isten útján, hanem akik igazán odaszentelik az életüket. Itt vagyunk ugye nyitva az apostol cselekedeteinél írott könyvnél. Olvassuk kérem a második fejezet utolsó, tehát 47. versét. Itt arról szól a Szentírás, hogy a gyülekezetben ugye áldás volt, Péter apostol prédikációjára tömegek tértek meg, és itt azt olvasom, dicsérve és az egész nép előtt kedvességet találva végezték ugyanis az apostolok az ő munkáját, és figyeljük a következő rövid mondatot. Az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözölendőkkel. Áldotta az Isten az apostolok életét, naponként szaporította az gyülekezetet üdvözölendőkkel. Csodálatos dolog, mikor emberek nélkülünk fogadják el az igazságot. Hadd mondjak el egy ma egy heti esetet. Miskolcon voltam, ma egy hete, hogy ott találkoztunk délután, mikor te is eljöttél oda egy előadást tartani. Oda jön hozzám egy kis jelentéktelen külsejű kis fiatal emberke, én úgy gondoltam, hogy ilyen tinédzser gyerek, és ő mondja, hogy ő egyetemista, és az internetről ismerte meg a bibliai tanításokat. Ő református, de elégedetlen volt azzal a tanítással, amit ott az egyházban kapott, és elkezdett az interneten keresgélni. És valahogy a bibliaiskolák közösségének a honlapját találta meg, felkereste, és nagyon szíven találta őt sok minden, és elkezdett a gyülekezetünkbe járni. Valahonnan megtudta, hogy ez itt gyülekezete pedig itt meg itt van, és elmondja, hogy és most ő szeretne megkeresztelkedni. Én ezt a fiút láttam 3-szor vagy 4-szer, ez a nyár közepe óta járt ide. És november 6-án azt mondja, ő szeretne megkeresztelkedni. És oda megyek valakihez, én nem ismertem ezt a fiút. Oda megyek valakihez ott a vezetők közül, és kérdezem, hogy ismeritek ezt a fiút? Ismerjük ám, ez egy megszentelt életű gyerek. És egyetemre jár, és most például
egy kis összeütközése talán adódott a szülőkkel, akik különben nagyon örülnek, hogy vallásos, istenfélő, emberszerető, jóságos mindenkihez, hozzájuk is. De nem megy el egy vizsgára, mert pénteken délután a vizsga a szombatban belenyúlik. Ő nem megy el. Ki mondta ezt neki? Az Úr szaporította a gyülekezetet üdvözülendőkkel. Most itt-ott látunk egy-egy ilyen esőcsöppet, hogy a bibliai nyelvezetén szóljak. Milyen lesz, testvérem, amikor ezrek fogadják el? Amikor eljönnek népek, és azt mondják, hogy gyertek, menjünk fel a többieknek is, menjünk az Isten házához, az Úr házának a hegyéhez. Mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Istennek beszéde. Na, az Isten ezt szeretné elérni az ő gyermekeinek az életében. És pedig még egyszer hadd hangsúlyozzam, akkor, amikor az Isten szent lelke az ő népét készteti arra, hogy egy megszentelt, igaz életet éljenek. Az Úr szaporíthatja a gyülekezetet az üdvözülendőkkel. És amikor az Úr szaporítja, azt hiszem, akkor nem kell aggódnunk, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akiket az Isten segített az igazság elfogadásában. Ott jöhet bármi az életükben, sziklaszilárdan, hűséggel tartanak ki. Még egyszer hadd idézem az igét, ti kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászatok. Hadd kérdezem, testvérem, mit jelent ez az ige, hogy ti kövessetek engem? Mit jelent ez az ige, hogy ti kövessetek engem, és én azt mívelem? Nem ennyit jelent, hogy ünnepelj ilyen napot, étkezz így meg így, pénzednek egy részét odaadd, és ne amoda, ne a kocsmába vidd, hanem máshova. Szóval nem ennyit jelent. Kövessetek engem! Mi jellemezte az Úr Jézus Krisztust, és miktől vagyunk mi erre méltóak, hogy kimondhatnánk, igen Uram, én követlek téged. Mi jellemezte az Úr Jézus Krisztust? Gondolkozunk egy-két pillanatig. Mi jellemezte, nem kérek választ rá természetesen, hanem csak magunkban gondolkozunk és adjunk választ. Mi jellemezte az Úr Jézus Krisztust? Azt hiszem, egyetértünk azzal, hogy mindenek előtt az Isten szava iránti mélységes tisztelete. Ugye Jeremiástól is idéztem az előbb, hogy mikor szavaidat hallottad, én élveztem azokat. Az Úr Jézus Krisztus életéről pedig mit mond a Szentírás? Ézsaiás 50. fejezetében azt mondja, az Úr Isten bölcs nyelvet adott nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak miként a tanítványok. És az a csodálatos ott az a leírás. Hogy én aztán nem voltam engedetlen. Utána bármi történhetett, én mentem azon az úton, mert én megértettem az Isten szavát. Oda jön az édesanyja, a szeretett, drága édesanyja, egy mennyegzői alkalommal, és azt mondja, édes fiam, elfogyott a bor. És erre megszól az Úr, hogy édesanyám, nem jött még el az én órám. Majd ha a mennyből késztetést kapok, ha az Atya szólít meg engem, ha benne a lelkemben érzem, hogy igen, most tennem kell, anyám, akkor teszem majd. Egy szentség volt ilyen vonatkozásban az ő számára. Mit akar az Atya, hogy ő cselekedjék? És ha végigfigyel, végigkísérjük az ő életét, mindenütt ezt látjuk. Soha, sehol egy ilyen saját belső késztetése, ilyen emberi késztetés, hogy most én nekem ezt kell tennem, vagy ezt kell mondanom. Soha sehol ilyet nem látunk nála. Az abszolút engedelmességet, a teljes odaadást, az Isten iránti mélységes tiszteletet, az ő szavának a kutatása iránti vágyat. És nem, igazán nem azért szólok erről, mert most a szombatiskoláról is szóltam, pár héttel ezelőtt Miskolcon is ezt mondtam el a testvéreknek, mert ez a Szentírásnak a tanítása. Igen, kutatni az igét. Mondja, az ige, hogy jobbak azok az ételnél és az italnál. Az Úr Jézus Krisztus is éjszakákat töltött imádságban, aztán csendességben, az Isten közelségében, az ige kutatásában. Vagy egy jól ismerjük azt a történetet is, amikor ugye oda hívja Filip Nátánelt az Úrhoz, és mikor Jézussal találkozik, akkor Jézus egyszer csak azt mondja, hogy én megy igaz Izraelit, akiben nincs hamisság. Nátánelnek szinte a lélegzete eláll, hogy Uram, hát honnan ismersz engem? Emlékeztek, mit válaszol az Úr? Láttalak téged. Hol láttalak? A fügefa alatt. Na, addig még én ezt nem értettem meg, hogy itt miről van szó, szóval még el nem olvastam Ellen White-nek a csodálatos leírását. Hát mit jelenthet ez, hogy láttalak téged a fügefa alatt? Ellen White leírja,
hogy vágyódott a Mesiás eljövetelére. Kutatta az írásokat, úgy érezte Mátán el, hogy itt van az ideje annak. És amikor ott a fügefa alatt kutatta az igét, akkor könyörgő lélekkel fordult Istenhez, hogy add, hogy felismerjem az eljövendő megváltót. És akkor jön el, ugye, a barátja Filip, és hívja őt, hogy gyere csak, megtaláltuk a Mesiást. Miféle Mesiást? Hát a Názáret, ugyan Názáretből, származhat-e Názáretből valami jó? Na gyere el, nézd meg! És amikor találkozik, akkor a lélegzete áll el, mikor az üdvözítő azt mondja, én egy igaz izraelita, akiben nincs hamisság. És mi honnan ismersz? Na honnan ismersz? Onnan ismerlek, hogy láttam, amikor az igét kutattad, amikor az életedet az Istennek akartad átadni. Testvérem, Jézus követése tehát jelenti azt, hogy az Isten akaratát kövessük teljességgel és mindenben. Úgy kutassuk azt, hogy eljuthassunk mi is oda, amit az ige rólunk is mond, az Efézus beliekhez írt levél, ebben nem vagyok sose biztos, hogy második vagy harmadik fejezetében mondja az ige, hogy mi teremtettünk által a jó cselekedetekre, amit előre elkészített az Isten, hogy mi azokban járjunk. Mi ugyanúgy élhetnénk az életünket, mint az Úr Jézus Krisztus élte, hogy soha hibát ne vétsünk, hogy soha helytelenül ne szóljunk, hogy soha olyat ne tegyünk, ami az ő akaratában nem szerepel, soha ne legyünk úgy ott, hogy most én most jövök én, most én akarnék jönni, és ha nem jöhetek, akkor meg vagyok sértve. Hanem úgy, hogy igen, ezt az Úr elkészítette, alázatos tisztelettel elfogadom, és én járom azt az utat. A Krisztus követése tehát jelenti, hogy az ige iránt olyan alázat, olyan mély tisztelet, az atya iránt olyan alázat és olyan mély tisztelet, hogy az Isten vezetni, tanácsolni, irányítani tudja a mi életünket. Egy másik igét szeretnék idézni, és itt egy kicsit búcsút mondani ennek a gondolatsornak, és pedig Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levele, a második fejezete, 5-től terjedő verseiben. Én úgy gondolom, hogy legtöbb hívő számára ezt nem kell kikeresni, ezt az ige helyet. Itt arról szól az ige, ezt írja Pál, annak okáért az az indulat, az a lelkület legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Hát ha mi követni akarjuk őt, akkor ez magától értetődik. Hogy az az indulat, az a lelkület legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Aki mikor isteni létformában találtatott, akkor nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és mikor már olyan állapotban találtatott, mint ember, még mindig megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. És mit mond még egyszer az első verset, szóval az 5. verset, hadd idézem, szóval ennek a gondolatsornak az első mondatát, annak okáért az a lelkület legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban volt. Testvérem, adventisták vagyunk, én kaptam két dolgot, hadd említsek, a héten kaptam, vagy az előző héten egy levelet valahonnan, egy esdeklő levelet egy testvértől, hogy ő a főiskolánkra szeretne járni, de egy olyan országban él, ahol annyi pénz, amennyit mi egy félévi tandíjként kérünk, a szó nem lehet róla. És a testvér dolgozik, leírja, hogy a feleség, a férj nem is tud róla, akiért esdekel, hogy a férje ilyen-ilyen szakmát végez, művel, és ő gazdag testvéreknek dolgozik, leír egy esetet, hogy az egyik már eleve kikötötte, hogy testvér, fél fizetést tudok adni. És mikor készen volt, akkor még annak a felét küldte el. Adventista. Adventista. De hogy a Krisztus lelkület, nem ismerem, fogalmam sincs. Életemben nem jártam azon a vidéken. De hogy a Krisztus lelkületéhez, ennek a lelkületnek nincs köze, az egyszer biztos. Megkér az egyik prédikátor testvérem, hogy van egy nehéz gyülekezeti ügye, jöjjek már el és segítsek neki 2 héten belül. Elmegyek az ország egyik csücskébe, és hát ott van 4 testvérünk a községben, abból egy házas pár és 2 testvér, akiket ők találtak és vezettek az igazsághoz. És mivel nagyon szerettem ezt a házas párt, hát boldog örömmel mentem el, és folytam bele ebbe a munkába, és nagyon boldogan indultak. És jött egy kis tyúkper. Nem mondom el, hogy mi, de egy. Ha elmondanám, akkor vagy sírva fakadnátok, vagy nevető görcsöt kapnátok tőle. Olyan. És most már hónapok óta küszködnek vele, hogy hogy rendezzék. És mikor elmentem, hát én eskedtem őket, fiatalkori barátaim. És mondom, hogy de drága, na de hát a jog, szóval, de ez a jogos. Mondtam, igen, hát
Jó, akkor iratkozzunk át egy másik csoportba, ahol a jogot veszik figyelembe. Én itt Jézusnál ilyeneket olvasok, hogy hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és a köbdösés előtt, és itt senki nem akar gyalázni és köbdösni téged, titeket. Szóval megfeledkezünk arról, hogy mi az, hogy krisztusi lelkület, és ó, de ragaszkodunk az igazsághoz, de hűségesek vagyunk sok mindenben. Csak éppen az a lelkület, ami a Krisztusban volt, arról a lelkületről feledkezünk meg nagyon sokszor. Annak okáért az a lelkület legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban volt. Egy kicsit lépjünk csak tovább, milyen lelkület volt benne. Ott van az elárultatása előtt, és elmondja a tanítványainak, hogy kitől körülbelül mi következik, mi lesz az életében. És mondja Péternek, ezt most nem feléd mutogatva mondom el, mondja Péternek, hogy nem szól a kakas, drága Péterem, nem szól a kakas addig, amíg meg nem tagadsz engem. Én, Uram, nem, meghalni, mindenre kész vagyok, ha ezek mind megtagadnak is, én nem. És Jézus azt mondja, de én imádkoztam, érted, hogy majd amikor ez bekövetkezik, majd el ne fogyatkozzék a te hited, és majd idővel meg fogsz térni, és erősíteni fogod az embereket, a te munkatársaidat. Milyen lelkület volt ez? Tudta, hogy akkor, amikor neki a legfájóbb lesz, amikor mindenki elhagyja, amikor még az atya is magára hagyja, tudta, hogy akkor fogja az ő kedves és hát tényleg tevékeny és a legbensőbb körhöz tartozó tanítvány elárulni. Azt mondta, de én imádkoztam, érted? És amikor az az átkozódó esküvőzés hangzik, akkor oda tekint az Úr egy pillanatra, és azt mondja a Szentírás, hogy Péter kiment az udvarból, ugye a főpap udvarából, keservesen sírva. Jézus ilyen lelkülettel volt, és ilyen eredményt ért el. Mivel ilyen lelkülettel, és nem szemrehányást tettnek, hogy alávaló alak leszel, de hát ezt fogod tenni. Mivel előre már elmondta, hogy Péter, én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Sőt, tudom, hogy idővel megtérve erősíteni fogod a te tanítványaidat. Vagy az úrvacsorának a lábmosása vonatkozó szereztetési igéjét, ugye itt olvasuk minden alkalommal, én nagyon szándékosan mindig felolvasom, sose hagyom ki, hogy majd csak nem tudom, mint a 8.-9. verstől azt a pár verset olvassam el. Mikor eljött a húsvét ünnepe, tudta az Úr, hogy eljött az órája, hogy ő átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Szeretetre méltók voltak? Szeretetre méltók voltak? A legmegrázóbb, de az általán sokszor idézett ige, amikor azt mondja az Úr, hogy én kívánom veletek elkölteni az utolsó vacsorát, mielőtt én szenvednék. Én kívánom. Jézusnak a lelkét át és át járt az éles tőr, ahogy a Biblia fogalmaz valahol. És Jézus ott van a tanítványai között, hogy adjatok lehetőséget rá, hogy veletek egy bensőséges, megszentelt, áldott, boldog közösségben tölthessem ezt az utolsó húsvéti bárányt, utána jön a szenvedésem, jön a Golgota, jön a mindenkitől való magamra hagyatás. Ennyi érzék volt bennük? Azon marakodtak egymás közt, hogy ki a nagyobb közöttünk? Kinek milyen tisztsége van itt? Kit hogy kell tisztelni? Mikor Jézus ment a halál felé, vagy amikor eljön ezekben a napokban, az utolsó héten, eljön Mária Magdolna, és megkeni az üdvözítőnek a lábait. És elindul egy morgás maguk között, egy Júdás által elindított lázongás. Mire való volt az olajnak ez a tékozlása? El lehetett volna ennyire és annyira adni, és szétosztani a szegények között. Ellen White olyan megrázóan írja, hogy Jézus felállhatott volna, és mondhatta volna, hogy mire való az életemnek ez a tékozlása. De nem ezt tette. Hanem azt mondta, hagyjatok békét néki. Jó dolgot cselekedett én velem. Hát szegények mindenkor lesznek vele közöttetek. Annyi jót tesztek, amennyit csak akartok. Zárójelben, és nem mondta, hogy te alávaló Júdás. Nem is azért indítottad ezt a morgolódást, mert a szegényekre van gondod, ugye? János meg is jegyzi, nem azért, mert tolvaj vagy. De visszatérve az Úr szavaihoz, Jézus azt mondja, hagyjatok békét néki, jó dolgot cselekedett velem.
Hadd mondjam, így akadt közöttetek valaki, akinek van ilyen belső megérzése, hogy olyan nagy szükségem van rá, úgy vágyódom arra, hogy szeretet vegyen körül ezekben az utolsó, szörnyű perceket megelőző percekben. Hagyjatok békét néki, jó dolgot cselekedett velem. Ilyen lelkület van-e bennünk, testvéreim, egymás iránt? Ilyen lelkület van-e bennünk, szóval úgy általában? Kövessetek engem. Kövessetek engem. És akkor, ha ezt teszitek, akkor az áldások özöme árad rátok, akkor én azt mívelem, hogy embereket halásszatok. Kövessetek engem, járjatok azon az úton, amely az Isten útja, és én művelem, én elvégzem, én végrehajtom az Isten terveit veletek kapcsolatban. És befejezésként, vagy befejezés előtt még egy idézetet szeretnék felolvasni a zöld könyvünknek a június 12-i, tehát ebből a Ne félj csak higgy című reggeli áhítatos könyvnek a 12. oldalán, június 12-i nagyon rövid idézet, egyetlen mondat szinte. Tudomásom szerint Isten szemében nem létezik súlyosabb bűn annál, mintha valaki féltékenységet és gyűlöletet ápol magában testvére ellen, és harci fegyvereit ellene fordítja. Tudomásom szerint nincsennél nagyobb bűn, mintha emberek nem szeretettel vannak egymás iránt, hanem féltékenységet, gyűlöletet ápolnak magukban testvéreik ellen, és harci fegyvereiket egymás ellen fordítják. Nem azért szólok erről, mint ennek a veszélyét érezném a mi gyülekezetünkben. Hála legyen a jó Istennek, elfújták a szelek azokat a felhőket, amelyek voltak fölöttünk. Csak mint tanítást, mint a Krisztus lelkületéhez tartozó fontos tanítást kívántam felolvasni itt a testvéri közösségnek. És befejezésül csak annyit. Milyen békességünk van akkor, mikor az ő lelkülete van bennünk? Mindannyian ismerjük. Mindannyian éltünk így. Bocsássatok meg, ezt mondom, én emlékszem, amikor megkérdezték tőlem, hogy milyen az Úr gyermekének lenni. De sokszor mondtam ezt, de nem ilyen frázisként, hogy kifordított ruhával, lakos kúszásban elindulnák a föld körül, csak az Úr ne hagyjon el. Szóval, amikor az emberben túláraz az a boldogság, hogy de jó az Isten gyermekének lenni, de jó benne élni, de jó benne elrejtetnek lenni, de jó szeretni az én drága testvéremet, akikkel egyenlő áldott hitet nyertem, de jó így élni, nincs nagyobb boldogság. A Biblia nem csak a jóságnak, az irgalomnak, nem csak az erkölcsiségnek a könyve, a Biblia a legértelmesebb életútat mutató könyv. Járj az Isten útján, kövess engem, és én azt mivelem, hogy te embereket halászol, tele lesz a szíved hálával, boldogsággal, örömmel. Úgy fogsz élni, hogy az Isten áldása nyugszik meg rajtad. Értem, hadd kérdezzem meg, testem, így van ez? Így van ez? Bocsássatok meg, mondtam, hogy befejezés. Itt kereszteltem június 2-án, aztán kaptam egy néhány képet, ahogy az lenni szokott, hogy a keresztelendők odaadják a keresztségi képüket. Sokan. Láttam olyan képet, hogy ez a testvér, ez már félúton van a menny felé. Az arcán az a kimondhatatlan mennyei boldogság tündökölt. Testvérem, boldogság az Úr útjain járni. Kövessetek engem, és én azt mívelem, és én azt mívelem, és én azt mívelem, hogy ti embereket halászatok, hogy az Isten útján tudjatok járni, és oda juthassatok el, ahova a szívetek őszintén vágyakozik, abba a csodálatos hazába, de ne csak ti juthassatok el oda, hanem az a sok-sok lélek is, aki ma a bűnnek, a szenvedésnek, a gyötrelemnek és a szenvedélynek az útján jár, de akik a ti munkátok révén elfogadják az Urat. Segítsen az Isten bennünket ebben, adjon nekünk erőt hozzá, az ő kegyelme nagy volt a szerint. Amen. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk, szívünk mélyéből köszönjük meg te néked, hogy mi a te gyermekeiddé válhattunk. Köszönjük, hogy hívtál bennünket szent hívással, és köszönjük, hogy készséget munkáltál a mi szívünkben, hogy a te hívásodat elfogadjuk. Olyan boldogság veled járni, olyan csodálatos, mikor a mi lelkünk veled tényleg szent közösséget ápol. Könyörögve kérünk, segíts meg, hogy a mi megváltunk felhívását el tudjuk szívből fogadni, hogy kövessetek engem, és én azt mívelem,
hogy ti embereket halászatok. Segíts, Urunk, hogy a te csodálatos munkád révén áldás fakadjon a mi tevékenységünk révén, és emberek sokasága ismerjen meg, szeressen meg és kövessen téged. Adj ehhez kegyelmet. Bocsáss meg minden percet, amit a te követésed nélkül töltöttünk, Mesterünk. Bocsáss meg minden csúnya, durva szót, minden helytelen magatartást, minden tőled idegen lelkületet. Bocsáss meg nekünk, irgalmas Istenünk, és segíts téged tényleg szívünkbe fogadni. Segíts, hogy az az indulat legyen, az a lelkület legyen bennünk, amely drága Mesterünk te benned volt, hogy készek legyünk mindenre, hogy a te igaz követőid lehessünk. Hallgass meg a mi könyörgésünk szavát, és adja a Szent Szombatnap további óráiban is békét, örömet nekünk, egy áldott közös ebédelést, áldott beszélgetést egymással, és a délutánunkat is teted örömteljessé és áldottá, Urunk. Kérünk, légy azokkal is, akik más gyülekezetekben imádnak téged, vagy otthonaikban, talán beteg ágyukon, vagy sátántól kikérve töltik az idejüket. Ó, Urunk, ne feledkezz meg róluk sem! Őket is hívd szent hívással vissza magadhoz, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus érdemei és kegyelme által.

Tehát, kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Jelenések könyve folyamatos tanulmányozása során. Eljutottunk a hatodik trombita szóig. Hol is helyezkedik el ez a hatodik trombita szó? Ugye három nagy vázlat proféciára volt módunk most áttekinteni ebben a fél évben. Az első nagy vázlat profécia volt Jézus Krisztus hét levele, hét keresztény korszakhoz és közösségeihez. A második nagy vázlat profécia volt a hétpecsétes könyv felnyitása és a hétpecsét feltörése, és a harmadik nagy vázlat profécia a hét trombita szó és az ennek megfelelő történelmi események. Két héttel ezelőtt nagyon röviden összefoglaltuk az első négy trombita szót, amelyben a népvándorlás kori barbár törzsek beözönlését ismerhettük fel Európába, amely mint csapás jelentkezett a már eltorzuló félben levő államegyházzá váló kereszténységre. Éppen az 5. században történtek meg ezek a csapások, amelyeket azonosítottunk a nyugati gót invázióval, az első trombita szót, a másodikat a vandál pusztítással, a harmadikat a hunok betörésével, ezek mind Itáliára és Rómára szegeződtek, és a negyedikben a germánok hódításában felfedezhetük az egész nyugat-római birodalom elbukását, elsüllyedését az 5. század végén 476-ban, ahogy ezt tanultuk már a történelem könyvekből is. Utána láttuk azt, hogy az első négy trombita szó viharos gyorsasága után az 5. és a 6. trombita szó nagyon elnyújtott és nagyon lassú. Ebben felfedezhettük a másik nagy, a középkori kereszténységre és eltorzult vallásosságra irányuló másik nagy isteni figyelmeztetést és egyben csapást, hiszen a trombitaszók mindig az ítéletnek, a figyelmeztető ítéletek jelképei. Felfedezhettük az arab, iszlám, török, szeldzsuk török, iszlám hódítás kiteljesedését, amely Európára zúdul, és amely nem olyan, mint a népvándorláskori inváziók, hanem hosszú, elnyújtott évszázadokon keresztül nyugtalanítják Európát, most nem észak-keletről, ahogy a népvándorláskori törzsek, hanem dél-keletről. Meg is adta pontosan a hatodik trombita szó látomásában a profécia, hogy az Eufrátesz mellől oldatik el négy angyal, a négy démoni erő, amely aztán a 13. századtól főleg Európát veszi célba, és két idői proféciával is volt itt dolgunk, az úgynevezett 150 éves proféciával, és a 391 év és 15 napos proféciával, amelyeket azonosítottunk, és eljutottunk az oszmán-török világbirodalom bukása napjáig 1840. augusztus 11-ig, tehát a 19. századnál járunk már a proféciák sorozatában. Elnézést kérek, akik talán most vannak itt először, hogy ilyeneket mondok és ilyeneket hallanak a sorozatunkon, de ehhez már, akik régebben járnak, bizonyára hozzászoktak, hogy a Bibliában idői kijelentések is vannak, és a mai este során is egy döntő idői proféciát kell majd ismertetnem önökkel. Miközben azonban eljutottunk a hatodik trombita szóhoz, ismét egy érdekes szerkezeti változás üti meg a szemünket, ugyanaz, ami a hét pecsétes látomásnál. Tessenek csak visszaemlékezni, amikor a hatodik pecsétet feltörte Jézus Krisztus, és a hatodik pecsét látomása kikerekedett, utána felhangzott egy kérdés, hogy közel van a bárány haragjának a ma nagy napja, ki állhat meg? Jelenések 6. fejezetének utolsó mondata és kérdése volt. És ezután Jézus nem töri fel rögtön a 7. pecsétet, hanem ezután a hatalmas kérdés után, hogy közel van az Isten eljövetele, Krisztus második eljövetele, közel van a bárány haragjának a ma napja, amelyről már ószövetségi proféciák beszéltek. Itt találkoztunk először egy ilyen kinagyítással, egy ilyen közbeékeléssel. Hát többféle módon lehet nevezni ezeket a szerkezeti elemeket. Szóval a hatodik pecsét után nem jön a 7. pecsét, közbeékelődik egy másik látomás. Ez volt a Jelenések könyve 7. fejezetében az úgynevezett elpecsételésről szóló látomás. És miután az lezajlódott, azután töri fel Jézus a 7. pecsétet, és ér véget a pecsét látomás. Most ugyanez van a trombita szó látomásnál is. A hatodik pecsét feltörése ugye azzal végződött, hogy ezzel elkövetkezett már a második jaj is,
mert ugye az ötödik trombita szó volt az első jaj, a hatodik trombita szó a második jaj, és a legborzalmasabb jaj az a hetedik trombita szó megfúvásakor fog bekövetkezni. Amikor itt befejeződött a hatodik trombita szó azzal, hogy igen, a második jaj elmúlt már, és az emberek mégsem változtak meg, azután nem következik be a hetedik trombita szó megfúvása, arra különben a tizedik fejezet fog most előrejelzést adni, és a tizenegyedik fejezetben következik be majd a hetedik trombita szó megfúvása, tehát ez csak a tizenegyedik fejezetben lesz. Most következik Jelenések könyve tizedik fejezete, amelyben megint egy közbeékeléssel lesz dolgunk. A közbeékelésnek óriási a fontossága, mert arra mutat rá, hogy mi következik be a múlt század elejétől a hatodik és a hetedik trombita szó megfúvása közötti időszakban, viszonylag hosszú időszakban, mert ha hátunk mögé tekintünk, ez lassacskán már ugye egy 170-180 éves időszak. Mi következik be ebben az időszakban, amelynek olyan nagy a jelentősége a földi történelem szempontjából, és olyan nagy az isteni tervben is a szerepe ennek a közbeékelt látomásnak, hogy ezt a címet adtam az előadásnak, amiről ez a közbeékelt látomás szól, a végidő egyházának a születése, az utolsó idők egyházának a születése, amelyről itt a mai este ezt a látomást faggatni és vizsgálni fogjuk. Talán ez sem okoz megbotránkozást azoknak, akik talán nem régen kapcsolódtak be a sorozatunkba, hogy a Bibliában olyan egyházfogalom van és olyan egyházszemlélet van, aki egy kicsit is ismeri a Bibliát, ezzel nagyon könnyen találkozhatott és megbarátkozhatott, hogy Isten mindig azt nevezi egyházának, amely teljesíti az ő által adott küldetést, amely igazán hirdeti az evangéliumot. Tehát olyan egyház nincs a történelemben, hogy egy egyház és az egész történelemben egy egyház van, a többi az meg ilyen mellékes egyház vagy kisebb egyház. A Bibliának az az egyház fogalma, hogy az az egyház, az méltó az egyház elnevezésre, amely tisztán hirdeti az evangéliumot, a bibliai üzenetet, és amelyre Isten rábízhatja az evangélium hirdetését. Sajnos ugye azt látjuk, hogy az Ószövetségben is volt egy egyház, Isten hordozta is a zsidó népet 1500 éven keresztül, de akkor, amikor véglegesen szembefordult Istennel a zsidó nép, tehát nem csak akkor, amikor Jézus a keresztfán függött, hanem még azután, még tartott néhány évig a kiválasztása ennek a népnek, Dániel könyve 9. fejezete szerint, de akkor, amikor a saját honfitársaikkal, a saját véreikkel, az apostolokkal is keményen szembefordultak, Istvánt megkövezték, a többi apostolt száműzték, akkor letelt a zsidó nép kiválasztási ideje, mint egyház többé nem szerepel a bibliai jövendőlésekben a zsidó nép. Jézus maga mondta, hogy elvétetik majd tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Máté 21. fejezet 43. verse. Tehát tulajdonképpen átruházta Isten az egyház küldetését az őskereszténységre. De láthattuk már azt, hogy Jézus a Jelenések könyvében is úgy mutatkozik be, mint aki 7 gyertyatartó között jár kell. Tehát a történelemben újabb és újabb egyházai lesznek Krisztusnak, mert sajnos a kiválasztott egyházak egy bizonyos történelmi pályafutás után rendre eltorzultak. Rendre alkalmatlanná váltak arra, hogy képviseljék az evangéliumot. És akkor viszont Krisztus egy újabb közösséget bízott meg azzal, hogy az ő tanításait képviseljék. És jön a második gyertyatartó, a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, hogy a gyertyatartó is az egyház szimbóluma a Bibliában. Tehát ezt csak azért bocsátottam előre, hogy senki ezen meg ne botránkozzék, hogy Istennél nem olyan egyház fogalom van, mint a napi politikai életben, vagy a társadalmi közmegegyeződés világában, hogy hát egyház minden, amely egyháznak nevezi magát. A Bibliában az az egyház, amely tisztán képviseli az isteni tanításokat, és Isten arra nyilvánosan és nyilvánvalóan mindig rámutat, hogy hol van az egyház. Ez a másik nagy dolog, amit az egyházról tudni kell, hogy ahogy a zsidó népre Isten rámutatott, hogy titeket választalak ki, és ti vagytok az én egyházam, és az őskereszténységre rámutatott Krisztus, hogy néktek adatik,
és ti képviselitek, menjetek el széles e világra, és tegyetek tanítványokká minden népet. Ugye Máté evangélium a 28. fejezet 19. 20. versében, a nagy missziós parancsolatban. Hát ugyanúgy a bibliai jövendőlések mindig világosan közlik, hogy hol találhatók az igazi egyházi közösségek. Tehát most ez alkalommal azzal lesz dolgunk, hogy a Jelenések könyve 10. fejezete mit profétál arról, milyen proféciát mond arról, hogy a végső történelmi időben, a 6. és 7. trombita szó megfúvása közötti időben Isten hogyan indít útjára egy igazán a Bibliát és a Krisztus evangéliumát megszólaltató egyházat. Tehát rögtön olvastam is ezt a részt, Jelenések könyve 10. fejezet 1. versétől tart egészen a 11. fejezet 2. verséig. Talán még 3. verséig is, de zárjuk le a 2. versnél. Ugye tudjuk jól, hogy a Biblia fejezetre osztása csak 16. századi fejlemény, tehát senki ne rökönyödjék meg, hogy a 11. fejezet 2. versénél húzzuk meg a határt, mert értelmileg ez a szakasz tartozik egybe, utána már egy újabb összefüggés sorozatról lesz szó. Tehát Jelenések könyve 10. fejezetében a következőképp olvashatjuk. És láttam egy másik erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe volt öltözve, és a fején szivárvány volt, és az arca olyan volt, mint a nap, és lába, mint a tűzoszlopok, és a kezében egy nyitott könyvecske volt, és tette a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre. És kiáltott nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít. És mikor kiáltott, megszólaltatta a 7 mennydörgés az ő szavát, és mikor a 7 mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akartam írni. De az égből szózatot hallottam, mely ezt mondta nékem, pecsételt be, amiket a 7 mennydörgés szólt, és azokat meg ne írt. És az az angyal, akit láttam állani a tengeren és a földön, felemelte kezét az égre, és megesküdött arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a bennevalókat, és a földet és a bennevalókat, és a tengert és a bennevalókat, hogy idő többé nem lesz, hanem a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni fog, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. És a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szólt nékem és mondta, menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Elmentem azért az angyalhoz, mondván néki, add nékem a könyvecskét. És mondta nékem, vedd el, és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvettem azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megettem azt. És az én számban olyan édes volt, mint a méz, de amikor megettem azt, megkeseredett az én gyomrom. És mondta nékem, ismét prófétálnod kell néked sok népek, nemzetek, nyelvek és királyok előtt. És adtak akkor nékem veszőhöz hasonló nátszálat, és angyal állt mellém, és mondta, kelj fel és mérd meg az Isten templomát és az oltárt és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem érd, mert a pogányoknak adatott, és a szent város tapossák 42 hónapig. Kedves hallgatók, ez egy rövid, de megrázó része a Jelenések könyvének, szerkezetileg megint egy kristálytiszta rész. Tudnék, van először egy látomás, amit majd szeretnék elemezni és magyarázni, és a látomás után van 2 jelképes cselekedet, amellyel János apostolt bízza meg ez a bizonyos angyal. Először a könyv elvevése és megevése, és utána egy mérővesszővel, egy nátszállal a templom megmérése, és az oltár körül árok megmérése, de a tornác kihagyása. Tehát tulajdonképpen a betétünknek, ennek a közbeékelt látomásnak van tehát egy szemléletes része, egy látomásos része, de azt hiszem, hogy ez a 2 jelképes cselekedet is nagyon szemléletes. Egy könyvtekercset elvenni, megenni, szájában édes, mint a méz, gyomrába lekerülve keserűvé válik, és megmérni az Isten templomát. Hát próbáljuk ezeket a jelképeket sorról sorra azonosítani
és megfejteni. Hát először is, kit jelképezett az az erős angyal? Ez az első kérdésünk. Kit jelképezett az az erős angyal, aki az egyik lábával a földön áll, másik lábával a tengeren, tehát az egész földkerekség fölött úr, akinek a kezében egy nyitott könyvecske található, aki megesküszik erre a nyitott könyvecskére, hogy több idő nem lesz. Valami döbbenetes látomás ez, mert olyan dolgokkal van tele, amelyek csak egyetlen egy személynek a kilétét engedik meg. Ugye az még, hogy angyal, hogy erős angyal, az talán még tétovaságban hagyhatna bennünket, mert a Biblia embereket is nevez angelosznak, angyalnak, tehát követnek, küldötteknek. Aztán magukat az angyalokat is, mint teremtményi rendet, akik közül ismerjük a kérubokat, szeráfokat, név szerint ismerünk egy főangyalt, Gábrielt, ugye ezeket is angyaloknak nevezi. De aki például már felfigyelt Ézsaiás könyve 63. fejezetében arra, hogy a Messiásnak is sokszor ez a címe a Bibliában, hogy ő az Isten orcájának angyala. Tehát magáról Krisztusról is így beszél a Szentírás, hogy ő az Isten orcájának angyala, hiszen Jézus azért jött el erre a földre, hogy Istenről, a mennyei atyáról igaz képet adjon az emberiségnek. Hogy ki az Isten? Jézus ezt akarta megmutatni. Hogy Isten nem az, aminek az emberek elgondolják, ahogy az ellenség, Sátán beállítja az Istent, hanem Isten a szeretet, a jóság, a könyörület Istene, aki azonban természetesen a bűnt nem hagyhatja vég nélkül burjánozni, aki egyszer meg kell, hogy ítélje azokat, akik semmiféleképpen nem akartak szabadulni a bűnből. Tehát ez már az Ószövetségben is Jézusnak egy ilyen jelképes elnevezése, hogy malák, ugye a héberül angelosz görögül, és hát főleg János evangéliumában maga Jézus is sokszor mutatta be önmagát úgy, mint hogy ő az Atya küldötte, ő a menny küldötte, ő az Isten küldötte. Ő azért jött a világra, hogy bizonyságot tegyen az igazságról és Istenről. Nos, azért mondom, hogy talán még itt tétovaságban lehetnénk, aki nem ismeri ez utóbbi bibliai kijelentéseket, de ott már, hogy valaki a földre támasztja az egyik lábát, a tengerre a másikat, és esküszik, hát itt már teljesen nyilvánvaló, hogy ez sem ember, sem teremtmény, még angyal sem lehet. Azért, mert aki elmondhatja magáról a Biblia szerint, ahogy el is mondta Máté 28. fejezet, 19. verse szerint, hogy néki adatot minden hatalom menjen és földön az egyedül Jézus Krisztus. Ő volt az, aki erkölcsi győzelmével, az ő áldozatával visszaváltotta Sátán kezéből, megváltotta a földet. Ővé az egész föld. Krisztus így is ment a mennybe, hogy nékem adatot minden hatalom, nem csak mennyben, hanem földön is, de láttuk, hogy Jézus nem veszi át még a hatalmát. Várakozik, addig, míg a történelmünk kiteljesedik, és meglátjuk majd, hogy miért ilyen hosszú a várakozás. A lényeg az, hogy aki a tengeren és a földön, az egész földkerekségen nyugtathatja a lábait, aki az egész föld, ez csak is Krisztus lehet. A második fő azonosító jel, hogy esküszik. Egy megnyílt könyvecskére esküszik. Na már most azt a Bibliában többször is olvassuk, az Ószövetségben és az Újszövetségben is, hogy emberek és teremtmények ne esküdjenek. Nem tudunk mire esküdni. Például a Példabeszédek könyve 27. fejezet első verse azt mondja, hogy hát ne dicsekedjél a holnapi nappal, és ne tégy fogadkozást a holnapi napra. Nem tudod, mit hoz a holnap. Tudunk mi valamire esküdni, hogy már pedig ezt én megcsinálom, vagy meg lesz. Egy lehellet van bennünk, egy lehellet az életünk. Mondja máshol a Szentírás, hogy megijedsz embertől, akinek az orrában csak egy lehellet van. Mire való ő? Tehát mi nekünk embereknek fogadalmakat, esküvéseket tenni? Jézus maga is a szolgálata során beszélt erről. Tiltott dolog. Szóval helytelen fényben mutatja be a mi életünket, akaratunkat és cselekedeteinket. Tehát valaki, aki az egész földkerekség fölött úr, és megesküszik valamire, ez csak Isten lehet. Felvetheti persze valaki a kérdést, hogy Isten miért esküszik. Erre fogok majd válaszolni. Ugye a kérdés abból származik, hogy Istennek se lenne szüksége esküre, mert amit ő kimond, az biztos, hogy be fog következni. Azt nem kell neki esküvéssel erősíteni. De majd meglátjuk, hogy Jézus Krisztus azért esküszik, és erre a nyitott könyvecskére esküszik. Hogy ezt minden ember, aki meg akarja ismerni az ő akaratát, a történelmet és az igazi egyház születését a végső idők történelmében,
az úgy vegye el Istentől ezt a látomást és ezt a tanítást, hogy erre az Isten megesküszik. Nem egyszerűen csak mondja az Isten, persze amit mond az Isten, az is 100%, hogy igaz és beteljesedik. De amire Isten meg is esküszik, hát ott micsoda hallatlan súlya van annak a dolognak, amire megesküszik. Pál apostol mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy Isten máskor, amikor a történelemben esküvéssel erősített meg szövetségeket, ilyeneket mond Pál apostol, hát magánál nagyobbra nem tudott hivatkozni és esküdni. De hát amire Isten megesküszik, hát az valami olyan hallatlan, nagy, komoly, bizonyos dolog, ember azt kétségbe vonhatja, és ember tétovázhat, ingadozhat abban, hogy az valóban úgy lesz, amire Isten megesküdött. Mert mondom, amit Isten mond, az is biztos. Hát amire megesküszik. Erre azt szoktuk mondani, hogy az 1000%-ig biztos, az nem is 100%-ig, hanem az 1000%-ig biztos. Hát ennyit szeretnék mondani először a jelenetünk első szereplőjéről, illetve főszereplőjéről, erről az erős angyalról, akinek különben hát a leírása felhőbe volt öltözve, fején szivárvány volt, orcája olyan volt, mint a nap, lába, mint a tűzoszlopok. Találkozhatunk ezzel Dániel, Ezékiel könyvében, de Jelenések könyve első fejezetében is ugyanúgy láttuk Jézus Krisztust megjelenni mennyei dicsőségben. Nem is szólva aztán arról, hogy megszólal 7 mennydörgés, János apostol le akarja írni ezeknek a szavát, és ez az erős angyal utasítja, hogy ne írd le a 7 mennydörgés szavát. Tehát a végső történelemben fognak olyan események is bekövetkezni, amelyekről nem szólnak előle a bibliai proféciák, majd abban az időben mindenki meglátja, aki a Bibliára figyel, és el tudja helyezni ezeket a beteljesedéseket. De egy olyan lény, aki egyszerűen azt mondja, hogy ezeket ne írd le,

Ószövetségben egy kicsit járatos, könnyűszerrel azonosítja ezt a jelképet is. Mi az, hogy nyitott könyvecske? Tudnék, a Bibliának van egy könyve, a 66 közül egy könyve, amelyben benne van, tehát ebben a könyvben magában benne van, hogy ez egy zárt könyv. Így mondja a fejezet, az egyik fejezetében, a 8. fejezetben, aztán a 12. fejezetben, hogy maga Isten mondta a prófétának, hogy pecsételt be látomást és a könyvnek a beszédeit, mert ezek sok napra valók, ezek a végső időkre szólnak. Ezek a te könyvedet, amit te írsz, és ezeket a jövendőléseket, amelyeket te írásba foglaltál, nagyon sokáig nem fogják megérteni az emberek, ezek bepecsételt látomások lesznek. Majd arra is kitérünk az előadás végén, hogy Isten nem azért adott ilyen proféciákat, hogy ne értsék meg évszázadokig és évezredekig. Ennek megvan az oka, hogy miért nem értették meg ezeket a proféciákat. De Isten látta előre, hogy ezt a könyvet, és ennek a könyvnek a proféciáit olyan támadás fogja érni a történelemben, hogy teljesen elhomályosodik ezeknek a jövendőléseknek az értelme. És ez a zárt könyv, ez Dániel könyve. Azért nevezi itt könyvecskének, mert Dániel könyve egy nagyon rövid irat, 12 rövid fejezetből áll, tehát a nagy proféta iratokhoz képest ez egy könyvecske. Akkor, amikor Jézus egy nyitott könyvecskét tart a kezében, ezzel kifejezésre juttatja azt, hogy ez a történelemben és éppen ebben az időszakban, mert ne felejtsük el, a 6. trombita szó után vagyunk, ebben az időszakban fog megnyílni ez a könyv. Ebben az időszakban fogják emberek megérteni ezt a könyvet. És különösképpen azt a látomását és jövendőlését, amely a 8. fejezetben van. Tehát nem csak a Dániel könyve 12. fejezete mondja az egész könyvről, hogy ez egy bepecsételt könyv, hanem a 8. fejezetben van egy különleges látomás, a 2300 évről szóló látomás, a Bibliának a leghosszabb látomása és idői kijelentése, és ezután, a 8. fejezet után hangzik el ez Isten részéről, hogy pecsételt be, zárd be könyvnek a beszédeit, mert sok napra való. És a 12. fejezet hozzáteszi, hogy majd tudakozzák sokan, a végidejében megtisztulnak, megfehérednek sokan, tudakozzák sokan, és nagyobbá lesz a tudás, majd megértik a könyvet. De Dániel könyvének ezeket a jövendőléseit csak a végső időkben fogják megérteni. Tehát adós vagyok azzal, és majd rá fogok térni arra, hogy miért csak ebben a végső időkben, hiszen Isten nem azért adta a Bibliát, és a Bibliának egy könyvét se, hogy azt évszázadokig ne értsék meg. Ugye már azért kitalálhatjuk, hogy azért váratott magára ilyen hosszú ideig a felismerés, mert egy olyan támadás érte a Bibliát, és benne főleg a jövendőléseket, amelyet itt a 11. fejezetben a Biblia pontosan meg is mond, hogy 1260 napig tartó eltaposásban volt része a Bibliának és az igazi kereszténységnek is. Tehát ez az 1260 nap, ez persze a prófétai napével, szint 1260 évvel azonos. Tehát gondolják meg, hogy 13 évszázadig egy óriási támadásnak van kitéve, van ez az ismeret, ez a Dániel könyvének proféciája egy óriási támadásnak vannak kitéve, tehát ez egyáltalán nem véletlen, hogy csak annak a lejárta után értik meg majd ezt a látomást. Tehát a nyitott könyvecskét, a megnyílt könyvecskét azonosíthatjuk Dániel könyvével, és erre nézve esküszik meg Jézus Krisztus, erre a könyvre nézve, hogy több idő nem lesz. Na most harmadszor erről szeretnék beszélni. Mit jelent ez, hogy több idő nem lesz? Hát ezzel nagyon sokat fantáziáltak teológusok, filozófusok, egészen váratlan helyeken fordul elő ez, hogy hivatkoznak a Bibliának erre a versre, hogy több idő nem lesz, megszűnik az idő, beáll az örökké valóság, vagy nem is tudom, hogy milyen elméleteket lehet erről olvasni. A pontos fordítása ennek a versnek az, hogy több idő, vagyis több haladék, több profétikus idő nincs. Vagyis Jézus arra esküszik meg, itt a látomásunk szerint, hogy amikor lejár ennek a proféciának a tartalma és jövendőlése, azután a végső időkig, amit mindig itt a táblánkon két függőleges vonalal és egy kérdőjellel ábrázolok, tehát a történelmünk lezárásáig, több kinyilatkoztatott profétikus időszakasz nincs már. Tehát amikor lejár Dániel könyvének ez a látomása és idői proféciája, ez az úgynevezett, hát nagyon hosszú, ezt nem is tudom itt jelezni, ez a 2300 évről szóló látomás, egy döbbenet.

teljesen hosszú, a történelmet szinte fele részben átfogó látomássorozat, amikor ez lejár, azután az azutáni történelmi időszakra Isten nem ad már idői kijelentéseket. Tehát amikor ez a látomás lejár, ez egy szabott történelmi időpont, mindjárt azonosítjuk is majd, ezután már nincsenek idői proféciák. Nyugodtan kimondhatom már most, hogy a múlt század eleje óta bárki, aki a történelemben arra hivatkozik, hogy ezt megjövendölte a Biblia, hogy nem tudom, hogy lesz első világháború, vagy lesz második világháború, ez egy közönséges csalás, mert a Biblia azt mondja, hogy ezután Isten nem ad idői proféciákat. Ezután a történelem a végső szakaszába érkezik, itt vannak időjelei, körülbelül 2-300 jövendőlés van itt a történelem végéig, de ezek nem idői kijelentések. Ezek idők jelei. Az idők jeleiről Jézus beszélt Máté evangélium a 16. fejezetében. Ezek olyan történelmi jelenségek, összefüggések, amelyekre Isten így rámutat. Jelszerűen, pillanatkép profécia szerint megvilágít bizonyos összefüggéseket, de idői kijelentések ezekhez már nem társulnak. Ezután nem tudjuk, hogy a vég mikor jön el, ide mindig egy kérdőjel kívánkozik. A végidőpontját soha nem mondja meg a Szentírás, de a végső időszak kezdetét viszont meghatározza 11 alkalommal. A 11 alkalomnak az egyik idői kijelentése a 2300 éves jövendőlésnek a lejárta. Tehát Jézus erre esküszik meg, hogy ezután már több profétikus idő nincs, és egyszer s mind a világunk a végső történelmi szakaszába érkezett. Ezután nem várhatók évszázadok, még kevésbé évezredek. Ezután nagyon felgyorsulnak az események, és a világ történelme a vége felé halad. Miután lejár ez a profécia, erre esküszik meg Jézus Krisztus. Kedves hallgatók, ezután, ahogy láttuk a főszereplőt, azonosítottuk az esküvést, a megnyílt könyvecskét, még egyetlen egy dolog van hátra, mielőtt pontot teszünk az íre, a 7. versnek az azonosítása. A 7. vers ugyanis így szól, hogy Jézus megesküszik, hogy több idő nem lesz, hanem a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni fog, ugye helyes fordítás szerint nem kezd, hanem fog, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Döntő vers. Az egész Bibliában döntő vers. Egyrészt azt mondja Jézus Krisztus, hogy a próféták sokasága beszélt arról, hogy ebben az időszakban mi fog bekövetkezni. Azt mondja, a 7. angyal szavának napjaiban, tehát most már a 6. angyal után megyünk a 7. trombitaszó időszakába, ekkor be fognak mindazok teljesedni, amelyeket Isten előre megmondott a prófétáknak. A második dolog. Itt van ez az érdekes kifejezés, hogy akkor elvégeztetik az Istennek titka. Milyen különös kifejezés. Elvégeztetik az Istennek titka. Vajon mit jelent ez? Milyen talányos kifejezés. Ugyanaz a szó áll itt, az elvégeztetik szó helyén, mint amit olvashatunk Jézus Krisztus szájából a keresztfán, amikor azt mondta, ugye ez volt Jézusnak az 5. felkiáltása a keresztfán, hogy elvégeztetett. Ezt helyesebben persze így lehetne fordítani, beteljesedett, meglett. Azt mondja itt a Szentírás, hogy ahogy Jézus a keresztfán felkiáltott, és ez egy győzelmi kiáltás volt, hogy meglett, beteljesedett. Mi az, ami meglett és beteljesedett? Amit Isten előre kijelentett, hogy a megváltás, már a bűneset után Isten kijelentett, hogy a megváltás az lesz, hogy eljön valaki asszony magvából, megmutatja, hogy hogyan lehet itt a földön igazi életet élni, és ő a kígyó fejére tapos, de a kígyó a sarkába mar. Már az ős evangéliumban, Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. versében benne volt az egész megváltás ígérete. Jézus erre nézve mondta azt, most meglett, most beteljesedett, most a valóságban mindaz, amelyről ószövetségi proféták sokasága, több mint 2-300 profécia beszélt, most meglett, most beteljesedett. Ez egy győzelmi kiáltás volt, és ugyanilyen győzelmi kiáltás lesz a 7. angyal szavának napjaiban,
ami Jézus életében beteljesedett, mint győzelem, az nagyon sok ember életében beteljesedik a földi történelem végén, mint győzelem, mint erkölcsi győzelem. Jézus tulajdonképpen azokért jön majd el, és azért zárja le a történelmet, azokért kell eljönni, akik igazán követni akarják őt, követik is őt, az életükben egy erkölcsi áttörés, egy hitbeli győzelem következett be, ahogy ő kimondta a keresztfán, hogy meg lett beteljesedett. Ugyanúgy a végső igaz hívők és emberek életében egy végső nagy győzelem fog beteljesedni, és mivel ezeket az embereket a világ ugyanúgy kiveti, ki akarja vetni, mint őt, ugyanúgy az egész világon az igazán élő és szeretetben élő emberek ellen fordulnak, és ugye ezt majd részletezni fogja a jelenések könyve, akkor Jézusnak közbe kell avatkoznia. Jézusnak mentenie kell mindazokat, akik méltók az életre, akikkel szemben igazságtalanul és az egész földön erők szövetkeznek. Jézusnak el kell jönnie, hogy őket magához vegye, és majdan ezt az újjáteremtett földet nekik adja, mint örökséget. Roppant fontos ez a 7. vers, és ezt csak úgy tudom önöknek megmagyarázni még jobban, hogy ha azt mondom, hogy Jelenések könyve tulajdonképpen ezt az egy verset fogja a 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., azaz 8 fejezetben részletezni. Ennek az egy versnek, hogy a 7. angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, elvégeztetik az Istennek ama titka, amelyet megmondott azelőtt az ő szolgáinak, a prófétáknak, ez fog beteljesedni. Ez egy roppant nagy kijelentés. Erről most csak ennyit. A 12. fejezettől mindig erről kell majd, hogy beszéljünk. No, de ez János apostolnak is, és valljuk be, nekünk is eléggé talányos lenne még így. De most következik a megbizatás. Miközben János apostol látja ezt a jelenetet, egy szózatot hallott az égből, amely azt mondta, menj el és vedd el azt a nyitott könyvet, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. 8. vers. Itt kap parancsot János apostol egy jelképes cselekménynek az elvégzésére. Vegye el azt a könyvet, ugye az ókorban a könyvek, hogy a meghívónkon rajta van Dürernek a metszete, nem egészen ilyenek voltak, ugyan kihajthatós könyvek, hanem ilyen összetekercselt papírusz könyvek voltak. Ezt kellett elvenni Krisztus kezéből, és ezt a türetet kellett megenni. Más próféta is kapott erre megbizatást, például Ezékiel próféta könyve elején olvassuk, hogy Isten azért adott neki egy látomást, hogy egye meg a könyvet, ugye ezt a papírt, ez nyilván ez egy jelképes dolog, senki ne botránkozzék meg ezen se, hogy most papíruszt vagy bármi más ilyen anyagot kell fogyasztani, hanem azért kapott erre Ezékiel jelképesen utasítást, hogy az isteni üzenet, ami itt van ebben a könyvben, az annyira váljon a teste részévé, illetve a lelke részévé, ahogy a táplálék a testünk részévé válik. Na most János apostol azért kap megbízatást, hogy fogyassza el, tehát egye meg ezt a könyvet, hogy mintegy élje át azt, hogy hogyan fog megnyílni Dániel könyve. Hogyan fog megnyílni Dániel könyve 8. fejezete abban a történelmi időben, ami hát János apostol előtt még 1800 évre előre van, de csak nem. Ugye ez a jelképet cselekedet rámutat arra, hogy hogyan fog előre le kellett játszania, hogy úgy mondjam, János apostolnak azt, hogy Dániel könyve zárt könyvből hogyan lesz nyitott könyv. És egyetlen egy szót kell mondanom a jelképes cselekedetnek az összefoglalására, egy csalódás által lesz nyitott könyv. Akik nyúlnak ezért a könyvért, és tanulmányozzák majd a 19. század elején ezt a könyvet, és önmagukba fogadják az Isten tanításait e könyvből is, azoknak a szájában édes lesz, mint a méz. Először úgy gondolják, hogy megértették Dániel könyvét. Megértették a 2300 éves jövendőlést. Utána azonban, amikor átélik ennek az időpontnak az elközelgését, és túl lesznek ezen az időponton, hogy úgy érzik, mintha a gyomrukba lekerülve ez keserűvé vált volna. Egy döbbenetes csalódás, egy döbbenetes megrázkódtatás után nyílik meg ez a könyv. És ennek be kell következnie.
Hát kedves hallgatók, akkor itt már csak egy dolgot kell tudnunk. Miről is beszél ez a Dániel könyve 8. fejezete? Miről is szól ez a 2300 évről szóló látomás? Dániel könyve 8. fejezet 14. versében azt olvassuk, 2300 estélig és reggelig, és kiderül a szent hely igazsága. Ennyit mondott Isten Dániel prófétának, amikor a próféta előtt elvonultatta a világtörténelem hatalmait. Ne felejtsük el, már a 7. fejezetben is szó volt oroszlánról, medvéről, párducról, fenevadról. A 8. fejezetben szó van egy kétszarvú kosról, kecskebakról, és utána egy kis szarvról, amely mindenek fölében ő, és a végső időkig tart a hatalma. És amikor Dániel prófétát megrázták ezek a látomások, mert ő tudta, hogy amiket Isten ő neki kijelentett, az a történelem végéig terjedő, hatalmas, nagy jövendőlés, akkor Dániel mindig visszakérdezett, hogy tehát Uram, hogy lesz ez meg? Már a 7. fejezet is azt mondja, hogy bizonyosat kívántam tudni a történelem végső nagy hatalma felől, ugye a fenevad, a 10 szarv és a kis szarv felől, mert megrázott engem a látomásban. A 8. fejezetben is ilyen megrázó volt ez a kis szarvról szóló látomás, amelyről Dániel próféta ezt hallotta, hogy Isten ellenébe veti magát, Isten helyébe állítja magát, megtapossa a szentek népét, elhányja majd a mindennapi áldozatot és az igaz Isten tiszteletet. És amikor Dániel megdöbbent ezen, és azt mondta, hogy kérdeztem, hogy meddig tart, ugye, és illetve még ott kérdezik is mellette egy másik résztvevője a látomásnak, hogy meddig tart a látomás e pusztító vétek felől. Akkor kapja ezt az idői kijelentést, 2300 estélig és reggelig, és utána kiderül a szent hely igazsága. Ugye, amelyből Dániel rögtön tudta, hogy a 2300 este és reggel, ugye az este és reggel mindig egy nap a Bibliában, így kezdődik a Bibliánk is, hogy lőn este és reggel első nap, de Dániel pontosan tudta, hogy az este és reggel, vagyis az egy nap, az egy évet jelent. Ugye, mert Ezékiel könyvéből, Mózes 4. könyvéből ismerte az azonosítást, hogy a proféciákban a napok mindig éveket jelentenek. És Dánielnek ezt mondta az Isten, hogy ez a hatalom, ennek a hatalom életidejének a döntő befolyásának a lejárta, az egy óriási történelmi időszak után jön el. És erre nézve Isten azt mondta, hogy ez 2300 év múlva fog csak bekövetkezni. Aztán ezután Dánielről azt olvassuk, hogy vívódott ezzel a látomással, nem értette továbbra sem. Ő úgy gondolta, hogy talán a zsidó népre vonatkozik ez. Több mint 10 évig imádkozott azért, hogy Isten megjelentse neki ennek a látomásnak az értelmét. A 8. fejezet után ugyanis ott van a 9. fejezet, amely leírja, maga Dániel írja le, több mint 10 évig folyt a lelki tusakodása, hogy egészen pontosan mit jelent ez a látomás. Olvassuk azt, hogy utána nézett Jeremiás könyvében, mert úgy gondolt, hogy a zsidó nép 70 éves babiloni fogságát hosszabbítja meg az Isten egy ilyen hosszú fogságra. Egészen megdöbben Dániel, 70 év meghosszabbodik 2300 évre, ugye ez egy megdöbbentő dolog. És akkor, amikor a 9. fejezetben imádkozik Istenhez, hogy nyilatkoztassa ki a látomásnak a valódi jelentését, akkor Isten azt mondja neki, hogy ebből a 2300 évből Dániel, ugye Gábriel angyal jelenti meg, a te népedre csak 490 év vonatkozik, és elmondja, hogy a 490 év során a zsidó nép életében milyen eseményeknek kell bekövetkezniük. A döntő dologgal, Krisztus golgotai áldozatával bezárólag a 490 év során mi és mi fog megtörténni a zsidó néppel. A többi rész ennek a látomásnak nem a te népedre vonatkozik. Mintegy, ez csendül ki a 9. fejezetből. Nyugodjál meg, Dániel! Ezt a látomást nem értik majd a végső időkig, bepecsételt könyv és látomás marad, de majd a történelem egy bizonyos pontján, amikor közelednek majd ennek a látomásnak a beteljesedéséhez, akkor majd meg fogják érteni ezt a látomást. És itt mondja a Jelenések könyve 10. fejezete, hogy egy keserű csalódás által. Először úgy gondolják, hogy megértik, szájukban édes, mint a méz, de utána, amikor átélik ezt a történelmi időpontot, és nem következik be, amit remélnek, akkor a gyomrukba lekerülve ez a könyv, ez keserűvé válik.
Kedves hallgatók, ami a múlt század elején megtörtént, az az egész vallástörténelemnek és egyháztörténelemnek egy rendkívül és különös pár évtizede. Ugye említettem önöknek azt, hogy a Biblia kiszabadult a fogságából, a 18. század végén, 19. század elején sorra adták ki a Bibliákat nemzeti nyelveken, ingyenesen terjesztve, minden emberhez eljuttatva, akik érdeklődtek, és emberek kezdték olvasni a Bibliát, és egymástól függetlenül katolikusok, főleg reformátusok, kevés számban evangélikusok, nagy számban baptisták, metodisták, még anglikánok is. Le fogom vetíteni, hogy kik tudakozódtak-e profécia értelme felől. Európában éppen úgy, mint Dél-Amerikában, jezsuiták éppen úgy, mint presbiteriánusok, de főleg az Amerikai Egyesült Államokban egy hatalmas mozgalom jött létre, amely ennek a proféciának a megértéséből és csalódása utáni megértéséből született meg, és ezt a mozgalmat advent mozgalomnak nevezték, arról a reménységről, amelyet ők fűztek a 2300 évhez, hiszen ők úgy gondolták, hogy a 2300 estélig és reggelig, és kiderül a Szent Hely igazsága, Isten ezzel azt jövendölte meg előre, hogy mikor zárul le a történelem, mikor jön el Jézus Krisztus, és mikor tisztítja meg a földet a bűn és a rossznak az átkától. És úgy gondolták, hogy ezzel a jövendöléssel megértették azt, hogy milyen közel van Jézus második eljövetele, az egy szabott időpontban lesz, amikor Jézus újjáteremti a földet, és azoknak az embereknek adja a földet, akik nem pusztítani, hanem építeni kívánják. És ennek a mozgalomnak a vezető egyénisége egy William Miller nevű amerikai farmer volt, akinek a képét és a műveinek a címlapját, valamint a prédikációs helyét majd bemutatom. A múlt század 20-as éveitől, de főleg 31 és 34-től fogva kezdte prédikálni ezeket az igazságokat, kezdte az emberek figyelmét ráterelni Dániel könyvére és Jelenések könyvére. Nem csak baptista közösségekben, reformátusok is hívták, presbiteriánusok, más felekezetbeliek is. Tehát mondhatnám azt, hogy egy felekezetközi mozgalom bontakozott ki, amelynek az éltető ereje a bibliai jövendőlés megértése volt. És amint közeledtek ennek a 2300 évnek a lejártához, hiszen a kezdő időpontját maga Dániel könyve meghatározza, mert a 9. fejezetben benne van egy profécia, amely közli ennek a jövendőlésnek a kezdő időpontját, és ez akkorra már teljesen világossá vált, hogy időszámításunk előtt 457 a perzsa történelemben és a zsidóság történelmében ez a történelmi időpont, amitől kezdve számolódik ez a 2300 éves jövendőlés, és 457-ből, hogyha levonjuk a 2300 évet, nyilván, hogy túljutunk az időszámításunk nullapontján, és eljutunk 1844-hez, és erre az időpontra várták tehát e mozgalomnak a tagjai és képviselői, Krisztusnak a második eljövetelét. Ugye ez úgynevezett Miller mozgalom körülbelül 800 000 tagot számlált Amerikában. Amerika lakosságáról annyit tudnunk kell, hogy ez időben körülbelül 20 milliós. Tehát valóban az egész Amerikát átható nagy biblia kutató mozgalom volt ez, de akkor, amikor eljött ennek az időpontnak a lejárta, és megvárták az 1844 évének a végét is már, mint a bibliai végét, tehát őszét, és semmi nem következett be, akkor egy óriási csalódás vett erőt az egész mozgalmon. Nagyon sokan erről a mozgalomról lemorzsolódtak, elmaradtak, összesen pár tízezres közösséggé apadt ez a nagy advent mozgalom, de be fogom mutatni azoknak a képét is, akik pár héttel a nagy csalódás után kutatni kezdvén a Bibliát pontosan azonosították azt, amit ők félreértettek. Hogy 2300 estélig és reggelig, ez igaz, hogy ez 2300 év, az is igaz, hogy ekkor valami bekövetkezik, de nem az következett be, amit ők vártak, mert a Biblia nem is erről beszél.
ha kiderül a szent hely igazsága, vagy megtisztítatik a szent hely kifejezés, ugyanis nem földi tárgyra, nem földi szentélyre, nem a földre vonatkozik, hanem megértették Mózes második könyvéből, és főleg a zsidókhoz írt levél 8., 9. és 10. fejezetéből, hogy a Bibliában ez a kifejezés, hogy megtisztítatik a szentély, ez az Ószövetségnek egy különlegesen szép ünnepi szertartásának a jövendő beteljesedésével függ össze, vagyis azzal, hogy nem a nem a föld megtisztítása történik meg a bűntől, hanem Jézus Krisztus kezdi el a mennyben az ítéletet, a mennyei szentek szentje tisztítatik meg jelképesen a bűn hordalékától, tudnék, mindattól a bűntől, amit emberek Krisztusra vetettek a történelem során, kérték, hogy Krisztus vegye el az ő bűneiket. Jézus elkezdi az ítéletet a mennyben, elkezdi a meghalt igazak fölötti ítéletet, akik kérték az ő megbocsátását, közbenjárását Istennél. Tehát ezt, hogy megtisztítatik a szent hely, ez nem a föld megtisztítására vonatkozik, hanem arra, hogy amikor Jézus elkezdi az ítéletet, akkor valóban azután már több történelmi időszak nincsen. Azután már, ha az ítélet befejeződik az igazakon és az élő igazakon, és Jézus eljön, akkor az egész történelmünk befejeződik. Azt is megértették azonban, hogy ezt a nagy csalódást Isten azért engedte meg, és rögtön a Jelenések könyve 10. fejezetét is megértették, Isten azért engedte meg, hogy ebből a nagy Krisztusváró mozgalomból az igazán hűséges emberek, az igazán Krisztus szerető emberek megrostálódva, megtisztulva folytathassák a küldetésüket. Tudnék, a nagy csalódás után ott van a megbízó parancs is, hogy úgy mondjam, ott van a missziós parancs is Jézus részéről. A 11. vers, és mondtanékem, ismét prófétálnod kell néked sok nép, nemzet, nyelv és király előtt. Tehát megértették azt is, hogy Krisztus azért bízza erre a mozgalomra a végső idők egyházát és a végső idők evangélium hirdetését, mert itt vannak azok az emberek, akik valóban szeretik az Istent, és valóban szeretik Jézus Krisztust, akik vágyva várják az ő eljövetelét, hogy Pál apostol mondta Timóteusnak. Szóval megértették azt is, hogy ez a nagy csalódás és a megtisztulás azért következett, hogy egy tiszta kezdeményből induljon el a végső idők egyháza. Ahogy Isten különben mindig tiszta kezdeményből indított egyházat. Ábrahám is egy igaz hívő ember, ő belőle indult el a zsidó nép története. A 12 tanítvány is egy megtisztult, megtért 12 apostol, onnan indult el az őskereszténység történelme. És eddig láttuk a Jelenések könyve 7 leveléről szóló részében, hogy mindig a Bibliát kutató, igazságra vágyó, megtisztulni vágyó emberek közösségéből indított el Isten mozgalmat. De ezután János apostol azért kapott egy másik jelképes cselekményre való felszólítást, mert ehhez nagyon szorosan Krisztus egy újabb tanítást is hűzött. Tudnék, akkor, amikor vesszőhöz hasonló nátszál adatott János kezébe, és azt a parancsot kapta, hogy mérje meg az Isten templomát, az oltárt és azokat, akik abban imádkoznak, de a tornácot, mely a templomon kívül van, kihagyj, és azt meg nem érd, mert a pogányoknak adatott, hogy a Szentváros tapodják 42 hónapig, ez nagyon szorosan az első cselekményhez fűződő felszólítás. Mit fejezett ki ez a második cselekmény? A Bibliában a vessző és a nátszál az ugye a megméretésnek, de átvitt értelemben az ítéletnek a jelképe. Tehát vessző és nátszál. Zakariás könyve 4. fejezetétől találkozunk ezzel. Amikor János apostol kezébe kap egy nátszát, és azt a parancsot kapja, hogy csak azokat mérje meg, az Isten templomát, akik az oltár körül imádkoznak, akkor ugyanerre tesz említést a Szentírás, hogy most megkezdődik az ítélet a mennyben, de csak azokon kezdődik meg az ítélet, akik a történelemben igényelték Krisztus segítségét a megváltozásukhoz. Azokon kezdi Jézus az ítéletet, ami megelőzi az ő második eljövetelét, akik őhozzá fordultak és ténylegesen meg akartak változni Krisztus és az ő beléje vetett hit által. Azokat viszont, akik a történelemben nem akartak megváltozni, akik az önzésükhöz ragaszkodtak,
akikről elhangzik majd a 11. fejezet végének a felkiáltás, hogy az életet pusztították. Milyen érdekes megfogalmazás. Akik a történelem során és az életük során nem csináltak ebből problémát, hogy pusztítani az életet, tovább pusztították az életüket, maguk életét, mások életét, a világ életét. Ezekre nem vonatkozik a megméretés. A megméretés azokra vonatkozik, akik Krisztushoz folyamodtak, akik jobb emberek akartak lenni a történelemben. Márpedig Péter apostol első level 4. fejezete közli, hogy először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Először az Isten házán kezdődik meg az ítélet, mert amikor Jézus másodszor eljön, akkor csak az igazak feltámasztására kerül sor, a kárhozottakéra nem. Rögtön ezt is megértették a múlt századi advent mozgalom képviselői, hogy igen, Jézus mennybeli ítélete kezdődik meg. Ez az, amit mi félreértettünk. Mi a föld megtisztítására gondoltunk. Mi Jeruzsálem megtisztítására, vagy a földgolyó megtisztítására gondoltunk. Itt a második cselekménnyel Isten bemutatta János apostolnak, nem, mérd meg, de csak a templomot, az oltárt és azokat, akik ott imádkoznak, a többit hagyd ki. Mert én az ítéletet most csak ezeken kezdem el, hogy vajon ők méltók-e az örök életre. Kedves hallgatók, miért nem értették meg, és miért csak csalódás által értették meg a Dániel könyvét ennek a mozgalomnak a követői? Most teszi fel az íre a pontot a Szentírás a 11. fejezet 2. versével, amely azt mondja, de a tornácot, mely a templomon kívül van, kihagyd, azt meg nem érd, mert a pogányoknak adatott és a szent város tapossák 42 hónapig. A jeruzsálemi templomnak több része volt. Volt ugye az az övezet, ahova zsidó emberek mehettek be, és volt olyan övezet, ahova, amit a pogányok udvarának neveztek. Más népek, hogyha eljöttek, megnézhették a templomot, de a szent övezetbe nem léphettek be. Nyilván itt is jelképes a kifejezés, hogy azokon nem kezdődik az ítélet, akik tovább is pusztították a földet, és nem változtak meg. Ezekre nem vonatkozik ez, hogy Jézus megkezdi az ítéletet a földön. Azokra nézve az ítélet majd itt lesz, az igazak feltámadása után a mennyben a kárhozottak fölötti ítélet, ami szintén egy feltámadással ér véget, a kárhozottak feltámadásával és megítéltetésével. De miért nem értették meg, és miért ilyen csalódás által értették meg ezeket a proféciákat? Mert itt mondja a Szentírás, 42 hónapig tart a taposása a Szent Városnak, vagyis az Isten népének. 42 hónapig egy olyan hatalom lesz a történelemben, amely félreszorítja Krisztus áldozatát, félreszorítja Krisztus mennyei szolgálatát, az emberek előtt elködösíti és félreteszi a Jézus egyedüli közbenjárását és ítélő szolgálatát. Ez 42 hónapig tart ez a hatalmas támadás az Isten nép ellen. Ugye 42 hónap az 42-szer, a Biblia a hónapokat 30 napokra kerekíti, az 42-szer 30 nap, vagyis 1260 nap, azaz 1260 évről van szó. Ugyanezt mondja a harmadik vers, a következő is, hogy gyászruhákba öltözve prófétál az én két tanúbizonyságom 1260 napig. Tehát a következő vers teljesen azonosít, hogy ez a 42 hónap, ez ugyanaz, mint az 1260 nap. Tehát a történelemben a 2300 éves jövendőlést lehetetlen is lett volna megérteni, mert a 2300 éves jövendőlés, meg a többi jövendőlés, meg a többi bibliai tanítás szinte elmerül az árban, elmerül a tengerfenekére 1260 napig, amikor egy olyan hatalom kap teljhatalmat, amely kénye kedve szerint uralkodik, és amely Jézus Krisztus áldozatát, szolgálatát, közbenjárását teljesen helyettesíteni fogja más tanításokkal, és a maga hatalmának a megnyilatkozásaival. Ez a jövendőlés a 42 hónap, vagy 1260 nap, vagy még a Biblia megadja egy harmadik kombinációban is, erről is fogunk majd olvasni, hogy egy évig, két évig és fél évig tart ez az időszak, ez 3,5 év. A 3,5-szer 360 nap,
ugyanannyi, mint a 42 hónapa is 1260 nap. Tehát ez 7 alkalommal van benne a Bibliában, lehetetlen félreérteni, hogy mire vonatkozik. Ez a történelmi jövendőlés arra vonatkozik, hogy egy hatalom hatalmat kap ekkor, a hatalma lejár ekkor, és ez az idő, ez 1260 év. Most szeretnék hivatkozni arra, hogy ugyanez volt a török birodalommal kapcsolatban is. A török birodalom hatalmat szerzett ugye az 1299-es július 27-es Nikomédiai csatában, jött a 150 év, utána jött a 391 év és 15 nap, és így adta meg a Biblia az egésznek az életidejét, hogy itt hatalmat kap, és a föld felett korlátlan úr, itt pedig elveszik tőle a hatalmát, tehát a Biblia a jogi hatalom átadást nevezi a hatalom gyakorlás első mozzanatának. És az a hatalom, amely félreállította Krisztus tiszteletét, és amely Krisztus helyett más közbenjárókra hívta fel a figyelmet, ez a bizonyos hosszú életideje ennek a hatalomnak, ugye ez a középkori egyházi hatalom, nagyon röviden a római pápaság, amelynek két döntő történelmi dátumát adja meg a Szentírás. Akkor, amikor a kelet-római császártól hatalmat kapott, és ez pedig időszámításunk szerint 538-ban volt, amikor a kelet-római császár képviselője Belizár a hatalmat Rómára bízta, hiszen ekkor már nyugat-római birodalom nincsen, és akkor, amikor visszavonták tőle a hatalmat, az 1260-at, ha ezt hozzáadjuk, akkor kijön 1798, amikor viszont az akkori legerősebb európai hatalomnak, a francia köztársaságnak a képviselője Berthier tábornok trónfosztotta a pápát és fogságba vetette, éppen 1798-ban hurcolták el Rómából. Nagyon szemléletes a bibliai proféciáknak az idő szemlélete, hiszen a legerősebb akkori hatalom adta itt neki a hatalmát, ez a kelet-római császárság volt, itt meg az akkori legerősebb európai hatalom, a francia köztársaság vette vissza tőle a hatalmat, amire nézve majd Jelenések könyve 13. fejezete azt mondja, úgy látszott, mintha halálos sebet kapott volna ebben az időben. Tehát itt a Biblia rámutat arra, hogy ezt a jövendőlést, és az, hogy a nyitott könyvecske ilyen csalódás által lett nyitott könyv, ennek a hatalomnak a 13 évszázados korlátlan uralkodása okozta, hiszen ennek a hatalomnak, tulajdonképpen a középkori egyházi hatalomnak az volt a veleje, hogy elterelni Krisztusról a figyelmet, emberi közbenjárókra, intézményekre, intézményesítése, a papságra, a papság hatalmára, az egyház hatalmára, az egyház nagyobb hatalom, mint az Isten és a Szentírás. A trienti zsinaton hangzott el ez a szemléletes mondás, az egyház, a mi egyházunk meg lehet a Szentírás nélkül, de nem lehet meg a liturgiája, amely ugye oly sok emberre mély benyomást gyakorol, és a szervezet a hatalom nélkül. Biblia nélkül meglehetünk, de hatalmunk nélkül nem lehetünk meg. Nagyon sokszor kísért ez a történelemben, nem csak természetesen a középkori egyház és a Róma középpontú egyház esetében, hanem sajnos ma is azt látjuk, hogy nagyon sok egyház, illetve amely egyháznak nevezi magát, mint keresztény egyház életében kísért ez, hogy azt mondják, hogy igen, szép-szép a Biblia, de annak higgyetek, amit mi mondunk, és mégiscsak többet jelentenek a dogmák és az egyházi parancsok, mint a Szentírás. Ami megtörtént a középkorban, sajnos az egy általános kísértés, ma is megtörténik sok egyházzal, de az, amire itt a Biblia hivatkozik, azért mégiscsak majdnem 13 évszázados teljhatalom, amelynek a nyomán kiperegtek és veszendőbe mentek az alapvető bibliai tanítások. És Isten ezt látta előre, és Isten ezt megjövendölte, hogy a végső idők egyházát csak egy óriási csalódás által, egy nagy megrázkódtatás vajudásában lehet megszülni. Nem tudta Isten elindítani a végső idők nagy evangélium hirdető mozgalmát mondjuk egy akkori egyházból. Ezek az egyházak erre már alkalmasnak erre nem bizonyultak. Nem tudta Isten az egyházakat egységesíteni, hanem hívő embereket egyesített. És ebben az időszakban történt meg az, hogy mind a római katolikus, mind a protestáns egyházakból
Bibliát kutató emberek, az Isten szavát komolyan vevő, a proféciákat tanulmányozó emberek megértve ezeket a jövendőléseket, és persze ehhez kapcsolódóan még bibliai tanítások egész sokassága jött fel, mint egy merülő Atlantisból az 1840-es, 50-es, 60-as években, megértve ezeket Isten el tudta indítani a végső idők advent mozgalmában, Krisztus második eljövetelére vágyó emberek közösségében azt a mozgalmat, amelyet itt a Biblia megnevez, mint a végső idők egyházát. Nyilvánvalóan megnevez. Kedves hallgatók, elgondolhatják, hogy mióta éppen itt ebben az épületben 9 éve tartom, elkezdtem az előadásokat, hányan és hányan kérdezték tőlem, hogy hol van az igaz egyház. Mert az biztos, hogy a bibliai tanítások tisztasága, rendkívülisége az embereket megragadja, és afelől érdeklődnek, hogy hát hol lelhetnék én egy olyan bizonyosságra, egy békességre, egy igazi tanításra és az életemnek a vezérfonalát hol kaphatnám a kezembe. Hol van az igazi egyház? Hogy az igazi egyháznak a jövendő történetét már a 7. levélnél azért átvettük, hogy az igazi egyház most egy laudíciai állapotban van. Az igazi egyház, az Isten igazi egyháza olyan állapotban van körülbelül, mint a Jézus első eljövetelekor a zsidó nép. Akkor a zsidó nép Isten egyháza volt? Isten egyháza volt. De milyen állapotban volt? Jézus mondhatta azt, hogy micsoda csodálatos egyház ez? Menjetek a farizeusok, hallgassátok reggeltől estig a fő tanácsot? Vagy a sadduceusokat, vagy a farizeusokat? Jézus ilyet nem mondott. Jézus azt mondta, hogy az Isten szavát hallgassátok. És elképzelhetik önök is, hogy én sem válaszoltam soha úgy, hogy azt mondtam, hogy igen, itt van az igaz egyház, és jaj, de örülök, hogy ön ide akar jönni. Éppen azért, mert az igaz egyház ilyen állapotban van. De az igaz egyház soha nem önmagához kell, hogy az embereket vonzza és csalogassa. Az igaz egyháznak nem az a feladata, hogy elmondhassa, hogy egy vagy két emberrel többen vagyunk. Az igaz egyháznak az a fő feladata, hogy az Isten személyét, az Isten erkölcsi lényét világosan odaállítsa az emberek elé, az embereket személyes keresésre ösztökélje. És az az Isten majd, akit megismernek az emberek, az Isten majd meg tudja mutatni, hogy annak ellenére ez az igazi egyházam, hogy most te ilyen állapotban látod. Ugye a napkeleti bölcseket is azért Isten Palesztinába hívta, és nem szégyelte azt, hogy ott születik meg a megváltó, holott amikor megérkeztek Palesztinába, gondolják meg, micsoda botránkozás vehetett volna rajtuk erőt. Hogy a jövetelükre felháborodott egész Jeruzsálem, hogy ott nem várta senki a megváltót. Heródes is csak kiüzent, hogy menjetek el, majd hozzatok hírt felőle. Nem ment senki se Krisztus fogadására. Ilyen állapotban volt akkor az igazi egyház. Na, de az igazi egyháznak soha nem az a feladata, illetve azoknak annak az egyháznak a képviselőjének nem az a feladat, hogy azt mondja, hogy jaj, az én egyházam milyen csodálatos, hát emberek, hát tartozzatok ide. Ha sok rosszat is elmondtam a sorozatunk során, meg sok hibát elkövettem, de ezt az egyetlen egy hibát, erre büszke vagyok, hogy ezt nem követtem el. Emlékezem, már 8 évvel ezelőtt is kérdezte tőlem egy a zsidó gimnáziumban járt fiatal hölgy, hogy ahova maga mondja, oda elmegyek, mert biztos, hogy az az igazi egyház. Csak, tessék csak egy kicsit lassabban a testtel. Én is csak ember vagyok, tévedhetek és tévedek. Én azt tudom önnek tanácsolni, hogy ismerje meg a Szentírásból, az Isten szavából az Istent, és majd a János 10. fejezete szerint Jézus a jó pásztor majd elvezeti az ő szavára hallgató bárányokat oda, ahova el kell vezetni. Nyilván, hogy az igazi egyházhoz fogja vezetni, de akkor, amikor ezek az emberek már felkészültek arra, már ismerettel bírnak afelől, hogy milyen feladat is vár ebben a közösségben ő rájuk. Tehát nagyon szeretném ezt hangsúlyozni, hogy az igazi egyház soha nem azt jelenti a Bibliában, hogy mindenki igaz, vagy ott nagyon rendjén menne minden dolog. Az igazi egyház annyit jelent, hogy onnan jön ki az igaz tanítás. Jézus ezt így mondta János 4. fejezete szerint, az üdvösség a zsidók közül támadt. Ugye megkérdezte a Samária asszony, hogy hol van az igazi egyház? Itt Samáriában, ahol mi élünk? Vagy itt Jeruzsálemben, ahol ti éltek?
Jézus erre azt mondta, az üdvösség a zsidók közül támad. Nem azt mondta Jézus, hogy a zsidók olyan jók, hogy gyertek ide, mert itt nagyon jó emberek élnek. Mi meg gonoszak vagytok egytől egyik. Jézus nem ezt mondta. Jézus azt mondta, hogy az üdvösség ismerete, az igazság ismerete innen Jeruzsálemből támad. Kedves hallgatók, én is körülbelül ezt tudom mondani. Ha valaki komolyan veszi ezt a kérdést, hogy hol van az igaz egyház, és ezt keresi, akkor ennél alább ne adja. Honnan támad az igazság ismerete? Hol hangzik az igazi evangélium? Itt a mai alkalommal önök egy profétikus rámutatást kaptak a következő szempontból. A profécia azt mutatja, Jézus megesküszik erre, hogy az végső idők egyháza a Dániel könyve megértéséből születik, mégpedig csalódás által való megértéséből. Én ennél többet önöknek nem akarok mondani, mert ez az egy szempont már elég ahhoz, hogy meglássuk, hogy hol van az a közösség, amely a tiszta evangéliumot hirdeti. Noha minden egyes tagjában sajnos a végső időkben lesz, csak hogy minden egyes tagjában igaz lesz a végső idők közössége, most még nem igaz. De az, hogy Isten ezt világosan közül, hogy találjál egy olyan mozgalmat, amely a Dániel könyve megértéséből születik, pontosabban a Dániel könyve 8. fejezet megértéséből születik, még pontosabban egy csalódás általi megértéséből születik, ez biztos, hogy ez csak egy helyen valósult meg. Tehát ezt nagyon könnyen el lehet dönteni, és ehhez azért összeállítottam egy diaképes kis sorozatot, amit sajnos hangosítani még nem volt időm, úgyhogy nagyon gyorsan kommentálnám, még egy kis türelmet kérek, mert alapdolgok szerepelnek itt is. Például bemutatom azt, hogy ezt a proféciát mióta kutatták már a középkortól fogva, kik mire jöttek rá, és hogyan teljesedett ki ez a tudás, hogyan teljesedett be ez a profécia, hogy tudakozzák sokan, és teljesé lesz a tudás. Tehát most kérném szépen akkor a vetítést. Flamand miniatúra sorozatunk a Párizsi Nemzeti Könyvtárban a 15. század közepéről mutatja a Jelenések könyve 10. fejezetét, ugye a könyvnek a megnyílását és a rávaló esküvést, mégpedig két részletben is, ugye Isten az Atya és a Fiú is esküszik rá, ami az esküvésnek a fontosságát húzza alá. A következő képünkön a Luther Bibliának a metszete, a Lukasz Kranachtól 1534-ből. Ezen persze már rajta van a 7. trombita szó, és a történelem lezárulása is, amikor az egek erősségei oszlopai megrendülnek, és a történelem befejeződik. Itt azonban a könyvecske elnyelésének a mozzanata látható, Dürer apokalipszis sorozatán, ami a meghívónkon rajta van, szintén ezt örökíti meg. Következő képeinkre térjünk. A profécia magyarázók, illetve proféták sora. Dánielt látjuk baloldalt, az Ószövetség nagy profétikus iratának szerzőjét, János apostol következik ugye a kereszt után, tehát ő az Új Szövetség profétai könyvének a szerzője. Az első nagy profécia magyarázó, aki Dániel és Jelenések könyvét összekapcsolta, az Hippolytus volt a II. Században. Őt látjuk ott balra harmadikként, utána Joachim, Fiorei Joachim, egy ferences barát a középkorban, akinek a figyelme ráterelődött a profétai nap-év elvre. Ő benne tisztelhetjük azt, hogy a középkor hosszú-hosszú sötét időszaka után, ugye a 14.-15. században kezdte azonosítani, hogy a Bibliában a napok mindig éveket jelentenek, és ezáltal támasztott érdeklődést a proféciák iránt. John Wycliffe a következő az angol reformától, mint profécia magyarázó, a 14. században, majd Luther Márton, aki Dániel könyvéhez és Jelenések könyvéhez is több kommentárt írt, azonosította a fenevadat is, a kis szarvat is. Utána Knoxot látjuk a reformáció későbbi követőjét, és aztán nagy meglepetés, hogy itt előttünk Newton áll, az angol fizikus és csillagász, aki azt a kijelentést tette Dániel könyvéről, hogy aki Dániel könyvét nem ismeri, az a kereszténység alapjait nem ismeri. A fáklyát ő adta át ugye Wesleynek,
metodista prédikátornak és jobboldalt, napjainkig ugye látjuk, így jut el a profécia, a megértésen keresztül a proféciák üzenete. Következő képünk mutatja Hippolytuszt, egy márvány szobor őróla, és a következő képen láthatunk egy görög nyelvű feliratot fordítva, de mehetünk is tovább az ő egyik művének a feliratát. Láthatjuk továbbá Fiorei Joachimnak a szobrát, aztán a következő képen láthatjuk azokat a műveket, amelyeket ő szerzett, Fiorei Joachim. Mint említettem, Ferences szerzetes volt, a középkori egyházban eretneknek tartották, és a könyveit indexre is tették a profécia magyarázatai miatt. A következő képen láthatjuk a Waldenseket, szintén profécia magyarázók voltak a 4.-5. századtól fogva Piemont völgyeiben. Ezek azok a mai észak-olasz, svájci völgyek, az Alpesek völgyei, amelyekről ugye szólt a Piemonti vérengzése című Milton vers. A Waldensek, mint profécia magyarázók, viszik tovább a profétikus ismeretet egészen 1700-ig, amikor megsemmisítik őket az itáliai és pápai haderők. A Waldens Biblia magyarázat teremtette meg a Bibliának egyik első nemzeti nyelvi fordítását, a német után 1535-ben a francia Biblia fordítást, egykorú címlapja, és aztán Farel a következő képünkön pedig azok a művek, amelyek szintén a profécia magyarázatról szólnak, az itteni évkönyv, bocsánat, ez az évkönyv, az előző évkönyv, a Bajor évkönyvek, ahol például a fenevadat és a kis szarvat azonosították a 13. században már. Ez az első dokumentumunk, különben Dániel és Jelenések könyve 1260 éves hatalmáról, hogy mikor kezdenek rájönni ennek kilétére. A következő képünk egy zsidó profécia magyarázót mutat a 12. századból, Maimonidészt, tehát zsidó profécia magyarázók is felfedezik a fenevadban, a kiszarban, az 1260 éves hatalomban Rómát. Majd a következő profécia magyarázó Avrabanel, szintén egy zsidó hittudós, a 15. században, Luther előtt egy fél nemzedékkel élt, aki egészen világosan kijelenti, hogy mindarról arról a hatalomról, akiről Dániel olyan hosszan szólt, az kétségbe vonhatatlanul a középkori pápaság. A következő képünk mutat egy újabb profécia magyarázót, ezúttal a 17. században, egy zsidó hittudóst. A következő képünk mutatja, Menassében Izraelnek hívták, a Dániel könyve 2. fejezetéről szóló művének a címoldalát, a Nabukodonozor által látott szobor és annak a győzelmes, dicsőséges kőnek az azonosításáról. Következő képünkön Luther fellépése, aki a Wittenbergi prédikációi során Dániel és Jelenések könyve jelképeitnek nagy részét sorról sorra azonosítja. Egykorú iratok angol szász részről, hiszen Angliába is terjed a reformáció a 16.-17. századból, profécia magyarázatok, csak hogy lássuk, hogy ezeknek a profécia magyarázatoknak egész történelme és jogfolytonossága van. A reformáció nagyjai, Calvin, Farel, Theodor de Beez és Knox, akik közül egyedül Calvin volt az talán, aki visszafogottabban vette a proféciákat, és nem járult hozzá a proféciák kutatásához elég hathatósan. Korabeli prédikációk, például trónörökösök, királyi családok előtt a 16. században, amelyek Dániel és Jelenések könyvére hívják fel a figyelmet. Az angol király, ugye a King James fordítás,
A Jakab király Bibliája így vált híressé, de miért? Mert az angol király maga is profécia magyarázatokkal foglalkozik a 16. században. Milyen más idők és más politikusok járták. Ugye például itt van a művének a címoldala, vagy a következő részen láthatjuk a magyarázatokat, ahogy a Biblia fordításban ugye magyarázatok foglalnak helyet, bevezetések, tehát Angliába is terjed a profécia magyarázatok sora. Newtonnak az arcképét látjuk, baloldalt látjuk Joseph Medének, a Newton előtt a leghíresebb angol profécia magyarázónak a Jelenések könyve kommentárját, és jobb oldalt pedig látjuk, hogy Newton, Isaac Newton mind Dániel, mind Jelenések könyvéről hosszú-hosszú feljegyzéseket írt, amelyeket különben ki is adtak latin és angol nyelven. Talán mi nekünk is sikerül megjelentetnünk egy rövid válogatást ezekből, hogy a 18. század elején hol járt a profécia magyarázatok sora. További profécia magyarázók arcképeit látjuk, még mindegyiket én sem tudom azonosítani, mert nemrég fotóztattam ki egy Amerikában megjelent könyvből Wesley arcképe. Wesley, ahol prédikál, a londoni templom, ahol a profécia magyarázatokat hirdeti, és aztán a Wesley után, már a 18. században vagyunk, a lisszaboni földrengés rázza fel nem csak a keresztény gondolkozókat, de az ateistákat is, ahogy hallottuk pár előadással előtt Voltairenek a híres versét, és rögtön ráterelé a figyelmet a proféciákról, annyi földrengésről van szó. Voltaire és a francia forradalom, a jakobinus diktatúra dühöngései tovább fokozzák a proféciák iránti érdeklődést. A következő alkalommal látjuk meg, hogy Franciaországra nézve milyen jövendőléseket tár fel, és a francia forradalomra nézve is milyen proféciát mond Jelenések 11. fejezete. A pápának a trónfosztása 1798-ban, az 1260 év lejárta, középütt Berthier tábornok, ahogy az idős, több mint 80 éves pápának a tudomására hozza, hogy elviszik Rómából. Mindenki előtt úgy tűnt, hogy vége van ennek az egyházi hatalomnak. Következő részeinkben angol profécia magyarázati könyvek címlapjai a 17. századtól fogva. John Locke, aki a profécia magyarázatok mellett, ugye mint filozófus, még a vallási türelemről írt hatalmas munkájával tette magát híressé, 18. század. Akik azonosították például a mostani témánkat is, baloldalt látjuk a pecsétek és trombitákról szóló magyarázatot. 1813-ban írta ezt Cunningham, akiről beszéltem az első két előadáson. Az ő művei vonulnak előttünk. Maga Cunningham, ő egy református lelkész volt, ugye a református egyház több részre oszlik, főleg angol száz államokban. Ez például a birtoka, ahol él a múlt század elején, és először ő tereli rá a figyelmet a 2300 éves jövendőlésnek a lejártára. Ő 1847-re azonosítja, hiszen a kezdő időpontot nem találja még meg pontosan. Következő képünkön látjuk a francia részen Jean-Philippe Louis de Chezeau-nak a posztumusz emlékezéseiben van egy Jelenések könyvére utaló rész. Ő már 1843-44-et vallja, hiszen megtalálják a Dániel 9. fejezetében a dátumot. Aztán látjuk, hogy az angol száz vidéken továbbra is folyik a profécia magyarázatok sorozata, már a múlt század elejére térünk, és néhány akkori rész, például fölül nézzük meg, hogy összekötik az Antikrisztussal, hiszen az 1260 nap az pontosan az Antikrisztus ideje. Antikrisztus ugyanis ennyit jelent magyarul, hogy Krisztus helyett, vagy Krisztus helyettese, nem csak az, hogy Krisztus ellen. Krisztus ellen úgy lehet leginkább küzdeni, hogyha valaki a helyettesének állítja be magát. És sorra jelennek meg az azonosítások, hogy az Antikrisztus és a fenevad egy és ugyanaz. Angliában 1828-ban rendezik az első nagy biblia konferenciát, zárt körben látjuk egy könyvtár szobában, hogy egy egykorú rajz mutatja, ahol anglikán, kálvinista
baptista, stb. Tudósok, tanárok és kutatók tárják fel a bibliai meggyőződésüket és meglátásukat, de a spanyol Lacunza is, aki egy jezsuita szerzetes arcképét látjuk, 18. században élt, megjelenteti a La Venida del Messias című könyvét, ugye En gloriai majestát, tehát a messiás eljövetele hatalommal és dicsőséggel. Rögtön látjuk a következő képen, hogy indexre teszi a római egyház, baloldalt látjuk a római indexet, hogy egy jezsuita szerzetes művét a tiltott könyvek listájára helyez a profécia kutatása miatt. Tehát Dél-Amerikában is kibontakoznak az advent mozgalmak, és itt Wolfot látjuk, egy zsidó származású profécia magyarázott, hogy az

1300 éves jövendőlése egymástól függetlenül rájönnek a világ különböző részén, Dániel és jelenések könyve összekapcsolásával. Azért is hiteles ez a mozgalom, például egy svédországi műveket látunk. Miért beszél ott a gyerek az asztal tetején? Mert Svédországban azt a képtelenséget vezetik be a múlt század elején, hogy tilos magánházakban összegyülekezni és a Bibliáról beszélni, hát ekkor egy gyerek embereket állítanak föl az asztalra, akik beszélnek a Bibliáról. Tehát a világ és Európa legkülönbözőbb államaiban kibontakoznak ezek az advent kutató mozgalmak. Egykori illusztrációkat is hadd mutassak, amelyben ezeket a dánieli vadállatokat kezdik megfeleltetni Rómával. Mint például ennek a francia szerzőnek, a Daniel le Prophète, baloldalt látjuk Daniel a proféta című művében. Következő képünk ismét visszavezet a múltba, hiszen még egyszer hadd mondjam, Fiórei Joachim volt az tehát, aki először azonosította azt, hogy a Bibliában, a proféciákban a napok éveket jelentenek. A következő, megint csak mondom, Nikolaus Kuzánusz volt, aki rádöbbent arra, hogy a Bibliában a 490 éves jövendőlés és a 2300 éves jövendőlés egy síkon helyeződik el, és Nikolaus Kuzánusz, aki szintén nem tudta a 15. században, hogy milyen kezdőidőponttal kell számolni, 1751-re jövendőlte meg azt, ami később 1844-ben következett be. A Conjectura de ultimis diebus jobb oldalt látjuk, sejtelmek a végső napokról című latin nyelvű művében. Kuzánusz egy hatalmas filozófus, matematikus, igazi polihisztor volt, de biblia kutató, különben a római egyház püspöke volt a 15. században, Kúzából való Miklós. Mehetünk tovább. Német nyelvterülethez kötődik a következő szerzőnek, Petrinek a munkássága. 1768-ban kezdi Dániel és jelenések könyvét összekapcsolni, és abban a templomban hirdetni azt, hogy a 2300 éves jövendőlés a mi korunkban teljesedik be. Petrinek a szülőháza, és az a kálvinista református templom, ahol először kezdte Németországban hirdetni a 2300 éves jövendőlés lejártát. Aztán megint angol nyelvterületen az 1810-es évektől már újságok indulnak a proféciákra való felhívásul, ahol a millennium idejéről, az antikrisztus idejének a lejártáról van szó. 1811-es volt. És miért azon a földrészen teljesedett ki a profécia magyarázatok sora, ahova ez a hajó először jutott el, Kolumbusz hajója ma Barcelonában, és a következő képen mutatja a képünk azt, hogy Amerika felfedezése után üldözött protestánsok elhagyják Európát, puritánok kivándorlása a viszonylag toleráns Német-Alföldről, Hollandiából a 16., 17., de még a 18. században is. Ilyen körülmények közé kerültek, így kezdték az életet protestáns telepesek Amerikában egyszerű, szegényes körülmények között, de csak hamar hatalmas lehetőségeket kapnak, ugye az Amerikai Egyesült Államoknak 4 legkiválóbb elnökét foglalták bele szoborba, ugye Washingtonban áll, Washingtonnak, így talán jobban látjuk Washingtonnak, Jeffersonnak a második, Rooseveltnek és Lincolnnak a szobra. Az Amerikai Egyesült Államok biztosította a legnagyobb vallásszabadságot. Európában egy ilyen mozgalom elképzelhetetlen lett volna, noha Magyarországra is eljutottak az advent mozgalom követői, de Amerikában ez egy valóban felekezetközi mozgalom volt. Bal oldalt látunk egy református lelkész, jobb oldalt látunk egy baptistát, és egy azon gyülekezetben hirdették a proféciák lejártának a komolyságát és közelségét. Aki viszont a legnagyobb magyarázó volt, William Millernek az a megfestett, ugye későbbi képét látjuk, baptista farmer volt, aki 1816-ban tért meg,
és azután sok-sok küzdelmen keresztül

De a Bibliát naponként olvasva terelődött rá a figyelme a jövendőlésekre, és ő volt az, aki 1831-től először kezdte hirdetni ezeket az igazságokat. William Millernek az otthona, illetve egy gyülekezeti ház, ahol felkészült a bibliai proféciák magyarázatára, az első hely, ahol ő beszélt 1831-ben a 2300 éves jövendőlésről. Aztán meghívást kapott más helyre is, és művei is jelentek meg. Baloldalt látjuk, éppen 1834-es a Krisztus második eljöveteléről való evidenc bizonyosság, amely az írások és a történelem alapján ugye 1843-ba fog lejárni, tehát egy mű, amely 1834-ben, vagy illetve bocsánat, 36-ban Miller tollából rávilágította a figyelmet a bekövetkező dátumra, és egy Wilson nevű profécia magyarázó volt jobb oldalt. Például református templomokban sorra kapta a meghívásokat. Az ottani református egyház, tudnék, a kongreganista egyház arról volt híres, hogy ott egy református gyülekezet eldönthette, hogy kit hív meg prédikálni. Tehát nem fölülről mondták meg, hogy most ezt kell hinni, és ezt kell követni, hanem egy gyülekezetnek szabadságában állt eldönteni, hogy ő kit hív meg igét hirdetni, és így jutott el Miller, aki hát baptista volt ilyen templomokba. Amerika nagyobb városainak a lélekszáma ebben az időben már ekkor New York vezetés, főleg a keleti ország részben, tehát New York államban, Washington államban fejlődtek ki ezek a mozgalmak. Mint említettem, Amerika 5 milliós lakosú a század elején, 17 milliós a 40-es években, és 1850-ben már 23 millió. Szintén egy újabb református gyülekezet, ahol a baptista Farmer igét hirdetett, és megint csak mutatom végig, hogy 1831-től 44-ig lépett fel Miller, 10 év alatt 6000 prédikációt tartott. Látjuk itt az egykorú újságokat és műveket, amelyek 1843 és 44-re hívják fel a figyelmet, és az első közösségek, amelyek mint adventi közösségek jönnek létre Rochesterben, Bostonban, főleg a keleti részen, tehát New York állam területén. Profécia magyarázók más egyházakból, például a kongreganilista egyházból, tehát reformátusok, szintén református profécia magyarázók, és aztán a következő képen látjuk, hogy a vezető mindvégig William Miller volt. Miller mozgalomnak is nevezték. Ahol egy református lelkész például a saját parókiájában, illetve hát templomában hirdette ezeket az igazságokat az 1830-as évek végén, szintén.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmából. És nyissuk meg Bibliánkat Lukács evangéliuma 14. fejezeténél. A mai alkalommal Jézus tanításával fogunk foglalkozni az önmegtagadásról. Gondolom mindannyiunkat érint ez a kérdés. Szinte folyamatosan ez lebeg a szombatiskolában is, szinte hétről hétre. És gondolom nem csak engem mozgattak meg, nem csak az én gondolataimat mozgatta meg tényleg az Ellen White idézet Jézus életéből, amit a szombatiskolánk 119. oldalán olvashatunk, hogy sok türelemre és lelkiségre van szükségünk ahhoz, hogy a Biblia vallását behozzuk az otthoni életbe és a munkahelyre, hogy elviseljük a világi ügyek okozta megterhelést, és szemünket mégis egyedül Isten dicsőségére szegezzük. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de engem nagyon-nagyon izgat ez a kérdés valójában, hogy hogyan tehetek bizonyságot Istenről akkor, amikor érem a hétköznapi életemet, és amikor nem Biblia órán vagyok, amikor nem szombat délutáni beszélgetésen, amikor nem a szószéken, vagy nem a szombatiskolán beszélgetünk, ténylegesen tanulunk egymástól, hanem a hétköznapi életben akkor, amikor sok minden másról van szó. Amikor hangokról, zeneszerzőkről, emberi dolgokról, kérdésekről van szó, emberi problémákról, gazdasági ügyekről, időjárási viszonyokról, meg hát sok minden másról. Hogy lehet ezek között ténylegesen a hétköznapi élet körülményei között bizonyságot tenni az Istenről úgy, hogy ne mondjam ki azt, hogy hát a Bibliában ez van megírva, hogy... Vagy Jézus tanítása ez, vagy az, erről, vagy arról. Hanem valóban a Szentlélek hogy a Szentlélek igazából úgy tudja tanácsolni, úgy tudja vezetni az embert, hogy minden mozzanatában meglátszódjék azt, hogy ő az Istennel együtt jár. Ugyanennek a részletnek a befejező mondatát is olvasnám a 120-as oldalról a szombatiskolánkból. Jézus azt tanította, hogy a menny és a föld együvé tartozik, és az isteni igazság ismerete felkészíti az embert a mindennapi élet kötelességeinek jobb teljesítésére. Mi készíti fel az embert? Az isteni igazság ismerete felkészíti. Most így olvassuk akkor a következő igeszakaszt, hogy az isteni igazság szeretne minket felkészíteni arra, hogy az hétköznapjainkat hogyan éljük. Lukács evangélium a 14. fejezetéből a 25. verstől olvasom. Ment volt vele nagy sokasság, és megfordulván mondta azoknak: ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem, de először leülvén felszámítja a költséget, ha van-e, amivel elvégezze. Nehogy minek utána fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdi őt mindenki, aki látja. Ezt mondván, ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamely király, mikor háborúba megy, hogy egy másik királlyal megütközzék, nem, de leülvén először tanácskozik, hogy 10 000-rel szembeszállhat-e azzal, aki ő ellene 20 000-rel jött. Mert különben még mikor amaz távol van, követséget küldvén megkérdezi a békefeltételeket. Ezenképpen valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Én nem tudom, hogy így,
hogy egybe ezt a szakaszt így elolvastuk közösen, hogy nektek milyen tapasztalatotok van ezzel a szakasszal. Én nagyon sokáig nálam nem állt össze ténylegesen ez a kép. Az önmegtagadásról való gondolatok úgy külön voltak, a torony, meg a béke követség a hadsereggel, támadóval, az meg úgy külön volt az én fejemben. Szóval valahogy ez nem függött nálam össze. Úgy furcsálottam is, hogy mit keres ez a kettő itt benne. És hát valószínű, hogy szégyelni való, és én szégyellem, hogy hát nem régen tárult fel igazán előttem az, hogy ez tulajdonképpen egy példabeszéd a tanításon belül. De erre majd visszatérünk egy kicsit később. A lényegi dolog, amire az ige figyelmeztet bennünket, az, hogy ha valaki én hozzám jő, kik azok, akik, ha valaki, valakik, akik hozzá mennek Jézushoz? Gondolom, nagy sokaság követte, ugye? És hát ugye ennek a hátterén mondta, hogy mindannyian, akik engem most követtek, akik vágyakoztok valami után, amit én véleményetek szerint nyújtani tudok nektek, és ezért követtek engem, ezért jöttök utánom, figyelitek az én beszédemet, tanításaimat. Mielőtt ilyen valamilyen hamis elgondolásban ringatnátok magatokat, figyelmeztetni szeretnélek benneteket, hogy azt mondja, hogy valaki én hozzám jó, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét, gyermekeit, fitestvérét, nőtestvérét, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. De attól, hogy ti követtek engem, attól még nem biztos, hogy tanítványaim vagytok, vagy lehettek. Lehet, hogy ti magatokat tanítványoknak gondoljátok, de ha bizonyos feltételeknek nem feleltek meg, hogyha bizonyos feltételeket nem vettek tudomásul, ha nem kutassátok igazából, hogy mi a feltétele annak, hogy igazi követőim lehessetek, hát hogy mondjam, hiába való az igyekezetetek. Valójában olyan a ti igyekezetetek, mint az az ember, aki eszébe veszi, hogy épít egy tornyot. De igazából nem méri fel annak kiadásait. Igazából nem méri fel, hogy mivel jár. Meg egyáltalán mit szolgál majd az a torony? Mire való? Vagy az az ember, aki az a király, aki látja a nagy hadsereget jönni, és tisztában van, hogy saját maga erőtelen, hogy saját maga lényegesen kisebb erővel rendelkezik, haderővel rendelkezik, mint a támadó, hogy akkor most mit évő legyen. Ugye tudjuk, a Bibliában vannak olyan példák, amikor nem 10 000, 20 000 ellen, hanem 300 ember ment 10 000 ellen Gedeon történetében. És még más példák is vannak, ugye, amikor az asszírok támadták az izraelitákat, hogy a király imádságára milyen csoda történt. De itt igazából nem erről szól Jézus. Itt arról szól, hogy amikor ti úgy gondoljátok, hogy ti engem követni akartok, tisztában vagytok-e ezzel, hogy ennek mi az ára? Tisztában vagytok-e azzal, hogy mindent fel kell adnotok? És ebbe a mindenben mi minden tartozik bele? David Gész testvérünk, amikor legutóbb Zugligetben istentisztelet sorozatot tartott, a legutóbbi látogatásában, az egyik istentiszteletben elhangzik az, hogy amikor a fiatalokhoz szól, hogy mit jelent az Istennek való átadás, az Istennek önátadás, az odaszentelődés. Beszél a maga életéről, hogy ezt az ő életében, hogy ő ezt hogy valósult meg, és a fiatalokat hívja fel arra, hogy mit jelent az igazából átadni magát, az életét Istennek, odaszánni az életét Istennek. Azt mondja, ez azt jelenti, hogy nincs világi folyóirat, nincs világi zene, nincs világi öltözködés, nincs világi olvasmány, hanem mind ezeknek a helyében az van,
ami az Istentől származik, és ami által az Isten építeni tudja az ember jellemét. És beszél a másik igehirdetésében arról, hogy az Isten követei tulajdonképpen kik az Isten diplomatái. Beszél egy nagykövetről, aki adventista létére aztán egy bizonyos országnak a nagykövete lett, országban nagykövet lett, és már harmadik napon, ahogy a nagykövet lett, már egy komoly feladattal szembesült, hogy egy prédikátor ment abba az országba, és az egész felszerelését a vámon lefoglalták, és nem engedték be az országba. Kihangosítás meg, hát szóval minden, ami tulajdonképpen az evangelizációhoz szükséges. És hát felhívták ugye a nagykövetet, és akkor szóltak neki. És még szabadkozott, hogy hát ő csak harmadnapja. Hát mondja, lehet, hogy pont ezért lettél nagykövet, hogy most akkor segítségünkre legyél. És hogyan küzdötte meg ténylegesen azt, hogy mindent félretéve, az Isten ügye érdekében felhívta a kormányzót, az elnököt, az országnak az elnökét, és ott azt mondták neki, hogy hát foglalt, mert egy másik elnökkel beszélget, és ő meg azt mondta, de nekem nagyon fontos dolgom van az elnökkel kapcsolatban. Nem várhat, nagyon fontos. És azt mondták neki, hogy hát akkor diktálja le, leírja a titkár a papírra, hogy mi van rajta, beviszi az elnöknek, megmutatja, hogyha valami, és majd meglátják, hogy mi lesz belőle. Leírta, hogy hát a hetednapi adventista, ez történt velük, hogy az előadás sorozatot tartó prédikátornak az egész munícióját, felszerelését a vámnál visszatartották, hogy ebben kérnek segítséget, hogy engedélyezzék, hogy ezt kivegyék. Bevitte a papírt, odaadta, az elnök átfutotta, azt mondta, oké, ennyi volt. És más ténylegesen tapasztalatok is elhangzanak. Ezt csak azért mondtam el, hogy igazából, amikor szeretnénk, vágyakozunk azután, hogy igazán az Isten tanítványai legyünk, úgy legyünk az Isten tanítványai, hogy az életünk tükrözze vissza az ő jellemét, és azt, hogy hogyan változtat minket napról napra, hogy ez mivel jár. Hogy kinek az életében, a gondolataiban, a gyakorlatában, a rejtett, melengetett szokásaiban, hogyan rejtőzhetnek igazából olyan ragaszkodások, vagy létezhetnek-e olyan ragaszkodások, amelyekre Jézus azt mondhatja, hogy ha ez megvan az életedben, akkor nem lehetsz az én tanítványom, nem lehetsz az én követőm. És a párhuzamos evangéliumokban is olvashatunk erről a kérdésről, nem ilyen bőven, de azért olvassuk fel, és gondolom, hogy teljesen tisztán fogunk látni ebben a kérdésben. Máté evangéliumában a 10. fejezetet lapozzuk fel, és a 37. és 37-től 39. versig olvassuk el. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Hasonló gondolatok, ténylegesen kicsit ki van bővítve, vagy kicsit részletezve, árnyalva van az, amit az előbbiekben olvastunk. Aki azt mondja, hogy aki inkább szereti. Biztos hallottatok olyan keresztény felekezetekről, ahol megkövetelik azt, hogy amikor csatlakoznak, vagy megkeresztelkednek abba a felekezetbe, akkor elhagyják a családjukat teljes mértékben, és ne is tartsák fel a kapcsolatukat a családjukkal.
erre az igére hivatkoznak akkor, amikor ezt elvárják az újonnan csatlakozóktól. Vajon erről van-e szó? Vajon valóban ezt várja? Ezt kéri Jézus? Gondolom, ebből az igéből kiderül, hogy nem, mert itt azt mondja, hogy aki inkább, ugye? Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Most engedjetek meg egy példát, ténylegesen lehet, hogy ez majd szemlélteti a gondolatot, mit lehet, hogy hogy lehet azt, hogy mit jelent inkább szeretni, vagy inkább ragaszkodni valamihez. Néhány héttel ezelőtt, amikor Komáromban szolgáltam, és akkor beszéltem először erről a kérdésről, és útközben, hogy gyalogoltam, foglalkoztattak ezek a gondolatok, és egy beszélgetést hallottam a hátam mögött. Az utca egyik oldaláról a másik oldalra átkiabált az egy asszony, és ott meg válaszolt neki egy másik, és az volt a kérdés, hogy hogy vagy. Azt mondja, hogy nagyon jól vagyok, különösen, hogy most itt van a kisunokám, és akkor megnevezte a nevét a kisunokának, ott volt gondolom a gyermeknek az édesanyja is, és hát most nagyon jól vagyok. És hát az ténylegesen a szívet melengető, amikor az ember tényleg a hovatartozóját gyermekéhez, unokájához ragaszkodik, szeretéhez ragaszkodik, és az tényleg boldogsággal tudja betölteni az ember szívét. És önkéntelenül hátrafordultam, és rájuk tekintettem. Valószínű, hogy az egészségi állapota felül érdeklődhetett az, aki átkiabált annak az asszonynak, mert látszott, hogy egy olyan hát nagyon rossz bőrben lévő valakiről van szó, hajlott hátul, összeaszott asszony pedig, hát nem lehetett szerintem idősebb nálam sem, mert a leány, aki mellette volt a kisgyermekkel, szól abból ítélve, valószínű, hogy valamilyen betegsége lehetett neki, de olyan ténylegesen nagyon-nagyon gyengének, öregnek látszott. És az egyik kezével fogta a kis unokájának a kezét, a másik kezében meg ott volt a cigaretta. És úgy belém hasított az a gondolat, hogy érthető, hogy szereti az unokáját, de valóban szereti az unokáját annyira, hogy eldobja a cigarettát. Most nem dohányzásról vagy alkoholizmusról szeretnék most beszélni, de ha úgy belegondolunk, hogy van-e az életünkben olyan fajta ragaszkodás, ami megfér a mi Isten szeretetünk mellett. És ténylegesen, mert Jézus arról beszél, hogy ugye a legszentebb egy családon belül kicsoda a családtagokhoz való viszonyunk. És ő azt mondja, hogy nem lehetsz tanítványom, nem lehetsz az én üzenetem igazi követője, hirdetője, hogyha jobban ragaszkodsz emberileg, jobban ragaszkodsz a szeretteidhez, mint én hozzám. Vankó Zsuzsika, amikor itt volt legutóbb, akkor ugye a gazdag ifjúról, példázatáról beszélt, és ott is arról volt szó, hogy vágyakozott Jézus után. Ugye maga ment oda, tényleg odaborult, tisztába volt azzal az ajándékkal, amit Jézus adhat neki. Hogy tényleg nem csak választathat az őt gondolatait, meg szívét megmozgató kérdésekre, hanem megoldást is nyújthat az ő vívódásaira. És amikor Jézus válaszolt neki, azt mondta, hogy ahogyan válaszolt, hogy add el minden vagyonodat, és add szét a szegények között, és utána vedd fel a keresztedet, és kövess engem, akkor megszomorodva elment. Szóval az ember szívesen vágyakozik ténylegesen az Isten után, szívesen vágyakozik azután, hogy az Isten üzenetének a hirdetője, a közvetítője legyen, hogy minél több ember megismerje az ő bűnből való szabadításának az üzenetét, de ezt hogyan tegyem? Ugye nem kiált és nem lármáz, azt nem teheti az ember, hogy kiáll egy hangszóróval az utcára, és akkor elkezdi mondani, hogy figyeljetek, a Biblia ezt vagy azt, vagy amazt írja.
Nagyon sokat gondolkodtam ezen a kérdésen, és segített ebben, ténylegesen ebben a gondolkodásban, Mit mondasz magadról című Erdélyi László által írt könyv, ezt ajándékba kaptam idősebb testvéremtől, hogy azt mondja, hogy itt arról szól, hogy egyáltalán az Isten küldötteinek volt-e önazonosságuk, hogy be tudták-e helyezni magukat ténylegesen az Isten tervébe, az Isten művébe, tisztában voltak-e azzal a feladattal, amit az Isten nekik szánt. És például az egyik kérdésben azt fejtegeti, de azt mondja, hogy Izrael népe nem azért nem ismerte fel Jézus életének a róla megért proféciákkal való azonosságát, mintha azok érthetetlenek lettek volna. Az azonosítást azért nem tudták elvégezni, mert egész messiás várások keveredett saját politikai reménységükkel. Szóval valahol gond volt igazán azzal, amit ők vártak, valamit nagyon vártak, csak nem azt várták, amit az Isten ad. Szóval nem is, ne valahogy, mi is valahogy így vagyunk ezzel. A következő igehelyben, a Márk evangéliumában olvashatjuk még mélyebben ezt a gondolatot. Márk evangéliumában a 8. fejezetet lapozzuk fel. Itt ez egy másik szituáció, ez egy másik helyzet. Erről Máté evangéliumában is olvashatunk a 16. fejezetben, szóval nem csak egyszer mondja el Jézus ezeket a dolgokat. Máté evangéliumában, ugye Lukácsnál azt olvassuk, amit már felolvastunk, Márknál most majd a következőket fogjuk olvasni, Máténál pedig mind a kettő megvan. Az egyik a 10. fejezetben, a második a 16. fejezetben. De most Márk evangélium a 8. fejezeténél olvassuk a 34.-35. verset. A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondta nékik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, valaki pedig elveszti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért, az megtalálja azt. Ez abban a környezetben hangzik el, azon a háttéren hangzik el, hogy Jézus elkezdett beszélni az ő áldozatáról, az ő szenvedéseiről. Itt ebben a szövegkörnyezetben olvashatjuk azt, hogy Péter azt mondja, hogy nem történhet meg ez veled, Uram. És itt mondja Jézus neki, hogy hát távozz tőlem, Sátán, mert hát ugye csak magadra gondolsz, és nem gondolsz az Isten dolgaira. Szóval megint csak hát valahol arról van szó, hogy Péter vágyakozott azután, hogy igazán az Urat szolgálja, de nem volt tisztában azzal, hogy az Urának mi a küldetése. Hogy vagyunk mi ezzel? Vannak-e nekünk belső elképzeléseink arról, hogy vajon mire akar engem az Isten felhasználni? Vagy konkrétan tudjuk, hogy mi a feladatunk? Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok azzal, de nekem nagyon sokáig hát az volt a kedves gondolatom, hogy hát ugye azok a talentumok, amelyek ténylegesen megadattak, hogy hát azon a területen kell az embernek igazán munkálkodni, és hát akkor majd Isten kihoz ebből valamit. Találkoztam olyan adventista testvérekkel is, akik megkeseredtek akkor, amikor látták, hogy szövetséget kötöttek a Jóistennel, és igazából nem lendült fel a karrierjük például. Nem történt meg ténylegesen az a fajta kibontakoztatás, amit ők azt gondoltak, hogy ha ők Istennek odaszánják az életüket, szövetséget kötnek velük, akkor megnyílnak előttük a kapuk, és akkor ők most viszik a zene által ténylegesen az evangéliumot mindenhova. Szóval valahol nekünk lehetnek saját elképzeléseink ténylegesen arról, hogy az Isten miben szeretne minket felhasználni, de az Istennek abszolút konkrét feladatai vannak számunkra. Kíváncsiak vagyunk-e arra, hogy az Istennek konkrétan mi a feladat, ami ránk nézve. Hogyha nem csak kíváncsiak vagyunk, hanem ténylegesen hajlandóak vagyunk feladni
a gondolatainkat, megtagadni minden elképzelésünket azzal kapcsolatban, amit mi az Istenről gondolunk. És ezt nem csak a szakmai területen, hanem az élet legapróbb dolgaiban. Most ténylegesen egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű kis példát hozok fel a saját életemből, ahogy elkezdtem olvasni ezt az ige szakaszt, Márk evangéliumában hetekig csak itt nyílt, csak itt tudtam kinyitni a Bibliát, és csak ezen tudtam gondolkodni, hogy is vagyok én ebben a kérdésben, és édes Istenem, segíts nekem gondolkodni ebben a kérdésben, segíts megismerni a te akaratodat, segíts megismerni a te általad elkészített cselekedeteket. Segíts nyitottá válnom, meglátnom, miek az akadályok én bennem, hogy ezeket a cselekedeteket még nem tudtad nekem megmutatni. Nem tudtam ténylegesen konkrétan beazonosítani, hogy ez igen, ez az Istentől való cselekedet az én életemben, és ezt kell tennem. És tudjátok, hogy milyen az élet, milyen apró mozzanataira is rámutatott a Jóisten. Például a mindennapi gyakorlatommal kapcsolatban, például a bizonyos étkezési szokásokkal kapcsolatban. Ugye már évek óta tudom, hogy ugye az étkezések között ténylegesen az embernek nem ajánlatos hát nassolni. Tulajdonképpen nagy küzdelmekkel meg is szoktam ezt tartani. És ahogy elkezdtem ténylegesen ezt az igazságot olvasni, akkor arra döbbentem rá, hogy igazából nem szívből teszem azt, amit teszek. Hogy meg akarok valaminek felelni, de igazából nem szívből cselekszem, hogy valahol a bensőmben ott vágyakozom azután, hogy is tehetném, hogy is keressek valami okot arra, hogy most megegyem azt a valamit, valami indokot keressek annak, hogy megegyem azt a műzli szeletet. És olyan gondolatok is megjelentek ténylegesen a fejemben, hogy hú, hát reggel azért nem ettem annyit, amennyit kellett volna, és azért nem olyan nagy baj, hogyha attól csak erősebb leszek, meg jobban tudok gondolkodni, hogyha ezt megeszem. Ne haragudjatok, tényleg, nagyon banális, tudom, hogy nagyon banális, de gondolom mindannyiunk életében találkozunk ténylegesen valamilyen hasonló dolgokkal. Vagy elmenjek, megtegyem, vagy ne tegyem ezt a dolgot, vagy azt a dolgot. És rájöttem arra, hogy a Jóisten egyszerűen erőtelenné teszem a Jóistent azáltal, hogy ezeket a dolgokat nem tisztítom ki az életemből, nem engedem, hogy az Isten kitisztítsa. Mert igazából mi történik akkor, amikor én így gondolkodom? Mit gondolunk? Mi történik akkor, amikor én így gondolkodom? Az történik, hogy keressem a vétkezés lehetőségének a kimagyarázását. Keressem, hogy hogyan hághatnám át azt, amit az Isten tulajdonképpen egészségesnek és jónak mondott, mert azt mondja, a testnek erejéért. De most nem erről szeretnék beszélni. Nem erről szeretnék ténylegesen, nem az étkezésről szeretnék beszélni. És van-e az életünkben olyan gondolkodásmód, hogy tudjuk, hogy az Istennek az előírása abszolút konkrét. Ne sántikáljatok két felé, például. És mindenki azt gondol ebbe a sántikálásba bele, amit akar, amivel neki problémája van, amiben éppenséggel küzd. És hogy van-e bennünk ténylegesen, megvan-e bennünk az az erőm, vagy az az elhatározás azt mondani, hogy igen, mostanáig kerestem az indokot, hogy miért sántikálhatok hétfelé, de innentől kezdve nem fogom tenni. Küzdök azért, hogy az Isten ténylegesen kitisztítsa ezt, hogy tiszta lehessek előtte, hogy megszentelhessen engem, hogy valóban az evangéliumot tudjam hirdetni az életemmel. Ellen White a Te ígéd igazság című könyvünkben ehhez az ige szakaszhoz, a Lukácsi ige szakaszhoz a következő gondolatokat fűzi. A gyönge a mindenható cselekedeteit viheti véghez. Ránk is, mint a tanítványokra, Krisztus azt a feladatot hárította,
hogy juttassuk el az igazságot a világhoz. De mielőtt hozzáfognánk ehhez a fontos, támadó hadviseléshez, melytől emberek örök sorsa függ, Krisztus az ár mérlegelésére szólít. Biztosít, hogy ha osztatlan szívvel fognak hozzá, ha a világosság hordozóiként adják át magukat, ha megragadják erejét s békét kötnek vele, ember fölötti segítségben részesülnek, mely képesíti őket, hogy gyöngességük ellenére a mindenható cselekedeteit végezzék. Ha Istenbe vetett hittel haladnak előre, nem buknak el, és el sem csüggednek. Ehelyett csalhatatlan eredményességről biztosítja őket. Kedves testvéreim, amikor olvastam ezt az ige szakaszt, és voltak még más dolgok is, amelyek feltárultak előttem, és én rádöbbentem arra, amiről most az előbb szóltam, hogy tulajdonképpen ez a magyarázkodás keresése, ez tulajdonképpen a nekem kedves dolgokhoz való ragaszkodást jelenti, és valahol nem akarok szabadulni attól, amit az Isten már nyilvánvalóvá tett előttem, hogy szabaddá kellene válnom dolgoktól. És a Jóisten előmhoz, és én eldöntöttem magamban, hogy édes Istenem, innentől kezdve nagyon figyelek rád, és innentől kezdve én teljes összhangban szeretnék lenni te veled. És ahogyan ezt a gondolatot eldöntöttem magamban, ténylegesen meghoztam ezt a döntést, 15 perc múlva ott álltam egy helyzetben, és elbuktam. Észre se vettem. Amikor elbuktam, akkor, mintha álomból ébredtem volna, döbbentem rá, hogy édes Istenem, hát én pont azelőtt fogadtam meg neked, hogy én nagyon éber leszek. És a Jóisten ezzel tulajdonképpen, és következő pillanatban hálát adtam neki azért, és megköszöntem, hogy köszönöm, hogy megmutatod, hogy mennyire kell vigyáznom, mennyire kell figyelnem. Valóban, hogy mi is a megoldás, hogy is tudunk ebből, ezektől a dolgoktól szabadulni. Hogyan akar a Jóisten igazából kivezetni minket ezekből a csapdákból? Azt mondja, és én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a ma lelkét. Azt mondja, hogy elküldi a Szent Lelket. Miért küldi el a Szent Lelket? Azért, hogy meglássuk, hogy mi van bennünk. Egy másik igazakat, hogy dodálatos, hogy miért jön el a Szent Lélek, hogy megfedje igazság, bűn igazság tekintetében. És az ehhez tartozó magyarázat így kezdődik. Használhatóságunk attól függ, hogy alárendeljük-e magunkat a Szentléleknek. Isten nem kívánja, hogy saját erőnkkel végezzük el az előttünk levő munkát. Gondoskodott isteni segítségről minden szükségben, amelyben az emberi segítség semmit sem ér. Nincs határa az olyan személy használhatóságának, aki énjét félretéve megengedi, hogy a Szentlélek munkálkodjék szívében, és teljesen Istennek szentelt életet él. Nincs határa az olyan személy használhatóságának. Eddig én legalábbis mindig a határokba ütköztem, meg ütközök az életemben. Mindig azt látom, hogy nem tudom megtenni. Nem tudom megtenni. Valami akadályoz, valami visszatart. Küzdenem kell azért, hogy a következő lépésben ténylegesen közelebb kerüljek az Istenhez. Azt mondja itt, hogy ha beengedjük a Szent Lelket az életünkbe, ha úgy kérjük a Szent Lélek jelenlétét az életünkben, hogy folyamatosan bennünk legyen, és folyamatosan vezessen, oktasson, tanítson, azt mondja, nincs határa az olyan személy használatosságának. Pünköstkor, amikor az apostolok hirdették az evangéliumot, azt írja itt Ellen White, hogy amikor hirdették az igazságot úgy, amint Jézusban van,
Az emberek engedtek az üzenet erejének. A gyülekezetben mindenfelől özönlöttek a megtértek. A kiesett tagok visszajöttek. A bűnösök egyesültek a keresztényekkel, hogy megkeressék a nagy értékű igaz gyöngyöt. Az igazság ádáz ellenségei annak bajnokaivá lettek. Kedves testvéreink, így vigasztal minket az Úr. Mi a feltétele? Amikor hirdették az igazságot úgy, amint Jézusban van. Amiről az ige azt mondja, Jézus azt mondja, hogy ne tedd, akkor ne keresd magyarázatot arra, hogy miért tehetnéd meg. Ne légy, ne tedd, ne sántikálj, ne gondolkodj. Ha így gondolkozol, akkor az ezt jelenti. Egy szó, mint száz, ne próbáljuk átértelmezni azt, amit az ige világosan kijelent. Úgy olvassuk az igét, hogy édes Istenem, mi az, amit másképpen gondolok, mi az, amit másképpen magyarázok, mi az, amiben kiskapukat keresek, azért, hogy a kedves dolgot megtehessem az életemben. Amikor hirdették az igazságot úgy, amint Jézusban van, az emberek engedtek az üzenet erejének. Vágyakozunk arra, hogy engedjenek az emberek az üzenet erejének? Hány előadás hangzott el már? Hány ember hallotta már a jelen való igazságot? És hányan vagyunk, testvérek? Mi az akadálya annak, hogy az, amit itt olvastunk, hogy a gyülekezetben mindenfelől özönlenek,

Miért nem tud ereje lenni ennek? Akire nem vonatkozik, ne vegye magára. Én magamról mondom, a magam tapasztalata alapján. Mert keressük, hogy hogyan magyarázzuk ki azt, ami kedves nekünk. És inkább szeretjük azt a valamit, valakit, cselekedetet, mozdulatot, tevékenységet, gondolatot, mint igazán a megváltót, akinek a követőjének, követőjéként valljuk magunkat. És igazából ezzel, hogyha ezt megtudjuk magunkban, akkor mi történik? Mit teljesítünk be? Márk evangéliumában olvassuk el a megkezdett igehelynek a 36. versétől a fejezet végéig. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri lelkében, pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Mert valaki szégyel engem, és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Tulajdonképpen, ha jobban ragaszkodok valamihez, mint az Istenhez, tulajdonképpen ezt mondom ki. A cselekedeteim erről szólnak. Nem mondom ki, mert nem mondom ki. Lenne bármelyikünknek bátorság azt mondani, hogy én szégyellem az Istent? Nem. Nem mondom ki. De ezt cselekszem. Ez látszik az én cselekedeteimen. Mert megtűröm az életemben a kétfelé sántikálást. Még János evangéliumából engedjétek meg, ténylegesen itt is olvashatunk erről ténylegesen egy utolsó gondolatot a 12. fejezetből.

A 24. verstől olvasom. Itt Jézus önmagáról beszél. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Ugye milyen csodálatos ez az ígéret? Mondja valaki, eldönti azt az ő szívében, hogy meggyűlöli mindazokat a dolgokat, amelyek kétfelé sántikálásra késztetik őt, amelyek nem engedik, hogy egyértelműen döntsön az ige szerint, és rábízza magát ténylegesen az Istenre, hogy ő majd kielégíti az ő szükségét, az ő valós szükségét. Az nem esik a földbe, nem hal el, nem hal meg az énje, nem tud gyümölcsöt teremni. A lélek gyümölcsét nem tudja megteremni. Mert szereti a maga életét. Nem hajlandó feladni a maga életét. Nem hajlandó elveszíteni a maga életét, a maga elgondolása szerinti életet. Pedig azt mondja, hogy aki elveszti, aki gyűlöli a maga életét, örök életre tartja meg azt. És azt mondja, hogy aki nékem szolgál, aki nékem szolgál, aki ténylegesen eldöntötte, hogy nékem akar szolgálni, akkor engem kövessen ebben. Engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz ő is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. És még a 42. 43. verset ebből a fejezetből

0: Abban az időben is, amikor Jézus itt volt a földön, voltak olyanok, akik hittek ő benne. De mégsem döntöttek mellette, vagy nem mertek dönteni mellette igazán. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hívének ő benne, de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét. Kedves testvéreim, hogyha egymásra tekintünk, és egymástól várjuk el az elismerést, egymástól várjuk el a dicséretet, akkor kimaradhatunk az Isten dicséretéből. Akkor eljöhet az a pillanat, hogy nem halljuk meg azt, hogy jó, jól van, én szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Döntsük el, kedves testvéreim, azt, hogy mi fontosabb, ami számunkra valójában, Jézus Krisztus, az, hogy egyáltalán megtalált, megkeresett, megtalált, elhívott, tapasztalatokat adott nekünk az életünkbe, hordoz a mai napig a mi búdácsolásunkkal és kesergésünkkel, vagy a mi életünk, a mi gondolkodásunk, a mi szokásaink, a mi ötleteink. Hajlandóak-e ténylegesen felvállalni azt a felelősséget, hogy az Istennek van konkrét feladata az én számomra, és én alkalmas szeretnék lenni annak a feladatnak a betöltésére. Ellen White valahol azt írja, hogy a Jóisten egyetlen egy talentumot se adott hiába. Minden talentum, amelyben az embert megáldotta az Isten, azért adta, hogy mások javára szolgálja. Csak az a kérdés, hogy fel tudom-e adni a magam elképzelését arról, hogy azt a talentumot hogyan szolgáljam. Hogy meg tudom-e nyitni a lelkem, ténylegesen a szívem csatornáit, a lélek felé, hogy megtanítsa nekem meglátni a másik ember gondolkodását, a másik ember szükségletét, hogy valóban azt tudjam neki nyújtani, ami építés, ami közelebb vezeti az Istenhez. Én ezen csodálatos ígéretek alapján, hogy a Jóisten a szent lelket adja, mérték nélkül adja a szent lelket. Nekünk csak meg kell hoznunk a magunk döntéseit. Hozzuk meg testvéreink ezeket a döntéseket, és tartsunk ki. Tartsunk ki. Akkor, amikor meghozzuk a döntést, tartsunk ki, küzdjünk azért, hogy ne bukjunk el. És ha elbuktunk, akkor van szó, szólunk az Atyánál, és menjünk azonnal, és köszönjük meg a bukást. És még jobban kérjük a vele való közösségnek a szoros kapcsolatát, hogy diadalmasan várhassuk az ő második eljövetelét. Hogy valóban az ő munkájának a bevégzői lehessünk. David Gate azt mondja mindig a fiataloknak, hogy mi vagyunk az utolsó nemzedék. Készek vagyunk az utolsó nemzedék feladatait ellátni. Valóban nagy szóval hirdetni, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Valóban olyan-e a hitünk? Készek vagyunk-e a Jézus hite szerint élni az életünket? Hogy olyan töretlen legyen a kapcsolatunk a Szentlélek által vele, mint ahogyan neki volt itt ezen a földön. Mindezen ígéretek nekünk szólnak, kedves testvéreink. Bátorítalak mindannyiunkat, magamat elsősorban, hogy döntsünk. Döntsünk az Isten mellett. Döntsünk a mellett, hogy nem akarunk kétfelé sántikálni. Hogy ezt a küzdelmet az Isten dicsőségére vele együtt megküzdjük. Ehhez adjon erőt, és áldjon meg bennünket, mindannyiunkat, az ő kegyelméből az Isten. Jézus Krisztus által. Amen. Gondviselő mennyei Atyánk, köszönjük neked az üzenetet. Köszönjük, hogy nem adott fel a küzdelmet, mi érettünk. Hogy egyre inkább mélyíted a mi gondolatainkban azt, hogy mit jelent igazán a tiéd, a te követőidnek lenni. Bocsáss meg, hogy ilyen kemény nyakúak
1: Ilyen önfejűek vagyunk. Ennyire ragaszkodunk a magunk elképzeléseihez, a magunk jó gondolataihoz, jóról való elképzeléseinkhez, gondolatainkhoz. Köszönjük azt a nagy türelmet, amivel hordozol bennünket. És könyörögve kérünk, tégy valamit az életünkkel. Nyisd fel a mi szemünket, rázz fel bennünket. Hogy végre, végérvényesen odaszálljuk magunkat te neked. Hogy lehulljon minden akadály. És elhagyunk minden környékező bűnt. Azért, hogy a te követőidnek neveztessünk. Nem csak névlegesen, nem csak névsor szerint, hanem szívünk szerint. Köszönjük Istenünk, hogy te mindent megteszel ennek érdekében. Kérjük a te szent lelkednek erejét, az ő jelenlétét életükbe. Hogy mindenkor olyan kapcsolatban lehessünk te veled, hogy ezt megtanítasd nekünk. Erősítsd meg bennünket az odaszánást. És növeld bennünk a kitartást, az állhatatosságot. Köszönjük, hogy hozzád jöhettünk. És te mindezt megcselekszed a te jó kedved szerint. Jézus Krisztus által. Amen.

Kedves gyülekezet, én is sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mai igetanulmányunk alapigéjét kérlek benneteket, keressük meg együtt Mikeás próféta könyvéből. Annak idején, mikor katonáskodtam,

Ezt a könyvet megtanultam kívülről, de úgy, hogy mindegyik verset tudtam, hogy melyik hol van. És azt kell mondjam, hogy nagyon sok áldást kaptam ebből, mert Izrael népének egy olyan hányatott időszakában született, ami a mi időnkhöz hasonló. Kérlek benneteket, hogy nyissátok meg ennek a könyvnek az 5. fejezetét, és az 5. fejezet 7. és 8. versét olvassátok velem. Így szól a prófétai ige. És Jákob maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban. És a Jákob maradéka a pogányok között, a sok nép között olyan lesz, mint az oroszlán, az erdei vadak között, mint az oroszlán kölyök a juhok nyája között, amely ha betör, tipor és tép, és nincs, aki tőle megszabadítson. Hozzá kell tegyem, hogy ez az ige, ha megfigyelitek, borzasztó érdekes ellentmondást hordoz magában. Mert ha a két dolgot, a két versnek a mondani valóját összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy az egyik egy nagyon kellemes, finom, lágy hatású dolog, a másik pedig egy nagyon komoly, erőteljes. Hiszen az első versben arról olvasunk, hogy az Isten gyermekei az utolsó időben, ha végigolvassuk az egész fejezetet, akkor erről szól, hogy Krisztus majd az Isten erejével legeltet. Ebben az időszakban olyan lesz Isten népének a maradéka, amely mint a zápor a fűnek fog hatással lenni erre a világra. Milyen hatással van a harmat? Durva, erős, olyan, mint ezek a mostani esők, amik most áztatják a földünket. Sose felejtem el, apósomnak volt egy kedvenc mondása, hogy a májusi eső aranyat ér. Emlékeztek, szerintem ti is ismeritek ezt a gondolatot. Miért is mondja ezt a népi bölcsesség? Mert nem egy hirtelen nagy esőről van szó, amelyik elszalad, és aztán hirtelen lefut a mezőről, hanem fokozatosan áztatja azt és átjárja. A harmat is ilyen. És utána a zápor pedig a fűnek, így az ember előtt szinte ott van, például Amerikáról most olvastam a héten, hogy az országnak közel a fele rendkívül súlyos szárazságot él át. Milyen hatással van egy igazi, felfrissítő zápor a kiaszott szárad földnek és fűnek? Igen ám, de ez a kellemes helyzet meg van fejelve még ezzel a második versen, a 8., hogy ugyancsak ez a maradék olyan lesz, mint az oroszlán. Milyen tekintetben lesznek az Isten gyermekei oroszlánok? A mai alkalommal erre az érdekes ellentétre szeretnék választ keresni. Nem mondom, hogy találunk is, inkább csak gondolatokat vetek föl most nektek. Talán mielőtt tovább mennénk a többi ígére, még egy gondolatot hadd idézzek az emlékezetetekbe. Emlékeztek rá, hogy néhányszor foglalkoztunk már Jelenések könyve 12. fejezetének a 17. versével. Emlékeztek, hogy ott három jellemtulajdonságot soroltunk Krisztus gyermekeiről. Melyik is volt ez a három? Az első volt az, hogy az asszony magának a maradéka. Emlékeztek erre a jelképrendszerbeni dologra? Mi az asszony magvának a maradéka? Hadd kérdezzelek benneteket. Hogy ezek az emberek kitől valók? Ki az asszony magva? Jézus Krisztus, és akkor ezek az emberek az ő leszármazottai lesznek. Itt a 17. versben is ugyanez a kifejezés van, mint itt Mikéás próféta könyvében olvashatjuk, hogy Jákobnak a maradéka olyan lesz a népek között. Testvéreim, nézzük meg akkor egy olyan területben, hogy milyennek kell lennie az Isten népének az emberek között, és sajnos nekünk, nemhogy sajnos, de hát nekünk kellene lenni az emberek között. Kérlek benneteket, hogy nyissátok meg az igét Máté evangéliuma 5. fejezeténél, és 5. fejezet 48. verset nyissátok ki velem, aztán egy rögtöni lapozással karikázatok át velem Lukács evangéliuma 6. fejezetéhez, és ezt a kettőt így nyissuk meg egymás mellett.
Lukács evangéliuma 5. fejezet 48. Bocsánat, Máté evangéliuma 5. fejezet 48. és Lukács evangélium 6. fejezet 36. versét együtt. Így olvasom az igében. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. És ha emellé rögtön oda tesszük a Lukács evangéliuma beli kijelentést, szinte ugyanez a hegyi beszéd hangzik el a Lukács evangéliuma 6. fejezetében, és ott Krisztus Urunk Lukács leírása szerint így fogalmaz, hogy legyetek azért irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Ha ezt a két igét így egymás mellé tesszük, akkor Jézus számára mi volt a tökéletességnek a legmegfelelőbb kifejezés? Én úgy látom ebből a két igéből, illetve ennek az összevetéséből, hogy a legfontosabb az irgalmasság. A legfontosabb az irgalmasság. És ha emlékeztek rá, nem keressük meg azt az igét, amikor Mózesnek bemutatkozik az Isten a Sínai hegyen. Emlékeztek, hogy mit mond önmagáról legelső kifejezésként. Emlékeztek, eltakarja a Mózes arcát, elvonul előtte, és látom, Attila testvérünk már mondja is, hogy az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Tehát azt látjuk, hogy irgalmassága, az Isten irgalmassága a legfőbb jellemtulajdonsága. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. És majd a későbbiekben is olvasunk egy nagyon fontos dolgot. Meg kell mondjam őszintén, hogy a héten nagyon sokat tanultam. Itt vannak nálunk fiam és menyem, meg a kicsi gyermek. És azt kell mondjam nektek, hogy ezen a héten nagyon sokat tanultam arról a dologról, amiről ma szeretnék veletek beszélni. Jakab apostol a következőt mondja, emlékeztek rá, hogy miről mondja azt, hogy tökéletes ember? Aki a beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. És meg kell mondjam nektek őszintén, hogy most itt a gyermekkel való küzdelmünkben, mert sok esetben van ilyen egy ilyen pici gyermekkel, az édesanyja is annyiszor mondja, éppen ma reggel mondta, hogy mennyi türelmet tanul egy ilyen pici gyermektől az ember. Már úgy értem a vele való küzdelemben és a vele való foglalkozásban, hogy tényleg az ember a szavaink keresztül megfogható. Amikor az ember kimond bizonyos dolgokat, azoknak a hatása rendkívül messze visz. Kérlek benneteket, hogy ezen a területen nyilatkozó Krisztus Urunkat hallgassuk meg Máté evangélium a 12. fejezetéből. Így szól az evangélium, Máté evangélium a 12. fejezetében a 34. verstől. Az Úr Jézus beszél ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Így olvasom tehát Máté evangélium a 12. fejezet 34. versétől. És hát figyeljétek meg, azért nem akárkikhez szól itt az Isten igéje. Szerintetek, mikor Krisztus Urunk beszél az evangéliumokban, melyik nemzethez szól? A saját nemzetéhez, ez a zsidó nemzet volt. Minek tekintette magát a zsidó nemzet abban a korban? Kiváltságos népnek, az Isten népének. Igazuk volt? Igazok. Nézzük, mit mond nekik az Úr. Mérges kígyóknak fajzatai. Mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Isten félő emberekhez szól. És nézzétek meg, azt mondja, nem kisebb dolog, megmondom őszintén, még sose ütött ennyire szíven ez a gondolat. Azt mondja, hogy mérges kígyóknak fajzatai. Emlékeztek, mit olvastunk Mikiás próféta könyvében? Kinek a maradéka, kinek a leszármazottaihoz beszélt ott? Az asszony magvának a maradéka. Emlékeztek, melyik bibliai könyvvel kapcsolatos jelenések könyve 12. fejezete?
múltkor említettük. Melyik az a nagyon fontos bibliai kijelentés, amelyikhez visszautal? Mózes első könyve 3. fejezet, az ős evangélium, és azt mondja az Úr, hogy ott két szereplő van, van az asszony, és van a kígyó. És itt Jézus istenfélő emberekhez szól, és azt mondja, hogy mérges kígyóknak fajzatai. Azt kell mondjam, hogy nagyon szíven ütött ez a gondolat, mert mikor az ember szavaival, cselekedeteivel, arcmozdulataival úgy viselkedik, mint ahogy nem kellene, akkor gyakorlatilag erre az időre átáll az ellenség sorába, és onnantól kezdve nem az Isten gyermeke, nem Krisztus lezármazottja, aki az asszony fiaként a kígyó fejére tapos, hanem átáll a kígyó leszármazottai közé, és mérges kígyó magzataként megmarja a másikat. Értitek ezt? Bármikor, amikor haragnak, bármikor, amikor indulatnak, méltatlankodásnak, bármilyen ilyen gondolatnak helyt adunk, akkor betöltjük azt, amiről Krisztus Urunk itt szól. Olvasom tovább. Így szól a következő gondolat, hogy mert a szív teljességéből szól a száj. Képzeljétek, úgy csinálom mindig, mondtam már nektek, hogy mindig elolvasom más fordítású bibliákban is, hogy egy kerek képet kapjak, és az egyik fordítás így adja vissza, hogy a szívnek a bőségéből szól. A szívnek a bőségéből, tehát úgy bőven áll rendelkezésre ez a fajta lelkiség, ez a fajta lelkület az emberben. Tehát amikor az embernek ilyen megnyilatkozásai vannak, akkor Jézus nem kevesebbet mond, hogy ez bennetek van, ez a szívetek teljességéből. Vagy fordítsam magamra vissza ezt, amikor így viselkedem, így szólok, így cselekszem, a szívem teljességéből szól a száj. És itt Jézus kibővíti és magyarázza tovább a 35. versben. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. És most jön egy megdöbbentő ige, itt szeretném megint egy kicsit kikerekíteni a fordítást. Így olvassuk. 36. vers. De mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Képzeljétek el, más fordításokban itt a hivalkodó, ugye a hivalkodó kifejezés már elég régies és nem nagyon érthető jól számunkra. Mit akar Jézus itt érzékeltetni, kimondani? Úgy fordítja egy mai fordítás, hogy minden fölösleges szóért számot kell adnunk az ítélet napján. Nem a hivalkodás, nem pusztán annyit, hogy én hetvenkedek, vagy valami hasonló dolgot cselekszem, hanem minden fölösleges szóért az Isten ítélő széke elé kell állnom. Kedves gyülekezet, gondoljatok bele ebbe, ha ezt komolyan vennénk, csak ezt az egyetlen mondatot, hogy minden fölösleges szóért. Hányszor van úgy, hogy az ember kimond valamit a szájával? Akár a szeretteinek, ugye, amiért bocsánatot kell kérjen. És legszívesebben elharapná utána a nyelvét, meg benyelné, hogy ne történt volna meg, hogy kimondjuk. De az ember megtette. Emlékeztek, mit mondja a apostol szintén a nyelv bűneivel kapcsolatban? Mire legyünk gyorsak? És mire legyünk lassúak? És tehát azt mondja, hogy legyünk gyorsak meghallani valamit, és legyünk lassúak kimondani valamit. Nekünk meg mi a jellegzetességünk? Pont fordítva. Még meg se hallottuk. Én nekem is van egy ilyen gyengém, hogy mikor beszélgetek valakivel, már úgy érzem, hogy én kitaláltam a gondolatait, és rögtön belevágok a szavába, és nem hagyom végigmondani, amit mond. És sajnos ez egy nagyon súlyos problémája szerintem nagyon sokunknak, hogy még meg se hallottuk, de már kialakítottuk a véleményünket. Itt délelőtt a fiatalokkal arról beszélgettünk, hogy milyen könnyen alakítunk ki előítéletet emberekkel kapcsolatban. És megegyeztünk a gyerekekkel abban, hogy az, aki előítéletet
alakít ki magában, az kit mérgez? Szerintetek? Annak árt, akiről kialakította a véleményét? Abszolút nem. És mik alapján szoktunk kialakítani véleményt? Hallunk valamit. Vagy meglátjuk, milyen ruhája van, hogy néz ki, és így tovább. Most éppen a héten kaptam egy megdöbbentő videót, talán láttátok néhányan. Franciaországban, Párizsban csináltak egy kísérletet. Hogy egy férfi, olyan 30-as férfi felöltözött eléggé, vagyis mondjam nektek, igénytelen ruhába, egy olyan furcsa sapkával a fején, és összeesett egy metró megálló meg egy forgalmas gyaloghíd kereszteződésében. És olyan látták, hogy olyan hajléktalanszerű kinézete van az emberek, percekig, negyed óráig mentek el mellette, anélkül, hogy bármit szóltak volna hozzá. Ugyanez a férfi felöltözött gyönyörűen így öltönyben, elegánsan összeesett. Mi történt? Rögtön mindenki, mit segíthetünk? És aztán beszélgettünk tovább a gyerekekkel, hogy vannak előítéleteink, aztán vannak ítéleteink. Az ítéleteket mi alapján hozzuk meg? Látunk valakit valamit mondani, valamit tenni, hallunk róla, nagyjából meggyőződünk, de látjuk-e annak a mögét, hogy ki mit miért cselekszik? Belátunk-e a szíve legbelső indítékaiba? Nem látjuk, hogy ki mit miért csinál. Milyen mélyről jönnek akár a gyermekkorából, keserű, borzalmas, rossz tapasztalataiból, élményeiből származik az, amit most ő tesz. Nem látjuk azt a vívódását sem, amíg eljutott addig, hogy ezt megtegye, még ha helytelen volt is. Mi alapján hozunk ítéletet az emberről? Az alapján, amit megtett. És emlékezzetek, az előbb idéztem az Isten ígét, amikor az Úr szól Mózesnek, hogy az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, megbocsát hamisságot és vétket és bűnt, és hogy fejezi be? Figyeljétek meg, még a Szentírás fordítói is elhibázták, mert ott beteszik azt, hogy nem hagyja a bűnös. Nézzétek meg a Károlyi fordításban, döldbetűs a bűnöst, nincs ott. A bűnt nem hagyja büntetlenül. Mert ugye énekeltük Jézusról az énekünket a kezdetén, hogy helyettem akart Jézus, ha elfogadja valaki. És aztán a gyerekekkel fordítottuk tovább, hogy az ember hoz előítéleteket, hoz ítéleteket, és amíg csak magában tartja, az még csak hagyján, de utána mit csinál? Az előítéleteit és az ítéleteit megosztja. És minek a magvait hinti el ez az ember? A további előítéletek magját mások szívében. Nem elégedett meg azzal, hogy megmérgezte önmagát előítélettel, ítélkezéssel, utána mondja tovább és mérgezi a másikat. És ugye ez egy nagyon érdekes és fájdalmas dolog, hogy az előítélet hintésnek van egy, én úgy fogalmaztam, hogy egy információ folyam indul el. Hogy hívják ezt az információ folyamot? És hogyha megfigyelitek, a pletyka hogyan halad, általában mindig szépen lassan lecseng, igaz? Ez a törvényszerűsége. Szerintetek? Mint hogyha, nem értek nagyon a matematikához, de mint hogyha exponenciálisan növekedne. Olvassuk tovább Krisztus Urunk szavait a beszéddel kapcsolatban. A 37. vers megint csak egy apró segítségre, egy apró kiigazításra kell szoruljon itt. Így olvasom a 12. fejezet 37. versét. Mert a te beszédedből ismertetsz igaznak, és beszédedből ismertetsz hamisnak. Testvéreim, ennél sokkal súlyosabb szavak vannak itt. Mert azt olvassuk ezekben a fordításokban, hogy kérlek szépen, az emberek megismernek, hogyha helyesen beszélsz, akkor igaznak gondolnak, hogyha helytelenül beszélsz, akkor hamisnak gondolnak. Nézzétek meg, nézzétek utána, te németet nézel, Timi? Vagy magyart? Nem, magyart nézed. Képzeljétek el, az angolokban és más fordításokban itt nem erről szól. Itt már konkrétan az ítéletről.
a te beszéded által tekintetsz igaznak, vagy a te beszéded által fogsz megítéltetni. Emlékezzetek erre a két szóra, azt mondja az Úr, hogy minden fölösleges szóért számadással fogunk tartozni, és a fölösleges szó, testvéreim, még akkor is fölösleges, hogyha igaz volt. Mert így szól az ige, emlékeztek, hogy ne járj rágalmazóként, ne járj hírhordóként a te néped között. A másik pedig, amit itt a 37. versben olvasunk, hogy a beszédünk alapján fogunk megítéltetni. Nagyon-nagyon fontos kijelentések, nagyon fontos kifejezések ezek az igében. Most lapozzunk akkor Jakab apostol levele 3. fejezetéhez, ahol szintén még a beszédről beszél az ige. Már nem fogom végigolvasni az idő szűke miatt is az egész 12-ig terjedő verseket, csak néhány gondolatot emelnék ki ebből. Hadd adjak nektek a szokásomhoz híven házi feladatot, és tegyétek meg, hogy Jakab apostol levele 3. fejezetének az 1-től 12-ig terjedő verseit elolvassátok. Nézzétek meg a 6. verset. A 6. vers első mondatát szeretném csak olvasni. Így olvasom, hogy a nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. A gonoszságnak összessége. Úgy fogalmaz az egyik fordítás, hogy a nyelv is tűz, a gonoszságnak egész világa. Gondoljátok meg, mennyi ármánykodás van az ember nyelvében. Sose felejtem el, mikor édesapámtól megtanultam azt a jó kis mondatot, amit egy magasrangú egyházi személy írt a lázadó fejedelmeknek Magyarországon, ha igaz a történet, hogy a királynőt megölni nem kell félnetek, jó lesz. Ismeritek ezt a mondatot? És akkor gyakorlatilag ahhoz képest, hogy hova tesszük az írásjeleket, az szerint lehet értelmezni. Kérlek benneteket, olvassátok el a 12. Zsoltárt, ahol erről szól az igében, hogy a hamis, félreérthető, nem egyenes beszédtől hogy oltalmaz az Úr. Különösen ajánlom figyelmetekbe a 12. fejezet 7. versét, ahol az Úristennek a beszédét viszont azt mondja, beszédéről viszont azt mondja az ige, hogy az Úristennek a beszéde olyan, mint a tiszta, egyenes, tűz által, salaktól megtisztított ezüst. Az Úristen ezt várja tőlünk. Emlékeztek, azt mondja Máté evangéliumában, hogy legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes, és ne engedjük meg a nyelvünknek, hogy elrontsa, lángba borítsa az egész életünket. Nézzétek meg a 9. vers, milyen megdöbbentő. Ismeritek jól, nem mondok vele semmi újat, de olvassuk el, nézzétek. Azt mondja Jakab apostol, hogy ezzel áldjuk az Istent és atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok, atyám fiai. Nem kellene ezeknek így lennie. Tehát nem is lehet mit hozzáfűzni. Valóban, ezt kellene tennünk, így kellene megvalósuljon az életünkben. És meg kell mondjam nektek őszintén, hogy egy olyan vívódás van bennem, most néhány héttel ezelőtti történések is benne vannak ebben a gondolatban, hogy azon gondolkodom, hogy az egyenesség, az egyenes beszéd és a kemény beszéd hol lép át azon a határon, amikor már nem megfelelő. És ebben szeretnélek egy kicsit gondolkodtatni a magam részére is, nagyon sokat töprengtem ezen. Emlékeztek, az Úr Jézusnak van egy ilyen mondása a hegyi beszédben, nem olvassuk fel, de nagyon jól tudjátok, hogy mit mond az Úr a beszéd egyenességével kapcsolatban? Tessék? Igen, igen, nem, nem. Ami ezen felül van, az mind a gonosztól van. Valóban. Ami azon felül van, mind a gonosztól van.
És elgondolkodtam főleg ezen a háttéren, amit a Mikeási igében olvastunk, hogy egyrészt az Isten gyermekeinek olyan áldásként kell ráhullania az emberek világára, mint a zápor meg a harmat, másodszorban pedig ott van ez a fantasztikus kép az oroszlánról. Gondoljatok magatok elé egy oroszlánt a vadak között, vagy a nyáj között, amelyik határozott és karakán. Mi is az a határmezsgye, amíg a kemény beszéd helyes, és amitől kezdve a kemény beszéd helytelen. Kérlek, nyissátok meg a példabeszédek könyve 27. fejezetet. Innen emeljük ki az első gondolatot ezzel a témával a kapcsolatban, hogy mi az a fajta határozottság, amelyet nem csak, hogy helytelenít, nemhogy nem helytelenít az ige, hanem kifejezetten helyesnek talál. Így olvasom tehát a 27. fejezet 6. versét. 27. fejezet 6. vers így szól: jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlödőnek csókja. Még egyszer. Jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Foglalkozzunk először a második részével. Mi ez a második rész? Melyik jelenséget írja le nagyon egyszerű szavakkal? Az álnokságot. Zsóka néni annyira szépen eltalálja ezt. A álnokság. Gondoljátok meg, miről szól a hízelgedést, a talpnyalást. Emlékezzetek vissza, amikor Dániel próféta könyve 6. fejezetében elmennek a királynak talpat nyalni az igazgatók. Emlékeztek rá? Kinek akartak ők jót, mikor a királynak hízelektek? Nem annak, aki, így van, nem a királynak, akihez hízelegni mentek, hanem maguknak, hogy a királytól valamit kikönyörögjenek maguknak. És nézzétek meg, milyen jól eltalálja Salamon, azt mondja, hogy temérdek a gyűlölő csókja. Nyilván vannak igaz csókok és igaz közeledés, nem erről szól. De amikor valaki meg akar ejteni, sose felejtem el, volt egyszer egy ilyen esetem, tudjátok, hogy hol dolgozom, jött egy férfi, és akart venni nálam 2 mobiltelefont új előfizetéssel. És mondott nekem egy ilyet, látva, hogy dolgozok, hogy az évek meg a rutin. És ezzel mit akart ő elérni egyébként? Hízelegni akart, mert kiderült közben, hogy egy országos csalóról van szó, aki járja végig az üzleteket, és mindenhol vesz 2-2 telefont, és aztán eltűnik hamis személyigazolvánnyal. Nem látszott egyébként az okmányon, hogy hamis volt. Mi volt a célja ezzel a kifejezéssel? Szerintetek? Elaltassa a gyanakvásomat, elaltassa az odafigyelésemet, és megejtsen. És sikerült neki. És gondoljátok el, hogy ugyanez az ember 2 órával előtte a másik üzletünkben is megcsinálta ugyanezt a játékot. Testvéreim, óvakodjunk attól, hogy valaha is ezt tegyük. Isten gyermekeihez, egyébként az emberekhez méltatlan a talpnyalás, a behízelgés, de hozzánk, meg aztán végképp. És nézzük most a lényegesebbik részt. Azt mondja, hogy jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek. Mit jelent ez? Szerintetek igazabb-e az az ember, aki látja, hogy a másik nehéz helyzetben van? Látja, hogy a másik tanácsra szorul, mentésre szorul, és nem szól, úgymond a békesség kedvéért, vagy oda megy, és fájdalmasan, de elmondja, hogy testvérem, ez és ez az, amit helytelennek látok benned. Melyik az igazabb? Szerintem mindnyájan tudjuk. Az egy másik kérdés. Az egy másik kérdés. Ugye vallástételünkön egyébként tettünk is egy ilyen ígéretet, hogy készek vagyunk figyelmeztetést adni, és készek vagyunk azt elfogadni. Tehát ez nagyon fontos, és kérlek benneteket, nagyon könnyű. Mindig volt valaki, hol is voltunk most nemrég, tudom már, múlt héten Pécset szolgáltunk. Volt egy testvérünk, aki elmondta, hogy az édesanyja mit csinált fiatal korában. Olvasta a szombatiskolai tanulmányt, és amikor volt valami személyes dolog, amit látott, hogy
ez emberekre utal, akkor mindig felírta a sorok mellé egy betűt. K betű, Z betű, P betű, stb. Mit gondoltok, mit jelent a K betű, Z betű, meg a P betű? Hogy kire vonatkozik ez a dolog? Értitek? Kire vonatkozik ez a dolog? Magyarul, amikor olvasta a szöveget, sosem arra gondolt, hogy ez nem E betűt írt mellé, hogy én és én, hanem Géza, Pisti, József és Jakab. Testvéreim, mi is nagyon könnyen beleesünk ebbe. Tegyük meg azt, hogy ezt az igét magunkra vegyük, fogadni és adni legyünk készek. Nézzük a következő igét, ami szerintem még közelebb hozza ezt a témát. Ugyancsak ennek a könyvnek a 12. fejezetének a 17. versében nagyon-nagyon szeretem ezt az igét. És ezt a két dolgot tegyük együvé. Tegyük együvé. Azt mondja, van olyan, aki beszél hasonlókat a törzsszúrásokhoz. Ez nagyon megy nekünk. De nézzétek meg, a lényeg ott van a második sorban. Hogy olvassuk? A bölcsek nyelve orvosság. A bölcsek nyelve orvosság. Kinek van szüksége orvosságra? A betegeknek. Ha megtesszük azt, amit az előbb mondott az ige, emlékeztek, mi volt az a gondolat? Ha figyelmeztetni valót látsz a másik embernél, tedd meg, és fogadd el. De ezt ne úgy tedd, hogy őt megsemmisíteni, eltaposni akarod. Sose felejtem el, és ezt mindig mondom is nektek, emlékeztek, az Úr Jézusnak van egy 5 pontos figyelmeztetési struktúrája. Emlékeztek rá? A 7 levélben, amit a gyülekezeteknek küld. El tudjátok mondani? Ezt mindenhol jó, házastársak között, mindenhol jó. Először bemutatkozás, másodszorban dicséret, harmadsorban panasz, ugye valamilyen feddés, negyedsorban tanács, hogy hogyan szabadulj, és hogyha sikerül, akkor milyen áldott következménye lesz. Emlékeztek rá? Ígéret. Tehát testvéreim, bemutatkozás, dicséret, feddés, tanács, ígéret. Ez az ötös. Enélkül értelmetlen. Ha csak azt tesszük, hogy oda mondjuk a másiknak, fejbeverjük az igazsággal, nem segítünk. Ettől még nem lesz orvosság, amit mondunk. De hogyha Krisztus Urunknak ezt az ötös gyakorlatát figyelembe vesszük, akkor ez orvosságá válik. Emlékeztek, a múlt korában mondtam nektek, hogy 2 kollégámat akartam ilyen formán leszúrni, és a második már egyenesen azt mondta, hogy örülök, hogy megdicsértél. Testvéreim, ez a mód, ahogy embertársainkat figyelmeztetni és segítenünk, felsegítenünk kell. Igen, itt van még. Igen, gyönyörű szép, már nem akarom, hogy elolvassátok, de ismeritek nagyon jól. 25. fejezet, 11. vers. Mint az aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. Mit mond ez? Ugye nem csak olvastam más fordításokat, itt nem feltétlenül a Szentírás igére gondolnak a többi fordításban, de azt gondolom, hogy itt a Szentírásban ez egy nagyon helyén való gondolat, hogyha főleg az Isten igéjével tudunk valami értelmeset, helyén valót, orvosságot adni az embertársunknak, az valami fantasztikus dolog lehet. Egy másik igét, amit szerettem volna föllapozni veletek, Jézus Krisztusról mondja a profécia valami gyönyörű szépen, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott nekem, hogy mit csináljak? Hogy erősítsem a megfáradtat beszéddel. Testvéreim, azt gondolom, hogy valahol itt van a kettő között a különbség. Én Attila, így itt érzem a kettő között a különbséget, hogy a bátorság, ha megvan, az nagyon jó. Mert bátorság kell ahhoz, hogy figyelmeztessünk. De az kell, hogy az embertársaink iránti őszinte, megmentő szeretet legyen benne. Ez a lényeg, testvéreim. Látjátok, azt mondja, jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek. Mert azt a célt szolgálják, hogy a másikat kirántsák. Emlékezzetek, mikor Ezékiel profétánál mondja, hogy én azért bíztalak meg, hogy a testvéredet kihúzd. Ha én megbízlak, hogy szólj neki, és te nem szólsz, akkor mit csinálok? Vérét a te kezedből kérem meg.
De ha szólsz, te megmentetted az életedet, de ő pedig elvész a saját bűne miatt, ha nem hallgat rád. Testvéreim, visszalapozva erre a Mikeási igére, azt kell mondjam nektek, hogy én a következőt látom, mert a bátorság nagyon fontos. Nekem egy másik oroszlános történet jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Hasonló. Kérlek benneteket, lapozzatok Jelenések könyve 5. fejezetéhez. Jelenések könyve 5. fejezetéhez. Emlékeztek, annyira szép a Mikeási igében, emlékeztek Jákobnak a maradéka. Emlékeztek mind a két igében. Jákob maradéka. És itt így olvasom az 5. és a 6. verset. És egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. És láttam a királyi szék és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet.

0: győztesről, aki Sátán fejére tapos. Megint csak emlékeztek az ószövetségi kijelentést idézem. Azt mondja, hogy Krisztus Urunk nem azáltal győzött, hogy pusztán erős volt, így van, vagy erőszakos volt, hanem mi volt az ő győzelmének a kulcsa és a titka? Hogy az irántunk való szeretetében és az irántunk való áldozathozatalában megingathatatlan volt. Utolsó igének, ugye János evangélium a 15. fejezetéből gondoltam azt az igét, csak a fejetekben hadd idézem testvéreim, emlékezzetek, azt mondja az Úr a tanítványokkal, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, aki életét adja barátaiért. Testvéreim, ez a bátorság volt Krisztusban. Ez a megingathatatlanság, ez a következetesség, hogy nem lehetett a szeretetét kizökkenteni, az irgalmából eltávolítani, hogy Krisztus kész volt arra, hogy helyettünk és értünk meghaljon. És meggyőződésem, hogy amikor az Isten gyermekei majd a világ elé állnak, akkor ugyanez a megingathatatlan, rettenthetetlenség lesz rajtuk. Mert emlékezzetek rá, ezt sose felejtem el, akik ott voltatok a csillagászatos előadásnak az utolsó részében, emlékeztek, akik ott voltatok, hogy végigolvastuk Krisztus nagy apokaliptikus beszédének az első 14 versét. Emlékeztek, mi volt a legfontosabb jel, akik ott voltatok? A hitetés, ugye? De mi volt ott a megdöbbentő, hogy a hitetés melyik nemzetekre hat majd el? Azt mondja Krisztus, hogy gyűlöletesek lesztek, hol? Minden nép előtt az én nevemért. Tehát Jézus Krisztus igazi követői gyűlöletesek lesznek minden nép előtt az én nevemért. És hogy szól a 14. vers? Isten országának ez az evangéliuma hirdetteti bizonyságul. Hol? Minden népnek. Hol fog hirdetetni az evangélium? Az egész világon? Minden népnek? Hol vannak gyűlöletesek, hol gyűlöletesek az Isten gyermekei? Minden nép előtt, és hol hirdetik az evangéliumot? Ugyanott. Testvéreim, ettől lesznek oroszlánok az Isten gyermekei. Mindenhol gyűlölni fogják őket, de oly megingathatatlan a szeretetük és az irgalmuk a világ iránt, amely a vesztébe rohan, hogy a gyűlölet ellenére is szólni fogják az Isten örömüzenetét. Ez lesz az az igazi bátorság. Ettől lesznek az Isten gyermekei oroszlánok. És testvéreim, a győzelmet nem akkor kell elkezdeni, hanem most. Emlékeztek, mit mondott az Úr? Ha másképp élünk, ha nem zabolázzuk meg a nyelvünket, Isten lelkének eleje által, akkor kinek a fajzatai vagyunk? Sátán fajzatok vagyunk? Miközben mi Krisztus maradéka kell legyünk ebben a világban. Azt kívánom nektek, hogy ti is gondolkozzatok el ezen. Én úgy találom, nagyon fáj a szívvel, hogy az életemben még rengeteg javítani való van. Mert nagyon sokszor más szól a számból, mint amit szeretnék. Kívánom nektek, hogy ezt ne elkeserítő jelnek, hanem az Isten kegyelmének tekintsétek, megmutassa, hogy mi az, amiben a szívünk még sajnos bőségben van. Segítsen bennünket, hogy ez a szív megváltozzon, átalakuljon, és az emberek tényleg az Isten gyermekeit láthassák bennünk, nem csak színből, hanem valóban. Amen.
1: Mennyei Atyánk, nagyon köszönjük neked, hogy te ilyen türelmes vagy hozzánk, hogy bár nagyon sokszor mérges kígyók fajzatai vagyunk, de mégis eltűröd sok gyengeségünket és bűnünket. Kérünk Istenünk, tisztítsd meg a szívünket, hogy a szívünk túlcsorduljon a jóságosságtól és szeretettől, hogy a beszédünkben látható legyen, hogy a te gyermekeid vagyunk. Kérünk, hogy őrizd meg bennünket az előítélettől és az ítélkezéstől. Őrizd meg bennünket attól, hogy ezeket a szívünkben melengessük, sőt, még attól, hogy ezt még tovább is adjuk. Kérünk téged, bocsásd meg, amikor ezt tettük. Őrizd meg bennünket ettől a

borzalmas cselekedettől. Segítsd meg gyülekezetünket, hogy ennek az egész városnak világosságává lehessünk. De add, hogy ne nagy dolgokon kezdjük, hanem kicsiken, családunkban, munkahelyünkön. Köszönjük, hogy te ezen fáradozol. Fogad ezért mélységes hálánkat. Jézus által.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal eljutunk Dániel könyve áttekintésében az utolsó fejezethez. A mai alkalommal tehát befejezzük Dániel próféta könyvét, ennek az áttekintését. A 12. fejezetet fogjuk ma áttekinteni. Ennek a mai alkalomnak az a címe, hogy Mihály a nagy fejedelem lezárja a nagy küzdelmet a vég idején. Dániel könyve hatalmas jelentőségű könyv. Áttekintettük, azt hiszem, hogy mindannyian, akik végighallgatták az előadásokat, és végig tekintették, hogy mi mindenről beszél Dániel próféta, valóban el lehet mondani, hogy az egyik legnagyobb horderejű proféciát tartalmaz a Dániel könyve. Ha belegondolunk abba, hogy az időszámításunk előtti 5. századtól végig vezeti az emberi történelmet egészen Jézus eljöveteléig, több mint 2500 évet ível át a profécia, hatalmas jelentőségű. Látjuk, hogy minden teljesedett a múltra vonatkozó kijelentés, láttuk sorban áttekintve a kijelentéseket, hogy a történelemben valóban úgy akkor következtek be az események, amikor a próféta megjövendölte, amikor az Isten lelke a prófétán keresztül amilyen időre kijelentette. Sok idői proféciát is láttunk Dániel könyvében, és valóban ezek mind-mind megerősítik a hitet abban, hogy az az eseménysorozat, ami még előttünk van, az is ugyanilyen bizonyossággal fog teljesedni, mint amikről beszéltünk korábban, mint amik már kézzel fogható bizonyosságot nyertek, hiszen a történelem igazolja, hogy valóban ezek a dolgok úgy akkor történtek, amiről Dániel próféta is ahogy jövendőlt és ahogy szólt. De nézzük meg mindjárt az első verset, Dániel könyve 12. versében, nézzük meg, hogy ez a hatalmas jelentőségű profécia sorozat hogy zárul le. Nézzük meg a 12. fejezet első versét, és így olvassuk, és abban az időben felkel Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig, és abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Nézzük meg, hogy kezdődik ez a Biblia vers, milyen négy szóval, és abban az időben, abban az időben. Milyen időről beszél itt a próféta? Az Úr milyen időszakra utal ebben a néhány szóban? Szeretnék visszautalni az előző fejezetre, a 11. fejezetre, ahol a 40-től a 45-ig terjedő versekben, ha megnézzük a Bibliában, a 40. vers így kezdődik, de a vég idején. És utána sorolja, hogy a végnek milyen eseményei lesznek, a végidőben milyen események lesznek, felvázolja ezeket egymás után, és erre vonatkozik a 12. fejezet első verse, ennek az első néhány szava, és abban az időben. Tehát a vég idejéről szól, eljutunk a lezárásig, a küzdelem lezárásáig. És nagyon érdekes, hogy ebben a szóban, amikor azt olvassuk, hogy és abban az időben fel kell Mihály, ebben a szóban, hogy fel kell, ugye a magyar nyelvben, hogy fel kell, ugye ez önmagában egy semleges szó abban az értelemben, hogy ez sok mindenre lehet vonatkoztatni, hogy valaki fel kell. De az eredeti szövegben itt az amad szó szerepel, az eredeti héber szóban az amad szó, ami egy harci cselekményre utal. Tehát fel kell, harcra készül, tehát ilyen kifejezés van itt az eredeti szövegben, és az egész Biblia vers, ahogy majd végig fogjuk tekinteni, pontosan ezt támasztja alá, hogy itt harcról, küzdelemről, hatalmas harcról lesz majd szó. És azt mondja, tehát a vég idején fel kell, harcra készül, döntő győzelemre, küzdelemre készül, kicsoda Mihály, a nagy fejedelem. Nézzük meg azt, hogy ezt a harcot kivezeti. Ki fogja ezt a végső harcot vívni? Egyáltalán. Sokat beszéltünk már bibliai proféciákról. Mióta bűn létezik ebben az egész világegyetemben? Kik között folyik igazából a küzdelem? Kik között folyik? Ugye Isten és Sátán között. Ezen belül is. Ki az, aki viaskodott a sátánnal már a kezdetek kezdetén? Jelenések könyve 12. fejezetéhez lapozzunk. Jelenések könyve 12. fejezetéhez. És ott a 7. versben azt olvassuk, itt hagyjunk jelzőt Dániel könyvénél, mert visszatérünk ide.
Azt olvassuk, hogy lőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodtak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott, és az ő angyalai. Tehát azt látjuk, hogy már a mennyben a viadalt Mihály és az ő angyalai vívták, és sárkány és az ő angyalai vívták. Ki ez a Mihály a Biblia szerint? Mihály az nem más, mint maga Jézus Krisztus. Ez a szó, hogy Mihály, ez mit jelent? Ez a szó, hogy Mihály azt jelenti, Mihályél szó, azt jelenti, hogy ki olyan, mint az Isten. Sátán mit akart a mennyben megvalósítani, és mire törekedett? Az Isten fölé akart kerekedni, Jézusnak a helyére vágyódott, és ez volt az óriási vitakérdés kezdetektől fogva a mennyben, hogy ki olyan, mint az Isten. És elkezdődött a harc, mert Sátán szívében megfogant a féltékenység, az irigység, és elkezdte a háborút az Isten ellen, tehát ez a háború nem más között folyik, mint a jó és a rossz között, az igazság és a hamisság között, és az egyiknek a megtestesítője maga Sátán, aki vezeti ezt a küzdelmet, a gonosz erőit, mozgósítja ugye az általa elhitetett angyalokat, de Sátán ennek a vezetője. Míg a másik oldalról azt látjuk, hogy ennek a küzdelemnek a vezetője Jézus Krisztus volt. Olyan érdekes, hogy a Bibliában 5-ször van megemlítve a Mihály név, és mindig akkor van megemlítve, amikor a Sátánnal folytatott küzdelemről beszél az ige. Akkor Mihály, Jézus Krisztus vezeti ezt a harcot, ezt a küzdelmet. És így záródik le a Jelenések könyve, hogy ez a harc folytatódik, sőt, most már majd a befejezéshez fog közeledni, és ezt a harcot is Jézus Krisztus vívja az övéiért, mert fel kell Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Ő az ő népének a védelmezője. Fel kell és megvédi az övéit, és a küzdelem be fog fejeződni a vég idején, az utolsó napokban. De nézzük meg ezek után azt a kérdést, és foglalkozunk néhány gondolat erejéig azzal a kérdéssel, hogy kik ellen folyik majd a vég idején a harc. Végig kik ellen folyt tulajdonképpen a Sátán által vezetett harc. Ki ellen támad végső soron Sátán? Krisztus ellen. Nézzük meg Jelenések könyve 12. fejezetéhez lapozzunk. Jelenések könyve 12. fejezetében az egész hívő egyháznak az útját mondja el a Szentírás, és beszél a mennyben levő lázadásról is, és beszél arról, hogy Jézus Krisztus megszületik erre a földre, ugye egy asszonyt mutat be, aki vajudott a szülésben, de utána azt látjuk mindjárt, a 4. versben, ugye Sátánról beszél, hogy a farka után vonzotta az ég csillagainak harmad részét, és a földre vetette azokat, ugye a mennybeli lázadást mondja még itt el, és utána azt mondja, és állt az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. Tehát Sátán mire törekedett? Hogy Jézust elpusztítsa, ezt a háborút igazából Jézus ellen vívja, hiszen ő az Isten fölé akar kerekedni, Jézus fölé akar kerekedni, megirigyelte az ő helyét, azt akarja, hogy őt imádja mindenki, őt ismerje el mindenki, mint a világ urát és Istenét, ez Sátánnak a célja és vágya. És nézzük meg, azt olvassuk, hogy ez a harc tulajdonképpen Jézus ellen folytatódik, és azt olvassuk, hogy odaállt a szülőasszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. Ha belegondolunk, a betlehemi gyilkosságtól kezdve Sátán végig Jézus elpusztítására törekedett. Most sikerült Sátának elérni a célját, vagy nem sikerült? Elpusztította Jézust, vagy nem? Meghalt Jézus, vagy nem? Miért halt meg? Ki kit buzdított fel, vagy bújtott fel a Jézus megölésére? Nem Sátán bújtotta fel ugye a zsidó népet is, ugye ott volt ugye a római vezetőknél is, amikor mégiscsak halálra adják Jézust. Igen, Sátán felbújtotta ugye az embereket, az ő magvából valókat, hogy megöljék Jézust. Sikerült megölnie, de nem győzte le őt, mert ugye ez a halál a győzelmet jelentette. És nézzük meg, így olvassuk az 5. versben, és szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és
ragadtatott annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Tehát Sátán többet nem tudott ártani Jézusnak. Jézus a mennybe ragadtatott, a földi élete folyamán nem tudott győzni. Egyértelművé vált, hogy a győztes Jézus Krisztus volt. Jézus Krisztus taposott a kísértő fejére, noha Jézusnak kellett meghalni, de ő volt a győző. Nem tudott Jézusnak többet ártani. És lapozzunk egyet Jelenések könyve 12. fejezet 13. versében. Nézzünk egy másik igét. Nézzük meg, a sárkány mit csinál. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. Az asszony milyen kép a Bibliában? Ugye az egyháznak a képe. Amikor a sárkány már nem tud ártani Jézus Krisztusnak, akkor üldözi teljes erővel az asszonyt, az egyházat, üldözi az Isten népét, üldözi azokat teljes erővel, akik Krisztust követni akarják ebben a földi életben. Itt szeretnék egy egészen rövid közbeékelést tenni. Mi ebben a világban számtalan támadásnak vagyunk kitéve a sátántól, nem? A harc közepén találjuk magunkat. De annyira jó lenne, hogyha tudnánk, hogy ez a harc végső soron nem ellenünk folyik. Persze, most már ellenünk folyik, mert Jézusnak nem tud ártani. De a nagy küzdelem kik között folyik igazából? Krisztus és Sátán között. És olyan jó lenne, hogyha mi életünket szüntelenül így szemlélnénk, hogy mi harcban vagyunk, állandó harcban vagyunk, de az igazi tét az Isten és a Sátán közötti küzdelem. És mi emberek ebben a küzdelemben szüntelenül vagy az egyik, vagy a másik oldalra állunk. Sajnos a mi állásfoglalásunk nem mindig egyértelmű, mert ha én Jézus mellett döntök, és ő mellette akarok állni, de hogyha a kísértőnek engedek, akkor újra átpártolok hozzá. Az életünk egy állandó harc, és tulajdonképpen hol Jézus mellé állunk, és sajnos, amikor Sátának engedünk, akkor őt erősítjük, és az ő táborát gyarapítjuk. Mennyire nagy felelősséget ad ez az emberi életnek, hogy mi küzdünk, mi harcolunk, de a tét az óriási, az igazság és a hamisság közötti kérdés, és hogy én ki mellett kötelezem el magam, én kinek az oldalán akarok állni. Igen, Sátán ettől kezdve az asszonyt üldözi. Végső célja az, hogy elpusztítsa a Krisztusban hívőket. Hadd kérdezzem meg, mi a Sátánnak a végcélja? Sok proféciáról beszéltünk már. Mi a Sátán végcélja? Itt ebben a földi életben. Mi a Sátán végcélja? Mit akar elérni? Igen, pusztítani az embert, pusztít, ő rombol, pusztít. De mi a végcélja, mit akar elérni a támadásaival? Azt akarja elérni, hogy az emberek, mindenki ő előtte hajoljon meg. Ismerje el mindenki az ő főségét. Neki nem kell több, csak mindenki őt ismerje el. Gondoljunk bele abba, hogy mennyire, más nem tudok mondani, szinte mániákusan törekszik erre, gondoljunk bele abba, hogy hova viszi őt ez az áldás gyűlölet és ez a hatalomvágy, és hogy neki szolgáljanak. Amikor Jézust megkísérti a pusztában, mit mond neki? Megmutatja ugye a föld országait, és mit mond? Néked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Tehát ez minden gondolata, hogy megszerezni a népek, az emberek hódolatát. És addig nem nyugszik, amíg vannak emberek, akik felismerik ő benne a kísértőt, felismerik benne a gonoszt ebben a földi életben, és leleplezik az ő hatalmát, és nem hajolnak meg előtte. És a Biblia azt mondja, hogy ezért folytatja a Sátán a harcot, hogy minél több embert elhitessen, hogy megvalósuljon, hogy csodálván követi őt az egész föld. Miért említem ezt a Biblia verset? Milyen időről beszél Jelenések könyve, hogy csodálván az egész föld követi a fenevadat, ugye, és ezáltal Sátán előtt hajol meg. A végidején idáig fog hatni a hitetés, hogy szinte az egész világot a hálójába keríti, elhiteti, megtéveszti, és egy egészen kis csoportottól eltekintve, akik Istenhez hűségesek maradnak, az ő törvényéhez hűségesek maradnak, azoktól eltekintve az egész föld fogja követni a hamis vallásosságot, a hamis istenimádatot, aminek a vezetője nem más, mint maga a Sátán. És látszólag a végén, a földi történelem végén, látszólag teljes fölényben lesz,
és úgy tűnik, hogy ki lesz szolgáltatva mindaz, aki nem az ő oldalán áll. És nézzük meg, hogy ez milyen időszak lesz. Folytassuk tovább ezt az első verset. Így olvassuk az első verset tovább. Abban az időben felkel Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, és így folytatja, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Döbbenetes kijelentés, nem? Azt mondja, amikor Sátán szinte az egész világot elhiteti, behálózza, és szinte az egész világ csodálván követi az ő elméleteit, ideológiáját, hamis Krisztus követést, amit prédikál, figyeljük meg, akkor azt mondja, hogy ez egy olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Szeretnék két biblia verset olvasni, hogy figyeljük meg, hogy mennyire egybecseng más kijelentésekkel, Jézus kijelentésével és Jelenések könyvének a kijelentésével is ez a kijelentés. Így olvasom Máté evangélium a 24. fejezet 21-22. Versét. Jézus ezt mondja a végidejéről, az ő eljövetelét megelőző időről, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Maga Jézus is erről beszél, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen még nem volt, mióta ember van ezen a földön. De itt is van egy ígéret, hogy megrövidítetnek ezek a napok. De nézzünk meg egy másik kijelentést, Jelenések könyve 3. fejezet 10. verséből. Azt mondja, hogy mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Tehát hatalmas megpróbáltatásról, egy egész világot érő megpróbáltatásról, nyomorúságról van szó, olyan nyomorúságról, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni mindez ideig. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy miért lesz nyomorúság a végidején. Miért lesz nyomorúság, és kiket érint? Talán a második kérdésre válaszoljunk először, kiket érint a nyomorúság? Mindenkit. Azokat is érinti, akik az Istenhez hűségesek, akik őszintén tiszta szívvel követik az ő parancsolatát, és Krisztussal élő közösségben élnek, őket is érinti a nyomorúság, és azokat is érinti, akik a fenevad vezetése alatt vannak, akik Sátán vezetése alatt vannak, őket is éri a nagy nyomorúság. De azt kell, hogy mondjuk, hogy mind a két tábor esetében a nyomorúságnak az okai más és más. Vannak, amik azonosak, de nem egyformán érzékelhető mind a két táborban, de nézzük meg részletesen, hogy mi okozza a nagy nyomorúságot először azoknál az embereknél, akik Sátán vezetése alatt vannak. A végidején, és itt már abban az időben vagyunk, Dániel könyve 12. fejezet első versében, amikor azt mondja, hogy nyomorúságos idő lesz, amilyen nem lesz, hogy majd Jézusnak kell közbeavatkozni, és megszabadul a te néped, majd erre kitérünk, de hát a legvégén vagyunk már az időnek, és ekkor már a kegyelem idő lezárult. Ekkor már nincs többé bűnök rendezésének a lehetősége, Jézus kilépett a mennyei szentek szentjéből, mindenkinek a sorsa eldőlt, a két tábor teljesen kirajzolódott, teljesen egyértelmű, hogy ki az, aki Krisztus mellett áll, és ki az, aki az e világ fejedelmét követi. Egyértelműen kirajzolódik. És nézzük meg, a Biblia arról beszél, beszéltünk már erről Jelenések könyve kapcsán, hogy amikor lezárul a kegyelmi idő a mennyben, ami ugye azt jelenti, hogy nincs többé bűnökért való bocsánat, Jézus kilép a mennyei szentek szentjéből, milyen esemény veszi kezdetét itt a földön azonnal. Emlékszünk rá? Azonnal, abban a pillanatban, ott Jelenések könyve 15. fejezetében olvassuk, és a 16. a 7 csapás kezdődik el a földön. Befejeződik a mennyben a közbenjárás és a vizsgálati ítélet, és abban a pillanatban a földön elkezdődik a 7 csapás. A 7 csapás időszaka ki kell, hogy mondjuk, hogy egy borzalmas időszak lesz. Ha olvassuk végig a 7 csapást, látjuk mindjárt az ártalmas fekélyek, amik mind megjelennek azokon, azaz mindenkin megjelennek, akik nem az élő Istent imádják.
akkor azt látjuk, hogy az ivóvíz megfertőződik, ihatatlan lesz a víz, óriási éhség lesz a napnak, miért óriási hévvel fog tűzni a nap, élelem, ivóvíz nem lesz. Olyan kiszolgáltatott lesz az ember, amire szavak nincsenek. Nem tudjuk elképzelni, milyen nyomorúság lesz. És gondoljunk bele abba, hogy úgy szeretném ezt a gondolatot megint egy kicsit úgy elmélyíteni, hogy Sátán az ő táborát vajon védelmezni fogja? Erősíteni fogja? Vagy egyáltalán akarná védelmezni? Nem. Sátán, akik az övéi, akik az ő kísértésének engedve az ő táborához tartoznak, azoknak sem jót akar. Azoknak sem azt akarja, hogy akkor ettől kezdve igazából jó és békesség és öröm és védelem legyen, az nem. Hanem ölni, pusztítani, rombolni akar. Sajnos ez a lényének az értelme. És ezek az emberek fel lesznek mérhetetlen módon tüzelve azok ellen, akik Isten törvényét hűséggel megtartják. És őket fogják vádolni amiatt, hogy a csapások rajtuk vannak, és áldást gyűlölettel fordulnak azok ellen, akik Isten törvényét és parancsolatait hűséggel megtartják. Nyomorúságos idő, amilyet nem tudunk elképzelni, amíg nem volt, amióta nép kezdett lenni mindez ideig. De térjünk rá arra, hogy Isten népe életében miért lesz óriási nyomorúság. Ők is fognak szenvedni a külső körülményektől valamilyen mértékig, de ugyanakkor mit olvasunk a Bibliában? Isten kiszolgáltatja az ő népét ezeknek a körülményeknek, a hét csapás borzalmainak? Elsősorban azt olvassuk, hogy az első csapás senki nem lesz azok közül, akiken az Isten pecsétje van, tehát az Istenéi. Azokon nem lesz az első csapás, az ártalmas fekély, csak azokon, akiken a fenevad bélyege van. Azután nézzük meg, hogy mit mond Ézsaiás könyve 4. fejezet, 4. és 5. verse. Azt mondja, hogy akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és a lángoló tűznek fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségen oltalma lészen. És sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek szélvész és eső elől. Milyen eseményre utal itt ez az ígéret? Izrael népének a pusztai vándorlására, amikor Isten, maga Jézus Krisztus ment a népe előtt, felhő és tűzoszlopban, és védte őket a viszontagságoktól, védelmet biztosított az ő számukra. Azt mondja, a végidején is Isten így fogja oltalmazni az ő népét. De ez nem azt jelenti, hogy ők nem fognak egyáltalán szenvedni ezektől a körülményektől. De az ígéret így hangzik, hogy kenyerük és vizük el nem fog fogyni. De hogy éhesek is lesznek, szomjasak is lesznek, a nap is fog rájuk tűzni. Arról Jelenések könyve beszél, amikor a megváltottak a mennybe mennek, és akkor ott egy párbeszéd zajlik el, hogy ezek kicsodák. Ugye, és akkor hogy hangzik a válasz? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. Figyeljük, a nagy nyomorúságból. Miről beszél Dániel könyve itt a 12 fejezet 1-ben? Nagy nyomorúságról. Nyomorúságos idő lesz. Azért ezek azok, akik jöttek a nyomorúságról. És utána mit mond? A nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, nem éheznek, és nem szomjuhoznak többé. Az Isten védelmezi őket, de nem veszi ki őket úgy ebből a világból, hogy semmit ne érezzenek ebből a nyomorúságból. De ugyanakkor érvényesülni fog Malakiás könyve 3. fejezetének a csodálatos igéje, Malakiás könyve 3. fejezet 17-18. verse azt mondja, és azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek. És kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt, és megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között és a között, aki nem szolgálja őt. Különbség lesz. Különbség lesz Isten szolgálja és a között, aki nem őt szolgálja. Igen, az Isten védelmezni fogja az ő népét, noha a nyomorúság őket is éri. De nézzük meg, hogy nem csak fizikai nyomorúság létezik, a Biblia arról beszél,
hogy Isten népe is iszonyú nyomorúságba kerül. Azt látjuk, hogy fizikailag az Úr fölöttük tartja az ő kezét, de mégis nézzük meg, hogy erről az időszakról mit mond Jeremiás próféta. Jeremiás könyve 30. fejezet 5-től a 7-ig terjedő versei a következőt mondják. Jeremiás könyve 30. fejezet 5-től 7-ig terjedő verseiben ezt olvasom. Ezt mondta ugyanis az Úr. A félelemnek, rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Kérjétek meg csak, és lássátok, ha szül-e a férfi. Miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mint egy gyermek szülőjét, és miért változtak orcáik fakósárgává? Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákóban, de megszabadul abból. Jákob, egyértelmű kire való utalás? Jákob mindig az Isten népére utal. Azt mondja, hogy az Isten népe életében ez az időszak olyan nyomorúság lesz, amilyen még nem volt. Azt mondja, hogy miért vártak az orcáik fakó sárgává. És leírja ezt, hogy egyszerűen olyan nyomorúság lesz, amilyen még nem volt. Azt mondja, nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló. És háborúság ideje az Jákóban. Nézzük meg, miért ekkora nyomorúság Isten népe számára ez az idő, a gonoszságnak ez a végső kibontakozása. Miért? Részint azért, mert Sátán felbújtja az övéit arra, hogy forduljanak Isten népe ellen. A Biblia beszél erről, hogy azt fogja velük elhitetni, hogyha őket meg tudnák fizikailag semmisíteni, akkor a csapások megszűnnének. Gondoljunk bele abba, hogy van egy történet az Ószövetségben, ami ezt előre vetíti, ezt a helyzetet, ez nem más, mint Eszter története, ugye, amikor a Médó-Perzsa birodalomban ugye sátáni felbújtásra kiadják a rendeletet, hogy minden zsidót ki kell írtani. És ki lehet írtani. És látjuk a történetet, érdemes elolvasni, hogy az Isten hogy avatkozik közbe. Az egész sátán által felbújtott tömeg az Isten népe ellen fog fordulni. Jelenések könyve 13. fejezet, 15. verse a következőt mondja. Jelenések könyve 13. fejezet, 15. verse azt fogja művelni, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Tudom, hogy jobb lenne sokkal vidámabb és könnyebb dolgokról beszélni, de ha a Biblia nem erről beszél, hanem azt mondja, hogy a végidején ilyen események várhatók, akkor muszáj ezekkel az eseményekkel foglalkoznunk. És muszáj róla beszélnünk, hogy megértsük, meglássuk, hogy milyen idők előtt állunk. Tehát a Biblia azt mondja, hogy ilyen nyomorúság lesz, de ugyanakkor az Isten népét nem csak ez a nyomorúság fogja majd érni, hanem egy lelki nyomorúság is. Gondoljunk bele, hogy érzik ők is a külső hatásokat, ugye a külső szenvedés azért őket sem hagyja érintetlenül, azon kívül üldözni fogják őket, egymás után adják ki a rendeleteket ellenük, és kiadják, hogy megölettessenek. A Biblia nem kevesebbről beszél, mint erről. Nyomorúság ez? Hatalmas nyomorúság. És ezért idézi itt, és ezért hasonlítja Jákob nyomorúságához, mert Jákob, mielőtt találkozott volna a testvérével, Ézsauval, emlékszünk rá, közvetlen életveszélyben volt, ugye? Tehát úgy volt, hogy jön Ézsau 400 felfegyverzett emberrel, ő ott van kiszolgáltatva, és a következő reggel a halálát fogja okozni. És ott tusakodik, és küzd egész éjszaka. És itt szeretném a másik okát a nyomorúságnak, Isten népe nyomorúságának a másik okát megjegyezni, és ez nem más, mint az, hogy Sátán hihetetlen erővel fogja támadni az Isten népét, és megpróbálja elgyengíteni őket azáltal, hogy a bűneikre emlékezteti őket. Jákobbal is nyilván ezt tette, a csalásra emlékeztette, hogy nem méltó arra, hogy az Isten megvédje őt. Noha Jákob megbánta a bűnét, de Sátán mégis megpróbálta ezzel gyengíteni. Isten népét is Sátán ugyanígy próbálja majd gyengíteni. Ugyanígy próbálja elbizonytalanítani, hogy az Isten nem fogja őket megvédeni. Ki vannak szolgáltatva az ellenség túlerejének. Hatalmas gyötrelem ez Jákobon, azt mondja a Biblia.
de szeretném, hogyha ettől kezdve most már a bátorító részekre térnénk. Hogy fejeződött be Jeremiás könyve 30. fejezet 7. verse? Azt mondja, hogy jaj, az a nap. Jaj, elnézést, jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákobon. Mit mond? De megszabadul abból. És lapozzunk vissza ezek után Dániel könyve 12. fejezetének az első versére, és hadd olvassuk el még egyszer az egész Biblia verset. És abban az időben felkel Mihály a nagyfejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És utána mit olvasunk? És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvbe. Milyen hatalmas bíztatás és bátorítás ez, hogy Jézus közbelép az ő népének a szabadítására. Jézus nem szolgáltatja ki az övéit. Bármilyen nyomorúság lesz, fenyegethetik, bármit megpróbálhatnak az ő népével szemben, de ki az Isten népének a védelmezője? Maga Mihály, Jézus Krisztus, aki az ő népe fiaiért áll, őket védelmezi, és megszabadul a te néped ebben az időben, aki csak beírva találtatik a könyvbe. Itt szeretnék kitérni erre a gondolatra. Azt mondja, hogy azok fognak megszabadulni ebben az időben, Jézus azoknak fogja a szabadulást hozni, akik beírva találtatnak a könyvbe. Milyen könyvről van itt szó? Milyen könyvről? Az életnek a könyvéről. Nézzük meg Jelenések könyve 3. fejezetének az 5. versét. Jelenések könyve 3. fejezet 5. verse a következőt mondja. Jelenések könyve 3. fejezet 5. versben ezt olvassuk. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Azt mondja, hogy az élet könyve, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki a nevét az élet könyvéből. Az életkönyve kinek a nevét tartalmazza? Akik Krisztust választották, szövetséget kötöttek vele, az ő útjain járnak. De az ítéletben mi dől el, hogy kinek a neve marad az életkönyvébe? Ki volt végig hűséges az Istenhez? Kinek a neve maradhat benne az életkönyvében? És azt olvastuk Dániel könyvében, hogy megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvbe, és kimarad benne az életkönyvében, aki jellemet fejlesztett, a Krisztuséhoz hasonló jellemet fejlesztett, azok fognak az életkönyvében bennmaradni, és Jézus azoknak a szabadítására jön. Nézzük meg Ézsaiás könyve 4. fejezetében is ezzel találkozunk. Az előbb olvastuk a védelmet kijelentő ígéket, hogy az Úr teremteni fog a Sion hegyének minden helye fölé ködöt és felhőt, és oltalom lesz az ő népe életében. De mi ennek az előfeltétele? Az előfeltétele az, hogyha az Úr el tudta mosni az ő népe leányainak az undokságát, a Sion leányainak undokságát, hogyha kiégeti belőlük a bűnt az ítélet lelkével, ha minden bűnüktől meg tudja szabadítani, akkor az Úr megvédi, és oltalom alá helyezi az ő népét. És még egy igét szeretnék itt ennek az igének a kapcsán olvasni Habakuk próféta könyvéből, hogy az Isten maga Jézus Krisztus milyen módon fogja az ő népét megszabadítani. A Biblia erről is beszél pillanatkép proféciákban, látunk sok-sok kifejezést, Ezékiel könyvénél olvasunk, de most mi Habakuk prófétánál fogunk olvasni 2 igét. Habakuk könyve 3. fejezet 13-14. versében nézzük meg, mit olvasunk. Azt mondja, hogy kiszállsz néped szabadítására, figyeljük, kiszállsz néped szabadítására, fölkented segítségére. Szétzúzod a főt a gonosznak házában, nyakig feltakarod az alapjait, saját dárdájával vered át az ő vezéreinek fejét, akik berohannak, hogy szétszórjanak engem, újonganak, hogy rejtekében emészthetik meg a szegényt. Figyeljük ezt a pillanatkép proféciát.
Ugye az Isten népe ellenségei, a sátán által felbújtott emberek azt hiszik, hogy ki van szolgáltatva nekik Isten népe, ők vannak fölényben, túlerőben, újjonganak, hogy elpusztíthatják a szegényt. És mit mond? Kiszállsz népet szabadítására. Azt mondja, hogy saját derdájával vered át az ő vezéreinek a fejét. Tehát maga Jézus Krisztus fog közbelépni és közbeavatkozni az ő népe szabadítása érdekében. Szeretnék itt megállni, mielőtt a második verset térnénk. A negyedik versig tart tulajdonképpen a vázlat profécia, és utána már csak a lezárása történik a könyvnek. De szeretnék egy gondolatot itt megjegyezni, hogy annyira szeretném, hogyha amikor ezeket a kijelentéseket olvassuk, akkor egy dologban erősödnénk meg, amikor a nyomorúságos időről szóló dolgokat olvassuk. Egy dologban erősödjünk meg, hogy mi teljesen az Istenhez akarjunk tartozni. Hogy bennünk a bűnnek egy szikrája ne legyen. Mert a Biblia azt mondja, hogy az egész világra nyomorúság fog jönni. Senki el nem kerülheti. De akik az Istent választották, őt hűséggel követik. A Biblia azt mondja, hogy bármekkora nyomorúság lesz, Jézus ott lesz az övéivel, megengedi elmenni az eseményeket, a végső kifejletig, de nem engedi, hogy ártsanak az ő népének. Míg azok, akik nem az ő vezetése alatt vannak, nem őt szolgálják, ki vannak téve sátán kénye kedvének, ki vannak téve a hétcsapás borzolmainak, ott állnak védtelenül ebben a nyomorúságos időben. Tehát amikor ezekről olvasunk, akkor ne elbátortalanodjunk, hanem az Istenhez annál közelebb forduljunk, és ne attól féljünk, hogy milyen idő lesz, és milyen nyomorúság lesz, egyetlen egy dologtól féljünk, idézőjelbe teszem a féljünk, hogy az nevünk az életkönyvében bennmaradjon, bekerüljön és bennmaradjon a nevünk az életkönyvébe. A többi az Úr dolga. Kijelentette, ez az ő része. Ő megvéd és megoltalmaz mindenkit, aki ő benne bízik, és őt hűséggel követi, és a ruháján nincs szeplő sömörgözés, vagy valami afféle. És ezek után, miután az Úr közbelép, és nem engedi az ő népének a pusztítását, nem engedi, hogy az ellenség diadalt arasson felette, ezután történik valami hatalmas esemény, a második verset nézzük meg Dániel könyvében. Azt olvassuk a 12. fejezet második versében, és sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek. Némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra, és örökké való utálatosságra. Figyeljük meg, ezek után arról beszél, hogy kérdezem, mit jelent az, hogy felserkennek sokan? Felserkennek. Feltámadnak. De milyen feltámadásról beszél itt? Kétféle alapvető feltámadásról beszél a Biblia, legalábbis kétféle nagy feltámadásról olvasunk, azaz háromról, ez a harmadik fajta. Az első feltámadás mikor fog bekövetkezni? És kinek a feltámadása lesz? Jézus Krisztus visszajövetelekor, amikor ő szemmel láthatóan megérkezik erre a földre, ugye megáll, és tehát nem teszi le a lábát a földre, de visszajön hatalommal és dicsőséggel, és előszólítja mindazokat, akik ő benne aludtak el. Ez lesz az első feltámadás. A második feltámadás majd ezer esztendő múlva lesz, akkor mindannyian, most nem részletezzük ezt, akkor mindenki, aki visszautasította a kegyelmet, akkor fog majd az ítélet kihirdetésére és annak végrehajtására feltámadni. És nézzük meg, ebben a Biblia versben pedig azt olvassuk, hogy sokan azok közül, akik alusznak a földporában, tehát nem azt mondja, hogy mindenki valamelyik kategóriából, hanem sokan azok közül, akik alusznak a földporában, felserkennek, és azt mondja, hogy ez egy olyan feltámadás lesz, amelyben akik feltámadnak, lesznek olyanok, akik az örök életre támadnak fel, és lesznek olyanok, akik gyalázatra és örökké való utálatosságra támadnak fel. Ezt hívjuk egy ilyen kifejezéssel, ami ez a kifejezés magában a Bibliában nem található, csak ezeknek az igéknek alapján, amiket most ezek után meg fogok említeni, ezt hívjuk részleges feltámadásnak. Részleges feltámadásnak. Nem mindenki támad fel a gonoszok közül, és nem mindenki az igazak közül. Egy kis része sokan az igazaknak, és sokan a hamisak közül feltámadnak. Hadd kérdezzem, hogy van-e erre utalás máshol a Bibliában? Van-e erre utalás?
Van, Jelenések könyvében is. Meg Jézus is beszélt erről, hogy lesz egy ilyen feltámadás. Csak kívülről említem az igét, Jelenések 1:7-ben azt olvassuk, hogy imé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték. És hol vannak azok az emberek, akik Jézust által szegezték? És mikor támadnak majd ők föl a maguk rendjét illetően? Majd az 1000 esztendő után. És mégis azt mondja, hogy Jézus eljövetelét azok is meglátják, akik őt által szegezték. Igen, a részleges feltámadásban feltámadnak azok, akik Krisztust megfeszítették, akik Krisztusnak és az ő népének a legnagyobb ellenségei voltak. Maga Jézus beszél erről a kihallgatásai során, talán ezt az egyigét olvassuk egy Márk evangéliuma 14. fejezet 61-62. Versében. Márk evangéliuma 14. fejezet 61-62. Verse a következőt mondja: ő pedig hallgat, bemutat a kihallgatáskor, és semmit nem felel. Ismét megkérdezte őt a főpap, és mondta néki: te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia? Jézus pedig mondta: én vagyok. És meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. Ezt maga Jézus Krisztus mondja. Tehát itt erről beszél Dániel könyve, hogy az igazak közül is sokan föl fognak támadni, hogy a saját szemükkel lássák meg Jézus visszajövetelét, és a gonoszok közül is, hogy tanúi legyenek annak, és lássák azt, hogy mit műveltek Jézussal, hogy kivel művelték azt, amit művelték. És az igazak közül, akik feltámadnak, azok pedig föltámadnak azért, hogy lássák azt a tenyérnyi felhőt, amelyik megjelenik keleten, és egyre közelebb és közelebb jön hatalommal és dicsőséggel megjelenő Jézus Krisztus visszajövetelének, a tanúi legyenek, lássák ezt. Mert a többi halott, ugye az összes halott, aki Krisztusban halt meg, az már majd akkor támad fel, amikor Jézus Krisztus itt van már, amikor eljött. Igen, ekkor fog bekövetkezni ez a részleges feltámadás. És itt igazából nem a lényeghez tartozik, de azért hadd mondjam, olyan szép, hogy itt is erről beszél, akik alusznak a földporában. Alusznak, fel fognak serkenni. Milyen szép kifejezés. Alszanak, meghaltak, semmiről nem tudnak, de fel fognak serkenni, fel fognak ébredni, fel fognak támadni. És azok, akik az örök életre támadnak fel, arra fognak feltámadni, hogy amikor Jézust meglátják, mit fognak kiáltani az összes akkor élő megváltottal, akik hűségesek maradtak Istenhez. Imi a mi Istenünk, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezünk az ő szabadításában. Igen, ez lesz a részleges feltámadás. És nézzük meg a 3. verset, mit mond? Azt mondja, hogy az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön, örökké. Nem csodálatos ez a Biblia vers. Egyáltalán azt mondja, hogy az értelmesek, kik az értelmesek? Azt mondja, az értelmesek. Az értelmesek ugye azok, akik az Isten parancsolatait megtartják. Ugye Jézus is bölcsnek, értelmesnek nevezi az embert, aki hallgatja az ő beszédét és megcselekszi azokat, akik hűségesek voltak az Isten szavához. Azt mondja róluk, hogy fénylenek, mint az égnek fényessége. Vajon ez miről szólhat ez a kifejezés, vagy mit akarhat? Mi mindent fejezhet ez ki? Nyilván, hogy hatalmas jelentősége van ennek az igének, és több mindent kifejez. De én csak egy vonatkozását hadd említsem. Amikor meglátják Jézus Krisztust, akkor úgy fénylenek, mint az ég fényessége, úgy ragyog az arcuk az örömtől. És nézzük meg, hogy folytatódik. És akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Amikor meglátják Jézus Krisztust, meglátják az üdvösségük reménységét, tudják, hogy célba érkeztek, vége minden szenvedésnek és nyomorúságnak, és Jézussal és az Atyával örökké együtt lehetnek, és megláthatják azokat, akikért munkálkodtak ebben a földi életben, akiknek segítettek, hogy ők is odajussanak, azt mondja, akik sokakat az igazságra visznek, ugye, mint a csillagok fénylenek örökkön örökké, ez valami akkora öröm lesz, hogy ezt kibeszélni nem lehet. Ezt nem lehet kibeszélni. Szeretnék olvasni egy igét a Szentírásból,
azaz többet, de először az Ézsaiás könyve 60. fejezet 4. és 5. versét, Ézsaiás könyve 60. fejezet 4. és 5. verse a következőt mondja, csak azért, hogy ez mekkora öröm, amikor az ember azt látja, hogy a fáradozása nyomán emberek oda kerülhettek, és eszköz lehettem a másik ember életében, hogy segítsek neki az Isten felé vezető úton. Azt mondja Ézsaiás könyve 60. fejezet 4. és 5. verse, emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől. Figyeljük, meglátod, és ragyogsz örömtől. És utána így folytatja, és remeg, és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jó a népeknek gazdagsága. Ezt azért olvastam ezt fel, ezt az igét, mert ragyogsz örömtől, mint a nap fényessége. Igen, Jézus eljövetelekor, akik őt félték, és ő hozzá hűségesek voltak, ilyen hatalmas örömben lesz részük. Itt azért két dolgot hadd jegyezzek meg a 3. vers kapcsán. Figyeljük meg! Ki lehet mondani, hogy elmondja itt a Biblia az üdvösség feltételét? Az egyik az, hogy valaki értelmes legyen. Ugye, ami azt jelenti, hogy hallja, olvassa és megtartja, ugye Jelenések 1-3 szerint. És a másik pedig nem önző életet élni, hanem másokat segíteni. Azt mondja, hogy aki megismeri a Krisztus igazságát, az nem tarthatja meg magának önzően, hanem át kell, hogy adja. Át kell, hogy adja. Aki megismerte igazából Krisztust, abból kikívánkozik, az nem is tudja megtartani magának. Igen, ez az üdvösség feltétele. És azok, akik megtisztultak, akik megtartották az ő szavát, és nem önző életet éltek, hanem másoknak is segítettek ebben, mint a csillagok foglak fénylenni örökkön örökké. De nézzük meg ezek után a 4. verset, hogy folytatódik a fejezet. Azt mondja, hogy te pedig, Dániel, zárd be beszédeket, és pecsételd be könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Milyen érdekes, egyetlen egy más könyvben nem olvassuk azt, hogy az Úr azt mondta volna, hogy pecsételd be. Soha egyetlen egy könyvről. Itt pedig azt mondja, hogy Dániel, pecsételd be. Ha visszaemlékszünk, a 8. fejezetben is ugyanezt olvastuk, amikor azt a bizonyos 2300 éves kijelentést kapta Dániel, azt mondja, hogy az estvéről és reggelről való látomás, amely megmondatott igazság, te azonban pecsételd be látomást, mert sok napra való, mondja a 8. fejezet 26. verse. És menjünk előre a 12. fejezet 9. verséhez, ugyanezt mondja, megerősíti az Úr, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a végidejéig. Mit mond? Be van zárva, pecsételve a végidejéig. Mit jelent, hogy be van zárva és pecsételve? Azt jelenti, hogy az értelmét nem tudják igazából megfejteni. Nem értik. De nézzük meg azt, hogy valóban sokáig ugye nem értették Dániel proféciáit, de a 18-19. Században egy óriás

recsételve, de akkor majd megértik, és nagyobbá lesz a tudás, tehát a profécia ismeret megnövekszik, az ige ismeret, és fel fogják ismerni ezeknek a kijelentéseknek a súlyát és jelentését. És nagyon érdekes, hogy amikor Jelenések könyve 10. fejezetéhez lapozunk, ott a 2. versben, ott meglátjuk Jézust a 10. fejezetben, gyönyörűen leírja az 1. vers, ugye amiből félreérthetetlen, hogy Jézus van ott, és azt mondja, hogy a kezében egy nyitott könyvecske van. Itt a végidejénél tartunk már Jelenések könyve 10. fejezetében, hogyha végignézzük az előző fejezeteket is, látjuk itt a különböző, tehát az 1. angyalnak a trombitálását, és utána látjuk itt a 10. fejezetben, hogy Jézus Krisztus megjelenik, látja János apostol, és egy nyitott könyvecske van a kezében. Ez a nyitott könyvecske micsoda itt a végidején, amit Jézus a kezében tart? Dániel könyve, amit akkor be kellett pecsételni, tehát senki nem értette, de a végidején már mint egy megnyílt könyvről beszél az ige Jelenések könyve, Dániel könyve kapcsán. És nézzük meg, folytassuk tovább az 5. verstől, ugye innentől kezdve már lezárása a könyvnek, már a vázlatprofécia, a 4. vázlatprofécia itt a 4. verssel véget ért, és így olvasom, és széttekintettem én Dániel, és imé másik 2 állt ott, egyik a folyóvíz partján innen, a másik túl a folyóvíz partján. És mondta egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett volt, mikor lesz végük e csoda dolgoknak? És hallottam a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett volt, hogy felemelte az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküdött az örökké élőre, hogy ideig, időkig és félidőig, és mikor elvégzik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. Ugye a 4. fejezettel befejeződik a látomás, a kijelentés, a vázlatprofécia, ugye elhangzik Dániel, zárt be, pecsételt be, tudakozzák, nagyjá lesz a tudás, befejeződik. És utána nézzük meg, azt mondja az 5. vers, hogy és széttekinték én Dániel. Tehát idáig a látomás, a kijelentés nagyságában gyönyörködött, ezt próbálta megérteni, tehát ezzel volt teljes értelmével elfoglalva, erre figyelt, és ezek után széttekintett Dániel, és imé látott 2 mennyei lényt. És az egyik szólt a gyolcsba öltözött férfiúhoz, ki volt ez a gyolcsba öltözött férfiú? Ugye a leírás 10. fejezet 5. versére visszatérve egyértelműen Jézus Krisztus volt. És fölteszi ez a mennyei lény Jézusnak azt a kérdést, ami Dániel foglalkoztathatta. Mi volt ez a kérdés? Mikor lesz végük a csoda dolgoknak? Mikor? Mikor fognak mindezek bekövetkezni? Mikor fog a bűntörténelme lezárulni? Mikor fogja Mihály az ő népét megszabadítani? Mikor lesz a végső győzelem? Mikor lesz a végük ezeknek a csoda dolgoknak? És nézzük, a gyolcsba öltözött férfiú esküvéssel ígér meg valamit, esküvéssel jelent ki valamit. Mit jelent ki? Azt mondja, hogy megesküdött az örökkön élőre, tehát az Istenre, az Atyára esküszik, hogy ideig, időkig és félidőig, és mikor elvégzik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. Visszautalás ez Dániel könyve 7. fejezet 25. versére, amikor beszél arról, hogy a középkori egyház hatalma, a pápai uralom 1260 évig tart, amíg az Isten népét, akik az ő parancsolataihoz hűségesek voltak, azokat írtották. Azokat mágián égették el, üldözték az őszinte hívőket. És azt mondja, hogy ez az időszak 1260 évig tart. Ott részleteztük, hogy mit jelent az ideig, időkig és félidőig, és láttuk egyértelműen azonosítva, hogy ez az időszak 538-tól időszámításunk szerint 1798-ig tartott. 1798-ban, ugye amikor a francia forradalom idején ugye a pápa fogságra kerül, ugye úgy tűnt, hogy teljesen véget ér a hatalma, ez csak egy halálos seb volt ugyan, de véget ért abban az időben a hatalma. Tehát eddig tartott az uralma 538-tól 1798-ig, és a Biblia ezt több helyen megjegyzi, 3 időszámítással adja meg. Megadja egyszer 42 hónapban, egyszer így, hogy ideig, időkig és félidőig, és van úgy, hogy megmondja, hogy 1260 nap, azaz 60 évig tart ez az időszak. És Jézus megesküszik, hogy

ennek az időszaknak el kell telni. El kell telni. És utána, utána fog majd mindez elvégeztetni. És nézzük tovább, olvassuk a 8. verstől kezdődő szakaszt, de ugye elnézést miatt még olvasnánk a többi verset, ezért még egy gondolatot hadd idézzek. Jelenések könyve 10. fejezetéhez lapozzunk, mert Jelenések könyve 10. fejezetében van még egy gondolat, amit szeretnék itt ezzel kapcsolatban megjegyezni. Tudnélik, Dániel könyve idői proféciákat tartalmaz. Ugye ez az a bizonyos 1260 év, ami lejár 1798-ban, és azt mondja, hogy amikor ez beteljesedik, akkor mindezek elvégeztetnek. Na most nézzük meg Jelenések könyve 10. fejezetét, és itt olvassuk el a 6. és 7. verset is, és nézzük meg, hogy Jézustól egy újabb esküvést látunk itt Jelenések könyvében. A következőt olvassuk. És megesküdött arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen. Hanem a 7. angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Figyeljük meg, mit mond ez az igé, mit mond ez az esküvés? Azt mondja, hogy idő többé nem lészen. Mit jelent az, hogy idő többé nem lészen? Profétai kinyilatkoztatott idő. Dániel könyvét tartja Jézus a kezében, ugye itt Jelenések könyvében. Az előbb láttuk, ott van Dániel könyve, a megnyitott könyv Jézus kezében. És mivel, mire esküszik meg, mit mond Jézus? Azt mondja, hogy idő többé nem lészen. Megnyílt a könyv, megértették az idői proféciákat, és két ilyen hatalmas idői profécia van Dániel könyvében. Az egyik ez az 1260 éves idő, ami 1798-ban jár le, amiről Dániel könyve 12. fejezetében Jézus azt mondja, hogy ennek el kell múlnia, és utána mindezek beteljesednek. És van még egy ennél hosszabb ívű profécia is, és az melyik Dániel könyvében? A 2300 évről szóló profécia, ami pedig 1844-ben jár le. És Jézus itt esküvéssel mondja, hogy idő többé nem lesz, több idői profécia nincs, mert innentől kezdve már nem évszámok adatnak bizonyos eseményekhez kötve, ez az utolsó volt, a Dániel által meghatározott idői profécia. Utána mi hirdeti azt, hogy Jézus közel van? Az idők jelei, az események hirdetik. Jézus azt mondja, hogy az ő eljövetelének a napját és óráját tudni nem lehet, de az események, az idők jelei nyilvánvalóvá teszik, hogy elérkeztünk egészen közvetlenül a végidejéhez. És nézzük meg ezek után a záró néhány verset. Így olvasom a 8. verstől. Én pedig hallottam ezt, de nem értettem. És mondám, Uram, mi lesz ezeknek vége? És mondta, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig. Itt azért megállnék egy pillanatra, mert nekem annyira ott van a gondolatomban, amikor ezt olvassuk Dánielről, hogy kérdezi, hogy mikor, Uram, hogy mikor lesznek meg ezek a dolgok. Szeretnék a Péteri első levélhez lapozni, de ne lapozzunk el Dánieltől se egészen. A Péteri első levél első fejezet 10. versében a következőt olvassuk. Péteri levél első fejezet 10. versében. Azt mondja, hogy amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelentette azt ki a Krisztusnak ő bennük levő lelke. Nem ugyanezt tette Dániel? Az Úr kijelentette általa, hogy micsoda hatalmas dolgok fognak történni, hogy fogja üdvösségre vezetni az ő népét, hatalmas dolgokat jelentett ki. De nem értette, ő sem értette pontosan. És erről beszél többek között Péter, azt mondja, hogy a próféták, akik jövendőltek az irántatok való kegyelem felől, nyomozódtak, hogy mikor fognak ezek beteljesedni. Ezt a nyomozódást olvasuk itt Dánielnél, amint azt mondja, hogy én pedig, amint hallottam, de nem értettem, és mondtam, Uram, mi lesz ezeknek a vége? És mondta, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a vég idejéig. És utána mit mond?
kik fogják megérteni, kik előtt fog megnyílni az igének az értelme, kik fogják ezt megérteni. Megtisztulnak, megfehérednek, és megpróbáltatnak sokan. Az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek. És az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Micsoda hatalmas kijelentés. Azt mondja, hogy akik megtisztulnak, megfehérednek, akik Krisztus után vágyódnak, akik megvalósítják az ő beszédét az ő életükben, azok az értelmesek, és azok érteni fogják, meg fogják érteni. Megvilágosodik előttük az igének az értelme. Akik pedig istentelenül cselekesznek, azoknak örök homály marad ez, azok nem fogják tudni megérteni ezeket a szavakat. És ezek után Jézus még a 11 és 12. versben két meghatározást, két idői meghatározást tesz, amellyel megerősíti a végnek ezt az idejét, és azt mondja, hogy és az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság, 1290 nap lesz. Boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Én most sajnos tényleg nem készültem azzal, hogy egy táblázatot fölrajzoljak ide, mert ezt most el fogom mondani szóban, de kicsit nehéz ezt nyilván fejben követni, de majd utána lerajzolom, és megbeszéljük, hogy pontosan hogy is van ez. De nézzük meg, itt két dátumot még megad, amivel mintegy megerősíti a végnek ezt az igei idejét, de az egyiknek csak az elejét, a másiknak csak a végét adja meg ezek közül, az időpontok közül. És nézzük meg először a 11. verset. Azt mondja, így olvasom, hogy és az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság, 1290 nap lesz. Ugye ez egyértelmű, hogy a korábban áttanulmányozott fejezetekre egy visszautalás, ugye a 7.-8. fejezetre való visszautalás, és ugye amiről beszéltünk, a középkori egyháznak az uralma, amikor azt olvassuk, hogy a mindennapi áldozat elvétetik, most ezekben nem megyek bele, mert ezekben a kifejezésekben részletesen belementünk és áttekintettük. Én csak arra szeretnék utalni, hogy ez egyértelmű, hogy ennek a vége mikor van? 1798. A kezdő időpont, mit mondtunk, 538, ez 1260 nap. Itt 1290 napról beszél. Tehát egy olyan időpontot említ, ami még 30 évvel korábban van, tehát 508-ban. Akkor is történt egy esemény, és ez nem más, mint Klodvig, egy barbár király, aki katolikus hitre tért, felszabadította, illetve inkább így mondanám, hogy döntő győzelmet aratott a nyugati gótok felett. A nyugati gótok ellenségeskedtek Róma püspökével szemben, és ez a győzelem hatalmas mérvű lökést adott az egyházi hatalom kibontakozásához. Ez az esemény volt 508-ban, amikor Klodvig ezt a győzelmet aratta. 508-tól, ugye 1290 év, ugye ez a hatalom ugye ekkor már egy óriási lépést tett afelé, hogy teljes hatalomra jusson, és 538-ban pedig, amikor a keleti gótok ostroma alól is felszabadult, akkor pedig végérvényessé vált, és teljesen megszilárdult ez a hatalom, amit el is kezdett hatalmas erővel. Tehát ez a két esemény, ugye ez 508, illetve 538-tól, ezek azok, amelyek kiterjednek 1798-ig. Tehát ezt az uralmat mondja. És utána, tehát most 508-ról beszéltünk, ugye a Klodvig által aratott győzelemről beszéltünk, és nézzük meg ezek után, hogy azt mondja, hogy boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Azt mondja, hogy innentől kezdve, hogyha 1335 évet számolunk, akkor eljutunk a 2300 éves profécia végéig az 1843-44-es időszakhoz. És azt mondja, hogy boldog, aki várja ezt az időszakot. Mi volt 1844-ben? Erről is beszéltünk már. Azt hitték hívő emberek, Krisztust váró emberek tömegei, hogy Jézus akkor fog eljönni. Jelenések könyve beszél erről szintén a 10. fejezetben, hogy öröm volt bennük, mézédes öröm volt bennük, hogy Jézus el fog jönni. És utána, amikor megértették, ugye akkor csalódás, keserűség volt. De azt mondja, hogy boldog, aki megéri, vagy várja ezt, tehát várja és megéri ezt az 1335 napot, tehát ezt az időszakot. Mert innentől kezdve
már beleérünk a végnek abba az idejébe, amikor már nincs többé időidői meghatározás, már csak az események történnek egymás után, az idők jelei mutatkoznak, és nem sokára bekövetkezik Jézus eljövetele. És nézzük meg az egész könyvnek a lezárását. Te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Olyan szép ez a lezárás, annyira szép, amikor Jézus ezzel nyugtatja meg, mert maga Jézus beszél itt Dánielhez, és azt mondja, hogy térjél nyugovóra, Dániel, aki annyit jövendöltél ezekről a csoda dolgokról, amikbe vágyakoztál betekinteni, de nem értetted meg, menj el, pihenjél, nyugszol, de majd fel fogsz kelni a te sorsodra a napoknak végén. Igen, majd a te sorsod azok között lesz, akik örömmel fognak engem üdvözölni, akik örök életet nyernek, akik sokakat az igazságra vittek, fénylenek, mint csillagok örökkön örökké. Igen, így zárul le Dániel könyve, és tulajdonképpen így fejeződik be Dániel próféta élete, és nem tudjuk ezek után mennyit élt, már nagyon rövid időt élhetett, mert már nagyon idős korában adatott neki ez a kijelentés. De biztosak lehetünk benne, hogy Dániel nyugszik, és majd fel fog kelni az ő sorsára a napoknak végén.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia legszebb történeteiből című sorozatunk negyedik előadásához érkeztünk, és hogy látjuk a táblán a címünket, Sámuel első könyve első három fejezetét választottuk ki a mai estére, amelyben Sámuel prófétának a születése és gyermekkora olvasható. A Bibliának azért szép története, mert öröm és fájdalom vegyül ebben a három fejezetben, nem csak az egyéni életben, hanem a közösségi életben is. Izrael népének egy rendkívül válságos időszakát írták ekkor, és a Mózes öt könyve, Józsué, Bírák és Rút könyve után Sámuel első könyve ezt az időszakot tekinti át. Mi a három fejezet egészét nem tudjuk majd felolvasni, mindenkinek otthoni elolvasásra azonban ajánlom, ki fogunk ragadni belőle részleteket. Először is az időrenddel legyünk tisztában, ugye a Bírák korában vagyunk, ahogy még az előző előadásban is mondtam, a Bírák kora időszámításunk előtt 1400-tól 1050-ig terjedt, tehát mintegy 350 éves időszak, amikor Izrael népe történetében királyok még nem voltak, hanem Istentől kijelölt bírák kormányozták az országot. Egyébként a bírák sorozatában az utolsó Sámuel. Tehát az a Sámuel, akinek most a születés és gyermekkorát fogjuk áttekinteni, az utolsó bíró. Ő utána következik Saul, Izrael első királya, majd Dávid és Salamon az egységes királyságnak a vezetői. Majd felolvasom a történetünknek a legelejét, de hol is játszódik a történetünk. Viszonylag nagyon kis helyen, ahol a történetünk kezdődik, volt egy ember Ramataim Cófimból. Júda középső részén, tehát az ország középső részén, kicsit nyugat irányban van ez a Ramataim Cófim nevű hely. Egyébként később talán ezt nevezték Arimateiának, amelyet már az Új Szövetséget olvasók ismernek, hiszen innen volt a főtanács egyik híres tagja, Arimateiai József, aki Nikodémussal együtt merte eltemetni Jézus Krisztust, tehát a 70 tagú főtanácsból két ember állt Jézus mellé. A másik színhely, amivel majd találkozni fogunk, innen egy 20-25 kilométerre fekvő Síló, mint a magyar szó, hogy Síló, csak ez itt helységnév. Sílóban volt az országnak a kultuszi, a vallási középpontja. Addig, míg a zsidók nem építették fel Jeruzsálemet és a jeruzsálemi templomot, és ez csak Dávid király idejére tehető, addig a honfoglalás utáni időszak, tehát az 1400-tól körülbelül 1900-ig tartó időszakban itt volt a Szent Sátor, ide kellett eljönni minden izraelitának az évenkénti ünnepekre. Ugye Isten hét ünnepet adott egy évben, a Páska ünnep volt az első, a Pünkösd ünnepe volt a negyedik, és a nagyengesztelési nap volt a hatodik, és e három ünnep köré szerveződött az évi kultuszi rend. Az éves ünnepkörnek ezek voltak a kiemelt alkalmai. Ne csodálkozzunk, hogyha majd a felolvasásban ezekről olvasok, hogy ez a bizonyos férfi Elkána, Sámuel édesapja és Anna az édesanyja eljöttek Sílóba, hogy az Úr templomában áldozatot mutassanak be. Ha most már látjuk az időpontot és a helyszínt, akkor menjünk még közelebb a történetünkhöz, kikről is lesz itt szó. Szó lesz a történetünkben egy férfi emberről, akinek sokáig nem született gyermeke. Ugye ezzel már idáig is foglalkoztunk, hiszen nagyon sok bibliai történet szól olyan házaspárokról, akiknek nem csak évekig, évtizedekig nem születhetett gyermekük. Fel is írtam a táblára, hogy ilyen volt Ábrahám, akinek körülbelül 40, több mint 40 évig nem született gyermeke. Tudjuk jól, hogy Ábrahám 100 éves volt, amikor Sárától fogant Izsák, ugye a törvényes utódja. Aztán később a leszármazottai között is volt ilyen eset, Jákobnak is 20 évig nem születhetett gyermeke, illetve Izsáknak a házasságából, Rebekával való házasságából Jákob és Ézsau 20 év után született. Aztán Jákob történetében is olvashatjuk azt, hogy Rákheltől neki sem születhetett gyermeke, szóval a meddőség általános volt, illetve nagyon sok esetben előfordult. A mai történetünk is majd ezzel fog kezdődni, hogy Elkána elveszi feleségül Annát, nagyon szereti őt, de évekig nem születik gyermekük,
és ekkor a kor szokásának hódolva, hát Elkána egy másik asszonyt vesz magához, ezzel majd ezzel a kérdéssel külön szeretnék foglalkozni, hogy itt a szokások mennyire igazolhatnak bizonyos életbeli körülményeket. Ebben a családban nő fel Sámuel, a későbbi proféta, azzal a rendkívüli jellegzetességgel, hogy nagyon korán, amikor már el lehet választani az édesanyától a gyereket, mivel későn jött gyerek, és hát az anya a sok-sok küzdelme során megígérte Istennek, az elválasztása után rögtön elviszi Sílóba, és ott a főpapnak a gondjaira bízza. Egy kicsit bepillantást nyerhetünk az ország központjának az életébe, a főpap családjának az életébe, egyáltalán a legfelsőbb körök életébe, főleg Hofni és Finás lesz előttünk Sámuel proféta idejében Éli főpapnak a két fia. És a történetünk majd azzal fejeződik be, hogy Isten szól Sámuelhez, és hogyan is szól, és milyen fordulatot vesz az országnak a történelme. A táblára felírtam a legfontosabb eszmei támpontokat, amelyeket szeretnék részletezni. Ez a történetünk azért nagyon fontos a Bibliában, mert beszél a hívő embernek a szokásokhoz való viszonyáról. Ez mindig nagy téma, Ószövetségben, Újszövetségben, a mai világban is. Nagyon röviden szeretnék majd erre kitérni. A történetünk azért is fontos, mert egy rettentő keserűség, szomorúság történetét adja, mármint a gyermektelen asszonynak a küzdelmét. Ezt is szeretném részletezni, és egyáltalán azt, hogy az életünkben, hogyha szomorúság, ha megpróbáltatás, a keserűség fordul elő, és ezek nem pár hétig tartanak, hanem hónapokig, esztendőkig, akkor mi itt a helyes állásfoglalás, és miben rendkívüli Annának a magatartása. Aztán harmadiként beszélek majd az egyházi állapotokról, amelyek nagyon lesújtóak voltak, de a Biblia egészét tekintve azt mondhatjuk, hogy az egész történelemben lesújtóak az egyházi állapotok, mint hogyha azt látnánk, hogy egy nagy gonosz ellenség kifejezetten az egyházon vagy az egyházakon keresztül próbálja leginkább akadályozni az embereknek a megjobbulását vagy megigazulását. Aztán beszélek arról is, hogy Isten miért tűri el ezeket az állapotokat, és hogyan jelenti ki magát mégis az Isten, hogyan tudja Isten a történelmet befolyásolni, amikor a társadalmi életben is rendkívüli nehézségek vannak, az egyházi összevisszaságok is eléggé tetemesek, akkor Isten akarata hogyan érvényesül a történelemben, és Isten hogyan viszi előre a történelmet mégis ezeknek ellenére is. Ez a négy fő pont, amit szeretnék a történetből kiemelni, illetve kinagyítani. Mivel az egész sorozatunknak ez a cím, hogy a Biblia legszebb történeteiből, ezért arra törekszünk ebben az évben, hogy sokat olvassunk a Bibliából, hogy élvezzük a Bibliának a nyelvezetét, hogy megfigyeljük azt a hallatlanul pontos szóhasználatot, fogalmazásmódot. Most is sokat szeretnék olvasni, és rögtön el is kezdem Sámuel első könyve, első fejezet, első versétől. Volt egy ember, Ramátaim Cófimból, az Efraim hegységéből való, és az ő neve Elkána volt. Jerohámnak fia, aki Elihu fia, aki Tohu fia, aki Só fia volt, Efraimita volt. És két felesége volt néki. Az egyiket Annának, a másikat pedig Peninnának hívták. Peninnának gyermekei voltak, de Annának nem voltak gyermekei. És ez az ember felment esztendőként az ő városából, hogy imádkozzék és áldozatot tegyen a seregek urának Sílóban. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Finás voltak az úrnak papjai. És azon a napon, amelyen Elkána áldozni szokott Peninnának, az ő feleségének, és minden fiának és lányának áldozati részt adott. Annának pedig két akkora részt adott, mivel Annát igen szerette. De az úr bezárta az ő méhét. Igen bosszantotta pedig Annát vetélkedő társa, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta az ő méhét. És így történt ez esztendőről esztendőre, valahányszor felment az úrnak házába, ekképpen bosszantotta őt, ő pedig sírt, és semmit sem evett. És mondta néki Elkána az ő férje, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel, mifeled bánkódol szívedben? Avagy nem többet érek én néked 10 fiúnál? És felkelt Anna, minek utána ettek Sílóban, és minek utána ittak, Éli pap pedig az úrnak templomában az ajtófélnél ült székében.
és lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt. És fogadást tőn mondván, seregeknek, Ura, ha megtekinted a te szolgáló lányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló lányodról, hanem fiú magzatot adsz szolgáló lányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha. Mivel hogy pedig hosszasan imádkozott az Úr előtt, Éli figyelt az ő szájára, és mivel Anna szívében könyörgött, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli azt gondolta, hogy részeg. Mondta azért néki Éli, meddig leszel részeg, távolítsd el mámorodat magadtól. Anna pedig felelt és mondta néki, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló lányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. És felelt Éli és mondta, eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Ő pedig mondta, legyen kedves előtted a te szolgáló lányod, és elment az asszony az ő útjára és evett, és arca nem volt többé szomorú. És reggel felkeltek, és minek utána imádkoztak az Úr előtt, visszatértek, és elmentek haza Rámába. És ismerte Elkána az ő feleségét, Annát, és az Úr megemlékezett róla. És történt időmúltával, hogy terhes lőn Anna, és szült fiat, és nevezte őt Sámuelnek, mert úgymond az Úrtól kértem őt. Idáig olvasom. Kedves hallgatók, ez a rövid bevezetés a történetünknek az eleje már is sok kérdést fölvet. Ugye azt olvastam a történetünk elején, hogy Elkánának két felesége volt. Nagyon sokszor találkozom bibliaolvasó emberekkel, akik az ilyen mondatnál megállnak, és azt mondják, hogy hát a Bibliában csak úgy kommentár nélkül van egy ilyen mondat, hát olvassuk a Bibliának az elején, Mózes első könyve, második fejezet, 24. versében, hogy Isten egy férfihoz egy asszony teremtett, és itt a Bibliának az egyik legszebb történet, amely egy proféta fogantatását mondja majd el, olyan természetesen mondja, hogy két felesége volt ennek az Elkánának. Hát ez hogy lehet? Isten miért tűrte ezt? Miért tűrte Isten, hogy Ábrahám elvegye Hágárt, hogy gyermeke legyen, mert hiszen nem várt 25 évig a törvényes utódjára? Hogy tűrte Isten Jákobnál, hogy amikor becsapta az apósa, és nem Rákelt adta feleségül hozzá, nem Leát, akkor ő is a többnejűségbe tévedt? És aztán hogy lehet így Elkánánál, és aztán utána az emberek még sorolják, főleg hát a legnagyobb példákat, hogy Dávidnak is több felesége volt, egy fél tucat, Salamonról pedig ne is emlékezzünk meg, mert amit ő csinált a királyi palotában, az egyenesen viszonyogtató, hogy szinte egy ilyen háremszerű többnejűségben élt. Valóban ez a kérdés fölvethető, és ezt a kérdést a Biblia szerint meg is lehet válaszolni, mégpedig helyesen kell megválaszolni, mert a Biblia, ha kimond egy törvényt, hogy elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, ez van fölírva a táblára, az 1 Mózes 2.24, és ha a 10 parancsolatban van egy olyan parancsolat, hogy ne törj házasságot, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ez Istennek egy örök érvényű törvénye, hogy a házasságot 1+1 alapon gondolt el az Isten. Csak hogy az emberiség történelmében nagyon régóta bejött a többnejűség. Egészen pontosan már az özönvíz előtti időszakban olvashatunk feljegyzést arról, hogy a többnejűség elterjedt a Földön, és ezt sokszor úgy okolták meg, hogy azért vesznek magukhoz a férfiak több asszonyt, mert hogyha nem születhet egy gyermek, akkor csak természetes, hogy egy családnak gyermekre van szüksége, és Elkána pedig elvett egy másik asszony, Peninnát. Miért tűrte ezt az Isten? Kedves hallgatók, az egész Biblián azt látjuk, hogy Isten soha nem kényszerrel és soha nem erőszakkal avatkozott be az emberi történelembe. Istennek el kellett tűrnie az emberek sok gonoszságát és sok igazságtalanságát. Isten nevelni és a rosszból kiemelni akarta az embert. Ezért Isten megmutatta azt, hogy ez nem jó, de erőnek erejével, hogy úgy mondjam, nem nyúlt le az égből, hogy beleavatkozzék családok életébe, de a rossz választás, a többnejűség, mint rossz választás következményeit a soha nem függesztette fel, és abból meg lehetett látni, hogy mennyire rossz dolog az, hogyha az emberek ebbe tévednek.
Így volt ez Elkána családjában is. Elkána nagyon szerette Annát. Nagyon érdekes, hogy a Biblia többször idézi a szereplőitől egy az egyben a mondásaikat. Ez is a Biblia titkához tartozik, hogy a Biblia nem közvetett beszédben, hanem közvetlen beszédben nagyon sokszor beidézi a mondásokat. Az egyik legszebb mondás, ami olvasható a Bibliában, amivel lehet vigasztalni olyan házaspárokat, ahol nem születik gyermek, mert hát ilyen ma is van, és egyre több helyen van. Egy orvos mondta nekem pár évvel ezelőtt, hogy Magyarországon is már közzétettek statisztikákat arról, hogy hát azért nem születhet nagyon sok házasságban gyermek, immáron csak nem a házasságoknak egyharmadában, mert az emberek éppen ezt a törvényt nem tisztelik, amit a Biblia kimond, tehát a házasság előtti úgynevezett több partner váltogatásnak az eredményeképp körülbelül már 30% felé tart Magyarországon azoknak az asszonyoknak a száma, akik ezért nem kaphatnak gyermeket, amikor végre már egy házassághoz elérkeznek. De csak úgy zárójelben mondom, én azt a híres mondatot szeretném itt szó szerint felidézni, amit a 8. vers végén olvasunk, amit a férj mond a gyermektelen feleségének. Ugye nyilván ez a feleség rendkívüli módon elcsüggett Anna, de milyen szépen mondja neki Elkána, mifeled bánkódol szívedben, avagy nem többet érek én néked 10 fiúnál. Nagyon érdekes a mondás, mert ebből látszik, hogy a régi világban is a fiúk voltak a gyerekek. Ugye? Tehát nem lányt mond, meg nem gyereket, hanem 10 fiút mond. A másik pedig, amiért érdekes, hogy egy házasság akkor is házasság, hogyha oda nem születnek gyermekek. És talán soha nem születnek gyermekek. A Bibliának ez a kijelentése, amit fölírtam a táblára, azért rendkívüli, mert ez szó szerint még egyszer mondom így hangzik, hogy elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy test, és itt pont van. Itt nincs az, hogy születik egy gyermek, két gyermek, öt gyermek, kis család, nagy család. A Biblia családnak veszi a magyar szóhasználattal ellentétben, ugye nálunk faluhelyen mindig úgy kérdezik, hogy hány családja van, de ez a Bibliában nem honos megfogalmazás. A Biblia családnak veszi már azt, ha két ember egymásra talál. És a házastársi szeretetnek egy csodálatos megnyilvánulás, ezt úgy érdemes megjegyezni, hogy nem többet érek neked 10 fiúnál. Szóval lehet látni, hogy itt Elkána nagyon ragaszkodott Annához. De milyen az emberi szív, micsoda labirintus, és mennyire kiismerhetetlen az ember. Hát ha valaki ennyire szereti a feleségét, akkor miért engedte meg azt magának, hogy egy másik feleséget vegyen? Mondom, az emberi szívről csak azt jegyezzük meg, amit Jeremiás könyve 17. fejezetében olvashatunk, hogy családabb a szív mindennél kicsoda ismerheti azt. Ez egy nagyon nagy kijelentés a Bibliában. Egyszerre szerette a feleségét, akkor is, amikor már két felesége volt, és egyszerre volt tulajdonképpen hozzá hűtlen, szóval nem volt könnyű, nem volt egy leányálom ez a házasság, főleg pedig azért nem, mert hogy a másik asszonynak, hogy sorra születtek a gyermekei Peninnának, elviselhetetlen lett a két asszonynak a kapcsolata. És mivel Elkána továbbra is ki akarta mutatni a szeretetét, és főleg az ünnepnapokon, amikor elmentek Sílóba, és adott az áldozati részből, amit bemutattak ott a templomban a gyerekeinek, tehát a Peninnától való gyerekeinek, de azt olvastam, hogy Annának kétszeres részt adott. Tehát ő mindenféleképpen ki akarta fejezni, hogy Anna az ő törvényes felesége. Nyilván ennek az Elkánának azért komoly lelkiismeret furdalása is lehetett, de úszott a kor szokásaival. Na, hát így szeretném az első kinagyítást végezni, mit is mond a Biblia a szokásokhoz való alkalmazkodásról. Van erről két nagy fejezet az Új Szövetségben, és ez a Korintusi első levél 10. és 11. fejezete, akik a Bibliát komolyan, mélyen tanulmányozzák, éppen most adtuk ki erre a negyedévre ennek a levélnek a magyarázatát, és éppen az elmúlt héten volt ezt a megbeszélés tárgya. Mindenkinek ajánlom különben, hogy a Bibliát valahogy így tanulmányozza, hogy negyedévenként egy könyvet, de nagyon részletesen, nagyon mélyen, és itt van a segédanyag az első korintusi levélhez, ahonnan idézném a 10. és 11. fejezet tanulságát. A Biblia tulajdonképpen azt mondja, hogy ameddig az emberi történelem szokásai nem ütköznek bele az Isten törvényébe, hiába való a szokásokkal hadakozni, és nem érdemes a szokásokkal hadakozni. Például az első Korintus levél 10. fejezetében Pál apostol a hajviseletet és az öltözködési szokásokat hozza példakép. Ugye ezek az emberiség történelmében szokások, masszív szokások viszont állandóan változnak.
Tehát az ókori világban az asszonyok általában hosszú hajjal és lefátyolozott arccal jártak, főleg a Közel-Keleten, Palesztinában is, de a görög világban is, ma is az arab világban ugye ez a helyzet. Ismerőseim mondják, akik jártak Észak-Afrikában vagy a Közel-Keleten, hogy azért egy férjezett asszonyt valaki nagyon megnéz, megmer nézni. És mondjuk a férje ott van mellette az utcán, nem ritka dolog, hogy lelövi a férje az illetőt. Ugye, mert az asszonyt ott ezen a vidéken birtoktárgynak tartják, és az emberek indiszkréciónak vélik azt, hogyha valakit úgy nagyon megmustrálnak. Ugye Szabó Lőrincről, híres költőnkről beszélték, hogy az egyik budapesti hegyről jött ugye le mindig az otthonából a szerkesztőségekbe, és egyszer felszállt egy nagyon csinos hölgy, és Szabó Lőrinc nem leplezte az érdeklődését, és szinte kigúvadó szemekkel kísérte végig azt a hölgyet, aki a második megállónál rögtön leszállt ugye a buszról, mondván, hogy az ember mégse ló vagy tehén, akit mustrálni kellene vagy lehetne. No, ez egy örök probléma a régi világban, meg a mostani világban is. Pál apostol azt a választ adja erre, hogy a hajviselet, a ruházkodás az koronként változik, egy keresztény ember itt mindig alkalmazkodjék a kor szokásaihoz. Nincs értelme másképpen öltözködni, hajat viselni. Korintusban ugye az volt a probléma, hogy nagyon sokan a keresztények közül eltávolították ugye a kendőt, vagy más frizurát öltöttek, amivel teljesen kirítak az akkori tömegből, és megszólás tárgyai lettek, mert a férjezett asszonyok más ruhában és más hajviseletben jelentek meg, és ne felejtsük el, hogy Korintus hetérák városa is volt, tehát ott nagyon dívott a prostitúciók, az illető hölgyek is egészen más hajviselettel és ruhában jelentek meg. Hát akkor, amikor egy keresztény lány vagy asszony ott inkább az erkölcstelen tömegekhez hasonlított, csak azért, mert ő más szokást akart követni, akkor Pál apostol természetes módon figyelmeztette ezeket, hogy ne tegyék, mert hogyha egy kornak, egy történelmi helyszínnek ez a szokása, akkor egy keresztény a szokásoknak aláveti magát, akkor, hogyha ezek az Isten törvényével nem ütköznek. Tehát egy keresztény nem csinál nagy problémát abból, hogy hogyan ruházkodik, nyilván, hogy nem akar a legújabb párizsi divat szerint ruházkodni, ez az egyik véglet. A másik véglet pedig az, hogy nem akar slampos és visszataszító lenni. Egy bölcs középuton, ahol a megjelenése mindig rendes, de túlságosan figyelmet nem kell, tehát ez a Bibliának erről a kérdésről adott válasza. Egészen más viszont a helyzet akkor, amikor a szokások az Isten törvényeibe ütköznek. Ilyen eset volt ez is. Az Isten törvénye a házasság. És amikor ennek a házasságnak a törvényébe beleütközött Elkána, és itt úszott a korabeli szokásokkal, mert hiszen a többi népeknél teljesen egyértelmű és elterjedt volt ugye a többnejűség, akkor Isten ezt a rossz szokást és a törvényeinek a megszegését, ennek a következményeit nem függesztette fel. Tehát ennek a házaspárnak és ennek a családnak az élete perpatvarok sorozata lett. Felborult a családi béke, Peninna lekezelte Annát, ugye Anna volt a törvényes feleségnek, aki nem volt gyereke, Peninnának voltak gyerekei, és áldatlan szivakodások, vetekedések jellemezték a család életet, és főleg az ünnepnapokon, tehát ugye az ünnepeket még inkább keserűvé tették. Tehát mielőtt mennék a következő nagy gondolatra, hadd zárjam le ezt a témát, és hadd mondjam azt, hogy a keresztény ember tulajdonképpen az igazság elkötelezettje. Az Isten törvényeinek az útján akar járni. Egy keresztény ember a szokásokat mindig meg kell, hogy vizsgálja. Az emberi világban nagyon sok szokás van, ami magától értetődő, ami természetes, ami nem is rossz, nem is jó, elviselhető, de az olyan szokások, amelyek ellentétben állnak a hittel, és ellentétben állnak az igazsággal, azokat a szokásokat egy keresztény ne vállalja. Amikor a 16. század elején nagyon nagy kérdés lett ez a reformáció időszakában, egy olyan gondolkodó, híres európai gondolkodó, aki nem döntött a reformáció mellett, sőt Luthernek áldáz ellenfele lett, Rotterdami Erasmus, egy nagyon szép mondatot mondott, amit még latinul is érdemes megjegyezni, egy halhatatlan nagy mondata az egyháztörténetnek, ami így hangzik ezzel a tárgykörrel kapcsolatban, Dominus Noster Christus, non consuetudinem sed veritatem cognominavit. A mi Urunk Jézus Krisztus nem szokás,
hanem igazság által ismertetik. Nagyon nagy mondat. A mi Urunk Jézus Krisztus nem szokás, hanem igazság által ismertetik. Aki Krisztust akarja követni, a szokásból nem teheti. A kereszténység, a keresztény hit nem szokás. Szokásból nem lehet senki se keresztény. A kereszténységhez kell a gondolkodás, a meggyőződés, a hitrejutás. Ez egy felnőtt kori szellemi lelki küzdelem. Valaki, ha meg akarja találni Jézus Krisztust, tegye fel az élet kérdéseit, keresse az igazságot, meg fogja találni. Ugye Coleridge-nak a híres mondását, a múlt század elejé angol költőnek a mondását nagyon sokszor idéztem már, aki azt mondta, hogy aki nem az igazságért keresi az Istent, az csak egy vallást vagy egy egyházat fog megtalálni. És aki egy vallást talál meg az Isten helyett, az előbb-utóbb önmagát is jobban fogja szeretni a saját vallásánál, és az önzés pokoli köre bezárult. Ezért veszedelmes szokások alapján menni, hagyományok alapján menni. Ezért kell egy keresztény embernek arra a bizonyos érett férfiúságra eljutni, amit mond az Új Szövetség, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Az első Tesszalonikai Levél 5. fejezet 21. versében olvasható ez. Sajnos Elkána nem vizsgált meg mindent. Igen, Elkánának úgy kellett volna maradni Annával együtt, ha gyermektelenül is, de ez már család volt, megkapta volna az élet örömeit és boldogságát, és Isten nem véletlenül tartogatta a gyermekáldást, mert Istennek terve volt ezzel. Elkána ebben a vizsgában elesett, elbukott. Igaz, hogy egy kicsit Anna is elbukott. Mert Anna is nagyon átadta magát annak, hogy a szokásokat elfogadja, igazságnak. Amikor már hosszú ideig tartott ez az áldatlan állapot, akkor jutott Anna igazi keserűségre. És ez a második dolog, amit a történetünkben meg kell figyelnünk, hogy miért is enged meg Isten olyan rettenetes állapotokat sokszor emberek életében, betegségeket, fájdalmakat, nehézségeket, kudarcokat, megaláztatásokat. Itt ugye Annának egyrészt hát megengedte Isten azt, hogy nem születhetett gyermeket, tehát lekezelték, megengedett egy veszekedős, áldatlan, feszült családi életet, és megengedett egy olyan szomorúságot, egy olyan keserűséget, hogy az ókori világban az az asszony, akinek nem született gyereke, szinte nem vették asszony számba. Lenézték. Ez ma is így van Kínától Afrikáig, az emberiség nagy részében ma is így tekintenek erre a kérdésre. A következő gondolat, amiben bele kell fognunk, és amit fel is olvastam, hogy a keserűségek milyen szerepet játszanak az ember életében. Bárcsak Anna korábban lett volna keserű. De amikor látjuk, hogy a probléma elmélyült, akkor fokozódott benne az a keserűség, de a Biblia szerint a keserűségnek nagyon nagy szerepe van az ember életében, ha az ember nem talál megoldást az élete problémáira. A Biblia nem bíztatja azzal, hogy gyors válaszokat találjunk, hanem a Biblia inkább azt tanítja, hogy igenis keressünk, bármilyen gyötrelmes is ez a keresés, és ha közben keserűek vagyunk, ez a keserűség mindig a javunkra, mindig az áldásunkra fog szolgálni. A keserűségről, az emberi életben a szomorúságról az egyik legszebb bibliaverset, néhány bibliaverset olvasok fel. Salamon prédikátor könyve 7. fejezetében olvashatjuk a 3. verstől a 6. Tessenek megfigyelni, milyen rendkívüli, váratlan megfogalmazások ezek. Vannak előadások, ahol emberek ezt teszik fel kérdésként, és én sokszor nyúlok ehhez a pár vershez, és múltkor is Szabolcs-Szatmárban jártam, és visszakérdezett rám egy idősebb hölgy, hogy azt mondja, ebből nem értek semmit sem. Hogy is van ez? Én nekem ilyen tapasztalatom nem volt az életben. Ebből én azt a következtetést vonom le, hogy az életben az az igazi keserűség, az a gyógyító keserűség, az a gyógyító szomorúság. Sokszor embereknek nem jut osztályrészül, mert az emberek hogyan akarnak élni? Kellemesen akarnak élni, könnyedén akarnak élni, és ami rossznak, keserűnek látszik, azt messzeívben ki akarják kerülni. A fájdalmat, a szenvedést minden ember nagyívben ki akarja kerülni, pedig nagyon sokszor az ember vágyott céljaihoz csak ezeken keresztül lehet eljutni. Így mondja bölcs Salamon, jobb a szomorúság a nevetésnél. Már megdöbbentő, nem? Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Hát már itt meg lehetne állni és erről az egy versről beszélni. Jobb a szomorúság a nevetésnél,
mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Kedves hallgatók, milyen életbeli tapasztalatot mond ki itt Salamond a Szentléleknek a megvilágosítására az azt mondja ki, hogy az emberi életben sokszor a szomorúság meg a keserűségek jobban előre viszik az életünket. A jólét, a kényelem, a kellemes érzésekre való törekvés sokszor elrontja az embereket. Az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Mondja az Pálapostól a Filippi belieknek, amikor arról beszél, hogy őnek is sok szomorúság van az életében, de azt mondja, nem panaszkodom a szomorúságokra, mert Isten mindig pontosan tudja, hogy az életünkben mennyi szomorúságot engedjen meg. Na, a Filippi levélben így mondja Pál apostol, szomorúságomra szomorúság nem jött. Isten mindig hagy azért időközöket. De azért enged meg Isten nem szeretem életkörülményeket, nehézségeket, mert tessenek megfigyelni, milyenek vagyunk mi emberek, hogyha nehéz helyzetben vagyunk, ha megaláznak bennünket, ha szomorúak vagyunk, ha keserűek vagyunk, sokkal komolyabban gondolkozunk, sokkal komolyabban vesszük az embertársainkat, szóval egy szóval jobbá lesz a szív. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vigasságnak házában. Hát ez meg mit akar jelenteni? Ez nagyon aktuális, nagyon időszerű vers. Tessenek megnézni, hogy ma is az emberek mire törekszenek. Az emberek többsége ma könnyed, kényelmes életre törekszik. Jól akarjuk érezni magunkat, nem? Mindig ezt halljuk, hogy jól érezted magad? Érezd jól magad. Jól akarjuk érezni magunkat. Néha az ember kicsit kötekedésből is, én azt szoktam mondani, például emberek eljönnek istentiszteletekre, és azt mondják, hogy itt olyan jól érzem magamat. És akkor azt mondom neki, hogy ha jól érzi magát, akkor nem volt még igazán istentiszteleten. Mert Pál apostol szintén a korintusiaknak fejtegeti az első korintusi levél 14. fejezetében, hogy az az igazi istentiszteleti tapasztalat és érzés, amikor valaki elmegy egy istentiszteletre, most a Biblia értelmű vett helyes istentiszteletről beszélek, ahol felhangzik a Biblia, felhangzanak bibliai történetek és kijelentések, és az ember találva érzi magát. Az ember úgy gondolja, úgy tapasztalja, mint hogyha egy történettel, mint egy kijelentéssel az Isten most szólt volna hozzám, és itt egy ilyen tízes találatot kaptam volna, most úgy pontosan látom, hogy mi a hiba az életemben. Hát ez nem jó érzés. Ez nem jó érzés. De ha jól akarjuk érezni magunkat az életben, minden örömhöz a szomorúságon keresztül vezet az út. Az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szíve. Szinte törvényszerű. A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak elméje a vigasságnak házában. Ki a bolond ember? Aki mindig jól akarja érezni magát. Akkor, aki mindig víg és örömteli akar lenni. Ó, jaj, hány bolond ember van a világon? Már ilyen értelemben. És hány vallás és hány egyház bolondítja úgy az érdeklődőket, hogy bolondokká akarja őket tenni, tudnék, hogy legyél feldobódva, mindig mosolyogjál, mindig nevetned kell, a lélek most száll téged meg. Ez az Istenhez való közelségnek a legnagyobb bizonyíték, hogyha mindig ragyog az arcod, és mosolyogsz, és kicsattanó kedvel megszégyenítted a többi embert, hogy micsoda buskomor donkióték élnek itt körülötted. Kedves hallgatók, ezt így mondja Salamon, a bolondoknak elméje a vigasság házában van. Az életben az igazi örömök, az életben az igazi vigalom mindig valami megértés, valami megpróbáltatás, valami tapasztalat után jut osztályrészünkül. Tehát tulajdonképpen az, amit az ezévi költőnk mond, ugye most ebben az évben nagyon sokat idézzük Arany Jánost, a könny nem éget már, de ragyog. A könny nem éget már, de ragyog. Először égetnie kell a könynek, hogy utána ragyogni tudjon. A könny nem éget már, de ragyog. Nagy költők, nagy gondolkozók ezt mindig is tudták. Hogy folytatja tovább Salamon? Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogy nem valaki hajlott.

tövisnek ropogása a fazék alatt. Ez is hiába valóság. Most hadd olvassam fel a 4 verset. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vigasságnak házában. Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondoknak éneklését, mert olyan a bolondoknak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt, ez is hiába valóság. Nem tudom tovább elemezni ezt a 4 verset, csak fölhívom a figyelmet arra, hogy a Bibliának nem csak a Prédikátor könyvében szólal meg ez a tanítás, máshol is. Például Pál apostol több levelet írt a korintusiaknak, 3-at, ebből 2 került bele a Bibliába. Az első levél rendkívüli módon szigorú és feddő levél. Mondom, ebben a 4. évben ez a téma, és ha valaki a mélyére akar nézni, hogy Pál apostol mit mondott a házasságban levő problémákról, a törvényszékek elé, ahogy mentek keresztények, hogy miért mennek oda, a lelkiismereti szabadságról, az öltözködésről, a fizurálról, stb. A kicsi és nagy kérdésekről, ami csak egy ember életben előfordul, nagyon kemény volt az első korintusi levél. És azt mondja a 2. korintusi levél 7. fejezetében, a 8. és 10. versben, hogy én magam is féltem, hogy hát ha a kelleténél jobban megszomorodtok és elcsüggettek. De én mégis megírtam ezt a levelet, mert én azt hittem, és azt reméltem, és most örül Pál apostol, mert hallotta a kedvező híreket az első levele nyomán, hogy Isten szerinti szomorúság lett bennetek. Hát ez is érdemes megjegyezni. Isten szerinti szomorúság. Aki önmagát látja a maga igaz állapotában, és lesújtó állapotában, de Isten soha nem lesújtóan közli velünk, hogy milyenek vagyunk, csak megmutatja az Isten, hogy milyenek vagyunk. A Biblián keresztül történetek sokaságával jönnek a 10-es találatok, hogy itt is rólam van szó, itt is rólam van szó. Hogy Kierkegaard, a híres dán bölcselő mondta, ha valaki úgy olvassa a Szentírást, mint a szerelmes levelet, hogy 5-10-szer elolvassa a szerelmes, hogy mit is ír az neki, aki őt szereti. Azt mondja Kierkegaard, hát az Isten nem szereti jobban az embert, mint bárki más ember őt. Hát az Isten szerelmes levelet írt az embernek, és hogyha az ember 5-10-szer elolvassa ezt a levelet, akkor kicsap belőle az Isten szeretete, de az Isten szeretete soha nincs igazságosság nélkül. Az Isten, amikor szeret, mindig igazságos. És ezért megszomorodik az ember, amikor látja az ember, hogy ilyen vagyok, így, ahogy az Isten bemutatja, ilyen vagyok, de amiután a könny égetett, a könny nem éget már, de ragyog, hogy mondja Arany János. És így tud megváltozni az ember. Tehát ezt jegyezzük meg, hogy tulajdonképpen az emberi életben, aki igaz örömökre vágyik, az ne szakítsa szét a lelkiismeretet és az értelmet az érzésektől. Ez a mai emberek nagy problémája. Az emberek érzésekben akarnak élni, és élnek már nem érzésekben, már hangulatokban élnek, meg futó benyomásokban. Idáig korcsosult az élet. Aki azonban a lelkiismeretére hallgat, az értelmére hallgat, aki hitben látja az életét úgy, hogy az Isten mondja, annak is lesznek érzései, először rossz érzései önmagáról, meg a rosszról, de utána az Isten ezeket a rossz érzéseket a helyes döntéseink nyomán meg tudja változtatni. Jó érzésekre akarunk törekedni, jól akarjuk érezni magunkat, éljünk a lelkiismeretünk szerint. Éljünk az értelmi meggyőződésünk szerint, és egy idő után majd nagyon jól fogjuk érezni magunkat, tudnik azonosak leszünk azzal, amivé válni akarunk a legjobb szándékunk szerint. És még egy igét írtam fel a táblára, Mózes 2. könyve 12. fejezet 8. verse, ami a Páska elrendeléséből való, hogy Isten egy nagyon szemléletes eszközzel is szerette volna bemutatni, hogy a keserűség mennyire fontos az életben. Aki ismeri a Páska, vagy hát magyarul húsvétnak a szertartását, tudja jól, hogy a Páska bárány, tehát a húsvéti bárány mivel kellett elfogyasztani. Hát ilyen kovásztalan kenyérrel is, de a kovásztalan kenyér mellett még valamivel, keserű füvekkel. Keserű füvekkel. Isten miért mondta azt, hogy keserű füvekkel fogyasszák el a páskabárányt? Mert az, hogy valaki értem az életét adta, hogy az Istennek meg kellett halni az emberért. Hát ez mondjuk a, hogy mondjam, ez világít leginkább rá, hogy hova jutottunk mi emberek, hogy mi az Istent is megöltük, amikor eljött erre a földre. Amikor levágták a páskabárányt, és meg kellett sütni, és a húsát el kellett fogyasztani, Isten nem véletlenül mondta, hogy az keserű salátával, keserű füvekkel egyétek,

mert a legnagyobb keserűség az Isten halála, a megváltó halála, Krisztus halála. De aki ezt a keserűséget átéli, az fogja látni, hogy milyen iszonyatos a bűn, és mennyire nem jó a bűnben tovább élni. És abból az emberből lesz jobb ember. Arra lehet elmondani Salamon szavaival, hogy az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Nos, hát én azért említem ezt önöknek, mert Annának is ez volt a tapasztalata. Anna kiöntötte a keserűségét az Isten előtt. Anna elment Sílóba, és letérdelt az Isten elé, teljesen nyilvánvaló, hogy ő nem akkor térdelt le egyszer és kétszer, hanem ő komoly hívő asszony volt, de amikor elment ezekre a vallásos cselekményekre, ott nem a külsőségekkel foglalkozott, hanem azzal, amiért az Isten a templomot építeni és emelni tanította, tehát Anna letérdelt, és imádkozott az Istenhez, fel is jegyzi Sámuel könyve, hogy nem hangosan imádkozott, de az ajka mozgott. És ezért a főpap, aki ott ült, és rálátott az emberekre, rögtön kiszúrta ezt az asszonyt, hogy hosszú ideig ott van a templomban és imádkozik, de csak az ajka mozog, és ezért úgy gondolta a főpap, hogy ez az asszony részeg. Hát itt is hadd álljak meg egy röpke pillanatra. Miért gondolta azt Éli, Izrael főpapja, hogy ez az asszony részeg? Hát ez körülbelül fényt vett arra, hogy milyen vallási állapotok voltak abban az időben. Ez fényt vett arra, hogy milyen vallási állapotok voltak abban az időben. Isten a szeszfogyasztást az egész nép számára nem tiltotta meg. Tudnék, ugye erről már többet beszéltem önöknek a kelleténél is, hiába megtiltani a nagy tömegeknek a szeszfogyasztást, úgyis inni fognak. Isten azonban megtiltotta a prófétáknak, a nazíreusoknak, akik az életüket Istennek szentelték, és a papoknak szolgálatuk idejére, hogy ne fogyasszanak szeszes italt, hogy különbséget tudjanak tenni az igaz és az igazságtalan, a tisztátalan és a tiszta között. Ez a rendelkezésben van Mózes 3. könyve 10. fejezetében, onnan mindenki elolvashatja, Mózes 3. könyve 10. fejezetében. A század elején egy református lelkész nagyszerű kis könyvet írt, vannak benne hibák, persze minden emberi műben vannak hibák, de Harsányi Sándornak a Legyetek józanok, a Borszó a Bibliában című kis könyvecskét mindenkinek ajánlom figyelmébe. Ő szépen leírja azt, hogy a Biblia nem ajánlja a szeszfogyasztást, mert hiszen mindaz, ami elveszi az embernek a legértékesebb részét, az értelmét, ami megöli az agysejteket és regenerálódni ezek nem tudnak, azt a Biblia nem ajánlja. Isten nem teremtett bort és szeszes italt. Ugye Noé az özönvíz után jutott ennek a, hogy mondjam, felfedezésére, és innen indul el az emberiség egyik leggyászosabb történelme, az alkoholizmusnak a történelme. De milyen vallási állapotok voltak akkor, amikor emberekre egy főpap úgy gondolt, hogy részeg. Hát ezek szerint a vallási cselekmények közben, a vallásosság közben a részegséget megtűrték, és ez általános volt. Megint nem akarok aktualizálni. Én is János vagyok, sok János van egy évben, de a karácsony utáni János napján Magyarországnak több száz helyén megáldják az alkoholt. Így mondják, hogy Szent János napi áldással. Ott vannak a borok, szeszes italok, és állítólag Isten nevében áldást mondanak rá, hogy végezze el dicsőséges útját az alkohol. Ezt el is végzi. El is végzi. Anna nem volt részeg, de hogy neki magyarázkodnia kellett. Neki el kellett mondani a főpapnak, hogy itt nem részegségről van szó, hanem keserűségről van szó. Szóval nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Én sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Hát ez ilyen ritka volt. Izrael főpapja ilyet nem látott. Kedves hallgatók, itt már térünk a következő harmadik nagy témánkra, hogy milyen mélyre süllyedt a vallásosság ebben az időben. Milyen mélyre süllyedt a vallásosság. Ha emberek igazán imádkoztak, azt a főpap nem imádságnak látta, hanem részegségnek. Ha emberek ott voltak az Isten előtt, és kiöntötték a szívüket, azt Éli nem a legmélyebb emberi tiszteletadásnak vette, ami az imádság, hanem úgy tekintett, hogy ezeknek az embereknek elment az eszük. Ugye nagyon érzékeltet itt a Szentírás, hogy a vallásosság rendkívüli mélyrepülésben volt. Megint nem akarok aktualizálni, mint ma.
Na akkor menjünk a harmadik kérdésünkre. Miért volt ilyen a vallásosság? Az emberiség történelmében, és ugyanezt látjuk ebben a kis történetben is, minek köszönhető az, hogyha a vallásosság olyan nagyon mély állapotban van, és az embereknek el is veszi a kedvüket, mert azt látják, hogy a vallás tulajdonképpen az csak egy képmutatás. Ha csak az ember, bizonyos embereknek formákhoz való ragaszkodása és képmutatása. Erre a kérdésre megtaláljuk a választ a felidézett, ugye az első három fejezetet vesszük ma este, a felidézett részünkben a második fejezet 12. versében. Ez a Bibliának egyik legmegrendítőbb verse. Éli fiai azonban a Béliál fiai voltak, és nem ismerték az Urat. Még egyszer olvasom. 1 Sámuel 2.12. Az Éli fiai azonban a Béliál fiai voltak, nem ismerték az Urat. Mi az, hogy Béliál? A Bibliában az ördögnek, sátánnak több neve van. Egyik ilyen neve, hogy Béliál. Más neve is van, például ilyesmi, hogy a legyek ura, és egyéb más, ugye a Baal-Zebub, ez annyit jelent, hogy a legyek ura. Ugye a környező népeknek az Isten neveit átvették az izraeliták, mint ördögneveket, ez igaz is. Éppen az első korintusi levél 10. fejezet 20. versében mondja a Szentírás, akik a bálványoknak áldoznak, az ördögöknek áldoznak. Ennyi a Biblia véleménye a Biblián kívüli vallásokról. Egy nagyon súlyos vélemény. Akik a bálványoknak áldoznak, az ördögöknek áldoznak. És így mondja ez Sámuel, ugye az, a később általa megírt könyvben, az Éli fiai azonban a Béliál fiai voltak, nem ismerték az Urat. Kicsit megakad a lélegzetünk. Papok, vallási vezetők nem ismerték az Istent, és az ördög gyermekei voltak. Kedves hallgatók, ez van megírva a Bibliában. A történetünk 3200 éves. 3200 éves. Semmi új nincs a nap alatt, mondja bölcs Salamon. Az ördög nagyon támadja az embert azért, hogy az ember jó akar lenni. Az ördög támadja az embert, mint ordító oroszlán, mondja Péter apostol. Támadja az embert erőszakkal. A sok vérontás, a háborúk, a kegyetlenségek mind az ördögtől származnak. De a Biblia felhívja a figyelmünket, megint csak a második korintusi levélre hivatkozom, akkor Pál apostol azt mondja, de az ördög beöltözik világosság angyalának is. Nem csak a durvaság jön az ördögtől, hanem az ámítás. A sokkal megfoghatatlanabb ravasság és csalás is az ördögtől jön, és a vallások leple alatt az ördög sokkal több gonoszságot megtett a történelemben, mint bármi más területen. Ezért halhatatlan Luther Mártonnak az a mondása, amit úgy gondolom, hogy egy keresztény ember fejből kell, hogy tudjon, akkor Luther egy ízben azt mondta, hogy az egyházaknak a legkisebb eltávolodása az evangéliumtól sokkal súlyosabb vétek, mint a politikai hatalmaknak a legnagyobb gonossága. Az egyháznak a legkisebb eltávolodása az evangéliumtól sokkal súlyosabb vétek, mint a politikai hatalmaknak a gonossága. Mert a politikai hatalmak jönnek és mennek, emberek lenézik, bírálják, félredobják ezeket, de a vallási hatalom az évszázadokig, mit évszázadokig, évezredekig kitart, és az emberek tisztelik azt, hogy egy valaki lelkész, tisztelik azt, hogy valaki pap, és közben pedig elnéznek neki olyan dolgokat, amelyeket egy egyszerű embernél már régóta beszéd tárgyává tettek volna. Igazán nem akarok rossz dolgokat mondani, név nélkül mondom, Magyarország egy távoli falvában voltam, meghívtak előadásokat tartani, és abban a kis faluban ott laktam 3-4 napig. Megismertem annak a községnek egy kicsit az életét. Éppen akkor pár hónappal azelőtt egy nagyon nagy botrány zajlódott le a faluban, bejöttek ezek a játékautomaták, és az egyik lelkész, mondom, nem mondom, hogy melyik felekezett lelkésze, nagyon rászokott a játékautomatákra. És az embereknek az adományait, kiknek adják az embereknek az emberek az adományaikat, amikor Isten tiszteletre járnak? Hát Istennek. Szóval az emberek adományait a játékautomatákba csúsztatta.
Annyira tönkre ment tőle az édesanyja, a saját édesanyja, tudni hiába akarta megfékezni a fiát, aztán játékautomata mellett még más játékok is voltak az életében, meg alkohol, meg a többi. Egy szó mint száz, az édesanyja fölment a lelkész laknak a padlására és felakasztotta magát. Igen, ám de ezt nem vette észre a fia. Eltelt egy nap, két nap, annyira a játékautomatákhoz vonzódott, nem is kereste az anyját. Amikor már harmadik, negyedik napot a szomszédok meg több száz méter távolságban az emberek mondták, hogy ilyen szag nem volt a falunkban. És kezdtek az emberek súgni, búgni, hogy mi lehet, hát őt látjuk a játékautomatáknál, de a szegény édesanyja, aki annyit imádkozott ért, és annyira szerette a fiát, hogy sehol nincs, hát ő szokott jönni, bevásárolni, milyen is sehol nincs. Hát akkor 4-5 nap után az emberek fölfedezték, hogy mi történt, és leemelték onnan a szerencsétlen asszonyt, és aztán eltemették. És mondom, néhány hónappal ezután voltam ott a faluban, és hát úgy mindig érdeklődni szoktam a falu életéről, és mondták, hogy a fiú már ott van újra a játékautomatáknál. És mondták azt is az emberek, hogy nem merünk szólni, mert hát ő más ember. És hogy kicsúszott a számon, hogyha ezt mondjuk ott egy hajléktalan tette volna, vagy esetleg egy bűnöző tette volna, hát az hogy kipellengérezték volna, pedig abban a faluban kinek volt nagyobb a felelőssége. És az emberek szépen fátyolt borítottak az egészre, és úgy gondolták az emberek, hogy 3 napig tart minden csoda, utána úgyis elfelejtjük, és minden ment a maga szép kerékvágásában. Az emberek adták továbbra is az egyházi adományokat, azok ismét belementek a játékautomatákba, és folyt tovább az élet, mintha mi sem történt volna, mint egy gogol elbeszélés végén, amikor azt mondja az Orr című elbeszélése végén gogol, hát sok minden érdekes dolgok megtörténnek ebben a nagy Oroszországban, megtörténnek, aztán el is múlnak. Kedves hallgatók, azért mondtam el ezt a fájdalmas történetet, mert a Biblia ezeket nem kendőzi el. Az Éli főpap fiai, Hofni és Fineás, nevüket is tudjuk, a Béliál fiai voltak, az ördög gyermekei voltak. Ezekről a gyerekekről most nem olvasom fel, csak elmondom önöknek, 2 dolgot jegyez meg itt Sámuel könyve első könyvének az első 3 fejezete. Egyrészt kapzsiak voltak, másrészt érzékiek voltak. A papoknak jutott bizonyos osztályrész nem az áldozati húsokból, hanem a hála és az ételáldozatokból, bizonyos dolgok elvégzése után. Ők oda mentek, szerkesztettek ilyen háromágú villát, és az emberek, amikor elvégezték az áldozatot, ők belebökték a villát a legjobb részekbe, és akár akarta valaki, akár nem, ellopták az emberektől azt a részt, hogy ők kereskedjenek vele, vagy pénzt szereznek vele, nem tudni miért, minden esetre emberek mentek Sílóba, hogy a bánatukat elmondják a bűneik miatt, hogy meg akarjanak változni, az életnek a legszentebb cselekménye, hogyha egy ember meg akar változni. Nem tudom, hogy ki hogy néz az élet bizonyos dolgaira, de hogyha egy ember meg akar változni, jobb akar lenni, és elmentek ezek az izraeliták, hogy Isten előtt letérdeljenek, rátették a kezüket a bárányra, és azt mondták, hogy én ki akarom vetni a bűneimet, és de hát meg kell ölnöm ezt a bárányt, mert a bűneimért valakinek a büntetést el kell szenvedni, és a saját kezükkel megölték ezt a bárányt. És utána a hála áldozatnál jöttek ezek a papi emberek, és elkezdtek ott a húsokba belebökni, hogy ők a nagyobb részt hazavihessék, és pénzért elárulják, és nagy pénz üsse a margukat. Tehát tessenek meggondolni, azért mondom, hogy gondoljuk ezt meg, mert sokan fölteszik a kérdést, hogy Jézus miért űzte ki a kufárokat a templomból 1200 évvel ezután. Hát éppen ezért, mert fölháborító. Fölháborító, hogyha valaki az emberek megjobbulni vágyásából csinál pénzkérdést, és nyerészkedni akar azon, hogy emberek jönnek és egy bizonyos vallási szertartást elvégeznek, de ez nekik nem volt elég. Amikor látták, hogy ott jönnek fiatal hölgyek is, meg szolgálnak ott a sátor nyilásánál fiatal hölgyek is, hát akkor megkívánták ezeket a hölgyeket, és a Biblia így mondja, hogy ezeket a hölgyeket magukévá tették. Tehát tulajdonképpen akkor az emberek hogy néztek a vallásra? Hogy néztek az emberek a vallásra, amikor azt látták, hogy a papok
pénzszerzéssel foglalkoznak, és az érzéki kívánságai kielégítésével. Az emberek megutálták a vallást. És kedves hallgatók, a történelemben ez mindig így van. Az emberek általában azért utálják meg a vallást, mert egy vallásnak a leghivatottabb képviselői járnak elől a legrosszabb példaadásával, és akkor a nagy tömegek, akik nem járnak utána úgy a dolgoknak, hanem úgy visszaborzadnak, és azt mondják, hogy nekik szabad, ők ilyenek, és sarkon fordulnak, és ott hagyják az egészet. Sajnos az ember elköveti ezt a hibát, hogy emberekért, az emberi eszközöknek a rossz életpéldájáért azt mondja, hogy nincs is Isten. De Isten ezt kétszeresen számon fogja kérni majd azoktól az emberektől, akik ezt csinálták, sőt, a történetet, ha valaki elolvassa, akkor látni fogja azt is, hogy Isten nem csak ettől a két fiútól kérte számon, meg is halt ez a két fiú nagyon gyorsan, hanem számon kérte az apjuktól is. Az apjuk Éli, Izrael főpapja, rendes ember volt, becsületes ember volt. Látni fogjuk az utolsó mozzanatunknál, hogy mennyire szerette Sámuelt, és mennyire hitt az Istenben, de Élinek volt egy nagyon súlyos jellemhibája. És ez a súlyos jellemhiba mindannyiunkat fenyeget, az engedékenység. Az a jellemhiba, ami nagyon elterjedt az emberi világban, hogy úgy ráhagyjuk a dolgokat, menjenek a dolgok úgy, ahogy mennek. Éli is hírt kapott arról, hogy a fiai mit csinálnak, és hagyta őket évekig, évtizedekig, és felolvasom önöknek a második fejezet 22. versétől megint a Bibliának egyik legmegrendítőbb része, hogy amikor már tűrhetetlen volt a dolog, amikor már mindenki erről beszélt az országban, amikor már mindenki undorodott a vallástól. Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit a fiai cselekedtek egész Izraellel, hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátorának nyílás előtt szolgálnak. Mondta azért nékik, miért cselekeztek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, amelyet hallok, vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha az ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne érette közben járó? De a fiai nem hallgattak atyjuk szavára, mert az Úr meg akarta őket ölni. A gyermek Sámuel pedig folytonosan növekedett és kedves volt mind az Úr, mind az emberek előtt. Két dolgot emelek ki ebből a rövid részedből. Az egyik, ha önök meghallják azt, hogy az egész környezetük már arról beszél, hogy milyenek a gyerekeik. Mert lehet azt mondani, hogy hát ez az apa nem járt kopó módjára a gyerekei után, hát van ilyen helyzet, hogy egy apa a legutolsó, aki megtudja, hogy mit csinálnak a gyerekei. Van ilyen. Tehát én azt nem mondom, hogy egy apának kell legelőször megtudni, hogy mit csinál a gyereke. De amikor megtudja egy apa, akkor mit kellene mondania? Mit kellett volna Élinek mondani? Ezt kellett volna mondani, hogy miért cselekeztek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket, mind az egész, ne tegyétek, fia, így kellett volna. Elnézést, egy kicsit karikírozom, de hát ez körülbelül ez volt. Amikor valaki meghallja, hogy égbe kiáltó dolgokat csinálnak a gyerekei, és már mindenki erről beszél, és mindenki ezen botránkozik meg, mit kellett volna Élinek csinálni? Élinek bár apjuk volt, Hofninak és Finásnak, bár ezek papi funkciót láttak el, rögtön le kellett volna váltani a papi tisztségről. Ez lett volna a legkevesebb, a legelső dolog. Ehelyett ezt mondani felnőtt gyerekeknek, hogy mit csináltok, hát már mindenki erről beszél. Szóval engedékeny volt. Az engedékenységnek nagy a skálája. Az engedékenységnek nem csak az tartozik ebbe bele, amikor valaki mindent elnéz, hanem amikor valaki nem lép fel határozottan. Ennek a könyvnek én nagyon sokat köszönhetek. Ebben a könyvben sok olyan mondat van, amit kívülről tudok, mint a Bibliának egyes mondatai. A következő mondatot hadd idézzem fel, így szól a szerző. Az olyan bűnökért, amelyeket a fellépésünkkel megelőzhettünk volna, de mégsem léptünk fel ellenük, és nem előztük meg őket, az ilyen bűnökért Isten majd úgy von bennünket számadásra, mintha mi magunk követtük volna el őket. És ez egy nagy mondat. Ha valaki látja azt a családjában, meg a környezetében, hogy égbe kiáltó
gazságok vannak. És szólni kellene. És beszélni, és fellépni. Pedig hány magyar ember tudja a Babicsnak a híres versorát, ugye a Jónás könyvéből, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma. Hát nem csak egyszerűen cinkos, hanem vétkesebb a vétkesnél. Igaz az a mondás, hogy a világunk nem csak azért van ilyen helyzetben, amilyenben van, mert sok a gonosz ember, hanem nagyon igaz az a mondás, ami azt állítja, hanem azért is ilyen helyzetben van a világunk, mert nem csak, hogy sok a gonosz ember, sok a félénk és gyáva igaz ember, aki nagyon is jól látja a dolgokat, mégsem meri felemelni a szavát. Ha a Bibliát végigolvastuk, és eljutunk az utolsó fejezetekhez, akkor meglepődve találkozunk a Jelenések könyve 21. fejezetében a következő verssel. 7. és 8. vers. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz én nékem. A gyáváknak pedig, ezzel kezdi a sort, a gyáváknak pedig, és a hitetleneknek, utálatosoknak, gyilkosoknak, paráznáknak, bűbájosoknak, bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Itt jegyzem meg, hogy tűzzel és kénkővel égő tó, ez jelkép nyilván, rögtön mondja utána, második halál. Nem kaphat életet az az ember, mi az első a felsorolásban? A gyáva. A gyáva. Tudunk olyan megrendítő történetről, amikor maga Isten fáradozott egy emberért, ott volt előtte, órákon át küzdött érte, de az illető gyáva volt. Elemeztük a tavaly előtti előadás sorozatunknak egyik legmegrázóbb témája volt Pilátus esete, mindent látott Pilátus, gyáva volt. Gyáva volt. Éli is mindent látott, és ezt mondta az Isten színe előtt, gyáva volt, el is veszett, Éli a gyerekei együtt elveszett, és az ország is soha nem látott mélységbe zuhant alá. Kedves hallgatók, mielőtt rátérnék az utolsó nagy témakörre, és levetítenék néhány kockát, itt álljunk meg egy pillanatra, mert ahogy említettem, előre nem számoltam ezt ki, hogy ebben az évben milyen költőkről beszélek, mert hát végül is nagyon szeretek költőkről beszélni, de hát úgy hozza ez a sorozatunk, hogy itt csak Arany János fog porondon maradni. Eddig Arany János négy sorosait idéztük, Arany Jánosnak a Széchenyi ódáját, Arany Jánosnak egy balladáját, és most is hadd idézzem Arany Jánosnak egy balladáját. Arany Jánosnak az életének egyik legnagyobb kérdése ez volt, miért züllik el egy országnak a vezetése, politikai és egyházi vezetése, és ez az elzüllés, mint egy maga után vonja a mélybe az egész nemzetnek az elzüllését és lehanyatlását. Ugye például a Toldi is ezen alapul. Főleg a Toldi estéje. Ugye a Toldi estéjének a híres nagy beszélgetése a király, Nagy Lajos király és az öreg Toldi között, hogy most fejlődni, amit a világ fejlődésnek tart, de hát ez erkölcstelenség. Amit fejlődésnek tartottak, az általában az erkölcsi értékek fellazítása, vagy ragaszkodni az erkölcshöz, de akkor mondjuk nem élhetünk olyan jól, de hát mégiscsak fontosabb dolog erkölcsösen élni, mint jól élni, vagy kényelmesen élni. Ez volt Arany János egész költészetének a nagy kérdése. Erről írta például a Honnan, Hova című hatalmas versét. De hát most ne menjek messzire, rövid időnk van, hogy valamit is az előadásunkba betegyünk, újra egy balladához nyúlok. Ugye 1877-ben avatják fel, hogy is mondja Arany a versében, hogy a komoly hit avatja fel, a komoly hit. És ugye vidám szóval körmenet, komoly hit és körmenet avatta fel, és nyerte a szűz Szent Margit nevet, ugye a Margit hidat. És Arany János, aki hát különösen sokat játszott Petőfi Shakespeare darabokban, Petőfivel együtt, és fordított is Shakespeare-t, és a víziókhoz is volt affinitása, megírja az egyik legnagyobb balladáját, a hídavatást, amelynek a középpontjában újra ez van, mint ez a témánk, ez a harmadik témánk, hogyha egy ország eltorzul, ha egy ország központja eltorzul, és a nagyvárosok az eltorzulásnak a székhelyei. Ugye a Biblia Bábeltől indítja a sort, hogy nagyvárosok, ország központja, itt is Síló, nem ezek a kis vidéki helyek torzultak el,
itt az ország központja Síló, később majd Jeruzsálem. Azt mondja később majd Jeremiás próféta, hogy a jeruzsálemi hamis profétáktól ment ki az egész istentelenség a földre. Tehát ennyire el tudott torzulni a Biblia szerint. Egy központ, egy főváros a maga politikai, vallási vezető szerepével együtt meleg ágya lett a bűnnek, és Arany Jánosnak a víziója bekapcsol. Ugye megy valaki haza a vesztett kártyaparti után egy fiatalember, és lenéz ugye az újonnan felavatott hídról, és akkor látja, hogy a nagyváros tömegei szinte jönnek, és mindenki megy alá a mélybe. Ez egy valódi nagy vízió, amit mondjuk az orosz irodalomban Tolstoj vagy Dosztojevszki, és főleg előttük Gogol tudott megcsinálni, akik ugyanebben a korban élve látták, hogy a modern tömegkultúra, a modern nagyvárosok, azok viszik lefelé az embereket, de hogy a vallás nevében is viszik lefelé az embereket. Hát gondoljanak persze Aranynak a János Papországa című versére. Aranynak a János Papországa című versére. Aranynak az úgynevezett antiklerikális verseire, most nem divat antiklerikalizmusról beszélni, de minden esetre a történelem arra tanít meg bennünket, hogy a vallás nevében nagyon sok gonoszságot megtettek. És most itt álljunk meg egy pillanatra, és hallgassuk meg a magyar nyelvnek egyik legnagyobb művészét és az ő vízióját, egy józan embernek, egy alapvetően vidéki beállítottságú embernek, ugye Nagy Szalonta után Geszt, ahol nevelte a Tisza család Domokos nevű sarját, elolvasandó a Domokos napra című verse, amit gyerekkoromtól fogva tartok az emlékezetemben az általános iskolánkban a tablókon, nagyon sok tablónkon ez a kiírás volt, nemes önbizalom, de ne az önhittség, rugói lelkedet nagy célra feszítség, s a legnagyobb cél pedig e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Micsoda hatalmas négy sor ez a Domokos napra. Ugye pár évig a vesztett szabadságharc után ott bujdosott, ugye a mai Békés megye legtávolabbi Zúgában van ez a Geszt. Aztán utána elment Nagykőrösre, világ életében szerette a csendet, a nyugalmat, a kevés emberrel való kapcsolattartás, vidéki ember volt Arany, az akadémia főtitkári székében érezte magát a legmagányosabbnak, meg itt Budapesten. Mindig menekült innen, állandóan ment a gyerekeihez, az unokához, a családtagokhoz, és ebben a vízióban szinte az egész Arany János benne van. Persze a többi ballada közül is idézhettem volna a Mátyás anyját, az ötödik Lászlót, stb. De hát minden előadáshoz egy vers tartozhat csak. Sinkovics Imre mondja el a verset.

0: hídavatás. Szólt a fiú, kettő vagy semmi, és kártya perdül, kártya mén. Bedobta. Késő visszavenni. Ez az utolsó tétemény, egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Tét elveszett. Ő vándorútnak most már remény nélkül magán indul a késő éjszakán. Előtte a folyam, az új híd. Még rajta zászlók lengenek, ma szentelé föl a komoly hit, s vidám zenével körmenet, nyeré szűz Szent Margit nevet. Halad középig, hova záros kapcsát ereszték mesteri, éjfélt is a négy parti város tornyában sorra elveri, len csillagok százezeri. S amint az óra csengve bongva kivéknyan üt ki vastagon, ő néz a visszás csillagokba, kél egy-egy árnyék a habon. Ősz, gyermek, ifjú, hajadon. Elébb csak a fejnő ki állig, s körülforog kíváncsian. Majd az egész termet kiválik, s újonganak mindannyian. Új híd, avatni mind, vigan! Gyerünk, kikezdje a galambpár! Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már. Egymásé a halál után, s buknak, mint egykor igazán. Taps várja. Most a millióson van a sor, bátran öregem. Ha megszökött minden adósom, így szökni tisztesebb nekem, s elsímul a víz tükrelem. Hivatlanul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik, én a kvaternót elszalasztám, én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. Kört körre hány a barna hullám, amint letűnnek itt vagy ott, jön egy fiú. Én most tanulám az elsőt, pénzem elfogyott, nem adtak. Ugrom hát nagyot, egy tisztes agg fehér szakállal lassan a hídra váncolog. Hordozta ez, míg bírta vállal a létet, mégis nyomorog. Fogad benyílt örvénytorok, unalmas arc félig kifestve, egy úrinő lomhány kikel. Á, kínos élet! Reggel estve öltözni és vetkezni kell, ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal egy dút férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond, enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleont, a többi sugdos, a bolond. Szurtos fiú ennek nyakába hátul röhögve ott terem, s ketten repülnek a Dunába. Lábszíjra várt a mesterem, no várjon, míg megkérlelem. Én dús vagyok, kiált egy másik, s élvezni többé nem tudom. Én hűvalék a készfogásig, s elvette Alfred a hugom, eltűnnek mind a jártuton. Párbajban ezt én így fogadtam, menj hát elül, sötét golyó! Én a szemérmet félrehagytam, és íme az lőn bosszuló. Most vőlegényem a folyó. Így, s már nem egyenként, seregben, cikázva, némán ugranak, mint röpke hal a tengerekben, vagy mint csoportos madarak, föl-föl röppenve szállanak. Óriás szemekben hull le zápor, lent táncol óriás buborék, félkörben az öngyilkos tábor zúg fel s le, mint malomkerék. A Duna győzi, s adja még! Nézd a fiú, nem látja többé, elméje bódult, szeme vak, de amint sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad, s nincs ellenállása viharnak, széttörnie varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak. Mire az óra? Egyetüt. Üres a híd. Csend minden.
1: Köszönöm szépen, kis mai korba való átjövés, amiután lépjünk vissza az utolsó mozzanat erejéig Sámuel életébe. Azt mondtam, hogy két dolgot emelek ki. A második dolog, amit szeretnék kiemelni, a 26. vers. A gyermek Sámuel pedig folytonosan növekedett, és kedves volt mind az Úr, mind az emberek előtt. Az ember szíve összeszorul. Egy asszony vidékről fölhozta ezt a gyereket. Éli főpap gondjaira bízta. Ki volt ez az Éli? Egy engedékeny ember. A fiait hagyta, hogy megbotránkoztassák az egész népet. A fiai, amit csináltak Sílóban, és hogy az emberek viselkedtek, hogy az ember szíve összeszorul, ez a Sámuel milyen világba jutott. És mégis azért szép a történetünk befejezése, mert elmondja nekünk, hogy a leggonoszabb és a legvisszataszítóbb világban is az ember megtarthatja magát tisztán. Az emberi jellem a legnagyobb hatalom. Az ember ellen föllázadhat a fél világ, látja a rossz mintákat, látja egy országnak a lesüllyedését, de egy ember a gyerekkorától fogva igaz, tiszta jellemet akar növeszteni. A jellem a legnagyobb hatalom. Különben azért is mondtam erre a könyvre, hogy nagyon sokat kaptam tőle, mert ez a könyv, a teremtéstől Dávid király koráig nézi át a Bibliát, tele van az emberi jellem építés törvényszerűségeivel. Rámutat arra, hogy Noé is hogyan lehetett tiszta jellem egy teljesen eltorzult világ kellős közepén. És itt is rámutat arra, hogy Sámuel hogyan lehetett tiszta ember egy teljesen eltorzult világ kellős közepén. A történetünk befejező harmadik fejezetéből az első verstől olvasom. És a gyermek Sámuel szolgált az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdtek, hogy látni sem tudott, és az Isten szövét neke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt, ugye a frigyláda, szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felelt, imhol vagyok. És Élihez szaladt, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig, már mint Éli felelt, nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elment azért, és lefeküdött. És szólította az Úr ismét, Sámuel. Sámuel pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak igéje. És szólította az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mondta azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elment azért Sámuel, és lefeküdött az ő helyére, akkor eljövén az Úr odaállott és szólította, mint annak előtte, Sámuel, Sámuel, és mondta Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád. És mondta az Úr Sámuelnek, íme én oly dolgot cselekszem Izraelben, melyet valakik hallanak, mind a két fülük megcsendül bele. Azon a napon véghez viszem Élin mindazt, amit kijelentettem háza ellen, megkezdem és elvégezem. Mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként tették utálatossá magukat az ő fiai, és nem akadályozta meg őket. Annak okáért megesküdtem az Éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el Éli házának álnoksága, sem véres áldozattal, sem ételáldozattal. Aludt azért Sámuel mind reggelig, és akkor kinyitotta az Úr házának ajtajait. És Sámuel nem merte megjelenteni Élinek a látomást. Szólította azért Éli Sámuelt, és mondta, fiam Sámuel, ő pedig felelt, imhol vagyok. És mondta, mi az a dolog, melyet mondott néked az Úr? El ne titkold előlem. Úgy cselekedjék veled az Isten most és ezután is, ha te valamit elhallgatsz előttem mindabból, amit mondott néked. Megmondott azért Sámuel néki mindent, és semmit sem hallgatott elő előtte. Ő pedig mondta, ő az Úr, cselekedjék ő úgy, amint néki jónak tetszik. Sámuel pedig fölnevelkedett, és az Úr volt ő vele, és semmit az ő igéiből a földre nem hagyott esni. És megtudta egész Izrael Dántól Bersebáig, hogy Sámuel az Úr prófétájául rendeltetett. És az Úr kezdett ismét megjelenni Sílóban, mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Sílóban, az Úrnak beszéde által. Idáig tart a kiválasztott történetünk. Isten nem közölte akaratát a főpappal, közölte akaratát egy gyerekkel. Ezzel a válasszal szeretném az eddigi sok-sok kérdést megválaszolni. Ugye említettem önöknek az előadás elején, sok ember felteszi a kérdést, miért tűri az Isten, hogy az emberek ilyen házasságokban éljenek? Miért tűri az Isten, hogy ilyen nagy szomorúság és keserűség jöjjön rá az embereken? Miért tűri az Isten, hogy a saját egyháza nevében, vagy egyházak nevében visszaéljenek az ő nevével? Hát az Isten azért tűri, mert nem akarja, hogy bárki is elveszten. Isten mindenkiért küzd. Isten küzdött Hofniért, Fínásért, Éliért, és az Isten, amikor az események odáig vezettek, akkor megmutatta, hogy létezik, de nem a főpapnak mutatta meg magát, hanem a gyermek Sámuelnek. És a gyermek Sámuelnek előre megmondta a jövőt. Egy kis gyermekre bízta a proféciát. És mennyire világosan, mennyire egyértelműen megmondta, hogy az álnokság miatt, melyet jól tudott, ezért veszítem el Élit, hogy utálatossá teszik magukat az ő fiai, és nem akadályozza meg őket, és ezért fogja megtenni. És később, ha valaki elolvassa a filiszteusokkal való küzdelmet, a Fridládának az elrablását, Éli fiainak a csatában való elhullását, Éli, ahogy szembesül az egész dologgal, és hát egy nagy testű, idős ember volt, tehetetlen volt, hátravágódik a székében, és szörnyet hal. Hát ezt már én nem tettem bele, mert a Biblia legszebb történeteiből ez a sorozatunknak címe, ez valami vérfagylaló és félelmetes dolog. Az emberi életben a következmények mindig beéllelődnek. Isten ezt előre megjelentette egy gyerek számára, és ebből a gyerekből, Sámuelből lett az Izrael népének egyik legnagyobb prófétája. Sajnos a képzőművészet történetében Sámuel szinte alig ábrázolják. Még a keleti művészet, az ortodox művészet igen, a nyugati művészetben nagyon kevés az ábrázolás. Ezért ezt a történetet azzal fejezném be, hogy akik talán eddig nem tudtak itt lenni, az eddigi első három előadáson röviden összefoglalnám azt az időszakot, a helyszíneket, a történeteket, ahogy idáig eljutottunk, és a következő ötödik előadáson tovább lépünk, és Sámuelnek egyik felkent emberére, Dávidra leszünk kíváncsiak egy bizonyos történeten keresztül, amikor Dávid haragos volt és ingerült volt, akkor nem egy gyermek szerelte le, hanem egy falusi asszony, egy egyszerű falusi asszony. A Bibliának egyik legszebb története lesz ez is, az Abigail története. Most azonban zárjuk le az előadásunkat az eddigi feldolgozások szemrevételezésével. Az Ószövetségi Szentírás történeteiből indítjuk, és el fogunk érkezni majd a tavasz végeztével az Új Szövetség legszebb történeteihez is. Az első történet, amit vettünk, csak jelzésszerűen említem fel, hogyan választott Ábrahám a fiának feleséget. Ugye a Rebeka a kútnál volt az első előadásunk tárgya. Rembrandtnak erről az olajfestményéről nincs színes felvételem, csak fekete-fehér, hogy Ábrahám fogadja a három mennyei küldöttet. Kinagyítanám a baloldali részt, Ábrahámnak az arcát. Nagyon jól értette Rembrandt, hogy azért lehetett a választott nép ősatja Ábrahám, mert gondolkodó ember volt, kereső ember volt, nyitott ember volt, az igazságra szomjúhozó ember volt. Gyönyörű ez az idős arcnak a megformálása, hogy fogadja azt a három küldöttet, és majd az egyik előtt könyörög Sodoma Gomoráért, de nem, hogy 50 igaz nincs benne, még 10 sincs benne, és ezért kell, hogy elfogadja azt, hogy Lót ugyan megmenekül az unokaöccse, de maga ez a két város kénköves esővel fog elpusztulni. Ez a közvetlenül azt megelőző történet. Következő kockáinkon látjuk azt, hogy Ábrahám Izsákot is így nevelte a fiát, ismét Rembrandtnak a részkarca, hogy viszi a fiát Mória hegyére és beszél neki. A sokkal idősebb ember, ugye, hát 100 év van kettejük között, ahogy beavatja ebbe a dologba, amit Isten kér tőle, és amikor a jobb oldalt látható Izsák felteszi a kérdést, hogy hát apám, itt hol van a tűz, itt van a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány, és Ábrahám beszél a fiával. Ugye Ábrahám feleségének a sírja ma Dél-Palesztinában, a feltételezett sír, ami fölé egy épületet emeltek, tehát Sára sírhelye Hebronban. Ez megfordult. És a történetünk, amit vettünk, ez pedig a Rebeka a kútnál történet, tehát miután Sára meghalt, azért is van itt ez a fotó, miután Sára meghalt, Ábrahám elküldi Eliézert, hogy a fiának feleséget válasszon. És olyan feleséget választ, aki segítőkész, és aki szorgalmas. Látjuk itt a bizánci miniatúra előterében, 8.-9. századi az alkotás, Sára, illetve Rebeka vizet ad az Ábrahám szolgájának, és majd kiszolgálja a tevéket is, és a házukba invitálja a vendéget. Ugyanez a barokk korban, amikor Eliézer már a jegyajándékot is ott tartja a kezében, amit Rebeka meglepetéssel fogad el. Eliézer látja, a szolga látja, hogy igen, ő lesz az igazi feleség. Később a barokk korban sokszor látványosan, teátrálisan ábrázolták, főleg az olasz mesterek, akik a Bibliát mindig ilyen nyakatekert, nagyon színes és látványos módon mutatták be ezt a jelenetet. De aztán a németalföldi művészet egy kicsit a természet ábrázolást is behozta. Rebeka, hogy a nagy korsajából merítés ad majd Eliézernek. Aztán Rembrandt rajzát látjuk, hogy elengedik majd otthon a gyermeket, Rebekát, és a hosszú útra már készül a csapat, és elviszik, hogy Izsák felesége legyen. Aztán az angol művészet, ahogy elindul, megáldja az apa ott Rebekát a háttérben. A 18. században persze már háttérbe szorul maga a bibliai téma, és a természet ábrázolás jön előtérbe. De vannak olyan mesterek, főleg a Bibliát sokszor feldolgozó mesterek, mint Barocsi például a 17. század elején, ahol akik ábrázolják azt is, ahogy megérkezik Rebeka, ugye Izsákhoz, és a feleségévé lesz. Jobb oldalt ugye a lány, és bal oldalt a fiatal, 31 néhány éves Izsák, hogy most látja először ezt a lányt, aztán megismeri, megszereti, és íme egy boldog házasság képe a Bibliában, noha 20 évig kellett gyermekáldásra várniuk. A németalföldi művészet ezt a témát Rembrandt által így dolgozza fel. Rembrandtnak az egyik szerelmes képe, ritka azért az ilyen intim bemutatás, ahogy hát Izsák magához öleli Rebekát, és azt a mély belső közvetlenségen alapuló boldogságot mutatja be, ami először olyan távoli volt, hogy nem is látta ezt a lányt, később, ahogy megismeri, megszereti, és a meghalt édesanyja sátrába viszi, és az eljegyzés után az esküvőt is megtartják. Rembrandt lánytestvéréről mintázta a képet, miután Amsterdamba ment, a családtagjairól is többször visszaemlékezve készített festményeket, a húgát látjuk, Rembrandt húgát. Rembrandt önarcképe, a nyílt tekintetű ember, aki mindig belenéz a másik szemébe. A bibliai történeteket is azért szerette Rembrandt, mert világos, egyszerű elbeszélésekben az őszintesség, nyíltság dicséretét látta. Édesanyját is, amikor megfestette egy mennonita prédikátorral, azt fejezte ki, hogy az édesanyja se az egyházi embert ajnározza, és nem őt tiszteli, hanem a prédikátor a Bibliára mutat, és Rembrandt édesanyja, a Molnár felesége is arra tekint. Később Rembrandt még ezt külön is megfestett, hogy édesanyja tanulmányozza a Bibliát, tehát nem csak úgy olvasgatja, hanem maga elé veszi és tanulmányozza. Most elmegyünk a következő történetünkre, tehát a Káleb történetére, ami a második témánk volt, és a Holtenger észak-keleti részén vagyunk, ahol az izraeliták megközelítették Jerikót, és a honfoglalás elkezdődött. Ettől a résztől nem messze volt a 12 kém elküldése. Bizonyos képeket csak most tudok levetíteni, mert most kaptam vissza, általában kölcsönözni szoktam a képeket, és most jutottak vissza. Ugye Káleb történetéből azt emeltem ki, hogy a 10 kém elcsüggesztette a népet, pedig ilyen hatalmas nagy rakománnyal érkeztek vissza az ígéret földjéről, akkora szőlőfürtöt vittek, hogy két ember is alig bírta rúdon a nyakukon, és gránátalmából vittek kosaranként, és mégis a két kémre, Józsuéra és Kálebre nem hallgattak. Ezért volt a 40 évi pusztai vándorlás, pedig Józsuét és Kálebet igazolta az Isten, például Jerikó falai, ahogy Lukács Kranak 16. századi metszete mutatja, hitáltal omlottak le, hatszor körbejárták az izraeliták a várost, és hogy a képen a fametszeten látjuk, a 7. napon fújták meg a kürtjeiket, és ott baloldalt már ábrázolja a híres bibliai illusztrátor Lukács Kranach, hogy ledőltek maguktól isteni csodaképpen Jerikó falai. Káleb és Józsué hittennek, a nép nem hittennek. Később is többször ábrázolták ezt a jelenetet, például Gustave Doré-nak a híres múltszázadi francia biblia illusztrációján, itt már egy kicsit külsődlegesebb a bemutatás, ugyanerre a témára, ahogy hétszer körbejárják baloldalt, látjuk a frigyládát, viszik magukkal, amit itt ebben a Sámuel történetében is olvashattunk, és a frigyláda volt az Isten jelenlétének a szimbóluma, ezt tették el a belső részben, a templom belső részében. Hát Jerikóból ennyi maradt a 20. századi feltárások, Caitlin Kenyon angol régész feltárása által több méter, máshol 20 méter mélységig is felhozták ennek a városnak 4-5 rétegét is. Az elmúlt alkalommal beszéltem Debóra és Bárák történetéről, ugye itt a siserát, az ütközetből elfutó siserát, hogy a maga eszközeivel, más eszköze nem volt, hajtja végre az ítéletet rajta ez az asszony, aki addig békés viszonyban volt a sisera haddal, de látván az isteni igazság szolgáltatást, ő is felhatalmazást kapott arra, hogy a gonoszságban veszteglő emberen végrehajtsa az ítéletet. És a mai témánk, a Sámuel témája körülbelül ezeken a helyeken játszódott. Izrael középső része távolban az északi, kicsit az északi rész felé, ha megyünk a Genezáret tóval, jútenyésztéssel, állattartással foglalkoztak itt az emberek, és ezeken a festői szépségű hegyvidékeken éltek, mai felvételen látjuk. Az elmúlt alkalommal beszéltem a Tábor hegyéről, ez egy kicsit messzebb van a mai színhelytől, de ugyanez a Közép-Izrael kilátása Tábor hegyéről. Itt volt ez a híres csata, emlékezünk rá, 2 héttel ezelőtt erről szóltam, hogy ennek a hegynek a tetejére kellett, hogy felmenjen 10 000 fegyverforgató ember, és a Kíson megáradt patakja sodort el Siserát, akivel szemben a mennyből küzdöttek. Háttérben a Tábor hegy, Közép-Izraelben vagyunk. De azért annak a témájára is, hogy mennyire elterjedt volt itt a bálványimádás. A mai izraeli múzeumokban nagyon sok ebből az időszakból való bálvány áldozati szentét, illetve kőfaragmányt mutatnak be. Például ezek a hátszori maradékok, különböző ugye Béliál és Baal-Zebub isteneknek készült szobrok, és persze a hétköznapi földművelés eszköze is kiállításra kerülnek. Hátszornak a feltárása, mint egy kánaanita székhely feltárása, nagyon előre jutott, és itt a turisták bejárhatják ezt a területet. Ez a honfoglalás és a bírák kora utáni időszakra vett fényt. De amit mondtam az egyházi állapotoknak a süllyedéséről, ez már délebre Jeruzsálem környéke, az Olajfák hegye. Talán nézzük azokat a feldolgozásainkat is, amelyek Jelenések könyvéből valók, hiszen Jelenések könyve is arról beszél, hogy a történelem végén szintén nagyon nehéz politikai és nagyon nehéz vallási állapotok köszöntenek az emberiségre. Például Jelenések könyve 13. fejezetének egy párizsi Bibliothèque Nationale-ban őrzött miniatúrája van előttünk. Jobb oldal... Thank you.
2: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliuma 13. fejezetéből olvasom, de a délelőtti órában nem csak erről a 13 fejezetről lesz, illetve nem csak erről a pár versről lesz szó, amit most szeretnék majd felolvasni, hanem igazából a maga példázat, a magvető példázat, a megtalálható Máté evangéliuma 13. fejezet első versétől a 23. versig. Nem olvasnám fel mind a 23 verset, hanem csak a 3. verstől a 9. versig terjedő szakaszt olvasom fel. És sokat beszélt nékik példázatokban, mondván, imé kiméne a magvető vetni, és amikor ő vet vala, némely mag az útfélre esik, és eljövén a madarak elkapdosák azt. Némely pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje volt, és hamar kikelt, mivel hogy nem volt mélyen a földben. De mikor a nap felkelt, elsüle, és mivel hogy gyökere nem vala, elszáradott. Némely pedig a tövisek közé esik, és a tövisek felnövekedvén megfojtják azt. Némely pedig a jó földbe esik, és gyümölcsöt terme, némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit. Akinek van füle a hallásra, hallja. Kedves gyülekezet, úgy gondolom, hogy ez egy olyan példázat, amit most felolvastam a Szentírásból, amiről már viszonylag elég sokat lehetett hallani, igehirdetést, ugye az egyik kedvenc evangelizációs ige szakasz is, tehát evangelizáció keretében bizonyára hallottatok már erről a igéről, igehirdetést, bizonyára istentiszteletek keretében is. És hát eléggé egy közkedvelt igéje ez a Bibliának, elég gyakran szokták ezt az igét idézni, talán azért is, mert magát a példázatot megmagyarázza saját maga Jézus Krisztus is. Rögtön felvetődik az első kérdés, hogy Jézus Krisztus miért szólt az embereknek példázatokban? Miért beszélt ő példázatokban? Mikor én először olvastam a Bibliát, megmondom nektek őszintén, engem zavartak a példázatok. Azért, mert úgy tűnt, hogy Jézus Krisztus, mintha elrejteni, ugye? Mint hogyha kódolná az üzenetét. Sokszor megfogalmazódott bennem, hogy miért nem fogalmazott Jézus közérthetően. Szóval miért kellett ilyen elrejteni? Miért kellett erről is példázatot mondani, meg arról is példázatot mondani? És bizony van olyan is, hogy az egyik ember így ért bizonyos példázatot, a másik ember meg másképpen érti. Jézus Krisztus miért nem mondta el úgy egyenesen, egyszerűen, kézzelfoghatóan? Talán azért, mert nem akarta, hogy mindenki megértse. Sokan így gondolkodnak, hogy Jézus Krisztus azért beszélt példázatokban, mert nem akarta, hogy megértsék az emberek, csak azok értsik meg, akik majd valamilyen beavatottak lesznek. De gondoljátok csak meg, hogy Jézus Krisztus kinek mondta el ezeket a példázatokat. Azt olvashatjuk itt egyébként a 13. fejezet első versétől, hogy kiment Jézus a házból, és leült a tenger mellett, és nagy sokaság gyülekezett hozzá. Tehát ahol ezt a példázatot Jézus Krisztus elmondja, az a galileai tó, vagy a genezáreti tengernek a partján történt. Valószínűleg ott Kapernaum táján. És hát milyen emberek voltak ott? Ti milyen embernek tartjátok magatokat, amikor hát valakitől megkérdeztek valamit, és szeretnétek, hogyha az illető elmagyarázza nektek. Azt tudom, hogy mi általában mindig mindannyian bölcsnek és okosnak tartjuk magunkat, de nem tudom, tapasztaltátok már, hogy az élet számtalan helyen ránk cáfolt. Menjetek csak el például az autószerelőhöz, aztán kérdezzétek meg az autószerelőtől, hogy mi baja van a kocsinak. Hát az autószerelő elmondja. És hogy általában a legtöbb gépkocsi tulajdonos hogy állott, amikor elmondják neki, hogy mi a baj a kocsijának. Aha. Vagy elmegyünk az orvoshoz. Aztán az orvos elmondja nekünk, hogy mi bajunk van. Még nem is használ latin kifejezéseket, akkor is megértjük, hogy mi bajunk van.
Hát jó orvosnak kell lenni annak az orvosnak, amelyik el tudja magyarázni, hogy mi bajunk van. Vagy kaptatok már ilyen hivatalos levelet? Szerződést, vagy tudom én, valami bírósági felszólítást, vagy idézést, vagy valami, tehát ilyen jogi levelet kaptatok már? Az ember elolvassa úgy egyszer, meg kétszer, úgy sejti, hogy mit akarnak neki elmondani, de azért az túlzás, hogy mindent megértene belőle. Hát olyan szörnyű tényleg, hogy az életnek annyi helyzete van, hogy mi sokszor nem értjük. Nem értjük, hogy mit akarnak nekünk mondani, pedig állítólag, aki mondja, magyarul beszél, és mégsem értjük. Hát Jézus arámul beszélt, úgy tudjuk, és ott azok az emberek is arámul beszéltek, akikhez szólt. És ő meg akarta értetni azokat az igazságokat, amiről ő beszélt. Jézus Krisztus nem azért beszélt, hogy az időt kitöltse, meg hogy valamit csak úgy mondjon, hanem Jézus üzent. Jézus Krisztus az emberekkel meg akart valamit értetni. Hát akkor miért mondta nekik mégis példázatokban? Miért nem mondta egyszerűen, hétköznapian, hogy mindenki megértse? Azt is megmondom nektek. Mert megint csak maradjunk annál a példánál, hogy ott van a gépkocsitok, ami elromlott, és elmentek, és elviszitek a szerelőhöz. Akkor a szerelő elmondja, hogy mi a baj ennek az autónak. El van romolva benne egy alkatrész. De az mi? Mire jó az? Miért kell az? És látja a szegény szerelő, hogy ezt mi nem értjük, akkor elkezdi nekünk magyarázni, hogy az az alkatrész az egy kör. Aztán az úgy néz ki, mint... És az azért kell, mert a kocsiban van egy ilyen dolog, ami csinálja ezt, meg azt, meg amazt. És figyeljétek meg, hogy általában, hogyha mi is például szeretnénk valakinek valamit elmagyarázni, nem tudom, kinek mi a szakterülete. Akárha varó, akárha, mit tudom én, szakács, ha autószerelő, ha orvos, vagy bármi, vagy számítástechnikus. Ahhoz, hogy elmondjuk azoknak az embereknek, akik körülöttünk vannak, hogy mi mit csinálunk, vagy mivel foglalkozunk, általában figyeljétek meg, hogy mi nagyon sok esetben mi is példázatokban beszélünk. Megfigyeltétek már? Ugye? Példákat mondunk. Mi az, amit te csinálsz? Hát az olyan, mint. Miért csinálod? Azért kell, mert. És akkor hozunk az életből képeket és példákat. Nem így van? És miért hozzuk a példákat? Hogy megnehezítsük a megértést? Mert hogyha azt úgy mondanánk el azokkal a szavakkal, amit arra kitaláltak, megértenék? Nem értenék meg? Na most gondoljátok el, hogy Jézus Krisztus honnan is jött? A mennyből. Jézus Krisztus milyen törvényekről beszélt, amikor itt volt a Földön? Milyen igazságokról? Földi igazságokról? Milyen igazságokról beszélt? Mennyei igazságokról. A mennyei igazságokhoz hozzátartoznak ilyen fogalmak, mint igazság, szeretet, ugye? Békesség, megbocsájtás, ugye? Hozzátartoznak a mennyei igazságokhoz ezek a fogalmak? De szeretném megkérdezni tőletek, a mennyben az a szó, hogy szeretet, ugyanazt a fogalmat fedi le, amit a mi földi szeretet fogalmunk? Istennél a megbocsájtás ugyanaz, mint itt ezen a földön a megbocsájtás? Nem tudom, értitek? Istennél ez a szó, hogy igazság, ugyanazt jelenti, mint itt a földön? Hát hányszor próbáljuk megmagyarázni ezeket a fogalmakat, hogy a Biblia mit ért rajta? Tudjátok, mert hasonló, meg fedik egymást ezek a fogalmak, de nem azonosak. Mennyben a szeretet egész más jelent, mint a földön. Mennyben az igazság szó egészen más jelent, hát illetve nem teljesen más, de más a tartalma, tehát másabb a tartalma, mint a földön. És hogy mi megértsük a mennyei üzenetet és a mennyei világnak a dolgait, Jézus Krisztus
Ezért beszélt példázatokban. Példázta. Közel hozta, megpróbálta közelhozni hozzánk, hogy megértsük a mennyei igazságukat. De felmerül a kérdés. Hát mi miért nem értjük meg mégis? Ennek ellenére. Hát ha Jézus Krisztus megpróbálja megmagyarázni, akkor mi miért nem értjük? Tehát mennyire próbálja ő megmagyarázni, Márk evangélium a 4. fejezetének a 30. versében lehet találni azt az igét, hogy Jézus Krisztus, mikor beszél nékünk a mennyei dolgokról, akkor így kezdi a mondani valóját. Figyeljétek meg ezt az igét, hogy milyen sokat elárul, hogy Jézus Krisztus is kereste a szavakat, kereste a fogalmakat, mert ő is bajba volt. Bocsássatok meg, hogy ilyeneket mondok, ugye az senki nem feltételezni, hogy Jézus Krisztus bajba volt, hogy elmondja nékünk azt, amit akar. Hát, de hogy ne lett volna? Ugye emlékeztek, hogy mit mondott a tanítványoknak? Hogy sok mondani valón van, de el nem hordozhatjátok, nem tudom nektek elmondani. Mert nem bírjátok meg felfogni, nem bírjátok elhordozni. És itt a idézett ige, Márk evangélium a 4. fejezet 30. versében is, figyeljétek meg, mit mond Jézus. És mondja, mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példákban példázzuk azt? Nem tudom, érzitek? Mint egy kereső, hogy hát mihez is tudnám nektek hasonlítani, vagy milyen példát is tudnék mondani azért, hogy nem azért, hogy elrejtsem, hogy meg ne értsétek, ti egyszerű emberek, mert hát akik hallgatták Jézust, milyen emberek voltak azok? Különbözőek. Voltak ott kereskedők, halászok, szántóvetők, voltak ott tanult farizeusok, akiknek azért már be volt állva egy irányba a gondolkodásuk. Tehát neki, ővelük is meg kellett értetni. Hiába voltak írástudó emberek. Hát mit mondott sokszor Jézus a farizeusoknak? Sohasem olvastátok-e? Ugye? Tehát olvasniuk kellett volna, és Jézus Krisztus nem azért mondta, hogy hát ennyire buták vagytok, hogy soha nem olvastátok. Ezért mondta nekik Jézus. És ne haragudjatok, van valaki, akivel én beszélgetek a Bibliáról. Mondhatom neki azt, hogy hát sose olvastad? Hát persze, hogy nem olvasta. Na de aki azt mondja magáról, hogy ő hívő, meg ő jól ismeri a Szentírást, annak az embernek, és amikor beszélünk valamiről, vagy ő gondolkodik valahogy valamiről, annak az embernek mondhatjuk, hát nem olvastad? Ugye nem, ezzel nem azt mondom, hogy hát nem olvastad, ennyire tudatlan vagy, hanem, majdnem, hogy ezt mondjuk, hát olvastad, ugye, tehát amikor azt mondom, hogy hát nem olvastad, akkor nem azt jelenti, hogy tényleg nem olvastad, hanem ezt mondom, hogy elkerült a figyelmedet. Hát ott volt. Értitek, amikor Jézus ezt mondta a farizeusoknak, sohasem olvastátok? Akkor ebben nem azt mondta, hogy hát miért nem olvastátok? Hanem ott volt előttetek, hát hányszor olvastátok már el? Hát ott volt, és mégsem értitek? Tehát különböző emberek voltak ott még egyszer. Tehát egyszerű emberek, tanult emberek voltak. Nagyon változó volt Jézus Krisztus hallgatósága, és Jézus Krisztus úgy próbált beszélni, hogy azt mindenki megértse. Akkor feltettük a kérdést, hogy miért nem értették mégis? Miért nem értették a példázatot? Azt olvassuk itt az igéből, a 9. verstől olvasnám a 17. versig. Azt mondta Jézus, tehát akinek van füle, hallásra hallja. A tanítványok pedig hozzámenvén mondják néki, miért szólsz nékik példázatokban? Ő pedig felelt mondva nékik, mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővölködik, de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amilyen van. Azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, sem nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne ismerjetek. Mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak, és a ti füleitek, hogy hallanak.
Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta is igaz kívánt találni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallottok, és nem hallották. A felolvasott ige szakasznak az eleje, mintha megerősíteni azt, hogy Jézus Krisztus szándékosan, rejtjelesen beszélt. De ez nem erre vonatkozik. Azt mondta Jézus Krisztus, akinek van, annak adatik, akinek nincs, még az is elvétetik tőle, amilyen van. Na hát köszönjük szépen, ez nekünk bizony nem öröm üzenet. Nem tudom, ti milyennek érzitek magatokat? Olyannak, akinek van, vagy olyannak, akinek nincs? Én megmondom nektek őszintén, én olyannak érzem magam, mint akinek nincs. Nem a kötelező szerénység mondatja ezt velem. Mondjátok meg, ha mennyi mindent nem értünk az igéből. Tényleg olyan, sokszor az ember olvassa, és hát nem értem. Nincs, szoktuk is mondani, nem vagyok én ehhez elég bölcs, nincs nékem ehhez bölcsességem. Nincs nékem ehhez elég műveltségem, hogy mindezeket megértsem. És hány ember mondja ezt? Nagyon sokan ezért teszik le a Bibliát, mert nincs nekik. Hát úgysem értik. És akkor még mi van itt az igében? Akinek még nincs, még az is elvétetik tőle, amilyen van. Hát van egy pár beavatott, van egy pár nagyon bölcs ember, milyen jó nekik, mert ők nekik pedig még több lesz. Figyeljétek meg, mit mond Jézus Krisztus utána. Azt mondja, azért szólok velük példázatokban, mert látván nem látnak. Halván hallanak és nem értenek. Azt mondja, beteljesedett rajtuk az Ézsaiás jövendőlés, és ezt a jövendőlést jól ismerjük. Halván halljatok és ne értsetek, látván lássatok és ne ismerjetek, mert megkövéredett a népnek a szíve, ugye? És megvastagodott a füle. Mi jelent az, hogy megvastagodni? Azért valamennyien kétkezi munkát végző, megszokó emberek vagyunk, éppen mondjuk valaki más is csinál köztünk, de azt hiszem egyikünktől sem idegen a kétkezi munka. Mégis eljön a tél, a tél után jön a tavasz, tavasszal pedig kezünkbe veszük az ásót, a gerebjét, a lapátot, kimegyünk a kertbe. És mi szokott történni, ami kezünkkel. Sokszor. Mi szokott történni vele? Hát először nem megvastagszik. Szoktuk is mondani, hogy feltöri. De miben áll a feltörni? Kipirosodik. Hólyag lesz ott. Ugye milyen kellemetlen? Az ember azt mondja, na nem szoktuk a munkát. De milyen érdekes, aztán eltelik egy pár hét, azt már újabb területet ásunk a kertből, és nagyon, van egy nagyon érdekes dolog, vettétek észre? Már nem pirosodik ki a kezünk, már nem keletkeznek vízhólyagok, miért? Miért nem keletkeznek a vízhólyagok? Miért nem pirosodik ki az embernek a keze? Miért nem kopik el ott a bőr? Mert megvastagodott. Minek a hatása? Ugye már nem fáj. Minek a hatására vastagodott meg? Annak a hatására, hogy az jobban igénybe volt véve. Na most tudjátok, az Isten igéje, azt mondja a Szentírás, az Isten igéje élő és ható. Élesebb a kétélű fegyvernél, és elhat a szívbe, úgy az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig, és megítél. Megítéli a gondolatokat. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de bizonyára voltatok gyermekek, meg nektek is voltak gyerekeitek. Nem tudom, észrevettétek, hogy amikor ugye a gyerek elmegy úgy 5-6 métert, aztán ha utána kiabálsz, mondasz még neki valamit, nem szokott megfordulni. Meg valószínűleg ti sem fordultatok meg. Volt olyan, hogy valahova nagyon szerettetek volna elmenni? És kérezkedtetek aputól, anyutól,
engedjél már, engedjen már el, szeretnék. A sok nyaggatásra végül meghallottátok azt a várva várt szót, hogy na, menjél. Akkor hogy indultunk? Ti hogy indultatok el? Mint akit a puskából lőttek ki. De még utánunk szóltak valamit. Igyekeztünk elég gyorsan futni, hogy véletlenül vissza ne hívjanak, meg ne halljuk. Így van. Akartuk meghallani? Ugye, hogyha valami olyasmit, legalábbis úgy gondoljuk, hogy esetleg valami olyasmit fogunk meghallani, ami számunkra kellemetlen lesz, azokat a dolgokat mi meg sem akarjuk hallani. Ugye? Hány ilyen alkalmi süket ember van? Találkoztatok már ilyenekkel? Ismerős? Aki esetleg nem találkozott, akkor mondjam azt, hogy vegyen magának egy tükröt. Ugye, milyen nehezen akarjuk ezeket meghallani. És érdekes, hogy egy fegyelmezés után pedig, ha a gyerek a kert végében játszik és szólunk, akkor azt is meghallja. Miért hallja meg? Miért áll rá a füle? Hát értitek, lehet igen, el lehet azt érni, hogy az embernek a füle megvastagodjon, hogy a szíve megkövéredjen, hogy azok a szavak, azok a figyelmeztetések, azok az intő dolgok már ne érintsenek. És igen, az emberben van egy ilyen védekezés az Isten igével szemben, és nagyon sokan nem akarják megérteni, nem akarják meghallani az Istennek az igéjét. Na Jézus Krisztus ezekre mondja. Ha te nem akarod megérteni, ha kövéríted a füledet, meg a szívedet, hát mi történik? Hiába szól hozzád a Jóisten az ő szent lelke által az igény keresztül, meg fogod hallani, meg fogod érteni? Már nem fogjuk megérteni. És hol van a hiba? Az Isten igéjében? Hol van a hiba? A mi szívünkben. És tudjátok, olyan az is, nem véletlenül mondta ezt el így Jézus, és nem véletlenül szerepel az igében ott, ahol szerepel, mert tudjátok, ezek az emberek hasonlóak ahhoz a talajhoz, amelyekről azt mondta Jézus Krisztus, hogy olyan ez, mint amikor az igét hintik, és van olyan, hogy a mag az hova esik? Az útra esik. És milyen az út? Egyébként Jézus, amikor az útról beszélt, akkor már nem ilyen utat kell elgondolni, ilyen szép aszfaltos, vagy éppen ilyen kővel kirakott utat. Hát mondjátok, régen általában kővel kirakott utak voltak? Már amikor volt is kővel kirakott utak. A legtöbb út milyen volt? Földes volt. És mégis milyen volt az a földes út? Kemény, ugye? Mindig ott jártak az emberek, az állatok, és keményre össze dömöckölték, össze taposták a földet. Szinte kőkeményé vált a talaj. És ebbe a kőkemény talajba a mag nem tud gyökeret verni. Sokáig ott marad a föld színén. Ugye, és jönnek az ég madárkái, meglátják, és felkapkodják. És mi az, ami az embernek a szívét ilyen keményre tudja dömöckölni, ilyen keményre tudja taposni? Az nem más, mint a bűn. De a következő kérdésem. Általában, amikor erről a példázatról halljuk az ige hirdetést, szeretném megkérdezni tőletek, hogy általában ebből a példázatból mit szoktak kiemelni azok, akik hirdetik az igét? Melyik részét? Vagy ti általában mit hallottatok legtöbbször kiemelve ebből a példázatból? A kérdés nem költői. Tényleg, általában miről szokott szólni az ige hirdetés, amikor ezt a példázatot veszi az ige hirdető textusként? Hát nem, kemény út. Ugye, és általában mi szokott ennek az üzenete lenni? Hogy a szívünk milyen legyen? Jó talaj, vigyázunk rá, őrizzük, munkáljuk, műveljük. Ugye, hogy ez szokott lenni a
fő üzenete, nem tudom, ti mit hallottatok, de általában, amikor én erről hallok, általában ez szokott a fő üzenete lenni az ige hirdetésnek. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy a példázatnak melyik a központi eleme? Ugye miről szól a példázat? Szól a magvetőről, szól a talajokról, ugye a háromfajta talajról, és szól a... Miről szól még? A magról. Így van. Na most, ezek közül a példázatnak melyik a központi mondani valója? A magvető, a háromfajta talaj, vagy a mag? Szerintetek melyik a központi tárgya a példázatnak? Magvető? Tessék? A mag, én azt kérdeztem, ugye három tényező van. Talaj, magvető, mag. Melyik a leglényegesebb ebből? Hova esik a mag? Mindegyik. Hát mi körül forog az egész? Hát a mag. Mert a magvető mi csinál? Veti a magot. A talajnak mit kellene csinálni? Befogadni vagy elvetni a magot. Tehát mi a lényege ennek a példázatnak? A mag. Milyen érdekes, figyeljetek meg, hogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de sok esetben erről van a legkevesebb szó. A magról. Mert ezt olyan könnyen el lehet intézni, hogy mi az, hogy mag. Ugye szoktuk is mondani, a mag pedig nem más, mint az Isten igéje. És mi az Isten igéje? Hát a Biblia. Most mit kell ezen magyarázkodni, nem? Hát valaki megérti a Bibliát, befogadja, vagy elveti. Na én itt ezt egy nagy hibának látom. Azért látom nagy hibának, tudjátok, mert sajnos mi a jó Istent is olyannak gondoljuk el, most rossz értelemben, sajnos jó értelemben nem gondoljuk sokszor olyannak, mint mi vagyunk, pedig Jézus hányszor mondta, ha ti gonosz létetekre ilyenek vagytok, akkor mit gondoltok, hogy a ti mennyi atyátok, mennyivel különb? De ebben az esetben meg úgy gondolkodunk a jó Istenről valahogy, mint mi magunkról. Szeretném nektek feltenni a kérdést, hogy egy embernél azonosak-e a szavai azzal, ahogyan az illető gondolkodik? Vagy azonos-e a cselekedete, a tette azzal, ahogyan ő gondolkodik? Én úgy érzem nagyon sokszor, hogy nálunk ezek úgy külön válnak. Bocsánat, de sokszor úgy érzem, hogy szinte majdnem, hogy köszönő viszonyban nincsenek egymással. Mert megdöbbentő, hogy látom, hogy valaki hogyan gondolkodik, hogy mennyi, milyen tiszta az értelme, hogy milyen jól áld a dolgokat. És olyan keveset beszél erről, sokszor a beszéddel meg olyan, bocsánat a kifejezés, olyan bolond beszéd, nem figyeltétek már meg? De nem kell messzire menni megint csak, hogy hol találunk ilyen embert. Hát hol találunk ilyen embert, akinek sokszor nagyon tiszták és nagyon jók a gondolatai, a beszéde meg bolond. Hát hol találunk ilyet? Ha megint nem kell messzire mennünk. És a cselekedetekről meg ne is beszéljünk. Ugye, mintha teljes hasadás lenne. És tudjátok, én úgy látom, hogy sokszor mi is így gondolkodunk a Jóistenről. Mi úgy gondoljuk, hogy persze hát a Jóistennek ott van az igéje, ugye a Biblia, meg van ott ő a mennybe, de nem biztos, hogy ő azért teljesen úgy gondolja azt, ahogy itt le van írva. Nem tudom, de nem kísért az úgy a életünkben? Tudjátok, nem lehet ezt külön választani. Az Isten beszédét, a Bibliát, az Isten lényétől nem lehet külön választani. Ez egy óriási probléma, amikor mi külön választjuk az Isten igéjét. A jó Istentől. Egy példát szeretnék nektek mondani. Volt egy ismerősöm, aki azon panaszkodott, hogy egy másik közös ismerősünk, nem tudom, hogy mondtam ezt a példát már itt nektek, amikor találkozik vele, akkor soha nem tud vele beszélgetni. Hát már ilyen tömegközlekedési járműben, ha ugye utaznak, és találkozik vele néha, soha nem tud vele beszélgetni, mert az mindig a Bibliáját bújja. Mindig a Bibliáját olvassa. Nem lehet vele beszélgetni. Én megértem azt is, aki állandóan bújja a Bibliáját, mert miért bújja a Bibliát?
Hát miért olvassa ő állandóan? Mert szeretne a maggal táplálkozni, és szeretné a magot befogadni. De közben mi a másiknak is igazat adunk, ugye? Mondjátok, normális dolog az, hogy valakivel nem lehet beszélgetni? Mert állandóan csak a maga kis világában van? Jézus ilyen volt? Általában, amikor Jézushoz odament valaki, akkor Jézus azt mondta, bocsánat, most nem érek rá beszélgetni, mert ezt mondta. Mondott Jézus valaha ilyet is. Vagy erről volt ő ismeretes, hogy mindig hordozta ott a hón alatt a kis tekercseit, és olvasgatta. Jézus milyen volt? Ahova ment, mindig nyitott volt mindenki felé. De ugye azért nem tudnánk elítélni azt a ismerősünket, aki megállandóan a Bibliáját olvasgatja. De akkor hol itt a helyes viselkedés? Tudjátok, az a baj, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a magot befogadni azt jelenti, hogyha csak a igét olvasom, és az igéből mennél többet megértek, mint hogyha a fejem már egy kész Biblia lenne, hogy ott már minden meg lenne benne. A magot befogadni nem ennyit jelent. A magban mi van? Szeretném megkérdezni tőletek. A magban élet van. És tudjátok, a magnak szüksége van a talajra. De hagyd kérdezzem meg, hogy mondjátok meg, hogy termő erő szempontból, ti már csak, hát jól ismétek ezeket a dolgokat, mert azért itt legtöbben földműves emberek vagyunk, vagy ha nem vagyunk, de voltunk, tehát mindannyiannak van valami köze a földhöz. Mondjátok meg nekem, hogy most termőerőt tekintve, van-e különbség a keményre döngölt föld, a kővel teleszórt föld, vagy a normál föld között? Van-e különbség termőerőt tekintve? Hát nem tartalmazza mindegyik ugyanazokat az ásványi anyagokat? Mindegyik tartalmazza. Akkor miért nem terem az első kettő? Nem azért, mert nem volna ereje teremni, hanem azért, mert nem fogadja be a magot. De ha befogadná a magot, ő is tudná. Van a második, a köves. Az miért nem tud teremni? Ő is tartalmazza tápanyagokat, csak az a baj, hogy ahogy a kicsirázik a növény, engedné lefel a gyökereit, mibe ütközik állandóan? Kőbe. Tehát a talajban van erő, csak mi az, ami gátolja mégis a termést? A kő. Gyomosföldről meg ne is beszéljek. Hát a gyomosföld, van termő ereje? Hát annak aztán. Ugye tudjuk jól. Szokták mondani, hogy ha akarsz venni valami területet, szántóföldet magadnak, nem baj az, ha el van hanyagolva, de mit kell nézni? Mekkora benne a gaz? Ha jó nagy benne a gaz, akkor azt nyugodtan lehet meg, mert az egy jó föld. Ugye? Tehát van erő bennük. Van erő bennük. De egyébként a talaj viszont nem terem magától. A talajnak mire van szüksége? Szüksége van, hogy élet jöjjön létre, szüksége van a magra. A kedves gyülekezet, Jézus Krisztus azt mondta, hogy a mi lényünk, a mi szívünk az nem más, mint egy termőföld. És ugye nekünk mit kellene teremnünk? Szoktuk is mondani, hát de jó lenne, egy kicsit több szeretet lenne bennem, egy kicsit több megértés lenne bennem, egy kicsit jobb lennék, ugye? És amikor, nem tudom ti, amikor elkezdtétek olvasni a Bibliát, mert megismerjétek a jó Istent, vagy aki ebbe született, akkor látta akár a szüleinek az életét, de hát azért mégis olyan idilli volt, hát azt én úgy sem tudom, de jó lenne úgy élni. És akkor talán eljön az életnek egy szakasza, egy életnek egy pontja, amikor azt mondjuk, hogy na akkor mi most már így fogunk élni. Eldöntjük, elhatározzuk. Nagy dolog ez, mondjátok meg.
Hatalmas dolog az, amikor eldönti egy ember, hogy én most már a jó utat akarom követni. Szerintem az egyik legnagyobb dolog, ami az ember életében csak történhet. Egy óriási elhatározás. És általában a legtöbb ember, aki elindul ezen az úton, most vallásfelekezettől függetlenül, megpróbálja teremni ezeket a gyümölcsöket. És mit fog észrevenni, mit fog tapasztalni? Hogy régen jobb volt, amikor még nem tette ezt a fogadalmat, hogy ő most már jó lesz, ugye? Akkor becsületesebb volt, amikor nem tette ezt a fogadalmat, hogy ő most már becsületes lesz. Hogy amilyen fogadalmat tett az ember, nem tudja az életében megvalósítani. Tapasztaltátok már? Miért? Mert elfelejtünk valamit. Honnan akarjuk mi az életet előhozni? Tessék? Magunkból. Nem tudom, remélem senki nem gondolkodik úgy, hogy valami megterem a magától. Tudjátok, szokták mondani, hogy mikor előveszed a lisztet, ami mondjuk be van, vagy mondjuk a rizsát, az rizsa be van csomagolva fóliába. Aztán előveszed egy hónap múlva a fóliás rizsádat, és azt látod benne, hogy röpködnek azok, amiknek nem kéne ott röpködni. Aztán felteszik a kérdést, hát honnan került bele, amikor nincs megbontva? Sokan azt mondják, hát megterem. Nem terem meg, a zsizsik nem terem meg. Vagy szennyezett volt már előtte a rizsa, vagy ezek képesek egy pici kis lukakon is belepetézni. Tehát ezt felejtsük el, megteremni nem terem meg semmi. Tehát ha valami nincs, akkor az nincs. Ezt a biológia már régen bebizonyította. Ilyen nincs, hogy megterem magától. Na hát ugyanígy a mi szívünkbe se fog megteremni a jóság magától. Nagyon sok keresztény ott követel a hibát, hogy úgy gondolja, hogy a jóság, a szeretet, a becsületesség, az igazság, az meg fog a szívébe teremni magától. Nem magától terem meg. Hogyan terem meg az ember szívében a jóság, a szeretet? Tudjátok, volt egy ember, aki nagyon bölcs volt, és nagyon okos volt, és nagyon istenfélő volt, ezt az embert úgy hívták, hogy Saul. És az a Saul azt mondta, amikor már az életében termett a jóság, az öröm, akkor azt mondta az a Saul, hogy élek pedig többé, nem én. Én, Saul, mit tudok teremni? Gyűlöletet, dühöt. Van egyfajta Isten félelmem, meg szeretetem, de hát az úgy látszott, hogy mit termett ez az Isten félelem. Saul ezt tudta teremni. És amikor ő már jó volt, amikor elmondhatta, hogy de többet dolgozom, vagy többet munkálkodtam, mint valamennyi apostol együttvéve, akkor mit mondott? Pedig ő is sokat tudott dolgozni, az a Saul, nem? Az olyan lángoló, buzgósággal teli fiatalember volt. De ő is tudott sok mindent teremni. Gyilkolást. De amikor az Isten igét hirdeti, azt mondta, nem én, hanem az Isten bennem munkálkodó. Magva. Élek többé nem én, hanem él bennem. Kicsoda? A Krisztus. Vagy emlékezzetek csak János apostol első levelében, mit mond, olvastunk? Hogy aki befogadja őt, nem cselekszik bűnt, és miért nem cselekszik bűnt? Most itt nem a bűncselekvés, nem cselekvésre szeretnék kitérni, de aki nem cselekszik bűnt, miért nem cselekszik bűnt? Nem. Azt mondja, mert így is igaz, mert igen, és aztán utána így folytatja, és benne marad annak, emlékeztek a kifejezésre? Benne marad annak magva. Hát értitek, hogy mire vonatkozik ez a példázat? Ez arra vonatkozik, hogy a Jóisten szeretné az ő lényét valamennyünk szívébe beplántálni. Ő ezt szeretné. Szeretné, hogyha
a mi szívünkbe az ő lénye gyökeret verne. Értitek? Itt nem csak arra vonatkozik, hogy értsd meg az igét, fogadd el a Bibliát, hanem fogadd be az Istent. Fogadd be őt. Mert higgyétek el, hogy csak így tudunk győzni, csak úgy tudunk igazságban járni, hogyha befogadjuk őt. És erre vonatkozik aztán a talajok példálata. És ugye milyen talajok vannak? Vannak olyanok, akik egyszerűen irtóznak a jó Istentől. És tényleg ezekre igaz az, hogy ami még volt nékik, az is elveszett. Aztán vannak olyanok is, akik befogadják, csak nem enged, de egyébként óriási dolog, gondoljátok meg, óriási dolog, vannak olyanok, akik befogadják a jó Istennek a lényét. És hogyan fogadhatjuk be Isten lényét? Hogy engedjük, hogy a szívünkön munkálkodjon, micsoda? A Szentlélek. És gondoljátok el, azt mondja Jézus, hogy is vannak emberek, akik megengedték, hogy a szívükön munkálkodjék a Szentlélek. Csak mit akart a Szentlélek? Mélyre hatolni. Behatolni. A szívnek a rejtett titkaiba is. És akkor mit csinálnak ezek az emberek? Akik a köves talajt, bocsánat, akikkel a köves talaj van szemléltetve. Mit csinálnak? Nem engedik. És tudjátok, ezek a felszínes hívők. Úgy kívülről úgy tűnik, hogy hívő, hogy vallásos. De nem szoktátok ti is érezni XY-nál, hogy úgy jár a gyülekezetben, meg aranyos, meg munkálkodik is, csak úgy, mint hogyha úgy. Nem szoktátok úgy érezni? Nem tudom, olyan kimondatlanul. Aztán vannak emberek, akiknek meg szoktuk ezt mondani, hogy hát ez egy lelki ember. Hát igaz, hogy zsörtölődő, az is igaz, hogy hamar tud háborogni. Na de azért, amikor úgy meg tudja érinteni a Jóisten lelke, akkor úgy látszik rajta, hogy úgy. Még ugye mi is szoktunk ezekről beszélni. Meg vannak az emberi hibák. Lehet, hogy a másik meg alapjába véve egy különbember, sokkal különbember, egy kedves, jómodorú. Mégis érezzük, mintha ő nem lenne olyan lelki, nem? Nem tudom, hogy csak én vagyok így vele, nem szoktátok ezt is érezni? Hogy vajon ki az, aki engedi, hogy a Jóisten szent lelke úgy mélyen belehasson a szívébe? Ki az, aki tényleg megpróbálja követni a Jóistennek az útját? Ki az, aki engedi, hogy formálja őt a Jóistennek a szent lelke? Ugye munkálkodjon benne. Hát ez a mag, az isteni mag, munkálkodjon benne. Kedves gyülekezet, hogyha mi nem engedjük, hogy munkálkodjon a mi szívünkben, akkor mi ilyen köves talaj vagyunk. Aztán a másik, amit nagyon sokszor szoktak szidni, az a gyomos talaj. Hát én a gyomos talajt meg egyáltalán, illetve a gyomos talajú szívű embereket én az bizony abszolút nem szidnám magam részéről. Mert gondoljátok el, hogy milyen annak az embernek a szíve, amely a gyomos talajhoz hasonlít. De vegyük a pozitívumokat. Jön az Isten szent lelke, és az ember mit csinál? Beengedi. Az életét át akarja formálni. És mit csinál az ember? Ellenáll, mint a köves? Nem tudom, érzitek? Tudom, milyen hatalmas dolog az, akinek úgymond ilyen gyomos talaj a szíve? Tehát ez nem, hogy befogadja a Jóisten szent lelkét, hanem még megengedi, hogy dolgozza, hogy gyúrja, hogy átjárja. Csak mi a probléma? És nagyon jó lenne így ezen elgondolkodni, hogy milyen hatalmas a bűn, azt mondta Jézus. De jönnek a bűnök csalárdsága és az élet gondja. Mégőtök az, akit nem terhelnek az élet gondjai. És a bűnökről is hogy beszélt Jézus? Én azért szeretem a Bibliát, meg Jézust. Hogy Jézus nem ezt mondta, hogy hát jönnek a bűnök, meg jönnek a gondok, aztán kész, vége a hitének. Nem, Jézus ezt mondta, hogy a bűnnek a csalárdsága. Milyen jó, hogy hozzátette. Mi az, hogy csalárd? Mi az, hogy csalárd valami? Csaló. Hazug.
Tehát Jézus azt mondta, hogy aznak az embernek az életében, aki engedte a Jóisten szent lelkét, befogadta, aki engedte, hogy a szívét átjárja, hogy átalakítsa az életét, annak az embernek az életében hogyan jelentkezik a bűn? Csalóként. Kedves gyülekezet, a bűn nem csak úgy jelentkezik, hogy menj el ide, meg oda, meg szórakozzál, meg egyél, igyál meg, úgy, ahogy általában mi szoktunk gondolkodni a bűnről, lopjál, csaljál, hazudjál. A bűn nem így jelentkezik hívő embernél. A hívő embernél általában mindig így szokott jelentkezni, hogy a cél szentesíti az eszközt. A hívő ember mindig jó cél érdekébe szokott bűnt elkövetni. Nem igaz ez? Mondjátok meg, nem igaz? Amikor veszekszünk, minek az érdekében veszekszünk? Vagy amikor, nem tudom, általában a hívő ember mindig a jó cél érdekében szokott bűnt elkövetni. Mindig úgy gondolja, hogy jó lesz. Vagy megalkuszik, ugye, hogy nem kell ezt ennyire komolyan venni. Hát most mit szólnak, hogyha én most ezt így viselkedem ebbe a esetbe? Ugye, meghívnak egy társaságba, osztálytalálkozunk, van, elmegyünk, és hát ott mindenki sörözik. De komolyan mondjátok meg őszintén, mi lesz velem, ha megiszom egy üvegsört? Meg fogok halni? El fogok kárhozni? Vagy mi lesz velem? Mondjátok meg, mi lesz velem? Olyan nagy dolog, hogy társaság kedvéért. Nem? Miért fogom meginni a sört? Hogy ne lógjak ki a társaságból, és miért ne lógjak ki? Hogy majd megpróbálom őket megnyerni. Ugye, még nagyobb alkalmam lesz a mire? Bizonyságtételre. Ugye, és ezt tudjuk egyébként, hogy általában ezek aztán soha nem szoktak jó kisülni, amikor így megalkuszunk. Ennek mindig visszájá lehet. Most nem úgy, hogy nekem lesz az a személyes bűnöm, hogy ittam. Nem ez lesz a legnagyobb katasztrófa. A bűnben mindig az a legrosszabb, hogy annak vannak ilyen begyűrűzései, és olyan következményei vannak, amire nem is gondoltam. Tehát, de ezek csak ilyen pár példa volt. Figyeljétek meg, a hívő ember általában mindig azért követi el a bűnt, hogy a jó cél érdekében. Jézus olyan gyönyörűen fogalmazta, a bűnnek a csalárdsága, a hazugsága. Aztán jönnek az életgondok, amelyek nem engedik tényleg, hogy mi a Jóistenre foglalkozzunk, hogy a gondolataink nála időzenek, mert úgy beborítják az életünk fellegét. Ugye, a Biblia beszél a keserűség gyökeréről, ugye elkeseredünk valami miatt az életben. Tehát számtalan olyan dolog van, amely meg akarja folytani ezt a magot. És akkor ennek a hátterén tegyen fel a kérdést. Nagy dolog, hogyha már valakinek a szíve olyan, mint a gyomos talaj? Nagy dolog? Szerintem óriási dolog. Hát akkor mi csináljunk, hogy olyan legyen a szívünk, hogy a jó talajhoz hasonló? Én szeretném a következőt megkérdezni, ahol ezt elmondtam, mindenütt megkérdeztem. Vannak itt többen, akik hát régi hívők, vagy akiknek talán a szüleik is azok voltak. De ha most már ugye a Jóisten szent lelke jobban is megérint minket, úgy feltenném a kérdést, hogy hát hol voltunk egy pár évvel ezelőtt? Mondjuk, akik nem jártak gyülekezetben, megkérdezni, hogy ti hol voltatok? Hol voltatok? Hol voltatok 20 évesen? Hol voltatok? Talán még templomba se jártatok, ugye? Mert ha el is mentetek, miért mentetek el az Isten tiszteletre, vagy miért ment az ember egy misére? Hát úgy megnyugtassa a szívét, lelkédet. Tényleg megfogott az, amit hirdettek, prédikáltak? Tehát, hogyha az ember még cselekedett is ilyen vallásos dolgokat, vagy járhatott bárhova a gyülekezetbe, eljött ide a gyülekezetbe, végighallgatta, félig meddig végigaludta, vagy jobb

úgy volt, hogy megérintett, meg talán el is sírtuk magunkat. De csak olyan felszínesek voltunk, akkor még milyen volt a szívünk? Mint a kő, mint a köves talaj. Akkor mi volt az, ami elindított a mi szívünkbe valami változást? Ti meg tudjátok mondani? Én nem. Hogyan vált abból a útból szántóföld? Vagy kitüntette el abból a felszínes szívből a köveket? Ki volt az? Tudjátok, aki mindezt csinálta, az nem volt más, mint a mennyei földműves. Mert a mi Istenünk nem csak az igét hinti meglátásom szerint, hanem ő az, aki műveli a mi szívünk talaját. Ő az, aki fel akarja szántani a mi szívünket. Ő az, aki ki akarja venni a mi szívünkből a köveket. Ő az, aki ki akarja húzni a gyomokat. A kérdés csak így hangzik, hogy mi hagyjuk-e, engedjük-e. Amikor ő rámutat az ő szent lelkével. Tudjátok, amikor ugye köves a mi szívünk és befogadjuk az igét, akkor ugye eléri a gyökér a követ. Akkor látjám a mennyei földműves, hogy a növényke mit kezdett el csinálni. Ugye elkezd satnyulni. Akkor mit csinál a mennyei földműves? Belenéz a talajba, és azt mondja, hogy hoppá, itt egy kő. Engedd, hogy a gyökér mélyebbre hasson. Kivehetem a követ? Mi mit szoktunk mondani? Majd holnap, ma még ne. Ma még jó, ma még, oda nem engedlek, oda most ne gyere még. Nem örülsz neki, hogy nézd meg, mennyi helyet adtam neked. Hát ágazd, bogazd a gyökereidet itt, hát oda nem menjél már. Vagy ha talán meg is engedjük, hogy kivegye a követ. És aztán az életünkben bejönnek ilyen gondok, problémák. És akkor a Jóisten azt mondja, hogy most mondd meg, miért aggódsz ez emiatt, a dolog miatt? Miért problémázol rajta? Nem hiszed, hogy én szeretlek téged? Nem hiszed, hogy én megoldom ezt a gondodat? Add ide nekem, add ide, hogy majd én... Hát Uram, biztos, hogy te is meg tudnád ezt oldani, de engedd meg, Uram, hogy én hagyoljam meg. Vagy amikor a Jóisten rámutat egy bűnünkre, hogy figyelj, csak te szerinted ez helyes? Jól csináltad ezt? Megcsalt a gonosz téged. Ismerd el, hogy ez nem volt jó. Akkor ugye milyen nehezen vagyunk hajlandók elismerni. Nem engedjük, hogy bejöjjön. És tudjátok nekem, mi a hatalmas dolog, mi a csodálatos ebben a példázatban? Hogy a magvető hova veti a magját? Csak a jó földbe. Hanem az útfélre is veti a magvát. Tehát látjátok, hogy a Jóisten minden embert megcéloz. Tehát egy ember sem mondhatja azt, hogy én ártatlan vagyok. Nem tudom, ti voltatok itt, hát vannak itt olyanok, akik voltak Bozsván, ugye? Voltatok már Bozsván. Ott Bozsván az egyik legkedvesebb helyem, ahol van a táborunk. Ott van egy kiránduló hely, úgy nevezik, hogy kőember. Nem tudom, voltatok már a kőembernél? És tudjátok, mitől kőember az a kőember? Hogy ugye ott van egy hatalmas nagy szikla. És láttátok, hogy milyen satnyot körülötte a természet, a fák, hogy szenvednek, mert ugye ez ilyen köves hely. De azt megfigyeltétek, hogy abból a sziklából így nő ki, itt egy fű, ott egy fű, amott egy sóska, emitt egy kis pacsemete, figyeltétek már? Fantasztikus dolog, értitek, hogy tényleg olyan a Jóisten is, mint a természet. Tudjátok, hogy a természetben a magok azok hullanak. Az nem érdekli őt, hogy hova hullik. A mag nem válogatja meg. És hogyha valahova lehúlt, ott egy pici részt talál. Mit csinál?

követi a lábát. Tudjátok, a Jóisten pont ilyen. Ő a szent lelkével mindenkit elér. És hogyha a Jóisten szent lelke valahol csak egy kis termőtalajt talál, egy kis rést talál, mit csinál? Azonnal gyökeret ver. Azonnal szárba szökken. Azonnal elkezdi az életet létrehozni, megteremni. És tudjátok, lehet, hogy a mi szívünk olyan kőember. De ha a mi szívünkben van egy kis repedés, vagy egy kis mélyedés, és abban a kis mélyedésben összegyűlt egy kis szélhorta homok, meg egy kis szélhorta avar, a magocska ott gyökeret ereszt. És innentől már a következő kérdés. Amikor jön a mennyei földművelő, engeded, hogy ezt a követ összeroppantsa? Engeded, hogy az ott lévő gazokat kiráncigálja? Engedjük? Vagy amikor jön az igéje, engedjük, hogy egyáltalán engedünk valami kis rést a mi szívünkön? Mert tudjátok, az élet, a mag, az nagyon agresszív. Nem tudom, ismeritek-e, van egy ilyen sorozat, az a címe, hogy az élő bolygó, és a Földet mutatja be ez a film. És azt mutatja be, hogy a Himalája legmagasabb csúcsától kezdve egészen a déli sark leghidegebb, legsivatagosabb, tehát alig ott tényleg nincs csapadék, de hát ami van, az is meg van fagyva. Tehát valami hirdatlanul kietlen hely. Iszonyú hideg van, és nincs nedvesség. És képzeljétek el, ott is a kövek alatt felemelt a követ, és ott volt az élet. De az élet az nagyon agresszív valami. Hát ilyen értelemben. A Jóisten is ilyen, hogy minden lehetőséget megragad annak érdekében, hogy a mi szívünkben életet teremjen. Csak a kérdés, hogy mi engedjük-e ennek a magocskának, hogy gyökeret verjen bennünk. És hogyha engedjük, akkor tényleg igaz ránk azok az igék, amit olvasunk Jeremiás prófétakönyve 4. fejezet 3. versében és Hósás prófétakönyve 10. fejezet 12. és 13. versében, ahol azt mondja az ige, hogy szántsunk magunknak új szántást, törjünk magunknak a mi szívünkben új ugart, ne a tövisek közé vessünk. Hát inkább így mondom, ne engedjük meg, hogy tövisek közé vetődjön a mag, mert eddig tövisek közé vetődött a mag. Eddig a köves talajra hullott a mag. Amikor most már a Jóisten ismét adná az ő magvát, akkor engedjük meg, hogy az ő szent lelkével tényleg fel tudja törni a szívünknek a talaját, és hogy jó termő talajokká váljunk, amely megtermi majd a gyümölcsét, és akkor az életünkben ott lesz a igazság, a becsületesség, a szeretet, öröm, jóság, hűség, szerítség, mértékletesség. Akkor ezek ott lesznek a mi szívünkben. De csak úgy, hogyha ez a magocska tényleg gyökeret tud verni bennünk. És akkor megértjük az Istennek a példázatait, akkor megértjük az ő kijelentéseit, és erre mondta Jézus, akkor akinek van, még többje lesz. Mert velünk és nekünk csak egyedül a Jóisten szent lelke az, amely ki tudja jelenteni az igét. Adja meg a Jóisten ezt, ami számunkra az ő kegyelméből. Amen.

Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ma egy olyan igéről fogunk együtt gondolkodni, ami én azt gondolom, hogy sok szempontból talán egy nehéz igének tartható, és mégis hatalmas örömhírt fogalmaz meg mindannyiunk számára. Úgyhogy én azt szeretném kérni a gyülekezettől, hogy nyissuk meg a Szentírást Ezékiel könyvénél. Ugye ez a könyv az Ószövetség vége felé található, akik nem annyira jártasak még a lapozgatásban. Ezékiel könyve 37. fejezetét keressük meg, és ennek a 37. fejezetnek az első 14 versét fogjuk együtt elolvasni, és legalábbis egy bizonyos szintig végig gondolni. Így hangzik tehát az Úr igéje ezen a helyen. Lett ér rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgynek közepette, mely csontokkal volt rakva. És átvitt engem azok mellett körös körül, és íme felette sok volt a völgy színén, és íme igen megszáradtak vala. És mondta nekem, emberfia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És mondtam, Uram Isten, te tudod. És mondta nekem, prófétálj e tetemek felől, és mondjad nekik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek. Íme, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek, és adok reátok inakat, és hozok rátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én prófétáltam, amint parancsolva volt nékem. És mikor prófétáltam, lett zúgás, és íme zörgés, és egybe mentek a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez. És láttam, és íme inak voltak rajtuk, és hús növekedett, és felül bőr borította be őket, de lélek nem volt még bennük. És mondta nekem, prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia, és mondjad a léleknek, ezt mondja az Úristen. A négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek. És prófétáltam, amint parancsolta. És beléjük ment a lélek, és megélettek, és álltak lábaikra felette igen nagy sereg. És mondta nekem, emberfia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Íme ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk, kivágattunk. Annak okáért prófétálj, és mondjad nekik, így szól az Úr Isten. Íme, én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból, én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem. És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam, és megcselekedtem. Ezt mondja az Úr Isten. 14 vers, egy kicsit hosszabb a szakasz, talán hosszabb is követni. Én bízom benne, hogy azért többé-kevésbé át fogjuk tudni tekinteni a rendelkezésünkre álló idő alatt. Mielőtt még hozzákezdenénk magának az igének a számba vételéhez, előtte érdemes egy pár szót szólni arról, hogy mégis mikor hangzik el mindaz, ami itt leíratott. Ugye láttuk az alaphelyzetet, hogy az Úr szól az ő prófétájával, Ezékiellel,
Nem árt az, hogyha felelevenítjük azt, hogy ki is volt Ezékiel, milyen történelmi időben hangzanak el ezek a szavak, mert ezek azért sokkal közelebb tudnak bennünket is vinni a megértéshez. Ugye tudjuk azt talán többen, hogy Ezékiel a fogságnak a prófétája volt. Tudjuk azt ugye, hogy Dániel a babiloni udvarban, Jeremiás ugye otthon maradva Júdában biztatta az Úr népét, és Ezékielnek is ezt a szolgálatot adta az Úr, csak hogy neki a foglyok között. Na most én így szeretném azért elmondani nektek azt, hogy én nagyon sokáig ez a szolgálat a foglyok között, ez az én fejemben mindig úgy jelent meg, mint hogyha valami hatalmas nagy börtönt kellene látnom hatalmas falakkal, és ott van összezárva sok ember, és évekig, akár évtizedekig ugye ott élnek bezárva. És csak ezért mondom el, hogy ezt a képet elkerüljük, vagy ezt a vargabetűt elkerüljük a gondolkodásunkban, hogy ezt a bizonyos fogoly létet, ezt nem így kell elgondolnunk, hogy ezeket az embereket elhurcolták az otthonukból, és őket letelepítették egy bizonyos kijelölt helyen, és ott éltek. Tehát nem valami börtönfalak közötti életet képzeljünk el ebben az időszakban, hanem mint ahogyan talán a mi szavainkkal ma úgy mondanánk, hogy számüzetésbe kellett menniük, és ott ugye bizonyos területen telepedhettek le. Na most maga Ezékiel, ugye a Nippur közelében élt a Kebár folyó mellett ebben a bizonyos fogságban, és csak a rendkedvéért azért említsük meg, hogy 597-ben történt az ő elhurcoltatása ugye a fogságba. Na most mindebből a mi számunkra most az a legfontosabb, hogy tudatosítsuk azt, hogy ezt a látomást az Úr akkor adta Ezékielnek, amikor ő fogságban volt. Miért fontos ez a számunkra? Nagyon érdekes azt megvizsgálnunk, vagy egy kicsit belegondolnunk abba, hogy tudjátok azt, hogy nagyon sok bibliai könyvnek a történetkritikai szemlélet megjelenésével kétségbe vonták a szerzőségét. Megkérdőjelezték azt, hogy valóban akkor írták-e, amikor ugye a könyv állítja magáról legtöbb esetben, hogy akkor íródott. Ezékiel könyvével kapcsolatban is felmerültek bizony ilyen kifogások, és egészen érdekes módon az egyik ilyen kifogás az éppen az volt, hogy azért nem írhatta ezen hát tudósok vagy teológusok szerint Ezékiel a könyvet akkor, amikor ugye maga vallja ezt, tehát a fogság idején, mert hogy egy ilyen fogságban élő ember, egy ilyen fogságban élő próféta nem jövendőlhetett olyan hatalmas örömhíreket. Nem mondhatott, nem hirdethetett ilyen jó hírt, egy ilyen kilátástalan helyzetben, mint amilyenben ugye tudjuk, hogy a fogság idején voltak az elhurcolt emberek. Ez egészen elképesztő az, hogy az emberi gondolkodás tényleg Isten nélkül micsoda érvelésre képes. És mi látjuk azt, hogy a fogság idején születik ez az irat, és ebben pontosan ez az örömhír, és mégis hatalmas vigasztalást küld az Isten a reménytelen állapotban és reménytelen helyzetben élő népnek. A könyv címének a jelentése is ez, ez sem árt, hogyha előre tudatosítjuk magunkban, Isten megerősít. Ilyen Istene van, ilyen Istenünk van nekünk. Nézzük meg szakaszonként magát az igét. Ugye először természetesen az első három verset, én azért, hogy ez követhető legyen, ilyenkor újra és újra felolvasom az egyes szakaszokat, hogy újra meg tudjuk figyelni pontosabban azt, amiről szó van. Ugye így hangzik az első három vers az igéből, lett rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letett engem a völgy közepette, mely csontokkal volt rakva. És átvitt engem azok mellett körös körül, és íme, felette sok volt a völgy színén, és íme, igen, megszáradtak vala. És mondta nekem, emberfia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És mondtam, Uram Isten, te tudod. Így kezdődik a 37. vers, és azt látjuk, hogy egy kép rajzolódik elénk. Én a mostani Isten tiszteleten arra szeretnék kérni mindenkit, hogy mindig képzeljük magunk elé azt, amiről szó van, mert az az egész 37. fejezetnek ezek a versei nagy képet jelenítenek meg, amit ha nem képzelünk el, nem fogunk tudni együtt élni, együtt gondolkodni magával az igével. Képzeljünk el tehát egy nagy völgyet, amiről az ige tudósít, ami tele van, megszáradt, ugye a második vers így fogalmaz, megszáradt csontokkal. De erre rögtön az elején szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy maga itt a Károlyi fordítás többször beszél tetemekről, ugye tetemek mennek tetemekhez, és ezt így nem is nagyon lehet érteni.
Igazából itt csontdarabokról, tehát csontokról van szó, tehát csont megy az ő csontjához, majd hogyha erre térünk, akkor látni fogjuk. Tehát nem, ha szabad így mondom, csontvázakkal van tele ez a völgy, hanem csontokkal. Egy völgy, tehát ne néhány darab csontot képzeljünk el, hanem rengeteg, rengeteg csontdarabot. Ugye ez az a völgy, ami körül a prófétát, Ezékielt az Úr látomásban körös körül vitte, ugye így írja az ige, körös körül vitte, erre tekinthetett rá Ezékiel. És én rögtön azt a kérdést szegeztem magamnak, és hát nyilván a gyülekezetnek is feltenném ezt a kérdést, hogy ennél azért élettelenebb képet nem nagyon lehet elgondolni, nem? Én azt gondolom, hogy ennél reménytelenebb helyzetet nem nagyon tudnánk elgondolni. Hogyha ezt a képet tényleg magunk elé képzeljük, akkor egyrészt a totális reménytelenség az, ami az eszünkbe juthat, a teljes, visszafordíthatatlan élettelenség, és én azt gondolom, hogy valójában mindannyian undort érzünk ettől a képtől, mert ebben semmi vonzó nincsen, ez visszataszító. De ott kellene állnunk, vagy lélekben elragadtatva, vagy körös körül és néznünk ezt, mindannyian undorodnánk ettől, és ahogy olvassuk sem vagyunk, nem tudom, nem eléggé Istent kereső emberek, akkor, hogyha úgy érezzük, hogy ez minket taszít, nekünk erről ne beszéljenek, erről mi ne kelljen, hogy gondolkodjunk, ez visszataszító. A szombat örömünnep. Miért beszélünk itt egy halottak csontjaival telelévő hatalmas völgyről? Én azt gondolom, hogy bár mindannyian szeretnénk távol menni ettől a helytől, az ige valamiért mégis szembesít bennünket ezzel a völggyel, ezzel a csontokkal rakva, telerakott völggyel. Éppen ezért kell nekünk most bizonyos értelemben, ha természetesen vissza is taszít ez a völgy bennünket, valahogyan mégis közelednünk ez a helyhez megértésben, és szemlélnünk kell ezt a helyet, mert az Úristen valamit mondani akar ezzel mindannyiunk számára. Én azt szeretném megkérdezni, hogy van-e nekünk tehát valami közünk egy ilyen helyhez, ehhez a helyhez? Én azt gondolom, hogy feltétlenül. Azt mondtuk, hogy ez a hely, ez a totális, teljes reménytelenségnek a helye. És én azt kérdezném meg tőletek és magamtól is mindenek előtt, hogy vajon mi éreztük-e már magunkat reménytelen helyzetben? Tapasztaltuk-e már azt, hogy teljes reménytelen helyzetben van a saját életünk? Lehet-e, vagy volt-e már olyan tapasztalatotok, amikor azt mondtátok, hogy kilátástalan a helyzet? Én azt gondolom, hogy a legtöbben úgy vagyunk ezzel, hogy alapvetően két dolog miatt lehetünk kilátástalan helyzetben, hogyha Isten kereső emberek vagyunk. Az egyik az talán a legkézenfekvőbb, amikor a körülményeink miatt tűnik minden kilátástalannak. Ez bizonyos értelemben talán gyakrabban történik meg velünk. Rengeteg ilyen helyzetet el lehet képzelni, rengeteg tragédia történhet a mi életünkben, és rengeteg-rengeteg tragédia vehet bennünket körül. Azt hiszem, nem kell ezeket külön elsorolni, hogyha mindannyian mondanátok csak egy-egy mondatot, talán mindenki tudna említeni a saját életéből olyan dolgokat, amik kilátástalannak tüntették fel számára az életet. Ugyanakkor viszont én azt gondolom, és majd az ige is erre fog rámutatni, hogy ilyen kilátástalan körülmények között sem az a legnagyobb problémánk, hogy kilátástalan maga a helyzet, bármilyen furcsán is hangzik ez. Hanem a probléma éppen azzal van, hogy mi magunk ítéljük meg a helyzetet ekképp. Nem maga a helyzet tehát az, ami kilátástalan, hanem mi magunk ítéljük meg a helyzetet kilátástalannak, és ettől válik maga a helyzet, ha szabad így mondanom, tragédiává. Mert nekünk Istenünk van. Ez tehát az egyik ilyen alaphelyzet, amikor reménytelennek érezhetjük magunkat. Van azonban egy másik is, ami Istent kereső emberekként mindannyiunkat érinthet, és azt gondolom, hogy bizonyos értelemben talán a helyzet veszélyesebb is akkor, amikor a körülményeink a lehető legnagyobb rendben vannak. Amikor, ha szabad így mondanom, ideális az életünk. Szeretjük a munkánkat, szeretjük az édesapánkat, édesanyánkat, férjünket, feleségünket, gyermekeinket, többé-kevésbé mindenki jó egészségnek örvend, szeretjük azt, ahol lakunk, minden olyan rendezett, és tényleg hálát adhatunk minden reggel az Úrnak, hogy hordoz bennünket ebben a kiegyensúlyozott életben, ez hatalmas ajándék. Ugyanakkor viszont
Érdekes módon mégis azt mondtam, hogy lehet, hogy ez a helyzet a legveszélyesebbek egyike. Miért? Komolyan gondolhatjuk ezt, hiszen nem mindenki erre vágyik-e. Nem mindannyian erre vágyunk egy ilyen kiegyensúlyozott, egyszerű, nem nagy dolgokra, kiegyensúlyozott, egyszerű életre. Miért mondom azt, hogy akkor ez egy veszélyes helyzet? Én azt gondolom azért, mert ebben a kérdésben, amikor még a hitünkkel is látszólag minden rendben van, ebben a helyzetben kell feltennünk magunknak leginkább azt a kérdést, hogy hiszünk-e. Ebben a helyzetben kell feltennünk leginkább azt a kérdést, hogy valóban tudunk-e hinni. Tudunk-e hinni akkor, amikor nem változunk? Amikor azt látjuk, hogy nem változunk. Tudunk-e hinni akkor, amikor a szokásaink fogva tartanak bennünket? Tudunk-e hinni akkor, amikor a szokásaink határozzák meg azt, hogy kik vagyunk és hogyan gondolkodunk? Tudunk-e akkor hinni, amikor hát legalább 1000-szer nekirugaszkodtunk az új életnek, és nem sikerült, nem sikerült az, amit szerettünk volna? Tudunk-e ekkor, ezután is hinni? Tudunk-e akkor hinni, amikor ennyi sok keresztény év után is alapvető gondjaink vannak a megbocsátással és a szeretettel? Fel kell tennünk ezt a kérdést, tudunk-e valójában hinni? Hogy vajon a felületes hálaadásunk mögött valóban igazi, bibliai értelemben vett hit-e az, ami meghúzódik, vagy sokkal inkább rejtegetünk valamit a szívünk legmélyén. Én megmondom őszintén, hogy én, hogyha magamra nézek, akkor én nagyon el vagyok keseredve. Én megmondom őszintén, hogy én amikor megkeresztelkedtem, én egyáltalán nem ilyen keresztény életet képzeltem el a magam számára. Én azt gondoltam, mikor készültem a keresztségre, és a keresztség közvetlen közelében is még azt gondoltam, hogy igen, igen, a Biblia minden szava valóság, és az én életemben ezek a szavak valóra fognak válni. Teljes, teljes hittel, lendülettel, jó értelemben vett szenvedéllyel vetettem bele magam ebbe az életbe. És ahogy teltek, múltak az évek, kudarcok értek. Kudarcok értek, és fel kellett azt ismernem, hogy valahogyan a dolgaim nem úgy alakulnak, és nem úgy mennek, ahogy én azt eredetileg terveztem. A hitbeli fejlődésem lassú, nem kielégítő, és nagyon sokszor, ha az ige tükrébe nézek, akkor kétségbe esem, mert messze találom magam attól, amit az ige ír, amire az Isten hív, és nem értem, hogy miért nem tudnak beteljesedni bennem és rajtam ezek az ígéretek, és ez a kérdés, hogy tudok-e ekkor is hinni, hiszem-e az Isten ígéreteit és az Isten szavát akkor, amikor a saját személyes életemre nézve azt látom, hogy ezek mintha igen-igen lassan akarnának megvalósulni az én életemben. Azt gondolom, hogy ezek a kérdések egyáltalán nem egyediek, nem csak az én kérdéseim. Amennyire ismerem a testvéreinket, mindannyian, a legtöbben küzdenek ezekkel a kérdésekkel, és ez nem véletlen. Nekem az jutott eszembe, hogy az ige megszáradt csontokról beszél. Nekem eszembe jutott az a kép, amikor egy fa kívülről zöldnek látszik. Budapesten volt egy vita, talán nem is olyan régen, a Híradó adott erről tudósítást, hogy a jóérzésű polgárok felháborodtak azon, hogy fákat vágnak ki az emberek. Csodálatos, hatalmas, zöldellő, vastagtörzsű, egészségesnek tűnő fákat. Felháborodtak, hogy ez hogyan lehetséges. Amikor is felvilágosították az emberek a Híradó nézőit is, és a jóérzésű polgárokat is, hogy igen, igen, de attól, hogy egy fa zöldel, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy nincsen vele probléma, éppen ellenkezőleg. Van valami speciális műszerük, amivel meg tudják mérni, hogy a fának a belsejében mi történik, és bizony, hogy kívülről még teljesen egészségesnek tűnő fáról is kiderülhet az, hogy belül korhad, rohad, és el fog pusztulni. És valójában életveszélyt jelent ezekre a jóérzésű polgárokra. Ez a fa volt az, vagy ezek a fák, vagy ez az apró történet volt az, ami eszembe jutott sokszor az én saját tapasztalataim, de egyáltalán azt gondolom, hogy többünk tapasztalata alapján, hogy sokszor hasonlíthatunk egy ilyen fára,
ami még lehet, hogy nem mutat bizonyos jeleket, de belül valami nincsen rendben. Belül valami szárodás indult meg, belül valami, és tényleg bocsássatok meg ezért a szóért, az ige maga is nagyon sokszor nagyon radikális és képies. Belülről bizony lehet, hogy már megindult a rothadás, amivel szembe kell nézni, nem azért, hogy kétségbe essünk, hanem azért, hogy az Isten segítségül hívva egy új életre támaszhasson fel bennünket. Azt gondolom, hogy azt gondolnánk, hogy a legnagyobb mélység az az, amikor a legnagyobb bűnöket követjük el. Nem akarom bagatellizálni a bűnnek a mélységét. Hatalmas bűnök lehetnek. Ugyanakkor viszont én mégis azt gondolom, hogy talán a legnagyobb veszély a mi számunkra, és talán nem túlzás, hogyha azt mondom, hogy az egyik legnagyobb bűnünk, amiből a legnehezebb kikecmeregni, az a közöny és az egykedvűség. A közöny és az egykedvűség a hitben. Nem véletlen ez, hogy az a bizonyos laodíciai üzenet, amit mindannyian annyira jól ismerünk, erről beszél, sem hideg nem vagy, hideg. Sem forró, bárcsak. Hideg lennél vagy forró. De azért olyan nehéz neked megszabadulni, mert sem ez nem vagy, sem az nem. A közöny és az egykedvűség állapota a hitben a legveszélyesebb, mert a legnehezebb felismerni, és azért a legnehezebb kikerülni belőle. Mi tehát akkor a válaszunk? Van-e bármi közünk ehhez a száradt? Mert így írja az ige, száradt csonthalomhoz. Én azt gondolom, hogy van. Én azt gondolom, hogy a mi életünk folyamán, a mi hitéletünk folyamán mi is lehetünk ebben a bizonyos völgyben, és én azt gondolom, hogy az egykedvű, hitben élő ember bizony ebben a völgyben hever, darabjaira hullva, élettelenül. És megint csak eszembe jutott a Jelenések könyvének az egyik levelének a szavai akaratlanul is, a szárdiszi levelet, hogyha felidézzük egy kicsit magunkban, emlékeztek rá? Így hangzik ott egy megrázó felmutatása az Úrnak, az a nevet, hogy élsz, de halott vagy. Nézzük tovább tehát az igét. Ugye itt a harmadik versben, hogyha egy pillanatra kinyitjátok, hogy ti is tudjátok követni a szemeitekkel, egy kérdés hangzik, ami olyan furcsának tűnik. Egy kérdés hangzik, amit az Úr intéz Ezékielhez, és azt mondja neki, vajon megélednek-e ezek a tetemek? Különösnek ható kérdés, miért kérdez az Isten a prófétától? Az Isten nagyon jól tudja, nem? Hogy mi lesz ezeknek a tetemeknek a sorsa. Miért kérdezi meg a prófétától? Tudunk erre bármilyen választ adni? Én azt gondolom, hogy azt már eleve érdemes észrevennünk ebből a kérdésből, hogy milyen az Istennek a viszonya az emberhez. Hogy az Isten beszélgetni akar az emberrel. Micsoda Istenünk van, nem? Aki kérdez. Sose gondolnánk azt, hogy a leghatalmasabb Úr kérdez. Az urak nem szoktak kérdezni. A leghatalmasabb urak maximum utasítanak, de soha nem kérdeznek. Az Isten kérdez a prófétától. Figyeljétek meg, ez az első szava. Előbb nem utasítja, hogy prófétálj, hanem előbb feltesz neki egy kérdést. Kíváncsi az ember véleményére, kíváncsi az ember gondolkodására az Isten. Együtt akar, azt együtt működésre akarja hívni az embert, az Isten. Azt gondolom, hogy a kérdésre azért kerülhet itt talán sor, mert ez a kérdés, nem tudom, ti hogy vagytok vele az igét olvasva és végig gondolva, mintha azt tudatosítaná bennünk, hogy a helyzet reménytelen. Azt kérdezi az Isten egészen pontosan, ugye így hangzik, vajon megélednek-e ezek a tetemek? Hát nem kiszakadna belőlünk a válasz, hogy nem. Hát ezek a csontok, csontdarabok, hát hogyan? Ezek már szárazak. Ezeknek már az életnek a legutolsó nyoma és lehetősége sem adatott meg. Ezt kérdezi az Isten, mit válaszolnánk? A prófétait felel, ugye tudjuk, hogy mit. De hogyha tőlünk kérdezte volna, ha tőlem kérdezte volna, akkor én mit mondtam volna? Én azt gondolom, hogy látva, mert ez egy megindító látvány lehetett, ez nem valami puszta gondolat volt, ez egy élmény volt a próféta számára, látta ezt a völgyet ezekkel a csontokkal telve. De tőlünk kérdezi az Úr, hogy teszi föl nekünk ezt a kérdést. Mi mit mondunk rá? Hát én belőlem valószínű, hogy kiszakadt van, hogy Uram, nem. Hát hogyan élethetnének meg?
És mi az, amit válaszol maga a próféta? A próféta azt mondja, Uram Isten, te tudod. És ez a, ha szabad egyáltalán ilyesmit mondani, helyes. És most a helyest tényleg kifejezetten kérném, hogy tegyük zárójelbe. Nincsenek előírások és elvárások, de ez a jó válasz. Uram, te tudod. Pedig nem hiszem el, hogy a próféta ezt látva, fogságban, a saját népéért féltő aggodalomban élve, nem gondolta azt, hogy ez kétségbeejtő. És mégsem azt mondta, hogy ez lehetetlen. Azt mondta, Uram, te tudod. Te tudod. De mi látjuk ebből a kérdésből, hogy a helyzet valóban reménytelen. A csontok nem szoktak feltámadni, a csontokból nem szokott élet támadni. Semmire se való, elporlad. Nézzük meg a 4., az 5. és a 6. versünket következő szakaszként, hogyan folytatódik ez a párbeszéd. És mondta nekem, ugye itt az Úr szól Ezékielhez, prófétálj e tetemek felől, és mondjad nekik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek, ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek, és adok reátok inakat, és hozok rátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Itt olvassuk tehát ezt a bizonyos felszólítást a prófétához, és a 4. versben látunk egy nagyon különös dolgot, ami kicsit olyan képzavarnak is tűnhet elsőre. Azt látjuk, hogy az Úr arra hívja Ezékielt a prófétát, hogy szóljon ezekhez a csontokhoz, és mondja azt a csontoknak, hogy idézem ugye itt a 4. versből, halljátok meg az Úr beszédét. Hát kérdezem én, a csontok képesek-e hallani? Természetesen nem. De pontosan ebből is látszik az, hogy itt bizony egy képpel van dolgunk, aminek egyébként a beazonosítását, ha szabad így mondanom, meg is adja maga az ige, ugye már olvastuk az utolsó versekben. De már önmagában nagyon érdekes ezt felidéznünk, és ezt tudatosítanunk, hogy bizony ezek olyan megszáradt és halott csontok, amikhez lehet szólni, amik még képesek lehetnek arra, hogy meghallják a hívó szót, a prófétának a szavát. Mit látunk ezekben a versekben? Egy rendkívül részletes leírást. Az ige itt sem nagyon jó el a dolgokat. Megszáradt csontokról ír, és utána azt mondja, hogy ígérete van ezeknek a csontoknak. Ez az ígéret úgy hangzik, hogy egy teljesen új életet ajándékoz nekik. Hogyan is néz ki ez az új élet? Részletes a leírás. Inakról beszél az ige, húsról, bőrről, eddig ugye a fizikai valunk, ugye, amit kézzel megfoghatunk, és azt mondja, hogy de mindez nem elég, de az én lelkemet adom belétek. Tehát életet is ajándékoz ezeknek a csontoknak. Nagyon részletesen írja le ezt az ige, nyilván ez sem véletlen. Miért nem? Azért, mert azt láthatjuk itt is, hogy az Úr nem valami, hogy mondjam, ilyen átmeneti ajándékot ígér az embernek, illetve hát ugye ezeknek a csontoknak, hanem egy teljesen új életet. Egy olyan új életet, ami egy egész. Ami minden egyes, tényleg szó szerint mondhatom most ezt, az ember minden egyes porcikájára vonatkozik, és minden egyes porcikáját érinti. Ezt láthatjuk itt. Nézzük meg tovább a 7. és 8. verset, ugye itt láthattuk magát az ígéretet, és a 7. és 8. versekben látjuk a megvalósításnak a kezdetét. Olvassuk el tehát együtt a 7. és 8. verset, ami így hangzik, és én prófétáltam, amint parancsolva volt nekem. És mikor prófétáltam, lett zúgás, és íme zörgés, és egybementek a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez, és láttam, és íme inak voltak rajtuk, és hús növekedett, és felül bőr borította be őket, de lélek nem volt még bennük. Hogyha tényleg megfogadtátok a tanácsomat, és képileg magatok elé képzeltétek ezt a bizonyos völgyet, akkor most is arra hívnálak benneteket, hogy továbbra is gondoljátok el, képzeljétek el magatok elé azt, amiről az ige ír. Azt mondja az ige, megint csak nem nagyon jó el a leírást, zúgást és zörgést lehetett hallani. Miért lehetett zúgást és zörgést hallani?
Ugye, ahogy elképzeltek magatok elé egy nagyon-nagyon nagy halom csontot, ugye megint mondom, nem tetemekről van itt szó, hogy Károly írja, hanem csontokról, és ahogyan ezek elkezdenek, hogy mondjam, egymásra találni, ugye mindegyik csont a maga csontjához, ugye ezek a csontok, ahogy egymáson elkezdenek mozogni, ahogy ez az egész völgyöt elkezd mozogni, megéledni. Ugye miről van szó? Arról van szó, hogy ezek a csontvázak, valamikori csontvázak, ugye eltelt valamennyi idő, ezek a csontok ugye szétestek, tehát a csontvázak szétestek, és szanaszét kerültek, szétkeveredtek ebben a völgyben. Itt viszont ugye arról beszél az ige, hogy ezek a csontok megtalálják egymást. A próféta szavára, ami az Úr szava, ezek a csontok életre kelnek, és megtalálják egymást. A kisujjnak a legfelső kis csontdarabja az alatta lévőt és az alatta lévőt, és így szépen ebből a hatalmas csonthalmazból összeállnak először a vázak. Aztán inakat kapnak, húst kapnak, és bőrt kapnak. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogyha én elképzelem ezt képileg, akkor ez egy megrázó, megdöbbentő élmény, ami mellett az ember igazából csak elhallgatni tud. Nézzük meg tovább, hogy hogyan is történik, mi történik még, mert ugye mindez megtörtént, ugyanakkor viszont valami még hiányzott. Ugye a lélek, maga az élet az, ami még hiányzott ezekből a testekből. Így folytatja az ige a 9. és 10. versekben, és mondta nekem, prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia is, mondd a léleknek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek. És prófétáltam, amint parancsolta, és beléjük ment a lélek, és megélettek, és álltak lábaikra, felette igen nagy sereg. Ugye megint azt látjuk, az Úr kéri, hát bizonyos értelemben ugye utasítja a prófétát, hogy mit mondjon, a próféta szól, és ezáltal, amire ő hívja ezeket a testeket, vagy a csontokat, az megtörténik. Mit látunk itt? Azt látjuk, hogy ezek a testek megelevenednek, életet kapnak. Nem idéződik fel ezen részletes leírások kapcsán valami bennetek? Bennem egészen pontosan megmondom, hogy azonnal felidéződött a teremtés. Emlékeztek rá, hogy ott hogy szól az ige? Mózes első könyvének 2. fejezet 7. verse. És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába élet leheletét, és így lett az ember élő lélekké. Gyakorlatilag itt bizonyos értelemben megismétlődik a teremtés. És ez, én azt gondolom, hogy csodálatos ajándék ez a mi számunkra, hogy ezt szemlélhetjük. Az Isten megismétli a teremtés. A halott, száradt csontokból új embereket teremt, és azt olvassuk itt, ezt is vegyük észre a 10. versben, hogy miután ez megtörténik, ez a csoda, mert ez csoda, lábra állnak. Nézzétek meg, engem megrázott ez a kép, hogy egyáltalán nem ingadoznak, nem tanulgatnak járni. Miután megtörténik a csoda, miután az élet leheletét, ugye a ruachot, a szent lelket, szentlélek által megelevenítő hatalom által életre kelnek, lábra állnak. Ezt írja pontosan az ige. És álltak lábaikra, felette igen nagy sereg, ahol az előbb még csonthalom volt, élettelen, száraz, ijesztő és mondjuk ki undorító, ott most emberek járnak, húsvér, érző, gondolkodó, Isten lelkével telve emberek állnak. Erről ad hírt itt az ige ezekben a versekben. A 11. verstől azért jelent fordulópontot, illetve maga pontosan a 11. vers az egész fejezetnek ennek a része számára, mert ahogyan az Isten oly sokszor, itt is van egy kép, amit a próféta is mielénk tár, és hát nyilván a fogságban lévő sokaság elé tár, de megadja hozzá a magyarázatot is. A képet úgy adja meg, hogy nekünk nem kell találgatni, hogy mégis mit jelenthet ez, hanem már megadja a kulcsot, hogy ezt hogyan értsük.
És a 11. vers ilyen szempontból nagyon fontos tanúságokkal szolgál a mi számunkra. Olvassuk el ezt most figyelmesen együtt. Így hangzik a 11. vers, és mondta nekem, emberfia, ezek a csontok az Izrael egész háza. Pont. Ez egy rövid, egyértelmű kijelentés. Nem kell találgatnunk, kik a csontok. Én nem tudom, bocsánat, majd mindjárt aztán olvasom tovább, elnézéseteket kérem, egyszerűbb, hogyha itt megállunk. Nem tudom rátok, hogy hát ez a gondolat, Izrael háza. Milyen nép ez? Izrael, Isten választott népe. Ehhez nem férhet kétség, ezt mindannyian tudjuk. És akkor itt a kérdés. Ez a csonthalom. Ez Izrael háza. Az Isten választott népe lehet egy megszáradt csontokból álló halom? Hogyan lehetséges ez? Nincs itt valami ellentmondás? Hihetetlen, de igaz? Igen. Azt mondja az Úr, ezek a csontok. Nézzük meg, nem a felállt emberek. Ezek a csontok, a megszáradt csontok, az Izrael háza, az én választott népem. Mire tanít ez bennünket? Én megmondom őszintén, engem arra, hogy újra és újra tudatosítsam azt magamban, hogy a halott állapot, a reménytelennek tűnő állapot egy népnek, egy közösségnek, egy gyülekezetnek nem lehet érv amellett, hogy az a nép nem az Istené. Nem lehet érv. Ez az Izrael háza is. Izrael választott népe volt az Istennek ebben a pillanatban is, amikor elhangzott ez az ígéret. Nem lehet érv amellett, hogy az az Isten népe vagy sem. Lehet az Isten népe egy halott nép. Lehet. Az Isten közösséget vállal vele. Egészen hihetetlen, felfoghatatlan, és emberi számítások szerint teljesen érthetetlen módon. Nézzük meg, mit mond még az Úr erről a népről. Íme ezt mondják. Ugye nem tudom, tudjuk-e követni, az Úr mondja ezt Ezékielnek, hogy mit mondanak ezek a csontok, ugye Izrael háza. Mit mond? Mit mondanak? Azt mondják. Elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk, kivágattunk. Ezt mondja tehát ez a nép. Hogyan értsük ezt? Hogyan szolgáltat ez kulcsot nekünk az egész képnek a megértéséhez? Én azt gondolom, hogy az, hogy ezt hogyan értjük, ez meghatározza az egész képnek a megértését a mi számunkra. Én azt gondolom, hogy azt láthatjuk ebből, hogy a csontok, remélem érthető lesz, amit mondok, a csontok nem a körülmények miatt lettek csontok. Izrael háza nem azért hasonlít egy csont darabokkal teli völgyre, mert fogságban van. Nem ezért. Hanem miért? Ahogy az ige írja, mert ezt mondják. Elveszett a mi reménységünk, kivágattunk. Olyan jó lenne, hogyha képessé válnánk arra, hogy ezt megértsük. Egyáltalán nem azért voltak csontok, nem azért voltak halottak, mert fogságban voltak, hanem mert a saját fogságukat, a legnehezebbnek és a legáldat,

egy rossz házasság, nem egy munkanélküliség, nem egy rossz munka, nem. Nem ez tesz bennünket halottá. Ami bennünket halottá tesz, száradtá, az a hitetlenség. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tanulsága ennek a történetnek, és a 11. vers fogalmazza ezt meg egyértelműen. Ezek a csontok ezt mondják magukról. Nézzük meg a következő verset már a befejezéshez közeledve, az utolsó 3 verset már egybe olvasom. Itt hangzik az a végső felhívás, ahogyan az Úr arra hívja Ezékielt, hogy ezt mind, amit most ő hallott, ezt vigye hírül a népnek, mondja el nekik. Ugye így hangzik az Úr szava Ezékielhez, 12. verstől olvasom. Annak okáért prófétálj, és mondd nekik, így szól az Úristen, íme, én megnyitom a ti sírjaitokat, kihozlak titeket a ti sírjaitokból, én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitom a sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedtem, ezt mondja az Úristen. Itt előkerül egy olyan kifejezés, ez a bizonyos sír, amivel eddig nem találkoztunk, de hát azt gondolom, hogy mindannyian asszociáltunk erre, mindannyian gondoltunk erre. Azt gondolom, hogy a sírban fekvők állapota olyan, akik nem tudnak maguktól feltámadni, nem? Tehát egy halott az reménytelen helyzetben van, nem tud kijönni ebből a bizonyos sírból, képtelen önmagán segíteni. Muszáj ezt szem előtt tartanunk, és nézzük meg, hogy hogyan vélekedik az Úr erről a bizonyos sírról. Az önmagán segíteni képtelen emberekről. Azt mondja, az én népem. Én megmondom őszintén, amikor én ezt olvastam, és ezt az egészet újra és újra próbáltam megérteni, akkor újra és újra felvillant ez bennem, hogy hát ki nevezne egy ilyen népet a sajátjának. Mindannyian láttunk már hatalmas embereket, urakat, ha más nem mesében, vagy történelemkönyvekben. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én arra jutottam, hogy minden úr, minden egyes úr szégyelni ezt a népet. Azt mondta, hogy na nem, ez nekem nem kell, ez hitvány, semmire kellő nép, halott. Pusztulásra van ítélve, illetve már el van pusztulva. Nézzük már meg, hogy Isten mit tesz. Isten közösséget vállal ezzel a néppel. Azt mondja, én népem. És nézzük meg, nem egyszer mondja. 12. versben elhangzik, én népem. És nézzük meg, 13. versben újra, én népem. Ismételgeti, én népem, én népem. Nem csodálatos ez? Én azt gondolom, megint nyilván felteszi az ember a kérdést, hogy hogyan lenne csodálatos, de mindez mit ad nekem? Mire tanít ez engem? Én azt gondolom, hogy mindenek előtt talán arra, és persze ez nem jelenti azt, hogy kimerítenénk az igét, hogy nézzünk szembe a saját viszonyunkkal, a közösségünkhöz, a gyülekezetünkhöz. Olyan sokszor tapasztalhatjuk azt magunkban, hogy azt mondjuk, hogy nem működnek jól a dolgaink. Nem működnek jól, kicsit olyan szedetvedettek vagyunk, sokszor nem mennek, szervezeti szinten sem, rengeteg hibát követünk el, rengeteg fájdalmat okozunk akaratlanul is embereknek, kollégáknak. Gyülekezeti szinten is, hát mindig van, aki előbb nyúl a tálba, mindig van, aki kicsit pletykálkodik, szóval olyan, hát nem vagyunk éppen egy olyan minta a keresztény nép, gondolom egy gyülekezet sem. És hogyan viszonyulunk mi ehhez a gyülekezethez? Olyan sokszor hallom ezt, olyan sokszor halljuk ezt, és én bennem is újra és újra feltámad ez a kísértés, hogy azt mondjam, hogy mit keresek én itt? Mi közöm van nekem ehhez? Miért kell nekem ezt hallgatni? Miért kell nekem ebbe a társaságba tartoznom? Mi közöm van ehhez az egészhez? És pontosan az Úr adja meg számunkra a mintát. Azt mondja a megszáradt csontokra, én népem. Én népem. Attól, hogy megszáradt csontok vagyunk, vagy megszáradt csontok vannak közöttünk, nem szabad, hogy kevésbé legyen a mi népünk, az a bizonyos nép, hanem sokkal inkább kell, hogy a miénk legyen, hogy tudjunk valamit adni ennek a népnek, hogy tudjunk ennek a népnek szolgálni. És meg fogjuk látni, hogy akkor érdekes és csodálatos módon ezek a bizonyos értelemben csontok is rengeteget tudnak adni nekünk. Az Isten erre tanít bennünket, csontokról mondja, hogy én népem. És az egész

0: egészen új fénybe állítja a mi közösséghez való, gyülekezethez való viszonyunkat is. Érdemes megfigyelni, ugyancsak még ezekben a versekben, már a legvégén, a 14. versben, olyan csodálatos, olyan egyszerű, elsiklunk felette, mert már talán megszoktuk, és mégis a legnagyobb titkokkal állunk szemben. 14. vers végén azt mondja az Isten, szóltam és megcselekedtem. Annyira egyszerű, nem? Szóltam és megcselekedtem. Ilyen egyszerű az Istennél, ilyen egyszerű. Nálunk nem, nálam sem. Nem tudom ezt valahogy teljesen magamat átadva elgondolni sem, mert nálunk a dolgok nem így mennek. Az Istennél így megy. Szóltam, és megcselekedtem. Nekünk az Isten szava rendelkezésünkre áll. Hisszük-e azt, hogy igaz, hogy szólt, és megcselekszi? Azt, hogy szólt, és az Úr szólt, azt sokszor elhisszük. Ez a hitünk alapja. Hisszük, hogy a Biblia Isten szava, de ez kevés. Ettől még nem vagyunk hívő emberek. Hisszük-e azt, amiket az Úr leír, azt meg is cselekszi? Bennem, bennünk. Ha ezerszer futottunk neki a keresztény életnek, és valahogy nem úgy megy, ahogy mi gondoltuk, hisszük-e még mindig, ennek ellenére is, hogy az Isten megcselekszi mindazt, amit ígér. Nem rajta fog múlni. Nem rajta fog múlni. Hogyan foglalhatnánk össze a tanulságait az elhangzottakon túl ennek az egész történetnek? Milyen tanulságokat vonhatunk le a mi magunk számára? Azt gondolom, hogy az első az az, hogy Isten a legalsó alaptól építkezik. Ugye utaltam már erre, az Isten a teljes embert kívánja újjáteremteni, nem csak egy szeletkéjét. Úgyhogy ne egy szeletet nyújtsunk az Istennek, hanem valahogyan egész valónkat tegyük le az ő tenyerébe. Mit tanulhatunk még ebből a történetből? Megtanulhatjuk azt, hogy nekünk szét kell törnünk, ezt tudom, hogy furcsán hangzik, szét kell törnünk, talán pontosabban úgy lehetne megfogalmazni, hogy fel kell ismernünk széttöredezettségünket. Nem öncélúan, nem azért, hogy sajnáljuk magunkat, hanem azért, hogy így az Úrhoz tudjunk végre kiáltani. Pontosan azért kell nekünk száraz csontokká lennünk, pontosan azért kell tudatosítani magunkban az egykedvű hitünket, és azt, hogy ez bizony minket a száraz csontokkal tesz egyenlővé, hogy úgy tudjunk az Úrhoz végre segítségért kiáltani, ahogyan azelőtt soha. Nekünk az életünk múlik ezen, mindenünk ezen múlik, hogy tudunk-e kiáltani az Úrhoz, vagy nem. Rengeteg örömhír, örömhír, örömhír, az örömhírek legnagyobbika van itt előttünk. Az Úr célja, láthattuk ezt mindabból, ami most elhangzott, hogy megismertesse magát velünk. Hogyan? Hogyan akarja megismertetni magát az Úr velünk? Vegyük észre, gyógyítóként, életet adóként akarja megismertetni magát velünk. Ez az a mód, ahogyan ő hírül adja magát az embernek. Én megint csak azt kérdezem, hogy ti láttatok már ilyen Urat? Láttatok már ilyen hatalmasságot? Hát micsoda Úr ő? Micsoda Urunk van nekünk? Hogyan mutatkoznak be rendszerint az urak? Biztos ti is láttatok már ilyen diktatúrákban, királyságokban, de még állami ünnepségeken is szokás. Pompával és erőfitoktatással, ez a két alapvető dolog. Menetelnek a katonák, a lovas hadsereg, szól a zene, gyönyörűen virágzik lufival, zászlókkal, nem tudom én mikkel, minden. Így mutatkozik be a hatalom. Az Úrnál van hatalmasabb? Nyilván nincsen. Ő hogy mutatkozik be? Erőfitoktatással nem. Gyógyítóként, szabadító, megmentő Istenként mutatkozik be. A leghatalmasabb Úr ilyen. Ezt láthatjuk ebből a történetből. És mit láthatunk még? Ki kell mondanunk azt, hogy bizony van, vagy lehet olyan helyzet a mi hitéletünkben, amikor már olyan mélyre süllyedünk a közönybe, az egykedvűségbe, a hitetlenségbe, amikor már nem tudunk mozdulni az Úr felé. Szerintetek a csontok tudtak kiáltani az Úrhoz? Nem. Mit mondtak a csontok? Maga az ige fogalmazta meg. Kivágattattunk. Ez nem Úrhoz való kiáltás, ez egy szimpla kétségbeesés. Mi is lehetünk csontok. Mi is juthatunk, vagy már jutottunk is olyan helyzetbe, amikor olyan mélyre süllyedtünk, hogy nem tudtunk lépni az Úrhoz. Voltatok már úgy, hogy napokig nem tudtatok imádkozni? Egyáltalán nem ismeretlen ez a helyzet az Úr előtt. Az Úr ismer bennünket. Az Úr ismeri ezt a helyzetet. És nézzétek meg, mit csinál? Feddőzik? Nem. Veszekszik? Nem. Fitoktatja a hatalmát? Nem. Mit csinál? Megkeresi ezeket a csontokat. Küldi a prófétát a kétségbe esettekhez. És felkínálja nekik a szabadulásnak a reménységét. Nem tudom, voltatok-e már ti így magatehetetlenül lelkileg, mikor az Urat sem tudjátok keresni, és nem tudom, tapasztaltátok-e már, hogy az Úr maga keres meg benneteket. Nem tudom, mennyire van még türelmetek, de talán elmondanám nagyon-nagyon röviden egy számomra meghatározó ilyen tapasztalatomat, ami mindezt alátámasztja. Én voltam már ilyen helyzetben. Nem vagyok rá büszke, de tény. Volt, hogy egy olyan napot éltem meg, hogy nem éreztem közel magamat az Úrhoz, sőt, sokkal inkább csak dacoltam vele. És tudtam, hogy mikor kétségbe vagyok esve, akkor is keresem az Urat, és majd megsegít. Nem tudtam hozzámenni. Az utcán jöttem, mentem, persze rengeteg dolgom volt, kapkodtam, rémesen éreztem magam. És egy ilyen lótó-futó őrült nap után, a nap közben, illetve el kellett mennem egy fénymásolóba, és hát ti is biztos vagytok így, amikor ügyeket intéztek, szaladgáltok jobbra-balra, és közben ott hordozzátok a szívetekben ezt a gombócot, ami fáj és rossz, de nem tudtok tőle szabadulni. És hát megérkeztem a fénymásolóba, dúlva, fúlva, teljesen tényleg bizonyos értelemben jó, hogy mondjam, magamon kívül voltam, és ahogyan így gondolkodtam, és dacoltam, és vitatkoztam az Istennel, egyszer csak a szemem az előttem álló fiatalember, ugye egy sorba kellett állni, az Isten mindent bölcsen rendez, és az előttem álló fiatalembernek a pólójára, a hátán vitte a tekintetemet. És tudjátok, mit olvastam ott? Egészen hihetetlen, azóta se találkoztam ilyen pólóval. Jelenések könyve, 21. fejezet, 3. verse és 22. fejezet, 3. verse, könnyű megjegyezni. Ezt olvastam tehát a fiatalember pólójának a hátán. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből, íme, az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És a következő fejezet, 3. verse. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És nem tudom benneteket, hogy szoktak érinteni időnként igék, minden megváltozott. Egy szempillantás alatt, őszintén mondom, minden megváltozott. És nem azért, mert én tudtam kiáltani az Úrhoz, hanem mert az Úr maga lenyúlt utánam. És azt mondta, hogy nincs semmi baj, hát nézd, micsoda ígéret van, ne félj. Ezt mondta ott akkor az Úr, és minden megváltozott. Tényleg egy pillanat alatt, ha szabad így mondanom, más emberré lettem. És utána semmi más nem marad, csak a hálaadás. Így keres meg bennünket az Úr, ahogyan ezeket a csontokat megkeresi. Nincsen okunk a kétségbeesésre. Ez a legnagyobb örömhíre talán az egész történetnek, hogy nincsen reménytelen helyzet. Nincsen. Az Úr előtt nincsen. Az évek óta tartó közöny, vagy a megkeseredés. Ezt is milyen sokan érezhettük már. Ez a helyzet sem reménytelen az Úr előtt. De hogy adja meg mindannyiunknak az Úr, hogy meghalljuk és hordozzuk nap mint nap azt az örömhírt. Örömhírt, amit hirdet nekünk. Van szabadulás, van új élet. És az Úristen nem hagy el bennünket soha. Ámen. Édes jó mennyei atyánk. Hálát adunk neked is. Magasztalunk téged a mi szívünkben, hogy téged kereshetünk együtt, egybegyűlve, a te igéd előtt állva. És hálát adunk azért, hogy mielőtt még bármit mondanánk, tudhatjuk, hogy meghallgatsz bennünket. Köszönjük azt neked, édes jó Úrunk, hogy te bemutatkozol a mi számunkra. Köszönjük azt neked, hogy megérteted magadat velünk, hogy megmutatod, hogy te milyen jó és kegyelmes Istenünk vagy, aki nem leled örömedet abban, hogy a gonosz meghalljon, hanem mindannyiunkat új életre akarsz hívni. Istenünk, köszönjük, hogy láthattuk azt, hogy amit te ígérsz, azt meg is cselekszed. Édes Istenünk, abban segíts meg minket, hogy meglássuk azt, hogy hol vagyunk. Tartsál tükröt elénk a te igédben. Lássuk meg, száraz csontok vagyunk-e vagy sem. És könyörögve kérünk, jó Úrunk, hogy mi rajtunk is teljesedjen be a te szavad. Kérve kérünk téged arra, hogy tegyél, teremts bennünket új emberré. Törjél össze minket, hogy aztán felépíthessél mindnyájunkat. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy békességünk lehet. Hogy békességünk lehet a te szárnyaidnak az oltalmában. Óvsz és őrzöl bennünket minden napon. És könyörögve kérünk téged, hogy ezek az igék is segítsenek mindnyájunkat abban, hogy a jövő héten bátorságos szívvel tudjunk jönni a te asztalodhoz. Bátran tudjuk elfogadni a te kegyelmedet, minden méltatlanságunk ellenére is. Mert te magadhoz hívsz, magadhoz édesgetsz valamennyiünket. Ne hagyd, hogy bármelyikünket is távol tartsanak a bűnei a te szövetséged megújításától. Áldott a te kegyelmed, Istenünk. Áldott vagy ezért, és kérjük, hogy ezt soha, de soha ne felejtsük el. És hogy mindig, újra és újra, minden nap, minden nehézség után, mindig újra kezdve élni tudjunk ezzel a kegyelemmel. Mindez legyen a te dicsőségedre. Amen.
1: Amen.
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Egy kicsit zavarba vagyok, mert két ige hirdetéssel készültem. Egy röviddel, meg egy hosszúval délelőtre, de nem tudom, hogy a rövidet is elmondjam-e, vagy csak a hosszút. A rövid az 20 éven aluliaknak szól. Hányan vagytok 20 éven aluliak? Emeljétek fel a kezeteket. 1, 2, 3. Elég az. Jó, valóban 20 éven aluliak. Meghallgathatják az idősebbek is, de azért elmondom. Elsősorban nektek. Római levél 8. fejezet, 14. verse így hangzik. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Ismeritek ezt a rövid kis Biblia verset, mind a hárman? Na, akkor most megtanuljuk. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tavasszal vendégek érkeztek hozzánk, és ott voltak néhány hónapig. Nagyon aranyos fecskepár. Erre szaladt fészkeltek, kikeltették a kis fecskéket, lestük őket nagyon, hogy mikor fognak kirepülni, mikor dugják ki először a kis fejüket. Nagy élmény volt, amikor láttuk az első repülést az egyiknél, a másiknál nem láttuk. Hármatok közül ki szeretné megfogalmazni, hogy mitől fecske a fecske. Attól fecske egy fecske, hogy villásfarka van, nem? Vagy egy ilyen fekete-fehér színe van. Vagy 3 deka és nem több kilós madár. Én úgy gondolom, hogy egyik sem. Hanem a fecske az attól fecske, hogy úgy viselkedik, mint a fecske. Ebbe a pici néhány dekás madárba a Jóisten beépített egy programot, és attól kezdve, hogy kilökték a fészekből a szülők, mert bement a fészekbe az egyik szülő, nem tudom, hogy az apa vagy anya, kilökte, és már repült is. Az a program életbe lépett, amit a Jóisten beleültetett, és az alatt a néhány hét alatt, amíg abba a kis bölcsőbe felnevelkedtek, aktivizálta Isten a programot. Életbe lépett a vezérlő program. Ezt azért gondoltam, hogy elmondjam, mert a többi állatra is érvényes ez, hogy az Isten egy, én nem tudom, hogy anyagban, génben, vagy hol programozta be ezeket a kis fecskéket, de azok onnantól kezdve fecskeként viselkedtek, hogy kijöttek a fészekből. Előtte is azok voltak, de még nem láttuk, hogy hogyan működik a fecske, aztán most már nincsenek, elmentek. Nincsenek ott az eresz alatt. De hogy fecskeként röpültek át a tengeren, abban én teljesen biztos vagyok. És az a program, az a vezérlő program, amit a Jóisten a fecskékre kitalált, az ennél a két kis madárnál is működik. Azt mondtam, Róma 8.14, és ezt tanuljuk meg, hogy kik is az Isten fiai? Azok, akiket az Isten lelke vezérel. Nem mindenki Isten fia, aki vallásos, aki gyülekezetbe jár, vagy akiről mások mondják azt, hogy ő Isten fia. Csak azok az Isten fiai, akiket az Isten lelke vezérel. És ez a szó, ez egy nagyon érdekes szó, ezt jegyezzük meg, idősebbek is jegyezzék meg, ők annyira nem értenek a számítástechnikához. Én is csak kontár vagyok a számítástechnikában, de ez a vezérlő program, amit az Isten kidolgozott az első emberpárnak, ez elromlott. Ez elromlott. Isten lelke már nem vezérli többet az embereket. Akik elhatározzák, hogy befogadják az Isten lelkét és annak a vezetését és a vezérlését, azok az Istennek fiai, de a vezérlés az nem azt jelenti, hogy egy héten egyszer szombaton kapcsolatban vagyok az Istennel, hanem az azt jelenti, hogy az a program, az mindig működik. A fecske, az mindig fecske. Az soha nem viselkedik varjúként, az nem fog károgni,
az nem vesz a csőrébe diót, meg nem fog egeret, az a program az őrá jellemző, és az Isten fiúság is az azt jelenti, hogy mi mindig úgy viselkedünk, úgy gondolkodunk, ahogyan az Isten azt eltervezte, mert az Isten lelke mi vezérlő programunk. Talán azoknak is érthető volt, akik nem jártasak a számítástechnikában, nem akartam hardvert, meg szoftvert mondani, de általában ezeket a szavakat a fiatalabbak azok értik. Tehát akiknél a vezérlő program működik, és a vezérlő program motorja az Isten lelke, azok az Isten fiai. Többieket pedig gyülekezeti tagoknak hívják. Igyekezzünk, hogy ne csak gyülekezeti tagok legyünk, hanem Isten fiai is. Nyissuk meg Bibliánkat, akkor most jön a hosszabb igehirdetés Korintusi második levélnél. Talán ez is érthető lesz a 20 éven aluliaknak is, ahogy talán érthető volt az előző is 20 évnél idősebbeknek. Korintusi második levél első fejezeténél nyissuk meg a Bibliánkat, és egy néhány versből álló igeszakaszt olvasunk fel az első fejezetből. Sajnos elő kell vennem már a szemüveget, eljutottam én is ideig. Olvassuk tehát a Korintusi első levél, második levél első fejezet, harmadik versétől a hetedik versig terjedő szakaszt. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalmasság atya, a minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Amint bőséggel kijutott nekünk Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Akár nyomorgattatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, amely hathatós ugyanazoknak a szenvedéseknek az elviselésére, amelyeket mi is szenvedünk. Akár megvigasztaltatunk, a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van az, és a mi reménységünk erős felőletek, tudván, hogy amiképpen társaink vagytok a szenvedésben, aképpen a vigasztalásban is. Pál apostol a második levelet, a korintusi gyülekezetnek írt második levelet, egy szokványos formai köszöntéssel és egy Istent magasztaló kis rövid énekkel kezdéne. Ezt az Istent magasztaló rövid kis versikét olvastam fel, harmadik verstől a hetedik versig terjedő szakaszt. Az, hogy áldott az Isten, az azt jelenti, hogy én szeretnék az Istenről most jót mondani. Ez, hogy áldott, ez azt jelenti, hogy kétfajta jelentése van az áldott szónak. A héber ige az azt jelenti, hogy letérdelni, hogy éreztetni azt, hogy szintkülönbség van kettőnk között. Aki áldást vett, az letérdelt az előtt, aki átadta az áldást. Tehát ez a szónak a gyöke. A görög szövegben pedig a görög szó az azt jelenti, hogy jót mondani. Akkor, amikor áldunk valakit, akkor jót mondunk felőle. Amikor áldjuk az Istent, akkor jót mondunk az Istenről. Amikor az Isten áld bennünket, akkor jót mond nekünk. Ez a szónak a rövid jelentése. Áldott az Isten, és akkor egy felsorolást mond az Istenről, hogy ő a mi Urunk Jézus Krisztusnak az atya, ő az irgalmasság atya, és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban azért, hogy mi is megvigasztalhassunk bárkit, aki nyomorúságba esett, azzal a vigasztalással, amelyel ő vigasztal bennünket. Tudja valaki, hogy miféle mesterség az a vigasztalás? Ki az, aki ért hozzá, aki ezt a tudományt gyakorolni is szokta? Aki azt mondja, hogy én ismerem ezt a, és gyakorolom ezt a mesterséget. Bátran jelentkezzetek. Többen. Jó? Hát, megértem az aggodalmatokat. Megértem, azért értem meg az aggodalmatokat,
mert én is bajban vagyok saját magammal. Hogy én tudok-e másokat vigasztalni. Pál apostol azt mondja, hogy vagyunk itt egy néhányan, akik vigasztalunk embereket. De vajon ez az a vigasztalás-e, amit az Isten szeretne látni a mi életünkben? Hát mi esetlenül, és hát úgy, ahogy tudunk, szoktunk azért vigasztalni, nem? Akár gyászolókat, akár betegeket, szegényeket, akiket veszteségért vagy nyomorúságba kerültek. Kétfajta vigasztalást figyeltem meg. Az egyik vigasztalás az, hogy oda megyünk hozzá, és valamit mondunk neki. Ne szomorkodjál, majd csak lesz valahogy, olyan még nem volt, hogy sehogy se volt. Vagy valami egyéb ilyen közhelyet mondunk, amiben hát kifejezzük a mi tehetetlenségünket, hogy hát nem tudunk mi sem mit kezdeni ezzel a helyzettel. Ez is egyfajta vigasztalás, jobb, mint a semmi. Jobb, mint a semmi, mert legalább jelezzük azt, hogy hát mi megpróbáltunk segíteni, de hát nem tudunk segíteni. Ez az egyik. A másik vigasztalás, az szerintem rosszabb. A másik vigasztalás az, amikor oda megyünk hozzá, és mindent megmagyarázunk neki. Még azt is, amit nem tudunk. Na, ehhez aztán nagyon sokan értünk. Én az igazság bajnokainak szoktam nevezni jó barátait, akik meg tudták magyarázni azt, hogy mi miért van. Általában vigasztalásra annak az embernek van szüksége, aki nagy bajban van. Méghozzá olyan nagy bajban, hogy elveszítette a komfortérzetét, és a komfortérzetén keresztül akár még az élet értelmét is, hogy érdemes élni. Egyszerűen nincsenek olyan pontok az életében, amire támaszkodni tudna. Az ilyen embernek vigasztalásra van szüksége. De mi is az a vigasztalás? Most olyan kedvemben vagyok, hogy a Biblia eredeti nyelveire is, vagy nyelvén bizonyos szavakra is szeretnélek tanítani benneteket. Tudja valaki, hogy hogy mondják héberül azt, hogy vigasztaló? Hallotta már valaki? Akkor megmondom, nem, az görög. Az görög nyelv, a paraklétosz. Én most megmondom, és nagyon ismerős lesz nektek. Úgy hívják, hogy Noé. Hallottátok már ezt a szót? Ugye hallottátok? Benne van a Bibliában. Nem is kell hozzá héberről tanulni. Rögtön megtalálhatjuk Mózes első könyve 5. fejezet 29. versében. Azért kapta ezt a nevet, mert ő rá ez a tulajdonság jellemző lesz, Isten meg fogja ajándékozni ezzel a tulajdonsággal, a vigasztalás képességével, tudományával ezt az embert. Ez egy profécia is volt egyben a szülőknek, hogy ezt a nevet adjátok ennek az embernek, hogy Noé, ami azt jelenti, hogy vigasztaló. Benne van a Bibliában, tehát nem kell hozzá szótársa. Én előttem egy kicsit megnyílt azért Noé élettörténete, akkor, amikor erre a Biblia versen rábukkantam, mert, hogy mondjam, hogy ne legyen bántó, hogy ő nem 120 éven keresztül, ő nem olyan Tesco gazdaságos ige hirdetéseket tartott, hogy gyertek már, aztán térjetek meg, és nem sokára letelik a kegyelemidő, és elmondott mindent, amit a Jóisten ismertetett vele, hanem ő valamilyen képességgel is rendelkezett. Olyan képességgel, amit a Biblia vigasztalásnak nevez. És most hívom segítségül a görög nyelvet, amit te soktál itt nekem, ez előbb a paraklétosz. Paraklétosz, vigasztaló szó görögül, az azt jelenti szó szerint, hogy maga mellé hív valakit, és leül mellé. Ez a szó valódi jelentése, és ebben az értelemben is használták. Most itt Pál apostol még jobban kibővíti ebben a szövegben, amit alapigeként felolvastam, mert azt mondja, hogy áldott az Isten, ami Urunk, Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasság és minden vigasztalás Isten, és nem csak azt mondja, hogy az Isten azt csinálja, hogy
hogy megért bennünket, maga mellé hív, leül velünk beszélgetni. Egyébként ez a paraklétusz, ez egy hivatás is volt. Pártfogónak hívják más szóval, hogyha valaki kiesett valahonnan a társadalomban, vagy börtönbe zárták, és ezért vissza kell illeszkedni a társadalomba, akkor kirendeltek neki egy pártfogót, aki segített neki, aki értette az ő problémáját, és segített neki a társadalomba való visszailleszkedésbe. Most ilyen értelemben Jézus a mi vigasztalunk, az első számú vigasztalunk, aki nem csak, hogy leül mellénk, hanem lejött ide a földre, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, megüresítette magát, és olyan állapotba helyezte magát, hogy meg tudjon érteni bennünket, hogy a mi gondolkodásunk, a mi kifejezésmódunk az érthető, meg a mi érzelemvilágunk is érthető legyen számára. Úgy gondolom, mindannyian ismerjük a Filippi levél második fejezetéből ezt a szakaszt, ahol Pál apostol bemutatja szintén egy nagyon szép énekbe, hogy hogyan lehet Jézus Krisztus a mi vigasztalónk. Az, hogy vigasztaló, az többet jelent annál, mint hogy mondok valamit. Az azt jelenti, hogy meg tudok indulni a másiknak a gyengeségén, a tehetetlenségén, és odaállok mellé, és ott vagyok vele együtt. A bajban. Milyen bajban? Van egy nagyon szép zsoltár, ezt is ismerjük mindannyian. Én kiírtam magamnak, ne keressük ki, 40. zsoltár 13. verse. Bajok vettek engem körül, melyeknek számok sincsen, utolértek bűneim, melyeket végig sem nézhetek, többek hajam szálainál, szívem is elhagyott engem. Általában az ilyen embereknek van szüksége, vigasztalása, akiket bajok vesznek körül, és akiket a szíve is elhagyott. Ez messiási zsoltár, maga Jézus is átélte, és ezért lehet a mi vigasztalunk a valójában, tehát ő rá is vonatkozik, hogy bajok vettek engem körül. Akkor, amikor Dávid ezt a zsoltárt megfogalmazta, akkor saját bűneire volt ez érvényes, mert vegyük tudomásul, hogy nem csak a pénz elvesztése, a vagyon elvesztése, valakinek az elvesztése jelenthet nagy problémát, hanem a bűn is. Nem csak a kapcsolatok megszakadása jelenthet igen nagy nyomorúságot, hanem a bűn is. Nem csak az egészség elvesztése, a halál közeli állapot jelent ilyen nagy nyomorúságot, hanem az is, amikor belülről vádol valami, hogy mindezt magamnak köszönhetem, én idéztem elő, nem tudok mit kezdeni, nem tudom meg nem történté tenni a múltat, azt, amikor én helytelenül viselkedtem. És általában ezeknek az embereknek szükségük van külső segítségre, maguk nem tudják megoldani a problémát. De vajon van-e emberük ezeknek, a bajba jutott személyeknek? Azt mondja ott a kis jeruzsálemi tó partján, vagy medence partján az ember Jézusnak, hogy nekem nincs emberem. Nincs emberem. És nem tudta, hogy épp akkor érkezett hozzá az ember, aki valódi segítséget tudott nyújtani neki. És Isten azt szeretné, hogyha egyrészt mi magunk is kapnánk valódi segítséget, amikor mi vagyunk nyomorúságban, hogyha lenne vigasztalónk, másrészt pedig, hogyha kaptunk, akkor ne zárjuk azt be, hogy de jó nekem, én most már helyemre kerültem, hanem vegyük észre azokat az embereket, akiknek vigasztalóra van szükségük, és legyünk mi a vigasztalók. A vigasztalás forrása egyedül csak Isten lehet. Mi emberek nem tudjuk kitermelni ezt magunkból, a valódi vigasztalást. Az ilyen pótszereket talán igen, mint amit az előbb említettem, hogy megmondó emberek vagyunk, megmagyarázzuk a dolgokat, mint jobb barátai, hogy mi miért van, meg mit kellene csinálnod ahhoz, hogy ez megszűnjön, vagy pedig valami közhelyet mondunk, azt mondja, jobb a barátainak, nyomorult vigasztalok vagytok. Nagyon jól esett, hogy eljöttetek, egy hétig hallgattatok, de talán jobb lett volna, hogyha maradtatok volna csendben. Ezt jobb mondtál.
Egy olyan ember mondta el, aki maga vigasztaló ember volt. Értett a vigasztaláshoz. Egy néhányat azért hadd olvassak fel ebből a felsorolásból, ami itt van a Bibliámban. Nézzük meg, hogy Jób milyen vigasztaló volt. Negyedik fejezet, harmadik, negyedik verse. Kiírtam magamnak egy néhány Biblia verset, hogy azért lássuk, hogy a gyakorlatban mit jelent ez a vigasztalás. Lapozzunk oda Jób könyvéhez. Azt olvasom. Negyedik fejezet, harmadik, negyedik verse. Ímé sokakat oktattál, mondja a témáni Elifáz, a megfáradott kezeket megerősítetted, a tántorgót, a te beszédeit fenntartották, és a reszkető térdeket megerősítetted. Nem saját magáról mondja itt Jób, hanem egy kívülálló mondja ő róla. A témáni Elifáz. Tehát mi minden tartozik bele a vigasztalás tudományába? Nem csak az oktatás, nem csak az észosztás, nem csak az, hogy tudunk szépeket mondani embereknek, lehet, hogy ez is, erre is szükség van időnként, de azt mondja, hogy a megfáradt kezeket megerősítetted. Szükségük. Vannak ilyen emberek környezetünkben, akinek a megfáradt kezét meg kellene erősíteni? A tántorgót, a te beszédeit fenntartották. Valahogy kinyílik előttünk a

az azt csinálja, hogy hozza az erőt, hozza a bátorítást és a bátorságot, de ez valódi segítséget jelent, és nem közhelyeket mond. Ha nincs más, akkor néha az is jól esik emberektől, hogy legalább mond valamit, de valódi segítség az, amikor a megfáradt kéz megerősödik, a tántorgót fenntartja a mi beszédünk, és a reszkető térdet megerősítjük. 29. fejezet 12. versétől Jobb könyvéből. Következő rész. Itt már Jobb mondja saját magáról a 12. verstől. Megmentettem a kiáltozó szegényt és az árvát, akinek nem volt segítsége. A veszni indultnak áldása szállt rám, az özvegy szívét megörvendeztettem. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem, palást és süveg gyanánt volt az én ítéletem. A vaknak szeme voltam, a sántának lába, a szűkölködőknek én atyuk voltam, az ismeretlen ügyét is jól meghánytam és megvetettem. Az álnok zápfogait kitördöstem fogai közül a prédát kiütöttem. Ez is egyfajta leírás arról, hogy milyen ember az a vigasztaló ember. Most ez nem, ne öndicséretnek vegyük Jobb részéről. Jobb egy olyan helyzetbe került, amikor ezt elmondta, hogy szépen felsorakozott ott 4 ember, 3 barát, meg egy fiatalabb, és ott megpróbálták rábizonyítani azt, hogy ok-okozati összefüggés van minden szenvedés mögött. Olyan nincsen, hogy valakire Isten ennyi mindent ráenged hirtelen, egy csapásra, hogy pénzt, egészséget, sikert, mindent elveszít. Mindent. Tehát ennek oka van. Valamit eltitkolsz. Valamiről mi nem tudunk. Úgy fog megszűnni a te problémád, nem kell nekünk elmondani, ne nekünk gyónjál, menjél az Istenhez, és vald meg, hogy mi az, amit elrontottál. És hogyha ettől megszabadulsz, akkor majd az Isten változtatni fog a körülményeken, és akkor talán enyhülnek a szenvedéseid, a fájdalmad és minden. Ők nem tudták azt a keret történetet, amit mi tudunk ott Jobb könyve elején meg a végén, hogy Sátán kikérte Jobbot, és Isten engedélyt adott Sátánnak, hogy mindezeket a dolgokat vonja meg Jobbtól, hogy bebizonyosodjon, hogy most érdekből szolgálja Jobb az Istent, vagy érdek nélkül is, vagy úgy is lehet szolgálni az Istent, és úgy is lehet hívőnek lenni, és Istenre várakozni, és teljes mértékben Istenre bízni a mi életünket, hogyha mindezeket eltüntetik a mi életünkből. És Sátán el is tüntette. Egyébként a mi komfortérzetünk, ez az előbb, amikor soroltam, nem csak ez a 3 dolog tartozik, hogy anyagiakban legyünk biztonságban, hogy egészségünk legyen, és az emberi kapcsolataink helyén legyenek. Általában akik ezt a 3-at megkapják az élettől, azok már jól érzik magukat itt ezen a földön, ezeket nem kell vigasztalni. Pedig nagyon is kellene őket vigasztalni. A 4. hiányzik az életükből, az Istennel való kapcsolat. Amikor békében vagyunk az Istennel, amikor az Istennel társaloghatunk. Na most Jobb ezt a 4. is elveszítette. Eddig imádkozott, és érezte, hogy tovább megy a plafonnál az ő imája, de most az Isten mély hallgatásba borította magát, és semmi. Szóval ez az igazi nyomorúság, amikor valaki Isten nélkül él ezen a földön. Amikor az irgalmasság atya, a minden vigasztalás Istenne nem szólal meg. És Jobb ezt átélte. És jönnek az ő barátai, jönnek az úgynevezett vigasztalók, akikre azt kell mondja, hogy nem segítetek. Lehet, hogy bizonyos dolgokban igazatok van, meg más összefüggésben megállják a helyüket azok a dolgok, amiket ti mondtok, de ez nekem nem segít. Ez most az én fájdalmat nem csökkenti. És jó, akkor most nézzük meg, amivel vádoltok, hogy esetleg volt egy szegény ember, és átnéztem fölötte. Nem,

0: akkor most ezt a mérleget vonjuk meg, amit ti szeretnétek. És ez nem önigazolás volt, nem öndicséret volt jobb részéről, hogy bezzeg én mást érdemeltem volna jó Istentől, hanem egyfajta felelet Elifáznak, Témának és Cófárnak, hogy a ti érvelésetek az nem állja meg a helyét. Testvérek, akik bajban vannak, azoknak nem agytornára van szükségük. Nem bele kell beszélni a fejükbe azt, hogy mi miért van. Nem meg kell magyarázni. Annak valódi segítséget kell nyújtani. De mi az a valódi segítség? Ugye ezt is meg kellene tanulnunk, és gyakorolnunk kellene. Aztán van egy másik ige is, most megint héber nyelv következik. József. Volt egy lévita származású ember Ciprusról az apostoli korban, akit Józsefnek hívtak. Ki ismeri ezt az embert? Ciprusi lévita származású. Tudja valaki a másik nevét ennek a Józsefnek? Biblia ismereti vizsga. Keressük ki, jó? Apostolok cselekedete, 4. fejezet, 36. és 37. versét. Apostolok cselekedete, 4. fejezet, 36. és 37. verse. Valaki olvassa fel, jó? Nem mindig én olvassam. Kinga?
1: József is, aki az apostolokról Barnabásnak neveztetett, ami megmagyarázva annyi, mint vigasztalás fia, lévita, számolása szerint ciprusi. Mivel, hogy még ezt is olvasom?
0: Olvast fel a 37.
1: Mivel, hogy még én mezeje volt, eladván, a pénzt elhozta, és az apostolok lábainál tehette.
0: Igen. Ki az a Barnabás? Ugye ezt a nevet már hallottuk, hogy Barnabás. Az ő életrajzáról is érdemes lenne egy igehirdetést meghallgatni, vagy készíteni, és megbeszélni közösen. Ajánlom, hogy egy néhány szempontot azért adok hozzá, jó? Egy olyan ember volt ez a Barnabás, ez a József, aki az apostoloktól kapta ezt a nevet, hogy Barnabás. A névadás az azt jelenti, hogy ez jellemző rád. Innentől kezdve téged Barnabásnak fogunk hívni. Hogy ez az ember értett a vigasztaláshoz. Ez az ember olyan tulajdonságokkal rendelkezett, hogy észrevette, volt látása, volt szeme, volt képessége észrevenni, hogy emelé az ember mellé oda kellene állni. És leülni, és beszélgetni vele is, és segíteni, hogy a helyére kerüljön. Ezért kapta József ezt a nevet az apostoloktól. Mert ilyen tulajdonságokkal, ilyen képességekkel áldotta meg őt a Jóisten. Egyébként szó szerint az nem úgy van, hogy a vigasztalás fia, hanem proféta fia. Mert a bar az azt jelenti, hogy fiú, valakinek a gyereke, és a nábi pedig profétát jelent. De ebből azt kell megtanulnunk, hogy a proféták rendelkeztek általában ezzel a képességgel, lelki ajándékkal, a vigasztalásnak a ajándékával, képességével, mert egyébként a profétaság ajándékát se kapták volna meg, nem tudták volna ezt a feladatot ellátni. De a profétaság, a profétai ajándék egyik megnyilvánulása az, hogy a vigasztalás képessége az adott. Egyébként ott az alapigénkben az a szó, amit ott használ Pál apostol, hogy az irgalmasság atya és minden vigasztalás istene, az nem két különböző dolog, mert az a szó, amit ott használ, hogy irgalmasság, a szó szerint azt jelenti, hogy olvasom, az a személy, a irgalmas személy, aki a bajban levőt észreveszi, megindul rajta és cselekvően segít. Ugyanaz, mint a vigasztaló, ugye? Azért gondoltam, hogy elmondom nektek, mert itt az irgalmasság, mi az irgalmasságot, meg a kegyelmet, azt ilyen szinonímaként szoktuk használni, és általában ilyen bírósági értelemben, jogi értelemben használjuk, hogy most vagy igazságot érvényesítenek vele szemben, vagy kegyelmet. A kegyelmes az, aki elengedi a tartozást, és nem kéri számon azt, amit számon kellene kérni. De az irgalmasság ennél sokkal többet jelent. Az irgalmasság az egy szemet jelent, egy képességet jelent, észrevenni a bajban levőt. Tehát amikor a Jóisten megajándékoz valakit ezzel a képességgel, és ezt lehet kérni az Istentől, ezt a fajta szemet, ezt a fajta érzékenységet, hogy érzékenyek legyünk észrevenni, hogy kinek mire van szüksége, és miután észreveszünk, megindulunk rajta, akkor cselekvően tudjunk segíteni azon az embernek, akinek szüksége van. Na ez a Barnabás, ez egy olyan személy volt, egy-két dolgot felvillantok az életéből, hogy nem csak arra volt szeme, hogy nagyon szegények a keresztények, és nekem van pénzem, és tegyem be a közösbe, és akkor majd a korai keresztény egyház működő képességét biztosítom, vagy legalábbis hozzájárulok ahhoz, hogy minden gördülékeny legyen, hanem arra is volt szeme, hogy amikor Pál apostolt megszólította az Úr Jézus Krisztus a damaszkuszi úton, és ez a Pál apostol elment onnan Damaszkuszból Jeruzsálembe, hogy beszéljen az apostolokkal, akkor az apostolok azt mondták, hogy mi nem hiszünk ennek az embernek, mert itt valami csel van. Ez az ember pusztította, megölte, szavazatával hozzájárult ahhoz, hogy a keresztények elvesztenek, hát azért jobb óvatosnak lenni. Mit csinált Barnabás? Valaki ismeri a történetet? Maga mellé vette Pál apostolt. Maga mellé vette, és együtt mentek el az apostolokhoz. Addig Pál hiába próbálkozott, hogy Péterrel, Jakabbal, Jánossal, többiekkel találkozzon. Valahogy nem sikerült. Nem sikerült. Barnabás azt mondta, hogy jó, akkor leülök, én beszélek ezzel a Saullal, és amikor megvolt a kommunikáció, akkor ő volt, aki feloldotta ezt a feszült helyzetet. Vagy egy másik. Barnabás szembe kerül Pállal. Előtte maga mellé vette, mint munkatársat, amikor Antiókiában már annyira felszaporodott a munka, elment Tarszuszba, hívja Sault, aki megkapta az Istentől a megbízatást, de nem tudott mit kezdeni vele. Mint ahogy Mózes is megkapta az Istentől, hogy legyen Isten népének a vezetője, de ott őrizte 40 éven keresztül a birkákat. Olyan dolgot végzett, ami nem végcél volt az ő életében, hanem csak egy átmeneti időszak. Pálnak az életében is volt egy átmeneti időszak, és nagyon nem tudott mit kezdeni ezzel, hogy Jézustól megkapja a megbízást, 11-12 év már eltelt, és nem nyílik meg a kapu. Barnabás megy, és van szeme, van indítatás az Istentől arra, hogy vegye maga mellé Pált. Maga mellé veszi Pált, tehát még egyszer mondom, a vigasztalás az azt jelenti, hogy mellé állok, mellé ülök, beszélgetek vele. Kommunikálunk, értem az ő problémáját. Pált és Barnabást elküldik Antiókiából, és azt mondják, most már eleget prédikáltatok, egy év, az már sok, most már mindent tudunk, nem nekünk van szükségünk a tanításra, hanem menjetek olyan helyre, amire az Isten elhívott benneteket, és ezzel a képességetekkel ti menjetek el pogányok közé, népek közé, olyan emberek közé, akik még nem keresztények. És hirdessétek az evangéliumot. Pál és Barnabás elmennek együtt, és maguk mellé veszik Barnabásnak az unokatestvérét. Hogy hívták Barnabás unokatestvérét? Tessék? Hangosan? Márk, mondjad. Biblia ismereti vizsgát szoktam mindig tartani, ige hirdetés közben. Márknak hívták, aki az evangéliumot írta, János Márk. Barnabásnak az unokatestvére volt, maguk mellé veszik, és hova mennek? Együtt hárman, három ember megy. Hát Barnabásnak a szülőhelyére, Ciprusra, onnan származott Márk is. Bejárják Ciprust, történet le van írva apostolok cselekedeteiben, én nem akarom megismételni. Amikor vége volt annak a munkának, akkor áthajoznak tovább Kis-Ázsiába, és folytatják a munkát, de már csak ketten. Mert Márk azt mondja Pálnak és Barnabásnak, hogy hát azért ez elég nehéz dolog, ez nagyon sok lemondással, nagyon sok csalódással, nagyon sok visszautasítással, keserűséggel jár, én nem bírom ezt. Ne haragudjatok, nem bírom. Jó, mennek tovább ketten, ismerjük a történetet, folytatják tovább a tevékenységüket, az evangélium hirdetés munkáját, majd utána mind a ketten visszamennek Pál és Barnabás is Antiókiába, és beszámolnak az útjukról. Nagy öröm van, mert a korai eső idején, ugye, amiről tanultunk a szombatiskolában, a Jóisten úgy megáldotta ezt a munkát, hogy nagyon sokan váltak keresztényekké, akik nem voltak zsidók is. Két részből állt a tevékenységük, először bementek, ha volt a zsinagóga, a zsidók közé, ha elfogadták az írás magyarázatuk alapján azt, hogy Jézus az, akiről az Ószövetség beszél, akkor azok keresztények kiváltak, akik nem, azok megmaradtak hagyománytisztelő zsidóknak, de azok el is kergették az apostolokat, mert azt mondták, hogy ti hamis proféták, hamis apostolok vagytok, nem fogadjuk el, amit mondtak, és akkor mentek a pogányok közé. Ők nekik beszéltek Jézusról, ők elfogadták a világ megváltóját nagyon sokan, és általában létrejöttek azok a vegyes gyülekezetek, ahol zsidók és pogányok is voltak, és keresztény gyülekezetek alakultak sorba Kis-Ázsia szerte, majdnem minden városban és falun, ahol Pál és Barnabás megfordultak. Ezt elmondták ott Antiókiába, és amikor már mindenről beszámoltak, egy néhány hetet még ott töltöttek, akkor azt mondták, hogy na, akkor menjünk vissza Ciprusra és Kis-Ázsiába, és látogassuk meg azokat a gyülekezeteket, amelyek így létrejöttek, és erősítsük, bátorítsuk, vigasztaljuk őket. Mentek vigasztalni, hogy álljunk mellettük, ne hagyjuk magukra őket, mert Sátán az most is dolgozik, ki fogja kérni őket, és biztos erősítésre, bátorításra van szükségük. Na, induljunk, akkor jön Márk, és azt mondja, hogy meggondoltam magam, szeretnék veletek menni. Hadd menjek én is veletek Ciprusra, meg Kis-Ázsiába is. Most már megjött a bátorságom. Erre Barnabás azt mondja, hogy persze, természetesen, gyere velünk. Nagyon örülök neki. Mit mondott Pál? Barnabásnak. Kedves Barnabás, te gyere, de Márk nem jöhet, az unoka testvéred, az cserbe hagyott bennünket. Megfutamodott. És akkor mit csinált Barnabás? Azt mondta, hát Pál igazad van, akkor menjünk csak ketten. Mit jelent a vigasztalás itt ebben az esetben? Hogy maga mellé vette Márkot, és mentek Ciprusra. És azt mondta, hogy ez valóban egy probléma volt, de ennek az embernek, Márknak, nem azért, mert unoka testvérem, hanem ezt megcsináltam veled is, Pál, hogy amikor szükség volt, hogy melléd álljak, akkor melléd álltam, most én Márk mellé állok. És erőt és bátorságot adok neki abban, amiben ő elerőtlenedett és elbátortalanodott. Magam mellé veszem. Ilyen értelemben volt Barnabás a vigasztalásnak a fia. Tehát nem meg kellett magyarázni. Pál apostol most a megmondó ember volt, a Barnabás pedig az élő evangéliumot képviselte. Van filozófiai evangélium, és van élő evangélium. Vajon mi melyik evangéliumot képviseljük? Azt, hogy mindent meg tudunk magyarázni? Én néha már... Bocsánat, elmondom, ha már elkezdtem mondani. Keserűségemben azt mondtam, hogy az adventisták csak megmondó emberek. Azok csak mindent meg tudnak magyarázni. Nem tudsz olyat mondani, amit a másik ne tudna überelni. Hogy igen, igen, de azért én jobban tudom ezt, és mindent megmagyarázok. Szükség van arra, hogy az igazság elmélete is ragyogjon, De a tudás az önmagában nem ér semmit gyakorlat nélkül. Nemrég olvastam, mi a piros könyvet használjuk, most reggelenként ilyen áhítatos könyvnek, a Szentlélek eljön reátok, lehet, hogy némelyiketnek megvan. És a napokban, múlt héten valamelyik nap olvastam, hogy nem az érdemli a legnagyobb tiszteletet, aki legtöbbet tud, hanem aki gyakorolja a szeretetet. Hogyha a tudás érdemelné ki a legnagyobb megbecsülést, akkor Sátánnak járna a legnagyobb megbecsülés. Mert Isten őt olyannak teremtett, hogy intelligenciában, tudásban, angyaloknál között, és hát emberekben meg hozzá se tudjuk mérni magunkat. Nem. Nem ennek jár a nagy megbecsülés és a tisztelet, nem a tudásnak, hanem annak, aki például a vigasztalásban tud jeleskedni. Aki oda tud állni amellé az ember mellé, akinek szüksége van a segítségre, az erőre, a bátorításra. Mert látja, érzékeli, hogy bajok vettek engem körül, amelyeknek száma nincsen, és még az én szívem is elhagyott engem. Vajon kérjük-e Istentől ezt a fajta tulajdonságot és vigasztalás és képességet, hogy leülni a másik mellé, hogy tevőlegesen segíteni és gyakorlati segítséget adni annak az embernek, akinek erre szüksége van. Van egy néhány ige, amit kiírtam, én ezeket most itt nem fogom mind felolvasni. Mózes első könyve 50. fejezet 21. versében olvashatjuk, hogy ki vigasztal kicsodát? József vigasztalja az ő testvéreit. És úgy mondja, hogy szívére beszél. A szívem is elhagyott engem, szívére beszél. Mit jelent Józsefnek a vigasztalása? Ezek az emberek olyan helyzetbe hozták magukat az ő testvérei, hogy nem ezt érdemelték volna, amit József csinált velük. És teljesen lebénultak akkor, amikor felismerték, hogy azzal a testvérünkkel, öcsénkkel állunk szembe, akit mi meg akartunk ölni, akit végül rabszolgának adtunk el, és akinek most a hatalmába kerültünk. Hát József érzékeltette velük, börtönbe záratta ott az egyik testvért, másik testvért, meg olyan helyzetbe hozta őket, hogy miért loptátok el az én poharamat, én most bosszút tudnék állni rajtatok. És akkor ott állnak, ledermedve, és nem tudják, hogy most mit kell mondani ilyenkor. Hogy ott állnak Józseffel szemben, aki Egyiptomnak a kormányzója. És akkor mit csinál József? Az ő testvéreinek a szívére beszél. És azt mondja, hogy ne bánkodjatok. Nem. Engedjétek el ezt a görcsöt, engedjétek el ezt a félelmet, ezt a bánatot. Én is elengedem. Nem ti küldtetek engem ide Egyiptomba. Isten küldött el. Ennek van egy sokkal magasabb rendű dolog. Gonoszak voltatok, jó, rendezétek el a gonoszságot Istennel. De az Isten ezt a gonoszságot jóra gondolta fordítani. Itt még a technikáját is tanulhatjuk a vigasztalásnak, mert József vigasztalja testvéreit. Vagy nagyon érdekes az a történet például az Új Szövetségben, hogy Pál apostol a második misszió úton, ha jól emlékszem, igen, a második misszió úton végig látogatja most már Silással együtt, nem Barnabással, hanem Silással együtt azokat a gyülekezeteket, ahol előtte járt, és az egyik helyen Pál apostolt megkövezik. De úgy, hogy azt hitték, hogy meghalt. De nem halt meg Pál apostol. Jó Istennek még terve és célja volt Pállal. És azt írja ott a Biblia, keressük majd ki, apostolok cselekedeteiben, hogy amikor Pál fölállt a lábaira, és visszanyerte a fizikai erejét, eszméletre tért, akkor vigasztalta az atyafiakat. Nem őt vigasztalták a gyülekezeti tagok, hanem ő vigasztalta az atyafiakat, és azt mondta nekik, sok nyomorúságon kell nekünk az Isten országába elmennünk. Visszatérve a mi alapigénkhez. Pál apostol írja a levelet Korintusba, a korintusi gyülekezetnek, és azt írja többek között, hogy én ott jártam nálatok Görögországban, a ti városotokban, és hirdettem az igét, és megalakult ez a szép gyülekezet, de innen elmentem vissza Kis-Ázsiába, most éppen Efézusba tartozkodom, ez Kis-Ázsiának egyik városa, onnan írom a levelet. De tudjátok meg, hogy nem akármilyen helyzetbe kerültem, és kerültünk munkatársaimmal együtt. Néhány verset azért még elolvasok. Korintusi második levél első fejezetéből visszalapozok. 5. verstől ezt már olvastuk. Bőséggel kijutott nekünk Krisztus szenvedéseiből. 6. vers. Nyomorgattatunk itt, ezen a területen. 8. vers. Nem akarjuk, hogy ne tudjátok, testvéreim, ne tudjatok a mi nyomorúságunk felől, amelyek Ázsiában estek rajtunk, ez volt a tartománynak a neve, a mai Törökország, hogy felette igen erőnk felett megterheltettünk, úgy, hogy életünk felül is kétségben voltunk. Sőt, magunk is halálra szántunk magunkat, ami azt jelenti, hogy tudatában voltunk annak, hogy itt a vége. Mi fölvállaltuk ezt a feladatot, hogy az evangélium képviselői vagyunk, de ennek egy ilyen következménye volt. Nyomorúság, felette igen, erőnk felett megterheltettünk, úgyhogy életünk felől is kétségbe voltunk, sőt, magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk magunkban, hanem Istenben, aki feltámasztja a holtakat. Aki ilyen nagy halálból szabadított és szabadít meg minket, akiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani. Velünk együtt munkálkodván ti is az életünk való könyörgésben. Azt mondja, hogy egy tudat azért segített bennünket a nagy nyomorúságban. Az, hogy ott vagytok mögöttünk, korintusiak. Azok a korintusiak, akiknek az első levelét úgy írta, hogy tele volt feddéssel, megrovással, számonkéréssel, hogy ez hogy lehet? Mi az a nyelveken szólás, amit ti ott gyakoroltak? Mik azok a emberi kapcsolatok, az erkölcstelenség, amit ti ott megtörtök? Hogyan lehet pártoskodásod körülöttök? Én Pálé vagyok, én Apolós, én Péteré, én meg másért szembefordultak egymással. És egy ilyen gyülekezetnek azt írja, hogy én tudom, hogy azért értem imádkoztatok, és hálás vagyok. De én most szeretnék valamit nektek mondani. Ti társaink lesztek a következőkben, a nyomorúságban is. Mert az Isten a ti életetekben is meg fogja engedni a nyomorúságot, ha keresztények vagytok. De szeretném, hogyha erőt merítenétek abból, ahogyan az Isten vigasztalt bennünket, és mellénk állt minden olyan dologban, és megszabadított azokból a helyzetekből, és új reménységet, erőt és bátorságot adott, hogy folytatni tudjuk tovább a munkát. Mindez ti érettettek van, kedves korintusiak. Ti miattatok. Mert mi azért kaptuk a vigasztalásnak az ajándékát, hogy ezt továbbadjuk. Hogy higgyétek el azt, hogy ez kérhető az Istentől, és Isten mindenkit szeretne megajándékozni ezzel a képességgel, ezzel a látásmóddal, hogy észrevenni, hogy kinek van segítségre szüksége, és tevőlegesen mellé állni, és megadni ezt a segítséget. Mi ezt megkaptuk. Lehet, hogy ti közületek néhányan csak imában tudtak megemlékezni rólunk, de voltak olyanok is, akik valóságban ott voltak mellettünk, és hozták az erőt, és hozták a bátorságot. Egyébként az igazi vigasztalás az több a beszédnél, és több annál, hogy most pénzt adunk neki, vagy éppenséggel elmegyünk a gyógyszertárba, kiváltunk neki valamilyen gyógyszert, vagy bármilyen tevőleges dologra gondoljunk. Az igazi vigasztalás az Isten teremtő erejének a megnyilvánulása. Itt Pál apostol is utal rá a 10. versben, hogy ilyen nagy halálból szabadított meg minket. 9. vers az, hogy bízunk az Istenben, aki feltámasztja a holtakat. De még egy igét szeretnék hozzátenni, ez Jeremiás síralmai első fejezet 16. verse, és talán ezt jegyezzük is meg, lehet ez a záróigénk is. Jeremiás síralmai, Jeremiás próféta könyve után következik ez a költői könyv. Az első fejezet 16. versében azt mondja, ezekért sírok én szememből víz folyik alá, mert messze távozott tőlem a vigasztaló, aki megélesszen engem. Fiaim elvesztek, mert győzött az ellenség. Itt Jeruzsálemet hozza olyan helyzetbe, mint hogy egy hölgy lett volna, mint egy asszony lett volna. Jeruzsálem is azt mondja, Jeruzsálem nevébe, hogy sír Jeruzsálem, szememből víz folyik alá, mert messze távozott tőlem a vigasztaló. Ez Jeruzsálem pusztulása után, amikor Nabukodonozor seregei lerombolták földig Jeruzsálemet, és elpusztították a templomot, és megszűnt az élet a városban. Messze távozott tőlem a vigasztaló, aki megéleszten engem, aki feltámasztan engem. Hát életet adni csak az Isten tud, nem? Aki feltámasztja a halottakat. Az igazi vigasztalás az egyenértékű azzal, hogy a megholt lelket feltámasztani. Életet, reménységet, hitet, bátorságot adni annak az embernek, akit az ereje is elhagyott. Akire azt mondja 40. Zsoltár, hogy még a szívem is elhagyott engem. Kedves testvéreim, összefoglalva az eddig hallottakat és az eddig elmondottakat, ne gondoljuk azt, hogy Jézus eltávozása után ez a fajta tevékenység már emberek részéről nem szükségeltetik. Majd az Isten küld más vigasztalót, majd a Szentlélek lesz a paraklétusz. Majd a Szentlélek lesz az, aki elvégzi azt a feladatot, amit mi nem tudunk elvégezni. Az első kérdés, amit rögzíteni kell magunkban, hogy akarjuk-e végezni. Azt, hogy nem tudjuk végezni, azt beismertük mindannyian itt az ige hirdetés elején, hogy mi ezzel a képességgel önmagunktól nem rendelkezünk. De az első legfontosabb kérdés, hogy akarjuk-e? Mert ha akarjuk, akkor kérhetjük a Szent Lelket, ama vigasztalót, aki megadja nekünk ezt a képességet, hogy észrevegyük a bajban levőket, és valódi segítséget tudjunk adni, nem a mi saját erőnket, hanem közvetítői lehessünk az Isten erejének, aminek eredményeképpen a másik talpra tud állni. Jobb ilyen vigasztalókra várt, és nem volt neki vigasztalója. Nem biztos, hogy minden esetben működik a vigasztalás, mert ha nincs fogadókészség a másikba, olvasjuk a Bibliában, hogy Rákel síratta az ő fiait, és nem akart megvigasztaltatni. Vannak olyanok, akik nem tudják elfogadni a vigasztalást. Nem kérnek a vigasztalásból. Akik lemondtak már mindenről, és azt mondják, hogy nem, én meghalok az én fájdalmamba, de én nem fogadom el az Istentől se a vigasztalást. Kettőn áll a dolog. De ott van például Noé. Nem tudom, említettem Noét, hogy ő vigasztaló volt. Ő kapta ezt az ajándékot. Hát elérkezett sajnos a történelemben az az időszak, amikor sok ilyen ember volt, aki nem akart vigasztaltatni, aki nem fogadta el Noénak a szolgálatát, és azt mondták, hogy nem, Lót napjai hasonlóan, kevésség, eledel, bősége, minden, jól érezzük magunkat, nincs szükségünk a te szolgálatodra, nincs szükségünk vigasztalóra és vigasztalásra. És nem is menekültek meg. Sokan családtagjai közül ott volt a három gyerek, feleségeik, az ő felesége. Tehát van olyan időszak, amikor a vigasztalás szolgálata csődöt mond. Csődöt fog mondani Jézus második eljövetel előtt is, mert azt mondja Jézus, hogy világ olyan állapotba kerül, miután hallotta mindenki az evangéliumot, és döntött afelől, hogy elfogadja Jézust megváltójának, vagy elutasítja, mint Lót napjaiban és Noé napjaiban. Tehát nem lesz fogadó készség arra, amikor az Istentől jövő erő segíthetne valamilyen helyes döntésnek a meghozatalában. És nem akarunk talpra állni, mert azt hiszük, hogy állunk mi jól a talpunkon, nem kell nekünk isteni segítség. Tehát a vigasztalás az egy olyan dolog, hogy Isten az irgalmasság atya, és a vigasztalás Isten, és a minden vigasztalás Istene, és ő használni akarja Pált, használni akarja Barnabást, Makra Jenő, Tomisli Tibét és mindenki mondja hozzá a saját nevét, hogy szeretné, hogyha mi megkapnánk a vigasztalásnak az ajándékát, amit nekünk kérnünk kell, igényelnünk kell, akarnunk kell, el kell ismerni, hogy nem rendelkezünk vele. Akarjuk, igényeljük, szeretnénk a vigasztalás szolgálatát végezni, és hogyha mindezt Isten népe gyülekezetenként, helyenként, egészében, uniónál, keraknál, mindenütt beindul ez a mozgalom, hogy mi nekünk erre van szükségünk, akkor hirdettetik bizonyságul Isten országának az evangéliuma. Akkor már nem felvilágosító munkát végzünk, hanem akkor van fedezete az evangéliumnak a mi életünkben. És Isten erre vár. És ezért indított most engem is a Jóisten, hogy gondolkodjunk erről, hogy ezen az úton akarunk tovább haladni, vagy az igazság bajnokaiként mondani azokat a dolgokat, amit jó barátai is mondtak, hogy mi tökéletes tudású emberek vagyunk, mi megismertük a teljes igazságot, fogadjátok el, kedves emberek, hogy mindent úgy kell csinálni, ahogy mi mondunk. Jóisten adja meg nekünk az ő kegyelméből azt, hogy a minden vigasztalás Istene és az irgalmasság Atya adjon nekünk olyan tapasztalatokat, álljon úgy mellénk, legyen olyan vigasztalónk, hogy mi is tudjunk vigasztalni másokat azzal a vigasztalással, amelyet az Istentől kaptunk. Amen. Téged magasztalunk, dicsőítünk, mennyei Atyánk, minden vigasztalás, Isteni irgalmasság Atya, aki elküldted hozzánk a vigasztaló Jézus Krisztust, és küldöd a vigasztaló Szent Lelket is. Köszönjük jó Istenünk Pál apostolnak ezt a rövid kis bizonyságtételét, amelyet most közelebbről is szemügyre vehettünk. Köszönjük, hogy a te jelenléted jelenti az igazi vigasztalást minden embernek az életében. Nagyon sokszor voltunk már mi magunk is ebben a helyzetben, és körülöttünk is sokan vannak, akik elveszítették ezt a biztonságérzetet. Akit nem csak a betegség gyötört meg, nem csak az anyagi bizonytalanság vett körül, vagy nem csak az emberi kapcsolatok romlottak meg, vagy haláleset miatt kellett elengedni azt, akit nagyon szeret, hanem olyanok is, akiknek az életében nem lehetsz jelen, akiket a szíve is elhagyott. Urunk, köszönjük, hogy te megvigasztasz és megerősítesz, bátorítasz olyan élethelyzetekben, amikor már mi magunk is azt látjuk, hogy nincs tovább. És köszönjük, hogy ezt a vigasztalást, ezt azért adod nekünk, hogy észrevegyük azokat az embereket, akik hasonló vagy más helyzetben, de rászorulnak a segítségre, rászorulnak arra, hogy a te jelenlétedet vigyük az ő életükbe. Urunk, elismerjük, hogy nem rendelkezünk ezzel a képességgel. Ruházz fel bennünket, taníts meg bennünket erre a tudományra, hiszen ez se teológián, se bölcsészkaron, semmilyen más főiskolán, egyetemen nem tanítják. Egyedül csak tőled tanulhatjuk meg, Urunk. De szeretnénk megtanulni, és szeretnénk gyakorolni. Vágyakozunk arra, jó Istenünk, hogy ne csupán elméleti tudásunk legyen, hanem felragyogjon a mi életünkben az evangélium. És köszönjük, hogy Jézus Krisztus nem csak felolvasta a názáreti zsinagógában, hogy a te lelked van ő rajta, hogy a szegényeknek hirdesse az evangéliumot, hogy bekötözze a megtört szívűeket, hogy felsegítse azokat, akik kerestek, hanem az egész élete erről szólt. Urunk, mi is szeretnénk járni az ő lábnyomában. Segíts bennünket ehhez. Jézus nevében kérjük. Amen. Amen.

0: Akkor így együtt is szeretettel köszöntök mindenkit, és folytatjuk akkor ezt a sorozatunkat, most a második résszel, amit ilyen címmel hirdettünk meg, hogy van-e megoldás a halálra. Az első részben az elmúlt alkalommal ilyen kérdésekről gondolkodtunk, hogy tényleg ez a legnagyobb kérdés, ami vívódásra készteti és gondolkodásra, keresésre az embert, hogy a halál, az emberi életnek a lezárulása és a vége, vajon erre mi a megoldás? Én úgy gondolom, hogy egyetérthetünk abban, hogy nincs ettől nagyobb kérdés, hogy miért ilyen az élet, miért jár le, miért zárul le, miért van elmúlás, miért kell egymástól elválni. És aztán idéztünk különböző gondolkodóktól és íróktól, hogy mennyire küzdelmes kérdés ez, hogy mi is lesz az emberi élet után, és miért is ilyen az emberi élet, amely hát csodálatos módon meg van alkotva, hiszen az agyunknak a felépítése és egyáltalán az egész emberi lényünknek a működése az egy csodálatos szerkezet, és lehetséges, hogy tényleg csak ez a néhány évtized lenne, vagy valami többet is tervezett velünk az Isten. És aztán az emberek vívódása különböző gondolatokat felvetett, és ennek kapcsán arra jutottunk, hogy itt a mi környezetünkben, itt általában az emberekben háromféle gondolkodás él. Az egyik csoport azt mondja, hogy a halállal minden lezárult, és ennyi volt az emberi élet amennyi. Aztán van egy másik osztály, akik úgy gondolkodnak, hogy valamilyen formában testtől külön váltan a lélek létezik, vagy úgy, hogy reinkarnálódik, más testet öltve, vagy pedig elmegy a tisztító tűzbe, és akkor vagy a halál után rögtön a pokolba megy, vagy a mennybe jut, üdvösségre jut, tehát sokféle van. És aztán a harmadik elképzelés pedig az volt, amiről egy hete gondolkodtunk, hogy vannak, akik viszont a Bibliára hivatkozva azt mondják, hogy a halál pillanatától egészen az emberi történelem lezárulásáig a halottak öntudatlanul alszanak a sírban, és majd Jézus szavára kijönnek, amit a Biblia feltámadásnak nevez, és akkor történik meg igazán az emberek, az újból életre kelt embereknek a megítélése. A mai témánk, a második rész, hogy mi változott a teremtés óta, mit tanított Jézus a halálokáról. Most már nem csak emberi vélekedésekkel és vívódásokkal foglalkoznánk, hanem átgondolnánk együtt, hogy maga a Szentírás mit tanít, és azon belül Jézus mit tanít ebben a kérdésben. És nem csak azért fordulnánk a Bibliához, mert hát itt Magyarországon azért a kereszténységben képviselteti magát a vallásos világ legnagyobb létszámban, és hát a kereszténységnek ugye a Biblia az alapkönyve, hanem azért is, mert hogyha a Bibliát mint kinyilatkoztatást hozzá hasonlítjuk más világvallások kinyilatkoztatásához, hogy mindenféle elfogultság nélkül azt mondhatjuk, hogy a Biblia érdemli meg a legnagyobb megbecsülést és bizalmat. Miért? Azért, mert a Bibliát, amikor történelmi vonatkozásban, régészeti vonatkozásban megvizsgálták, akkor korábban felvetett kérdések eloszlottak, és azt mondták a tudósok, hogy megbízható a Biblia. Tehát nem mese, meg nem mitosz, hanem meg lehet benne bízni. A másik dolog, ami miatt a Szentírás nagyon komolyan vehető, az, hogy az élet tapasztalataiban, hogyha megvizsgáljuk azt, amit például a Biblia 3000 évvel ezelőtt leírt, vagy amilyen módon az ember belső lelki világában különféle mozzanatok, összefüggések és küzdelmek lezajlódnak, nincs még egy ilyen forrás, nincs még egy ilyen könyv, amely ennyire tisztán visszaadja azt, hogy bennünk igazán mi van, meg az emberi kapcsolatokban mi van, meg az emberi történelem alakulásában mi van. Ugyanezt mondhatjuk el abból az oldalból is, hogy nincs még egy ilyen könyv, amelynek ilyen hatása lenne az emberi életre, mint maga a Szentírás. Tehát amikor emberek kezükbe veszik, és teljesedik a Bibliának az az ígérete, hogy a teljes írás Istentől ihletett hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, szóval ez egy hatalmas csoda, hogy a Szentírás az nem egy emberi beszéd, hanem a Biblia az igenis az Istentől származó kinyilatkoztatás, ami képes arra, hatalma van arra, ereje van arra, hogy emberi életet jó irányban. Mert én még olyanról nem hallottam, hogy valaki Bibliát elkezdte kutatni, és attól lecsúszott volna, vagy attól egy erkölcstelen életet élt volna, hanem a Biblia hasznos arra, hogy megjobbítsa az ember. És végül nem utolsó sorban szeretném említeni a bibliai jövendőléseket. Blaise Pascal is azt mondta, hogy mindegyik vallás azt mondja, hogy higgyenek benne, sőt még fenyegeti is azokat, akik ezt nem fogadják el, de én egyiknek se tudok hinni, hanem egyedül a Bibliának. Miért? Mert egyik vallás sem mondhatja el azt magáról, hogy beteljesedett jövendőlései vannak. A Biblia viszont igen. A kereszténység alaptanítása igen. Tehát ezeket én most röviden csak azért soroltam fel, mert bármelyikünknek felmerülhetne az a kérdése, hogy most a halállal kapcsolatban nekünk miért a Szentírás a mérce? Miért Jézus tanítása a mérce? Hát ezért. Mert a Biblia mellett annyi minden szól, hogy az kár lenne, hogyha nem erre alapítanánk. Fogjunk akkor hozzá ennek a második résznek, és a Biblia szerint, ha fel akarjuk tárni a halálnak az okát, miért van halál a Földünkön? Akkor a Biblia ezt a leginkább idézett részben nagyon szép summással megfogalmaz a Római Levél 5. fejezet, ugye ez Pál apostol írta a Róma belieknek, azt mondja, hogy egy ember által jött be a világunkra a bűn, és a bűn által a halál, így a halál minden emberre elhatott, és az is megmondja, hogy miért, mert mindenki vétkezett. Tehát ha nagyon röviden vizsgáljuk azt, hogy a halálnak mi az oka, ugye azért is indítottuk ezt a rövid kis sorozatot, mert minden szentek halottak napja után vagyunk nem sokkal, és az emberek ugye kimennek, megemlékeznek szeretteikről, meg viszik a gyertyát, de el kellene gondolkodni azon, hogy miért haltak meg, mi miért fogunk meghalni. Miért van az, hogy egy csodálatos életet élünk, gondolkodunk, tervezünk, szeretetkapcsolataink vannak, és egyszer csak elvágják a fonalat és kész is vége. Már azt mondja a Szentírás erre, hogy mindenki meghal, de azért hal meg mindenki, mert mindenkire elhatott a bűn, ami Ádám és Évától számítható a történelmünkben. Tehát ebből ugye az is következik, hogy maga a halál az már egy következmény. Maga a halál az nem önmagában lett, hanem az valaminek a következménye, valamiből származik, amit a Biblia így fogalmaz meg röviden, három betűs szó, hogy bűn. És ugye még egy dolgot emeljünk ki ebből a bibliai részből, ami nagyon fontos, méghozzá az első mondatban az, hogy jött be a világra. Azt mondja, hogy ember által jött be a világra bűn. Kvázi ez azt jelenti, hogy a világ már megvolt. A Biblia azt tanítja, hogy a világunk megvolt akkor, amikor a bűn megjelent. Vagyis volt előtte egy olyan rész a világban, amiben még nem volt bűn, hanem egy idő után megjelent a bűn, és bejött a bűn. Nyilván azért is hangsúlyozza ez a rész, hogy ember által jött be, mert nem az Isten okolható azért, hogy mi milyen életet élünk, vagy bármi ember milyen életet él, az Isten nem okolható azért, hogy a világ ilyen lett, amilyennek most látjuk. Menjünk tovább. Igen. Mi változott a teremtés óta? Azt is felvetettük kérdésén. Hiszen ha azt mondjuk, hogy létezett a teremtés után egy rész, amikor nem volt bűn és nem volt halál, és utána pedig bejött a bűn és bejött a halál, akkor ez egy nagyon nagy változás. Mózes első könyvében azt találjuk, mondja Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszomászon mindenféle állatokon. És amikor az Isten a 6. napon befejezte a teremtést, akkor azt mondta, látta Isten, hogy minden, amit teremtett, inné igen jó. Ha röviden akarjuk összefoglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy az ember olyan értelemben is az Isten képét és hasonlatosságát hordozta, amikor meg lett teremtve, hogy amiképpen az Isten uralkodik a mindenség felett, és szolgálja a mindenséget, fenntartja az életet, gondoskodik teremtményeiről, ugyanezt akarta piciben adni az embernek, hogy megteremtette a Föld felett, és azt mondta, hogy gondoskodóvá teszlek téged, mert uralkodni a Biblia fogalom használatában nem azt jelenti, hogy leuralni, meg kizsákmányolni, hanem gondoskodni, szeretni, táplálni, óvni, vigyázni rá. Tehát az ember ilyen értelemben is hordozta az Isten képmását, hogy a Föld felett gyakorolta ezt a szerető, gondoskodói szolgálatot, amiképpen a Teremtő Isten az egész világmindenség felett. És hát nyilván, ha az Istenre azt mondjuk, hogy jó Isten, akkor ha az Isten a saját kezem munkájára kimondta azt a 6 nap végén, hogy minden jó, akkor ebben nem lehetett bűn, és nem lehetett halál. Nyoma sincs ennek az első, ebben az első részletben annak, hogy az Isten olyan ismerettel teremtette volna meg az életet, hogy az majd lezárul, hogy annak majd vége lesz. Tehát itt nincs halál és nincs bűn. Szeretetre teremtette az Isten. Na most a 90. Zsoltár, Mózes Zsoltára pedig azt mondja, beszél arról, hogy most milyen az élet. Mózes időszámítások előtti 15. században él, de már akkor ilyen volt az élet, mint amit mi még inkább elmondhatunk, hogy a mi esztendeinknek napjai 70 vagy ha feljebb 80 esztendő, nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, mely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Tehát néhány évezred alatt, de hát nem is kellett néhány évezrednek eltennie, tulajdonképpen ekkorát változott, hogy Isten megteremti a világot, szolgálatra, szeretetre teremti meg, és utána bejön a bűn, és ezáltal a halál is, és Mózes már úgy beszél erről az életről, mint ami rövid, mint ami nagyon gyorsan eltelik, és de ez a gyorsan eltelő néhány évtized, 70-80 év, az is tele van nyomorúsággal. És hát ugye úgy gondolom, mindannyian azt mondhatjuk, hogy Mózesnek igaza volt, mert az ő élete sem volt másabb, mint a miénk. Ma még inkább el lehet mondani, hogy nyomorúsággal és szenvedéssel van tele az életünk. Akkor mi változott meg? Mi változott meg? Ugye az Isten megteremtette a jót, azt mondta, minden igen jó, utána pedig, hogy bejött a bűn, annak következtében az élet elromlott. Most már nem jó az élet. Most már nehéz. A bűn az tönkretette az életet. Vessük fel a következő kérdést, hogy Isten élete és a bűn élete között mi a különbség? Egyáltalán mi az, hogy bűn? Meghatározza ezt a Biblia János apostol első levelében. Mielőtt erre rátérnék, mondjam azt, hogy csodálatos a Szentírásnak a világa. Tehát én sokáig kétkedéssel voltam, felnőttem egy vallásos családban, és azt mondtam, hogy hát az én szüleim így gondolkodnak, így hisznek, így élnek, de hát ez nem biztos, nekik van igazuk, majd én fölnövök, és majd megnézem, hogy ez hogy van. Hát ahogy nekem feltárult a Biblia, az egy csoda. Tehát az emberiség kezében nincs még egy ilyen kincs, mint a Szentírás. Miért mondom ezt itt most? Azért, mert amikor van egy nagy kérdés, akkor a Bibliának felítjük egy részét, és egy rövid mondatban meghatározza. És lehet, hogy máshol nem, így nem, de itt igen. Kell az egész Biblia. Ugye mondta Jézus a kísértőnek, amikor azt mondta neki a pusztában, hogy megvan írva, változtasd a köveket, kenyeret ki, akkor azt mondta Jézus, viszont megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Na, éljünk mi is minden igével. Mi a bűn? Valaki a bűnt cselekszi, a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenséget. Ebben röviden azt határozza meg a Szentírás, hogy a bűn az nem más, mint a törvény áthágása. De mi a törvény? Ott van alatta. A törvény betöltése meg a szemet. Ez a különbség az Isten élet között, hogy magát az Istent úgy mutatja be a Biblia, például egy nagyon szép Zsoltár, hogy ki magát megalázva tekint szép mennyen és földön. Hogy az Isten szolgálja a teremtményeit. Jézus eljött erre a világra, megalázta magát, mert ennyire fontos volt neki, hogy bennünket megkeressen, megmentsen, és lejött, és emberré lett. Engedte, hogy az emberek kínozzák őt, hogy a saját bűneink miatt a keresztre jusson. Ilyen az Isten. Tehát ilyen szerető az Isten. Na most ezzel szemben a bűn mit csinál? A bűn áthágja a szeretetet, a bűn a szeretetlenkedik, igazságtalankodik, vádaskodik, önzően saját magára figyel, bántja a másikat, és sorolhatnám. A bűn ellentéte a szeretetnek. Tehát így ez változott tulajdonképpen. Az életnek az ellensége a bűn, és a szeretetnek az ellensége pedig a szeretetlenség. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy olyan ez, mint amikor bármely szerkezetet megalkot az ember, de azt a szerkezetet nem rendeltetésének megfelelően használja. Tudnánk-e példát mondani? Hát például, ha egy benzines autóba gázolajat öntenek, akkor ez nem biztos, hogy jó lesz. Nem biztos. Most hadd kérdezem, ha az Isten olyan értelemben teremtett minket örök életre, hogy mi szeretünk, szeretünk, és csak szeretünk, és csak szeretünk, és örökké élünk, akkor mi van, ha bejön az önzés, és az ember elkezd nem szeretni? Akkor már az ember nem a rendeltetése szerint működik, és tönkre fog menni az élet. Ugyanúgy, ahogy tönkre megy az a szerkezet is, hogyha nem rendeltetésének megfelelően használja. Nagyon szépen kifejezte ezt a törvényi szerűséget Selye János Életünk és a Stressz című könyvében. Sok sejtű organizmus az ember. A sok sejtű szervezetben a sejtek nem választhatnak önzetlenség és önzés között. Adottságai keretében nincs értelme semmiféle vetélkedésnek. Kikitörhet egy forradalom valamely részlegben, a test valamely részében, amely elfelejtkezik a kollektív önzetlenségről. Ez az, amit ráknak nevezünk. És ebben nem csak az egész szervezet pusztul bele, hanem vele együtt a lázadó rész is saját törekvésének az áldozatává válik. Bizonyos tekintetben mi is vehetjük, hogy az önzés, az eredendő bűn nem csak az ember, hanem minden élő számára. Ugye ez a tudós, természettudós gondolkodó nagyon találó példát fejtít ki számunkra. Azt mondja, hogy a szervezetünk, ahogy nagyon sok sejtből áll, mindaddig egészségesen működik a szervezet, amíg ebben az összhangban, egy kollektív önzetlenségben mindegyik rész és mindegyik sejt betölti a maga feladatát és végzi a munkáját. És azt mondja, hogy ha egy rész kilép ebből a kollektív önzetlenségből, és elkezd önmagának élni és burjánzani, ugye ez a rák, és ebben nem csak az egész szervezet pusztul bele, hanem az a sejt is, amelyik ezt elkezdte. És azt mondja, hogy ugyanilyen a bűn. Szeretetre megteremtett bennünket az Isten. Bejött a világunkra a bűn, ugye ismerjük a bűnesetet, gondolom mindannyian a Szentírásból, hogy Ádám és Éva megcsalatott, és azzal, hogy szembefordultak és Isten, az Istennel, és kifejezték a teremtőjük iránti szeretetlenséget, bizalmatlanságot. Tették azt, amire az Isten kérlelte őket, hogy ne tedd. Ezzel az ember lénye fertőződött a bűnnel, és attól kezdve Ádám Éva minden leszármazottja így szület. Nyilván mi nem azért vagyunk bűnösök az Isten szemében, mert már 4 éves korunkban is önzőek vagyunk ösztönösen, hanem ahogy az ember felnő és tudatosan teszi a rosszat, ezzel gyakorlatilag ugyanúgy a bűn és a halál útjára lépett az ember. Nézzük tovább, a bűn közvetlen és közvetett következményei mik voltak. Az első ige arról szól, hogy amikor az ember elkövette a bűnt, akkor ez mit jelentett az ő lényében, teremtőjével Istennel szemben? Elbújt előle. Nagyon érdekes dolog, hogy elbújt az ember, hiszen azt olvashatjuk, hogy az Isten hűvös alkonyatkor naponta a kertben járt, és kapcsolatban volt a teremtményével, Ádámmal és Évával, és amikor az ember elkövette a bűnt, akkor elkezdett élni. Nem igazán volt rá oka, mert nem az Isten tett vele rosszat, hanem ő cselekedett rosszat az Istennel szemben, és mégis ő fél az Istentől. Tehát a bűn átprogramozza és átalakítja az ember látását, és kivetíti másokra is azt a gonoszságot, ami benne van. Ez a bűnnek a természete. Mit csinált az ember a társával? Az asszony, akit mellém adtál, ő adott a fáról. Az asszony meg mit mondott? A kígyó ámított el engem, és úgy értem. Hát nem a belátás jelenik meg. Védkeztem, rosszat tettem, bocsánat, hanem a másiknak a vádolása, a másiknak a besarazása és áthárítása, hogy én nem vagyok felelős, a másikat felelős, ő meg a kígyóra hárítja. A bűn közvetlenül ezt a hatást érte el az emberben, hogy egymással szemben hogyan változott a magatartásuk. És aztán a második generációban azt olvashatjuk, hogy amikor a mezőn voltak Kain és Ábel, akkor támadt Kain Ábelre az ő testvérére és megölt. Már a második generációban, illetve hát a második, ő itt van, tehát Ádám és Éva leszármazottai két testvér életében már a gyilkosság jelenik meg. Nem sok idő telt el a teremtéstől, és már a gyilkosság. Egyébként döbbenetes leírást olvashatunk, hogy Isten megbélyegezte Kaint, hogy senki ne bántsa őt, és Kain pedig elkezdett félni, és azt mondta, hogy most félnem kell, mert akárhová megyek a világon, majd valaki rám talál és megöl engem. Döbbenetes dolog. Tudni, hogy senki nem volt még gyilkos a világon, csak ő egyedül. És mégis úgy gondolkodott, hogy valaki rám talál, akkor megöl. Tehát, hogy az ember mennyire, van egy ilyen közmondás, ugye, hogy ki hogy él, úgy mit él. Tehát, hogy kivetíti azt, hogyha én ilyen gonosz voltam, biztos más is ilyen gonosz. A bűn egyszerűen az ember látását teszi tönkre, és ezek voltak a közvetlen következmények. Aztán a közvetettebb hatása pedig a bűnnek az volt, hogy megjelentek az évszakok, megjelent az ősz, a tél, a nyár, a tavasz, és milyen lehetett Ádám és Évának látni a bűnüknek a következményét. Látni azt, hogy mindezért mi vagyunk felelősek. Mert mi nem ragaszkodtunk az Istenhez. Milyen lehetett látni, hogy a természet is leveti az ő ruháját, és aztán lehullanak a falevelek. Milyen lehetett látni, hogy egyre inkább megjelennek a természetben az ártalmas és mérgező növények. Vagy milyen lehetett látni a természetben, hogy az egyik állata a másikra tör, és aztán megjelenik az erősebb, a hatalmi harc, és aztán a ragadozó állatok pedig a gyengébbeket elkapják, és az életüket veszik. Szóval ez mind-mind a bűn következménye, mert Isten ezt nem teremtette, ezt nem alkotta. Nézzük tovább. A bűnnel kapcsolatban egy másik igét is kiírtam a Bibliából. Aki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak. Ez azért csodálkozom én rá mindig erre a Bibliában, mert nem azt mondja a Biblia, hogy bűn az, ha megölöd a másikat, bűn az, ha elveszed a másért. Tehát valamiben megkárosítod a másikat, és rosszat teszel neki. A bűnettől több. Azt mondja, hogy ha az ember tudna szeretni, és nem szeret, na az a bűn. Gyakorlatilag ebből kiindulva azt mondhatjuk, hogy a bűn következtében mi elveszítettük a szeretni tudásunkat. Mi Ádám és Éva elesése óta az Isten segítsége nélkül nem tudunk olyan életet élni, hogy abban mindig a szeretet, mindig az adás, mindig az önzetlenség. Tekintsünk Jézus életére. Hát ki az emberiségnek az életpéldája? Az emberi történetben kinek az élete volt a legszebb? Hát Jézus, nem? Most ha holnaptól én elhatározom, vagy akár melyikünk elhatározza, hogy én holnaptól úgy élek, mint Jézus, menni fog? Sikerülni? Tudnélik, azt látjuk, hogy Jézus élete az állandó másokra figyelés, másokkal törődés, az adás, a gondoskodás, a szeretet. És mi ezt nem tudjuk megélni. Tehát ez jelenti azt, hogy mi bűnössé váltunk, és bizonyos értelemben nem tehetünk elő, mert azzal születünk, de egy ember sincs, aki azt mondaná, hogy ő csak öntudatlanul cselekedett rosszat az életében, de tudatosan már egyetlen rosszat sem, ilyen sincs, ugye? Tehát valahol a személyes felnőtt döntésünkhöz is nagyon sokféle rossz dolog tapad, és hát ezért van az, hogy mi ilyen szinten sem tudjuk betölteni a törvényt, hogy ne ártsunk, de vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát vonuljunk ki ebből a világból, mert ez a világ mindig csak a bűnre késztet bennünket, és akkor elmegyünk, na de hát igazán jót tenni meg a világba lehet, ugye? Tehát emberek között lehet szolgálni és szeretni, és ezt nem tudjuk, akkor az bűn. Minden rossz eredete tehát. Miért írtam ki ezt Jakab leveléből, ezt az igét, mert azt szokták sokszor az emberek mondani, ha volna Isten, akkor nem lenne ilyen rossz, meg olyan rossz, meg ilyen baj, meg olyan baj a világon. Ilyen sokan mondják. Azt mondja a Biblia, hogy minden jó adomány, és minden tökéletes ajánlat felülről való, a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Tehát ez az bibliai rész kimondja azt, hogy Isten, mivel szeret minket, és a tökéletes igazság és a szeretet, ebből az következik, hogy ő rosszat nem tud adni. Tehát ő rosszat nem tud adni, tőle csak jó van. Máshol kell keressük a bűnnek az okát és a forrását. Mózes első könyve 3. fejezetében olvashatjuk, én csak a fontosabb részeket írtam ki, hogy is történt Ádám és Éva megkísértése, kígyó képében Sátán, az ördög, az ellenség megkísértette az embert, és hát nem mondhatunk mást az ördög megnyilatkozásaira, mint azt, amit Jézus is megfogalmazott, hogy emberölő és hazugságnak az atya. Jézus azt mondta, János evangéliumában olvashatjuk, hogy az ördög emberölő volt kezdettől fogva, nem állt meg az igazságban, mert nincs ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atya. Hadd vessen fel a kérdést, mit jelenthet Jézus szavában az, hogy az ördög nem állt meg az igazságban? Mit jelent? Az ördög nem állt meg az igazságban. Ez azt jelentette, hogy valamikor igaz volt. Erről beszél a Biblia más helyen is, hogy Sátán egy hatalmas angyal fejben, maga Lucifer is ezt jelenti, hogy világossággal fényhordozó, és hogy ő valamikor tökéletes igaz volt, de hogy fogant meg ő benne az, hogy az Isten székére pályázzon, és irigykedjen az Istenre, és fölé, de legalábbis egy szintre akarjon vele jutni, ezt nem tudjuk. De azt mondja, hogy amikor ez Sátánban megfogant Luciferben, és engedett ennek a késztetésnek, azóta emberünk. Mert azóta az önzésnek a filozófiája az megmutatja a maga hatását is. Szoktuk mondani, hogy ez a teremtett világ kinek szolgál nagy részében, Sátánnak vagy az Istennek?
1: Sátánnak,
0: nem? Ezért látjuk azt, hogy ahogy telnek az évtizedek, évszázadok, a világunk egyre inkább eltorzul. És lehet, hogy hatalmas technikai vívmányok és felfedezések vannak, na de önmagában az embernek az ember volta és az erkölcsisége az nem felfelé halad. Ez egészen egyértelmű. És azt mondja Jézus, hogy azért úgy tud emberölő lenni Sátán, hogy a sajátjából szól, tehát nem Istent képviseli, hanem a sajátját, és az tulajdonképpen nem más, mint a hazugság. Visszamegyünk, nézzük meg, hogy mi minden volt Ádám és Éva elejtésében, ami hazugság volt Sátán részéről. Csak ugyanazt mondta az Isten, ebben mi a hazugság? Tehát a kételyt elhinti, hogy csak ugyanazt mondta, hát ezt nem biztos, hogy komolyan kell venni. Aztán a kert egy fájáról se egyetekkel, de mi volt az is?
2: Minden.
0: Hát mert az Isten nem mondott ilyet.
2: Egy fájáról.
0: Azt mondta, hogy egyről ne egyetek, és itt Sátán meg azt veti fel kérdésként, hogy azt mondta az Isten, hogy egyről se ehettek? Ez itt a következő hazugság. Aztán, amikor mondja neki Éva, csak kipontoztam azt a részt, hogy nem, hát azt mondta az Isten, hogy mindegyikről lehetünk, csak egyről nem elfeszünk, akkor meghalunk. Bizony, nem haltok meg. Ez hazugság volt?
1: Sátán hazugnak állította be Istenet.
0: Tehát bizony nem haltok meg, nem kell azzal foglalkozni, hogy az Isten mit mond, ne félj te attól, nyugodtan egyél arról a fáról, semmi bajunk nem lesz, sőt, és tovább megy, tudja az Isten, hogy amely napon esztek, arról megnyilatkoznak a ti szemeitek. Talán csak idáig, ebben mi a hazugság? Az Isten tud valamit, amit el akar előled titkolni, el akar tőled rejteni, és éppen azzal, hogyha te eszel arról a fáról, amiről ő tiltott, azzal jutsz el oda annak a tudásnak a megismerésére, nem? Szóval a bűn, a kísértés az mindig olyan, hogy valami titokzatos és valami bizsergő érzéssel jár, mert azt nekem meg kell tudnom, ugye? Mert az valami nagyon jó dolog. Azt mondja, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. Itt mi a hazugság? Tessék? Nagyon jó. Nem olyanok lesznek, ha engednek az ördögnek, mint Isten, hanem milyenek lesznek? Mint az ördög, mint Sátán. Olyan lesz az ember. Ebben az utolsó mondatban és nagyon komoly csúsztatásban tulajdonképpen Sátán azzal vádolja meg az Isten, hogy ő evett a jó és gonosz tudásának. És ezért ő tudja a jót és a gonoszt. Te is akkor leszel Isten, akkor leszel gazdag, ha te is eszel. Hadd kérdezzem, az Isten bármikor is megízlelte saját cselekedetével, mi az, hogy rossz? Tessék?
1: Valószínűleg.
0: Tehát ilyet mond ugye Jakab levele, hogy az Isten bűnnel nem is kísérthető. Sátán itt azzal vádolja meg, hogy hát az Isten, ugye szoktuk azt is mondani, hogy sokszor a szülők úgy nevelik a gyermeküket, hogy azt kérik tőle, amiben ők maguk sajnak. Na ezzel vádolta meg Sátán az Istent, hogy hát hiszen ő is tudja mi az, hogy rosszat csinálni. Hát akkor most te ne legyél, hát hiszen az ő képére teremtett, nyugodtan csinálni. Láthatjuk ebben az első csalásban, ami a történelemben első csalás volt, hogy Sátán tényleg a hazugságnak adja. Ez egy mesteri hazugság. Én nem akarom Sátán magasztalni, mert Jézusról jó szeretett beszélni. De innen van a bűn. Innen. Szóval a hazugság. És hadd kérdezzem, hogy hát azt meg ugye nem is tudjuk, mert a Biblia arról beszél, hogy az angyaloknak mielőtt a Földet megteremtette az Isten, az angyalok egyharmadát is Sátán maga mellé tudta állítani. Nem ír erről ugyan a Szentírás, de én gondolkodtam azon, hogy hogyan tudta azokat a hatalmas intelligenciával, erővel, tudással, bölcsességgel rendelkező hatalmas lényeket maga mellé állítani Sátán, mi minden kellett ahhoz hazudni és sötétet mondani az Istenre. Elképzelni. De azt látjuk, hogy Ádámot és Évát így kísért. És azóta tulajdonképpen, tessék, akartál szólni?
2: Nem akarok belőle közben, mert van egy csomó gondolatom, majd a végén.
0: Majd visszatérünk rá.
2: Igen.
0: Visszatérünk rá. Úgyhogy tulajdonképpen a történelemnek is, hogyha borzalmaira tekintünk, amikor háborúba küldtek tömegeket, és hogy lehetett fanatizálni az embereket, mindig be kellett őket csapni. Amikor az emberrel el lehet hitetni azt, hogy éljél. Emlékszem, már gyerek voltam, és a szomszédok mindig cikiztek, mert tudták, hogy a szüleim Isten félelemben nevelnek, és akkor cikiztek, hogy hát akkor se dohány, meg se ital, meg se senyet. Miért élsz? Ugye? Vannak emberek, akik így gondolkodnak, hát ez nem hazugság. Hogy azért élek úgy, hogy rövidebb ideig éljek, tehát ez észszerűtlen, tehát ez hazugság. Hogy a bűnt azt mindig úgy akarja Sátán nekünk beállítani, mint amikor bemegyünk sokszor az élelmiszerboltba, és gyönyörűen becsomagolt mérgeket ehetünk. Mert szépé teszi, mert kívánatossá teszi. Éva számára is kívánatossá tette a gyümölcsöt, és látta az asszony, hogy kívánatosak, és akkor szakasztott, és gyakorlatilag az, hogy szakasztott és beleharapott, azt fejezte ki, hogy Isten, te hazudsz. Nem? Te hazudsz. Nem. Annak hiszek. Sátánnak hiszek. Aki azt mondta, hogy ő se halott meg. Na ezen a ponton jött be a mi világunkra a bűn, és amikor becsapással, nagyra vágyással találkozunk, azok mögött mindig Sátánnak a hazugsága van. Szokták mondani az emberek, hogy rengeteg reklámot láthatunk a televízióban, és hát azokban a reklámokban is kevés az igazság. Mert ugye ez a profitorientált társadalom, és szóval kell, hogy valahogy eladjuk a portékánkat. Menjünk tovább. Feltehetjük azt a kérdést, hogyha tulajdonképpen a bűn az oka, a szeretetlenség, az igaztalanság az oka a halálnak, akkor melyikre kell megoldás? Az okra vagy az okozat? Okra, ugye? Tehát akkor nem, elsősorban nem a halálra kell nekünk a megoldást keresni, mert az is már egy következmény, hanem a bűnre kell a megoldást keresni. Hogy mit lehet ezzel a bűnnel, hogy mi itt vagyunk emberek, és az eszünkkel be is látjuk azt, hogy de jó lenne úgy élni, mint Jézus. De jó lenne embereken segíteni, könnyíteni, szeretni, szolgálni. És nem tudok. Nem tudok. Erre kell megoldás. És aztán a halál majd ebből következik, hogy az... Azt szeretném feltenni kérdésként, hogy a következmény, amelyben megjelent, tehát a bűnnek a következménye, az csak rossz számunkra, vagy van abban valami jó is? Érdekes kérdés, nem? Örülnénk neki, ha nem lenne a bűnnek következménye, ugye? Nem lenne betegség, nem lenne halál. De hadd vessen fel a kérdést, hogy ha nem lenne következménye, jó lenne önzetlenül örökké élni? Bocsánat, önzően örökké. Így akartam. Önzően örökké. Jó lenne? Szeretetlenül, igaztalanul jó lenne? A közvetlenül a bűneset után azt mondta az Isten, íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy. Jót és gonoszt tudva. Most, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakítson az élet fájáról, és egyen és örökké éljen, kiűzte az embert az édenkertjéből, oda tette az édenkertjének keleti oldala felől a kérubokat, ugye egy angyal névvel találkozunk itt, és a villogó pallós lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. Vessük fel a kérdést, hogy amikor az Isten ezt elgondolta magában, és így cselekedett, ezt szeretetében tette, vagy pedig büntetés?
2: Szeretetében. Féltette az embert.
0: Így van. Amikor az Isten nem engedte azt meg, hogy bejött a bűn, nem sokkal később már ugye gyilkosság, Kain megöli Ábelt. És az Isten látta a Biblia tanúság tétele szerint az emberi történelmet, hogy mennyi borzalom és mennyi nyomorúság lesz itt. Segített volna az embernek, hogy egy ilyen életet örökké éljen? Tehát tulajdonképpen az, hogy az Isten megátkozta a Földet, és megengedte a bűn következményét, magát, a halált is, ezzel minket szeret. Sokszor látom magamon is, meg az embereken is, hogy amikor elmegyünk, és valakit eltemetünk, és szembesülünk a kérlelhetetlen kemény ténnyel és valósággal, az ember ott kezd elgondolkodni, hogy mi is van itt? Miről is van itt szó? Hát mire van az az egész? És azért hadd mondjam, hogy olyan emberi életek is elterhetnek, ahol az ember soha nem áll szóba ezzel a kérdéssel. Mindig eltereli, mindig kikerüli, és mindig ki akar térni a szembesülés alól. És jó ez? Segít ez? Hát inkább, ha már hajlamosak vagyunk, nem csak a hazugság atyára hallgatni az ördögre, hanem sokszor még saját magunknak is hazudunk, meg az ember sokszor saját magához se őszinte. Jó azért, hogyha bizonyos dolgok szembesítik őt a valóságban. És az Isten ezért engedte meg, hogy legyen halál is. Amikor így idős emberekkel beszélgetek, akkor már úgy 70-80 év felé, amikor már úgy gyengék, meg nem tudják hogy a dolgaikat tenni, akkor azt mondják, hogy ebből az életből ennyi elég is. És érthető, nem? Hát amikor már az ember lefelé tart, és Biblia nem szeretem napoknak nevezi az öregkort, és elfogy az életerő, akkor azt mondja, hogy nem is lenne jobb rögtön. Jobb már megpihenni, nem? Boldog a halottak, mondja a Biblia, akik az Úrban halnak meg, mert megnyugszanak az ő fáradtságuktól. Hát az emberi élet időskorra fárasztó lesz, nehéz lesz, nehezen viselhető lesz. Egy másik helyről is idéztem, római levélből. Az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Ezt egyébként nem nehezen értenénk ezeket a kijelentéseket, de ebben a gondolatsorban érthetjük. A teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette, azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságából, az Isten fiai dicsőséges szabadságára. Értjük ezeket az igéket? Amikor azt mondja a Biblia, hogy az Isten engedetlenség alá rekesztette a világot, vagy hiába valóság alá vettetett a világ, akkor ez nem azt jelenti, hogy Isten eleve így teremtette az embert, hanem ez azt jelenti, hogy az Isten így is vállalta az emberiséget. Nem azt mondta Ádámnak, Évának, hogy elpusztítalak, teremtek másikat, és kezdjük előről, hanem vállalta az Isten, hogy meg annyi emberöltő az emberi történet végéig, tulajdonképpen egy hiába való és romlandó életet él. De milyen reménységgel? Hát, ha ezt látva a világ megszabadul, hát, ha ezt látva az ember elkezd gondolkodni, és azt mondja, hogy itt valami nem jó. Tehát nekünk valahogy vissza kellene találnunk a forráshoz. Visszatalálni, azt mondta egy természettudós egyszer, hogy tisztességes viszonya az, amiben az ember a saját apját nem is. És nagy igazság az, nem? A saját apánk utáni vágy. Mikor jött rá a tékozló fiú arra, hogy haza kéne menni? Mikor jött
2: rá? Nem értem.
0: Amikor az Isten engedte azt, hogy az ő életében a saját maga választásainak a gyümölcsei beérjenek, és ugye azt mondja a Biblia példázatban, Jézus elmondja, hogy elszórta mindenét, elszegődött disznópásztornak, szerette volna megtölteni a saját bendőjét a disznók moslékában, de abból se kapott. És elkezdett gondolkodni, hogy jól csináltam én, amikor eljöttem otthonról? Azt mondja, elmegyek, és elmondom az én atyámnak, hogy vétkeztem tele nevesre és az ételben. Szóval az Isten azt reméli, hát ha az ember, aki egyébként jobbra vágyik, aki küzd a halandósággal szemben is. Hát, ha a saját bőrén, ahogy érzi a nyomorúságot és a bűn következményeit, visszavágyja meg az Istenhez. Ezzel a vágyjal engedte meg az Isten azt, hogy a bűn következtében betegek legyünk, idősödjünk, és a végén pedig meghalunk. Ez értünk meg. Két írótól is idézek. Általában, amikor tudatosul az ember fiában a halál, akkor kezd kell tudatosulni az életnek is. Hiszen amikor megértjük, hogy egyszer vége lesz, akkor kezdünk tudatosan lenni. Milyen nagy igazság ez, nem? Igazán még azt is nehéz megérteni, amikor a fiatalokat lebeszélik arról, hogy ne foglalkozz már a halál gondolatával. Hát előtted az élet. És mit kell az a foglalkozni? Még ezt se lehet megérteni, de az végképp nem lehet, amikor az emberek már 50-60 évesek, és tényleg nemrégen egy budapesti barátom, testvérem mesélte, hogy az édesapja van olyan 75 év körül, és komoly áttétes rákban szenved, és próbál neki beszélni arról, hogy az Isten szeret téged, és Jézus megváltott téged. Hát ott van a Lator eset a Bibliában, aki az élete utolsó perceiben belátja azt, hogy az Isten nélkül él, és elfogadja Jézus. És azt mondja, olyan döbbenetes volt, hogy vannak emberek, akik szembenéznek a halállal, és ott is keményen kimondják, hogy nekem kell, mi a szükség. Nem kell az Isten. Nem döbbenetes? És azt mondja, hogy igazán az ember akkor kezd el felelősen élni, amikor az élettől azt várja, ami várható. De az élettől mikor lehet azt várni, ami várható? Ha tudjuk azt, hogy lezárul. Jézus beszélt a bolond gazdag példázatában arról, hogy amikor a azt mondta, hogy lerontja az ő csüreit, és nagyobbakat épít azoknál. Betakarítja, és azt mondja, hogy egyénig áll lelkem. Semmi rossz, semmi bajod nem lesz az élet végéig. Jézus azt mondja, bolond ember, ha az éjjel elkérik a te lelkedet, akkor kiéi lesznek, amit gyűjtöttél, és nem így van, hány ember életeid van. Hogy mire összeszedi magát, meg felépíti a nagyházat, meg nem tudom, addigra tönkre megy. Vagy ő, vagy az egészsége, vagy a reménysége, vagy az emberi kapcsolatai, házassága, vagy bármi egyéb. Szóval sokszor az emberek tényleg úgy élnek, mintha annak az első hazugságnak a hatás alatt lennének, hogy bizony nem haltuk meg. Ugye az ember úgy gyűjt, és úgy most ki garantálja azt, hogy én most megyek hazafelé, és vagy hazaérni? Ki garantálja azt? És az ember annyira vak, és annyira nem akarja elfogadni ezt, hogy ő az Istentől függ, hogy tervez, minthogyha örökre élnek. És egy pillanat az életben. Egy másik írótól is, Lukács Lászlótól idéztem, a halál a maga riasztó némaságával az élet egyik legfontosabb valóságára tanít meg. Az élet kivétel nélkül mindannyiunké előbb vagy utóbb véget ér. Az ember az egyetlen élőlény, aki tudja, hogy meg fog halni. Szembe megy saját halálával, kénytelen úgy élni, hogy szembenéz vele. Lehetősége kezdettől végig kísér bennünket, amíg egyszer csak be nem következik. Aki ennek tudatában él, átérzi, hogy élete egyetlen egyszeri adottság, amelyben mindannak, amit tett, amit átélt vagy elszenvedett, jó és rossz, öröm és fájdalom, különleges, egyszeri értéke és jelentősége van. Nagyon elgondolkodtatnak bennünket ezek a sorok, és azt mondja, hogy mindannyian így vagyunk, és végig kísérez bennünket, és egyszer csak bekövetkezik, de igazán azt tudja felelősen élni az életét, hogy ez egy különleges, egyszeri és jelentőségteljes dolog, aki átérzi azt, hogy az élete az egy egyszeri adottság. Tulajdonképpen ezt tanítja a Biblia, amikor azt mondja, a Korintusi második levelében írja Pál apostol, hogy egyszer mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy megjutalmaztassék mindenki, amit egy testben cselekedett, jót vagy gonoszt. És ezt a Biblia nem azért írja le, hogy bennünket ijesszen, meg bennünket állandó félelemben tartson, hanem sokkal inkább azért, hogy ember, van neked egy életed. Ez az élet egyszer le fog zárulni, nem tudjuk mikor. Van egy lehetőséged, sőt, ehhez van egy segítséged is Krisztus által és a Szentlélek által, hogy élj úgy, amiben te magad is jól érzed magad, mert azért sokan megfogalmazzák azt, hogy ha nem is élnek istenfélő életet, de szeretnek jól lelkiismerettel élni, és nyugodtan lefeküdni este. Az Isten tehát nem fordult el tőlünk emberektől, ahogy Ádám és Évában elromlott az ember, mindannyian elromlottunk. Mindannyiunknak az életét az Isten úgy tervezte el, hogy olyan szerető életet élhessünk, mint Jézus. Ádám és Éva ilyenek voltak a bűneset előtt. Azonban, amikor helyet adtak a szívükben az Istennel szembeni bizalmatlanságnak, akkor ez megfertőzte az embert, és így teljesedett az, hogy egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. Ezt tanítja tehát a Biblia a halálnak az okáról, az eredetéről, és arról gondolkodnánk majd egy hét múlva a harmadik alkalommal, hogy az, hogy Jézus eljött, hogy mutatott egy olyan példát, amiből mi kiestünk a bűn miatt. Az, hogy Jézus értünk szolgált, bűneinkért meghalt és feltámadt. Ezt valami célból tette. Abból a célból tette, hogy a bűneinktől bennünket megszabadítson. Mert hogyha a bűn a legnagyobb ellenség, mondja is egy helyen a Biblia, hogy mint utolsó ellenség majd a halál is eltöröltetik. Mert azt mondja, hogy először Jézus, ami földi életünkben a bűn feletti győzelemben akar minket segíteni. És aztán majd eljön annak is az ideje, amikor a bűnnek a következménye, a halál is eltöröltetik. Mondhatnánk, az Isten nem végez fél munkát, mert mindazt elvégzi, ami nekünk probléma. Hát a kérdés az, hogy mi emberek eljutunk-e annak a felismerésére, hogy az elsődleges ellenség nem a halál, hanem az elsődleges ellenség az, ami okozza a halált, ami kiváltja a halált, aminek a következménye az elmúlás. Mi a megoldás a halálra, illetve a bűnre? Mit tanított Jézus a halál miben létéről és megoldásáról? Legközelebb egy hét múlva akkor erről gondolkodnám. Köszönöm szépen mindenkinek a kedves, megtisztelő figyelmét. Én ennyit szerettem volna megfogalmazni, és akkor, ahogy tettük legutóbb is, ha van gondolat, amivel kiegészítenénk az elhangzottakat,

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ma délelőtti Isten tiszteletünkön, és arra kérlek benneteket, hogy mielőtt kinyitjuk az igét, hadd osszak meg veletek csak tényleg nagyon röviden néhány gondolatot. Az egyik az az, hogy most két nagyon rövid igét fogunk együtt megnézni. Két olyan igét, amit hogyha vége lesz az Isten tiszteletnek, akkor azt gondolom, hogy mindannyian akár majd fejből is el fogjátok tudni mondani, az elsőt legalábbis biztosan, de szerintem a másodikat is. És igazából ez a mai szakasz, ez azért nagyon-nagyon fontos a mi számunkra, mert ezen a helyen egy olyan gondolatot fogunk megnézni, amit maga Jézus fogalmaz meg a mi számunkra, nyilván elsősorban a kortársak számára, de közvetve a mi számunkra is. És itt Jézus egy ószövetségi történetet idéz föl, illetve egy ószövetségi történetet értelmez. Ezért nagyon fontos ez a mi számunkra, mert amikor Jézus egy ószövetségi történetre visszahivatkozik, akkor, amikor Jézus egy ószövetségi történetet idéz, akkor nem pusztán emlékeztet bennünket valamire, amire nekünk emlékeznünk kell, hanem ezzel együtt mindig valami az eddiginél jóval mélyebb értelmét és jelentését is akarja feltárni a mi számunkra, annak az igének, amire ő hivatkozik, amire ő emlékeztet bennünket. Ennek a tudatában, ezzel a kis felvezetéssel nézzük meg tehát a mai istentiszteletünknek az alapigéjét, ami Lukács evangéliumából való, úgyhogy kérlek benneteket, hogy akinél van Biblia, az legyen kedves kinyitni. Lukács evangélium a 17. fejezeténél az igét, mégpedig a 32. és a 33. verseket gondoljuk át együtt közösen ma. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezet 32. és 33. versek. Azért is javaslom majd ugye a jövőben is, hogy ha lehet, akkor nyissuk ki nyugodtan az igét, mert olyan jó, hogyha egybe látjuk az összefüggést is. Mert ugye itt csak azt a pár verset látjuk, ami ki van vetítve, azt nem látjuk, hogy hol van maga ez a vers. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezet 32. és 33. versénél így olvassuk az Úr igéjét. Emlékezzetek Lót feleségére. Valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt. És valaki elveszti azt,

megeleveníti azt. Elolvasom még egyszer, rövid az ige, van rá időnk. Emlékezzetek Lót feleségére. Valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt. És valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Mielőtt megnéznénk még közelebbről maguknak ezeknek a verseknek az értelmét, azelőtt természetesen fel kell idéznünk azt röviden, hogy milyen összefüggésben hangzik el ez a jézusi felhívás. Mert hogyha pusztán csak ennyit hallunk, ezt a két gondolatot, akkor hirtelen nem tudjuk, hogy mihez is fogjunk, nem értjük. Azt sejtjük, hogy valami nagyon-nagyon mély gondolat az, amit az Úr itt nekünk megfogalmaz, de mégis ugye nem nagyon van fogóckodónk, hogy meg tudjuk érteni valójában, hogy mi is ennek az igének a valódi értelmezési iránya. Ezért fontos felidéznünk azt, hogy igazából Jézusnak ez a felhívása az emlékezésre, és a hozzá kapcsolódó, mondhatjuk azt, magyarázat. Ez ugye a 28. verstől kezdődő szakaszhoz kapcsolódik, és ha majd otthon megnézitek, a 28. verstől terjedő szakaszban Jézus pontosan azt igyekszik feltárni az őt hallgató tanítványok számára, hogy milyen is lesz az az idő, amelyik közvetlenül megelőzi az ő második eljövetelét, ugye azt az eljövetelt, amiről tudjuk, hogy már az ő teljes isteni dicsőségében fog majd megvalósulni. Pontosan azért hivatkozik Jézus Lótnak és a Lót családjának a történetére, mert ezzel akar valahogyan segítséget nyújtani az ő hallgatóinak ahhoz, hogy valahogyan végre meg tudják azt sejteni, legalább el tudják azt gondolni, hogy milyen is lesz az az idő, amely közvetlenül megelőzi majd Jézusnak a második eljövetelét. Ezért állítja tehát eléjük ezt a történetet, amit ők minden bizonnyal nagyon is jól ismertek, ahogy megjegyzem, talán mi is nagyon jól ismerünk. Mégsem fölösleges ez az emlékezés, mert hogyha Jézus erre hívja a közvetlen tanítványokat, akkor ennek nyilvánvaló, hogy valami többletértelme van, valahogyan a mélyére kell hatolnunk mindannak, amit Lót története Mózes első könyvében megörökít a mi számunkra. Éppen ezért most arra hívlak először benneteket, hogy együtt idézzük fel Lótnak és az ő családjának a történetét nagyon röviden, így tegyünk eleget annak a jézusi felhívásnak, ugye, ami így hangzik, hogy emlékezzetek Lótnak a feleségére. Hát kire is kell nekünk emlékeznünk? Ki ez az asszony? Ugye, onnan célszerű talán elindulni a történet felidézésében, ugye Mózes első könyvében olvashatjuk ezt a történetet részletesebben, hogy Lót ő Ábrahámmal járt, ugye rokonok voltak, és amikor megsokasodtak már egy bizonyos szinten túl az ő jószágaik, akkor úgy döntöttek, hogy külön válnak. Azért válnak külön, hogy ne zavarják egymást, hogy mindenki jól elférjen a jószágaik, a szolgáik, stb. A legelőkön, mindenki megtalálja a saját helyét, a saját számításait, ezért döntenek úgy, hogy mostantól nem együtt haladnak, hanem kétfelé válik az ő útjuk. Most a választás joga az Ábrahám döntéséből, vagy felajánlásából kifolyólag Lótot illette meg, aki hát szétnézett kelet és nyugat felé, és azt mondta, hogy igen, én elindulok kelet felé, mert ott minden bizonnyal nagy gazdagság és jólét vár rám, és éppen így indult el Lót az ő egész családjával Szodoma és Gomora földjei felé. Idővel aztán, tényleg nagy léptekben haladva a történetben, idővel aztán Szodoma és Gomora gonoszsága betelt, és azt olvassuk az igében, hogy az Úr meglátogatta ezt a helyet, mégpedig pontosan azért, hogy ezt a helyet gonoszsága betelése miatt elpusztítsa. És hadd jegyezzem meg itt legalábbis zárójelben azt, hogy nehogy félreértések üssék fel bennünk a fejüket, nem az Úr az, aki valójában megsemmisít. Nem az Úr az, aki kedvét leli abban, hogy elpusztítson egy várost, embereket, gyermekeket és asszonyokat, hanem maga a bűn az, amelyik halálos ítéletet hirdet önmaga felett. Maga a bűn az, amelynek a következménye az, hogy az Úrnak végre kell hajtani az ítéletet. De ez a bűnnek a következménye, soha ne feledjük el, és a bűn az, ami saját maga fölött kimondja
ezt a bizonyos halálos ítéletet akkor, amikor betelik. De az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Pontosan ezért, aki csak igaz volt ő előtte Szodoma és Gomora földjén, azt nem hagyta elveszni. Akkor sem, hogyha ez a lakosság töredék részét jelenti. Akkor sem, hogyha ez csak néhány embert jelent. Az Úr azt mondja, hogy nem. Nincsen kollektív csapás, nincsen kollektív ítélet, amelyik ártatlant és bűnöst egyaránt sújtana. Nem, az Úr mindig az ő ítéletében egyéni elbírálást alkalmaz. És minden egyes embernél egyen-egyenként nézi meg azt, hogy ítélet alá kell-e, hogy essen, vagy pedig fel lehet őt menteni. Így történt az, hogy a város pusztulása előtt Lótot kimenekítette Szodomából az Úr, de pontosan tudjuk azt az igéből, hogy nem tudta az Isten Lótot az egész családjával együtt kimenekíteni ebből a városból. Nem érkeznek meg mindannyian a menekülésnek a helyére, ahova az Úr őket vezetni akarta. Ezért fontos a mi számunkra most az, hogy megnézzük azt, hogy Lót és családja hogyan jeleníti meg most a mi számunkra az Istenhez való viszonyulásnak a három alapesetét. Megmondom őszintén, mindig furcsák ezek a kategorizálások, hogy most lehet-e egyáltalán kategorizálni, nem lehet-e, hogy így azért mindig maradnak olyan esetek, amiket nem tudunk beilleszteni ebbe az egyébként jól működő sémába. És azt gondolom, majd nézzétek meg ti is, és gondoljátok végig ti is utánam, hogy én azt gondolom, hogy nem. Tehát ez a három alapeset, ez bizony lefed mindannyiunkat, és lefedi egyáltalán az embereknek az Istenhez való viszonyát, amit Lót és az ő családja történetében mindannyian fel tudunk fedezni. Mi ez a három alapeset? Az egyik, az Lótnak a vőit jelenti. Lót vői azok, akik az első csoportot megjelenítik a számunkra. Miért? Mert amikor a Lót megkapja az Úrtól a felhívást, hogy távozzon a városból, meneküljön, és megkapja azt a megbizatást is, hogy mindezt adja tovább az ő családtagjainak is, hogy meneküljenek, akkor Lót először megkeresi a vőit, ugye leányainak a férjeit, és elmondja nekik az Úr felhívását. És nem tudom, emlékszik-e valaki arra, hogy hogyan reagálnak ezek a vők. Ezek a férfiak úgy gondolják, hogy Lót valójában tréfál velük. Ezek az emberek nevettek azon, amit Lót az Úr szavaként tár eléjük. Ők jelenítik meg most a mi számunkra az első csoportot. Ők azok, akik élből, ha szabad így mondanom, elutasítják az isteni hívást és az isteni üzenetet. Ők azok, akik az isteni felhívás és figyelmeztetés ellenére is élik tovább jól bejáratott hétköznapjaikat, pontosan úgy, mint hogyha az égvilágon nem hallottak volna semmit. De ahogyan itt Lukács evangéliuma megörökíti a 28. versben, hogy ugye ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. Ezzel a felsorolással jelzi az ige, hogy akik tréfának gondolják az Úr szavát, ugyanúgy élnek, mint korábban, mintha nem történt volna semmi. Csak hogyha a következmények nem is jelentkeznek azonnal, az Úr szava az elhangzott, és döntés elé állította az embert. Nézzük meg akkor a következő csoportunkat. Ugye Lót vői és az ő ugye lányainak a családjai maradtak a városban. Ellenben Lótnak két még férjhez nem ment lánya, ugye? És Lótnak a felesége nagy nehezen, hogy is mondjam, csak olyan állapotba kerülhetett, hogy az Úr kitotta őket emelni ebből a városból, és miután kiemelte őket az Úr ebből a városból, utána el tudta őket indítani a menekülés helye felé. De még ezt a nagyobb családrészt még mindig két részre kell osztanunk, mert akik megérkeznek a menekülés helyére, az csak Lót és az ő két lánya. Ők jelenítik meg most a számunkra ebben a történetben legalábbis azt a második csoportot, akik végezetül megragadhatóak az Isten számára, akik végezetül, ha nem is túl könnyen, de készek arra, hogy arccal Isten célja felé elinduljanak oda, ahova az Úr hívja őket, anélkül, hogy hátra tekintenének. Ők tehát a második csoport itt most.

amire természetedből kifolyólag eleve hajlasz. Azt mondja az Úr, hogy tudom, hogy ilyen a természeted, de nem kell félned. Mert az én célom éppen az, hogy teljes egészében megszabadíthassalak. Mindenfajta láthatatlan, de annál erősebb kötődésettől és kötelékettől. Nekünk azt kell megtanulnunk, hogy elengedjük végre az életünket. Mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor halottak vagyunk. A Krisztus hit, bármennyire is tart ettől az ember, az radikális. Radikális, mert ez a hit, a Krisztusban való hit nem engedi meg a kényelmet, és nem engedi meg a mi számunkra a konformizmust, amire megint csak hangsúlyozom, nagyon-nagyon hajlunk. A Krisztus hit az nem valami olyan, megszületik a szívünkben, és akkor ezáltal kapunk új barátokat, ugye a testvérekben, kapunk új programokat, és kapunk új ilyen értelemben vett életet. A Krisztus követés az nem valami ünneplő ruha, amit rá kell húznunk a korábban is meglévő életünkre, amitől az most már sokkal elegánsabb lesz, vagy sokkal csinosabb. Értitek ugye, amit mondok? Nem erről van szó, hanem az Úr Lótnak a feleségét ki hívta. Az ő egész korábbi életéből, és bár elindult, és a lába ott volt az úton, és az arca az Úr célja felé nézett, valójában nem ment. Valójában nem ment. Mert ez nem Isten szavának a követése. Ez nem az. És az Úr minden tanítványát, ha megfigyelitek, egész korábbi életéből, egész korábbi létezéséből kihívta. És ezek a tanítványok azáltal lettek tanítványok, hogy igent tudtak mondani erre a hívásra. Azt mondták, igen, megyek. Aki nem tudott igent mondani erre a két nagyon egyszerű szóra, amit Jézus elmondott, az valójában nem volt az ő tanítványa. Mi volt ez a két szó? Kövess engem. Ennyi. Kövess engem. Igen, tudsz erre mondani? Tudod, mit jelent igent mondani erre? Mégis fel kell tennünk még mindig egy rengeteg kérdést. Az első az, hogy jó, de akkor most ez mit jelent? Olvassuk a 33. verset, és nem értjük. Nagyon egyszerű, mégsem értjük. Meg kell kérdezni azt magunktól, hogy akkor ez az egész arra buzdít bennünket, hogyha Krisztussal lépek közösségre, akkor olyan értelemben veszítsem el az életemet, hogy mondjuk szakítsam meg a kapcsolatot a szeretteimmel, változtassak nevet, nem tudom én, új telefonszámom legyen, hagyjak el mindenkit, akit eddig szerettem, és valami egész, hagyjam ott a munkahelyemet, stb. Erre buzdítana bennünket az ige? Nyilvánvaló, hogy nem. Ugye? Hogyha mi azt gondoljuk, bocsássatok meg ezért a kis beszúrásért, de nekem ez egy kedves történet, tanulságosan kedves történet, nyilván nem erre tanít minket az ige. De hogyha mi azt gondoljuk esetleg, hogy igen, vagy így próbálnánk elkezdeni érteni Jézusnak a szavait, akkor könnyen úgy járnánk el, mint ahogyan ugye Lukács evangélium a 22. fejezetének a 36. és a 38. verse megörökíti, mint ezek a bizonyos kemény fejű tanítványok, talán emlékeztek rájuk, akiknek, mikor Jézus azt mondta, hogy akinek nincs, ugye Károlyi fordításban, vegyen szabját, ezt mondta a tanítványoknak, akkor a tanítványok némi gondolkodás után azt mondták, hogy Uram, íme itt van két szabja. És nem tudom, hogy emlékeztek erre, ugye most már kivetítőn is látszik, hogy mit mond erre Jézus. Jézus csak annyit mond erre, elég. Elég. Mert teljesen félreértették Jézusnak a szavait. És hogyha mi Jézusnak az életünk elveszítésére vonatkozó felhívását, sőt határozott kérlelését félreértenénk, és azt gondolnánk, hogy jó, akkor lakhelyet kell változtatni, családot kell váltani, barátokat, nem tudom mit, akkor ugyanígy járnánk el. És akkor nekünk Jézus csak ugyanezt tudná mondani, elég. Elég. Nem erről van szó. De akkor mit jelent? Akkor mégis mit jelent elveszíteni az életemet Krisztusért? Mit jelent az, hogy el kell engednem az életemet?

hogy vajon mennyi félelem tapad a saját életünkhöz. Annyira félek attól, lesz-e feleségem, találok-e megfelelő párt, lesz-e megfelelő otthonom, mi lesz, ha elromlik a kocsim, csak a legtriviális, elvesztem a munkámat, hogyan lesz utána? A félelem ilyen értelemben nagyon jó mérőeszköz, ami számunkra ahhoz, hogy meglássuk, hol tartunk az életünk elengedésében. De én azt gondolom, hogyha itt megállunk, még mindig ez az egész félelmetesen hangozhat a mi számunkra, mert úgy tűnik, vagy úgy tűnhet, mintha valami semmibe kellene az életünket elengedni. És higgyétek el, hogyha ez így történne, akkor valóban ez az egész rettentő lenne, és mindannyian kimennénk ezen az ajtón. De az örömhír, a valódi örömhír az pontosan az a számunkra, hogy az életünket nekünk nem csupán elengedni kell, hanem a mi életünket átengedni kell. És ez a kettő nem ugyanaz. Az elengedés az úgy elengedi, de nem tudja, mi lesz a további sorsa. Az átengedés, az pedig miközben elengedi, pontosan tudja, hogy kinek történik ez az elengedés. Nekünk nem elengedni kell, hanem átengedni kell életünknek a vezetését. És tudjátok, az az örömhír benne ebben az egészben, hogy pontosan tudhatjuk azt, rendkívül pontosan tudhatjuk azt, hogy ki az, akinek át kell engednünk az életünket. Nem hagy bennünket bizonytalanságban az Isten. Nem. Nem kell tapogatóznunk, nem kell találgatnunk. Nekünk annak a Krisztusnak kell átengedni az életünk irányítását. Annak a Krisztusnak a vezetését kell kérni az életünkre, aki bár a lehető leghatalmasabb Úr, elképzelni nem tudjuk, olyan hatalmas. Minden élet fölött hatalma van. De ő ezt a hatalmat letette. Értem, és érted. Ennek az Istennek, ennek az Úrnak, ennek a Krisztusnak kell átengedni az életünket. Annak a Krisztusnak, akiről a II. Korintusi levél 8. fejezete így fogalmaz, hogy ő az, aki gazdag lévén szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Az egyik rengeteg gyönyörű ige van nyilván a Bibliában, de ez az egyik legkedvesebb a szívemnek. Aki gazdag lévén szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodhassatok. Ezért kell nekünk vállalni a szegénységet. Azért kell vállalnunk a szegénység melletti döntést, hogy Krisztus lehessen az, aki bennünket gazdaggá tesz. Szerintetek mi szegények vagyunk? Szerintetek mi szegények vagyunk? Vagy szerintetek mi olyanok vagyunk, mint akikkel kapcsolatban Jelenések könyve azt örökíti meg, hogy azt mondják és gondolják magukról, még ha nem is mondják, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincsen szükségem. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Szegények vagyunk mi, testvérek? Vállaltuk már, vállaljuk mi a szegénység melletti döntést? Ahhoz, hogy valaki azt gondolja magáról, hogy meggazdagodott, nem kell, hogy sok pénze legyen. És attól, hogy valakinek sok pénze van, még nem biztos, hogy lelki értelemben meggazdagodott ember. Tudok egy jó példát. Ti is tudnátok. Jobb. Jobbnak rengeteg jószága volt, Jobb gazdag ember volt. De honnan tudom azt, hogy lelki értelemben véve Jobb nem volt meggazdagodott? Mert ő a gazdagságában, az anyagi gazdagságában is úgy élt, hogy kész volt elengedni. És ezt onnan látjuk, hogy amikor az Úr megpróbálta, és el kellett fizikai, valós értelemben engednie mindenét, meg tudott maradni az Úr mellett. Nem azon múlik tehát, hogy valakinek

sok pénze, sok jószága van, vagy kevés, hogy lelki értelemben meggazdagodott-e, vagy sem. Persze az anyagi jólét veszélyforrásokat tartogat az ember számára. Ebből a szempontból hadd hívjam fel a figyelmeteket Lukács evangélium a 18. fejezetéből egy versre, a 25-re, ami, én azt gondolom, hogy mindannyian nagyon jól ismerjük, de nem tudom, hogy végig gondoltuk-e valaha ennek a mély összefüggéseit. Így hangzik ez a vers, mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni. Emlékeztek erre? Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak, az Isten országába bejutni. Persze, a fizikai értelemben vett gazdagság veszélyeket tartogat. De ezt az igét sem értelmezhetjük úgy, hogy ez pusztán az anyagi jólétre vonatkozik, nem. Akik azt mondják, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, azok nem fognak bemenni az Isten országába. Miért van az, hogy Jézus boldog mondásainak az eleje így hangzik, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Aki viszont lelkileg meggazdagodott, annak lehetetlen bejutnia Isten országába. Illetve annyira lehetséges, amennyire egy tevének a tűfokán átmennie, semennyire. Vállalnunk kell, bármennyire tűnik ez kétségbejtőnek, vállalnunk kell a szegénység melletti döntést azért, hogy Krisztus végre tényleg gazdaggá tehessen bennünket. Nekünk a vakság kockázatát kell magunkra venni, mert hogyha a vakság kockázatát nem vállaljuk, akkor nem fog tudni mellettünk állni, és nem fog tudni bennünket kísérni utunkon a vakvezető. Aki nem vak, annak nincs vakvezetője. Aki vak, annak szüksége van rá. Legyen nekünk Krisztus a vakvezetőnk. De Krisztus nem tud vakvezetőként állni, csak azok mellett, akik vakok. Ha meggazdagodottaknak nincs szüksége vezetőre, úgy gondolják, vezetik ők a maguk életét. Amikor Jézus elhívta a saját tanítványait, a kövess engem felhívással, megkérdezték-e az Urat, hogy hova is? Olvassuk ezt valahol az igében, hogy ilyen módon visszakérdeztek volna, nem? És tudjátok, miért nem? Tehát ezek a tanítványok azért tudtak teljes szívvel Jézusra hagyatkozni, és igent mondani a kövess engem felhívásra. Mert ők nem arra néztek, hogy mi lesz holnap után, mit fogok enni, lesz-e ruhám, lesz-e munkám, lesz-e autóm, stb. Nem erre néztek, hanem arra néztek, aki elhívta őket, és ez Krisztus. Mi, amikor Krisztus elhív bennünket, sajnos ilyen a természetünk, hajlunk arra, de azt kezdjük el latogatni, hogy kövess engem, igen, igen, de hogyha azért adsz ma jólétet, meleget, egészséget, akkor úgy igen. Na de hogyha ezt nem, akkor hogy mondjak neked igent? Nekünk nem így latolgatva kell igent mondanunk az Úrra, nem? Az Úrnál mindig csak a következő lépést látjuk. Nekünk azért nem félelmetes igent mondani a kövess engem felhívásra, mert tudjuk, hogy kinek mondunk igent. Nem az utat látjuk előre, hogy mire mondunk igent. Szerintetek melyik apostol mondott volna kapásból igent a kövess engemre, ha tudja, hogy aztán hogy végzik ki őket a szószoros értelmében? Senki nem mond erre igent, de a természetünk visszariad. Krisztusra mondtak igent, és a többi Krisztus dolga. Nem tudjuk, mi lesz a vége. Boldog, kiegyensúlyozott élet, mártír, halál, nem tudjuk. De nekünk Krisztusra kell igent mondani, akár milyen az életünk, és akár hogyan különbözik, akár negatívumokban is a többiekétől, akik mellesleg ugyanúgy Krisztus hívők, mint mi. Krisztusra kell igent mondanunk, nem pedig a ránk váró örömökre vagy megpróbáltatásokra. Szerintetek ma az Úr kevesebbet vár tőlünk? Szerintetek ma a felhívás a tanítványoknak nem ugyanúgy hangzik,
Én azt gondolom, hogy a felhívás ugyanaz. A felhívás ma is ugyanaz. Ugyanaz a cél. Ugyanarra hív minket Krisztus, hogy ő legyen mindennél előbbre való, és mindennél fontosabb mindannyiunk számára. Azt várja, hogy kövessük őt vakon. De nem azért, értitek, nem azért, hogy ő felmagasztalhassa magát, ugyan? Nem. Hanem azért, hogy végre megtaníthasson bennünket erre az új életben való járásra. Már itt, a földön, nekünk akarja ajándékozni az új életnek minden örömét. Én még engedjétek meg, hogy megosszam veletek azt a gondolatot, hogy sokszor azért, hogyha az embernek el kell engednie valamit, amit szeret, és ami fontos neki. Ez lehet egy apró tárgy akár, de lehet egy személy, egy életcél, bármi, egy terv, egy vágy, egy egészség. Van, akinek búcsút kell venni az egészségtől már, ki tudja, 30 évesen. És tudja, hogy így kell leélni az életét. Sokfélék vagyunk, sokféle élettel. Az elengedés az sokszor fáj, mert nem könnyű. És én azt gondolom, hogy ezzel az Úr pontosan tisztában van. És nem vár tőlünk lehetetlent. Nekem Ábrahám áldozata jutott az eszembe. Ábrahámé és Izsáké. Hát nagyobb elengedésnek nem igen lehetünk a tanúi a Bibliában. Ábrahám olyannyira szerette az Urat, hogy kész volt átengedni neki a fiát. Általában azért ezt tőlünk nem kéri az Úr, ritka. Szerintetek Ábrahámnak ez fájt? Én azt gondolom, hogy igen. Fáj az, hogy a hatalmas ígéretek letéteményese, az ő egyszülött fia. Fel kell, hogy áldoztassék. De tudjátok, mi az, ami nagyon-nagyon fontos? Hogy miközben nyilván fájdalom élt a szívében, eközben ő nem volt megkeseredett. És ez egy nagyon fontos kritérium. Mert mi sokszor úgy vagyunk vele, hogy jó, tudomásul vesszük, hogy hát igen, az Úrral járok, mégis elvesztem mondjuk az egészségemet, vagy ellopják az irodában a mobiltelefonomat, vagy én nem tudom micsodát. De nekünk nem csak fáj sokszor, hanem mi megorrolunk az Istenre. Mi sokszor megkeseredünk a hitünkben. Az elengedés fáj, de ne feledjük el, nem keseredhetünk meg bele. Hogyha meg vagyunk keseredve valamiért, ami mégsem lesz a miénk, vagy amit mégsem tudunk megőrizni, az pontosan annak a jele, hogy valójában nem adtuk át az életünket az Úrnak. Ilyen értelemben is tanúság a mi számunkra Ábrahámnak és Izsáknak a története. És pontosan ezért van az, hogy nekünk itt most a földi történelem utolsó idejében emlékeznünk kell Lótnak a feleségére, mert hogyha konkrét menekülésre kerül majd a sor, akkor nekünk nem azt kell taglalgatni, hogy az ige mit ír, hogy hova szaladjak, vagy hova ne szaladjak. Hanem nekünk abban a mozzanatban, abban a pillanatban is egyetlen egy dolgunk lesz, az, hogy Krisztusra tekintsünk. És aki átadta Krisztusnak az életét, azt Krisztus vezetni tudja. Mindenen át, aki viszont nem adta át, az hiába követ bármilyen praktikát, nem fog tudni megmenekülni, mert nem lesz vezethető. Ne gondoljuk, hogy ez itt, ami itt megadatott nekünk, ami az egyik legnagyobb ajándékunk, elégséges arra, hogy tudjuk, hogy mikor mit kell tennünk, nem? És attól tartok, hogy ez az utolsó napokban fog a legvilágosabban megjelenni mindannyiunk számára. Nekünk magunknak kell szembenéznünk azzal, hogy a Lót családjában lévő, nagyon is különböző Istenhez való viszonyulások közül melyik az enyém. Nem látjuk egymáson feltétlenül, ezt csak egyen-egyenként az Úr színe előtt tudjuk megtenni, ezt a szembenézést. És én arra szeretném még záráshoz közeledve felhívni a figyelmeteket, hogy ha azt nézzük, hogy bizony, hogy féltve őrzött ragaszkodásaim vannak saját korábbi életemhez, vagy Krisztus nélküli életemnek a dolgaihoz,
vágyaihoz, terveihez, irányaihoz, akkor emlékezzünk arra, amit valamikor nem annyira régen láttam egy fal feliraton valahol az utcán Budapesten, ami így hangzik, nagyon egyszerű gondolat, abszolút biblikus. Amit birtokolsz, az téged birtokol. Ugye milyen érdekes? Amit birtokolsz, az téged birtokol. Teljesen összhangban van egy bibliai igével, ami ugye így hangzik, ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. El kell engednünk, át kell engednünk az életünket, hogy az Úr lehessen benne az Úr. És zárásul egyetlen egy kérdést hadd szegezzek magamnak nyilván elsősorban, és aztán nektek is, hogy vajon, amikor szembesülünk azzal a ténnyel, én ezt egy nagyon kedves testvéremtől kaptam egy papírra felírva ezt a gondolatot, és azóta is féltve őrzöm, hogy az Úr nem azt ígérte neked, hogy megsegíti a te dolgaidat, hanem az Úr azt ígérte neked, hogy véghez viszi benned az ő dolgait. Akkor valójában, ha én felteszem azt a kérdést magunknak, hogy akarom-e én ezt, akkor mit válaszolok rá? Tényleg akarom azt, hogy az Úr az ő dolgait vigye bennem véghez? Vagy azt akarom, hogy az Úr megsegítse az én dolgaimat? Ha azt akarom, hogy az Úr az én dolgaimat megsegítse, az nem hit. Az öncsalás. Az Úr bennünk akarja az ő dolgait véghez vinni. És arra vár, hogy mi igent mondjunk erre a bizonyos akarod-e kérdésre. Teljes szívvel igen tudjunk mondani. És ne feledjük el az örömhírt. Krisztus, a mi vezetőnk. Az ő kezébe téve az életünket. Nem kell félnünk. Egyikünknek se, semmitől sem. Adja meg az Isten mindannyiunknak, hogy ezt az átengedést Krisztus kegyelméből valóban meg tudjuk valósítani az életünkben. És adja meg nekünk majd azt az örömet, hogy mindannyian ott lehessünk az ő országában, magasztalva és dicsérve őt az ő kegyelméért. Amen. Drága jó mennyei atyánk, édes jó Istenünk, hálával jövünk eléd. Hálával jövünk eléd mindenek előtt azért, hogy soha nem hagysz bennünket vezetés nélkül. Hálát adunk azért, hogy adtad elénk a te igédet, adtad elénk a te szavaidat, amelyek mindig bevilágítják egész szívünket, minden gondolatunkat, és egészen újként állítanak bennünket önmagunk elé. Jó Úrunk, könyörögve kérünk, hogy maradj velünk. Könyörögve kérünk arra, Istenünk, hogy tanítsál meg minket arra, hogy teljes szívvel átengedjük életünket neked, és hogy örömmel tudjuk fogadni a te vezetésedet. Jó Úrunk, tanítsál meg minket téged úgy szeretni, ahogy eddig még nem szerettünk. Mert hogyha téged mindennél jobban tudunk szeretni, akkor nem kár érted semmiért. Istenünk, tanítsál meg minket erre. Jó Úrunk, olyan nagyon különbözőek vagyunk mindannyian. Máshonnan jövünk, mások a küzdelmeink. Olyan jó, hogy te látsz mindannyiunkat, és mindannyiunk szíve nyíltan áll előtted. Egy emberként, egy akarattal kérünk téged, tisztítsál meg bennünket. Tárd fel előttünk rejtett kötődéseinket.
Tárd fel előttünk mindazt az akadályt, ami közéd és közénk áll. És taníts meg minket másképpen járni veled, mint ahogyan eddig jártunk. Jó Úrunk, azt szeretnénk, hogyha már itt, ebben a földi nyomorúságos életben mindannyian megtapasztalhatnánk mindazon ígéreteknek a maximumát, amit nekünk ajándékoztál a te igédben. Olyan hatalmas dolgokat ígérsz, és oly kevés még ebből a miénk. Jó Úrunk, változtass meg minket, hogy sokkal-sokkal közelebb lehessünk hozzád, és hogy sokkal hatékonyabban tudjál működni általunk. Jó Úrunk, mindig elfelejtjük azt, hogy nem magunkért élünk. Nem az a dolgunk, hogy jól berendezzük és megszervezzük az életünket, és hogy boldogok legyünk a családunk, szeretteink körében, hanem minket azért küldtél erre a világra, hogy szolgáljunk. Istenünk, fel sem fogjuk, hogy közel van a te eljöveteled. Közel van, és nekünk feladatunk van. Az elsődleges feladatunk, hogy elvigyük a te örömhíredet minden emberhez. Jó Úrunk, add meg nekünk, hogy hűbb munkatársaid lehessünk végre. Add meg nekünk, hogy lássuk végre, mi a dolgunk. Teremtsél bennünk új szívet, olyan új szívet, ami mindennél erősebb. És nincs az a körülmény, ne lehessen olyan körülmény, ami elfelejteti velünk a láthatatlant. Hálásak vagyunk neked, hogy a te akaratod is az, amivel mi most hozzád fordultunk. És tudjuk, hogyha mi erre törekszünk, és ezért könyörgünk, akkor te fokozatosan mindannyiunkat el tudsz vezetni a megtisztulásig, és el tudsz vezetni bennünket a te édes országodba, ahol a mostaninál sokkal közvetlenebbül tudunk majd veled lenni. Köszönjük, hogy vágyódsz utánunk, és köszönjük azt, jó Úrunk, hogy ma is veled lehettünk. Szenteld meg a te igédet, ami szívünkben, a te dicsőségedre.

0: Johann Sebastian Bach, a legnagyobb evangélikus zeneszerző, 1685-ben született Eisenachban, és 1750-ben halt meg Lipcsében. A Bach név Türingiában évszázadokon keresztül szinte a muzsikus szó szinonimája volt. A család tagjai generációk óta templomi és városi zenészként tevékenykedtek. Johann Sebastian a család legjelentősebb tagja. Géniuszában a kiemelkedő zenei előadó művész a legmagasabb rendű alkotóképességgel párosul. Bár csaknem legendás hírnevét életében virtuóz előadóként szerezte, egyedülálló zenetörténeti helyzetét zeneszerzői tehetsége és teljesítménye biztosítja. Bach szülei legkisebb gyermeke és 10 éves korában árván maradt. Johann Christoph nevű bátyja fogadja magához, aki az édesapa mellett Sebastian tanára volt. 15 évesen a Lüneburgi gimnázium diákja, ahol a kórus éneklésben és a vonós játékban gyakorolhatta magát. 18 éves korától templomi organistaként keresi a kenyerét Arnstadtban és Mühlhausenben. Itt keletkezik orgonaműveinek nagy része. 1707-ben feleségül veszi unokatestvérét, Mária Barbara Bachot, akitől 7 gyermeke születik, és aki a műveinek kéziratainak tisztázásában is nagy segítségére van. 1708-tól 1717-ig a weimari hercegi udvarban organista és karmester, 1717-től 1723-ig pedig Köthenben Leopold herceg szolgálatában állt, ahol kantáták, hangszeres és zenekari művek írása volt a feladata. 1720 nyarán Mária Barbara hirtelen meghal, és Bach özvegyen marad 4 élő gyermekével. 1721 végén újból megnősül, Anna Magdaléna Wilken énekesnőt veszi feleségül, aki a muzsikálásban is méltó partnere, és emellett 13 gyermeket hoz a világra. 1723 nyarán Bach Lipcsébe távozik, hogy betöltse az evangélikus Tamás templom kántori állását, és ezzel együtt a városi zeneigazgatói posztot is. Haláláig 27 éven keresztül felügyeli a város 4 templomának zenei életét, tanítja a Tamást iskola diákjait, szervezi a kollégium muzikum hangversenyeit, hétről hétre komponálja és betanítja az istentiszteleten elhangzó kantátákat. Számunkra életének ez a szakasza a legfontosabb. Bach ezzel a tisztséggel a város legmagasabb rangú zenésze, a lipcsei állással járó kötelezettségek összehasonlíthatatlanul változatosabbak és magasabb rendűek voltak, mint bármely eddigi munkahelyén. Tevékenységének középpontja a vasárnapi istentiszteletekre és az egyházi ünnepekre szánt főzene megalkotása volt, olyan kantáták írása, amelyeknek szövege az adott ünnep kijelölt szentírási igeszakaszaihoz kapcsolódott. Bach példanélkül álló zenei vállalkozásba fogott. Viszonylag rövid idő alatt az egyházi év alkalmaira 5 teljes kantátaciklust komponált, egyenként körülbelül 60 kantátával. Sajnos a művek egyharmada elkallódott, de a megmaradt 200 kantátában feltárul előttünk egy rendkívüli világ. Az a mód, ahogyan Bach a bibliai ige mondani valóját megragadja, az a mély teológiai tudás és istenhit, amely által a zene ige hirdetésé válik a szertartáson belül, egyedülálló a zenetörténetben. Döbbenetes hatású, ahogyan mindig megtalálja a legjobban odaillő hangszerösszeállítást, énekes szólistát, zenei motívumot. Minden kantáta egy korállal, gyülekezeti énekkel zárul, amelyet a korabeli hívő bensőségesen ismert, tehát személyes hitét érezhette kifejeződni benne. Így nem csupán hallgatóként, hanem lelkileg aktívan volt részese az előadásnak. De nem csupán a kantátákkal prédikál Bach. A Máté és János passió, a hámolmise, a motetták, az orgonára írt korálfeldolgozások mind azt tükrözik, szerzőjük alaposan ismeri a Szentírást, és hite napról napra megharcolt, megedzett istenhit, mely minden próbált kiáll. Mert Bach élete harc volt. Harc a középszerűség, a pongyalaság, a rendetlenség és a zsarnokság ellen. Kora legműveltebb muzsikusát kenyéradói nem becsülték. Másokat favorizáltak, és a zene fejedelmének gyakran kellett megaláztatásokat is elviselnie. Ha ezt tudjuk, még inkább példaértékű az a fegyelem és kitartás, ahogyan napi feladatait, az istentiszteleti szolgálatokat ellátta, és a rengeteg elfoglaltság közepette, ráadásul remek műveket alkotott. Fogadjunk szót a kései utódnak, Robert Schumannnak, aki arra buzdított, Bach zenéje váljék napi szükségletünké, amely megtisztít, feloldoz és gyönyörködtet. Egyedi Zsuzsa szavaival vezetjük be e mai napon felhangzó Bach művet, melyet a lutheránus egyházi év első, azaz advent első vasárnapjára írt a szerző, és a Jöjj népek megváltója címet kapta. A hattételes mű címei sorrendben. Jöjj népek megváltója. Eljött a megváltó. Jöjj Jézus egyházadhoz. Íme az ajtó előtt állok és szörgetek. Nyílj meg szívem, és az árókorál, áldlak, várlak nagy örömmel, csillagfénnyel jöjj sietve, téged várlak reménykedve. Vezégyel Nikolaus Ánonkurt.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Először egy kis magyarázkodással kezdeném a mai témánkat. A mai témánknak ez a címe, hogy milyen vigasztalásunk lehet a gyász idején, hogy egyáltalán miért gondoltam erre, hogy erről beszélni kell. És azért is tartom egy kicsit magyarázkodásnak, mert ez egy nagyon érzékeny terület. Szóval, amikor valakinek az életében bekövetkezik egy haláleset a családban, szóval akkor az nagyon-nagyon mélyen érint általában mindenkit. Akkor is, hogyha esetleg nem volt túl jó a kapcsolat, sőt, akkor még esetleg még rosszabb. Hogy már nem lehet jóvá tenni valamit. De minden körülmények között, tehát a halál, az megvisel mindenkit. Érdekes, hogy a halottak nem. Azokat, akik életben maradtak. És ugye ez egy annyira személyes csapás minden ember életében, amikor megkérnek bennünket, hogy egy-egy temetésen szóljunk az emberekhez, hát nem könnyű feladat, és ráadásul olyankor beszélni temetésen, hogy mit mondjon el az ember 10-15 perc alatt. Nem lehet komolyabb előadást tartani, mert ráadásul ezen a területen, a halál, a gyász területén óriási zűrzavar van az emberi fejekben. És olyankor nem lehet egyik pillanatról a másikra kizökkenteni valakit a maga felfogásából, világnézetéből, hogyha esetleg az a világnézet az nem felel meg a valóságnak. Ugyanakkor nagyon nagy bestelenségnek tartom, amikor ugyan jó szándékból, hogy a gyászolókon segítsenek, de olyan bátorításokat mondanak, amik nem igazak. Mert amikor rádöbben valaki, hogy ez nem igaz, akkor még nagyobb lesz a fájdalom. És hát bizony tele vagyunk ezzel a kérdéssel és problémával, mert azt látjuk, hogy az emberi történelemben mindig komoly szerepet kapott és súlyosan érintette az egyéneket, az embereket a haláleset. Az ősi társadalmak legtöbbje azok kifejezetten halott kultuszt folytattak. Tehát nem tudtak, nem akartak belenyugodni a halottak végleges földi életből való távozásába, és ezért a legkülönfélebb mesék, misztikák szövődtek össze, és kialakultak főként Egyiptomban a halott kultusz különféle mozzanatai. De én visszaemlékezve gyerekkoromra, fiatalkoromra, nyilván akkor még kevesebb halottja volt az embernek, mert hát hogy idősebb emberek arról rokonságban meghaltak, nem igazán érintett minket olyan komolyan. Tehát lehetséges, hogy van egy ilyen oldala is a dolognak, de azt hiszem, hogy ugyanakkor a tapasztalatom azért nem teljesen alaptalan, hogy mondjuk egy halottak napja megünneplését és gyakorlását egy 20-30-40 évvel ezelőtt még közel nem övezte ekkora anyagi és egyéb dolog. Amikor még 20 évvel ezelőtt is már a budapesti temetőkben megláttuk ezeket a hatalmas mauzóleumokat szinte. Hogy hány lakást lehetett volna belőle felépíteni. Meg hát a legkülönfélébb olyan dolgok, amikkel valahol pótolni akarják az emberek az illetőnek azokat a dolgokat, amit meg kellett volna adni az életében.
2: Maguk megnyugtatására.
1: Tehát a lelkismert megnyugtatására történnek. Tisztelet a kivételnek természetesen, mert az, hogy valaki ápolja az emlékét és gondozza mondjuk azt a sírt, tehát ez esetleg mindenkinél megeshet, és ez a Bibliában is találunk rá példát, például, hogy amikor meghal Sára, akkor Ábrahám Mamré törgyesét megvásárolja, tehát még csak ingyen el sem fogadja, adták volna ingyen az ott lakó őslakosok, nem fogadta el tőlük, hanem kifizette az árát temetkezési helyül. Tehát igenis foglalkoztak az ősatyák is ezzel, hogy a halottnak méltóképpen meg kell adnia a tisztességet. Nem végtisztességet, mert a hívő emberek mindig is abban gondolkodtak, hogy lesz feltámadás. Sőt, például a Bibliában ismerjük ezt a történetet is, hogy József, amikor rendelkezik, hogy Egyiptom első embere volt, a fáraót csak a trónszék különböztette meg Józseftől, József saját megfogalmazása szerint, és amikor a honfitársaival beszélt, akkor elmondta nekik, és szigorúan meghagyta, hogy ha majd kivonulnak Egyiptomból, mert az Isten megígérte, hogy ki fognak vonulni, és József azt is tudta, hogy még 200 év van hátra, mert Ábrahám 400 évet kapott ígéretként. Tehát ha majd kivonulnak Egyiptomból, akkor emlékezzenek meg arról, hogy az ő csontjait vigyék magukkal, hogy ő is az ősi földön, illetve hát az Izraelnek szánt ígéret földjén legyen eltemetve. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a Szentírás egyáltalán nem foglalkozik a halottak kérdésével. De ahhoz, hogy egyáltalán ezt a témát meg tudjuk közelíteni, vagy hogy meglássuk, hogy mi is a helyes magatartásunk, amikor bekövetkezik egy tragédia, és mi lehet az, ami igazi vigasztalás egy gyászolónak. Mert gondoljunk bele, mondjuk nem gyászról volt szó, hanem csak jó nagy nyomorúságról Jób esetében, és Jób mit mondott a barátairól, akik csupa jó szándékból vigasztalták őt. Azt mondta nekik, hogy nyomorult vigasztalók vagytok. Mert minden áron az okot, okozatot akarták boncolgatni, hogy miért kapott ilyen nyomorúságot, miért szűnt meg a vagyona, miért. A miértekre keresték a választ, mert attól féltek, hogy őket is ugyanez a csapás éri. Tehát itt is rengeteg az olyan dolog, ami ahelyett, hogy vigasztalná a gyászolót, még csak egy újabb törszúrásként jelenik meg. Ugyanakkor meg sokszor tényleg tehetetlenek vagyunk, mert én magam is kerültem már nagyon sokszor ilyen helyzetbe, hogy tudom, hogy valakinek meghalt valaki-e, és hát reszket a kezem, mikor fölhívom, hogy most mit mondjak neki. A szokásos szólamot, hogy őszinte részvétem. És hát mennyire őszinte ez a részvét, szóval olyan nehéz, nem? Olyan nehéz, szinte fél az ember egy gyászolót megszólítani, tehát nekünk ezeket a dolgokat meg kell tanulni. Meg kellene tanulnunk, hogy akár minket ér tragédia, akár másokat, mi ne legyünk nyomorult vigasztalók, mint jó barátai, és ne rendezzük el egy-két lelkiismeret nyugtató virágcsokorral, távirattal, koszorúval, vagy bármivel a dolgot, és akkor túl vagyunk rajta, most már jöhet az élet, hanem érdemes elgondolkodni ezen a kérdésen, hogy miről is van szó. Én arra gondoltam, hogy most először nem azt tárgyalnánk meg, hogy mi is történik az emberrel, amikor meghal, és mit is jelent a feltámadás a Biblia szerint, majd talán erről is szólunk a vége felé. Én inkább azt a kérdést vetném fel először, hogy miért van halál. Különbözőek a megközelítések, mert ugye ma már a tudományos világ és az emberiség döntő többsége az evolúcióban gondolkodik, és az evolúció felkínálja, hogy teljesen természetes, hogy megöregszünk és meg kell halni. Tehát az evolúció, amelyik nem ismeri el az Isten teremtő hatalmát, és egyáltalán nem ismeri el a teremtés tényét, hanem azt mondja, hogy a semmiből és magától jött létre az élet, ugye ennek a tanúja, hogy az állatok is elhullanak, a növények is elhervadnak, a fa is kiöregszik, és hát az ember is meghal. Tehát az evolucionista gondolkodás az a halált, az tényként kezeli. Valóban tény, hogy minden ember meghal. Aki meg nem öregszik, az meghal, szokták mondani. De bizony idősek, fiatalok egyaránt meghalnak. A Biblia ellenben tud néhány esetről, nem sokról, kettőről, amikor két ember nem halt meg, és már nincs közöttünk. Az egyik Énok, aki olyan mélységig az Istennel járt, hogy még az özönvíz előtti világból elragadta az Isten, és azóta is a mennyben van. A másik pedig Illés próféta. Persze sokan nem is hiszik el ezt a történetet, hogy ez így volt. Tüzes szekéren ragadtatott el Elizeus szem elől, és a mennybe került. Illés prófétával egyébként találkozunk az evangéliumokban is, hiszen Mózessel együtt a megdicsőlés hegyén, amikor Jézus is megkapja arra rövid időre a dicsőséges testét, Mózessel együtt beszélgetnek Jézussal, és a három tanítvány tanulja ennek a jelenetnek. És innen tudjuk, hogy Illés valóban a mennyben van. Ugyanakkor Mózest az Isten támasztotta fel, erről olvasunk Júdás levelében, és ugyanakkor ami megváltónk pedig meghalt, de hát ez az egész hitünknek a lényege és alapja, és emiatt lehet reménység egy keresztény embernek, hogy tényként jelöli és rögzíti a Szentírás, hogy feltámadott. Ezt persze megint nagyon nem tudják, hogy mit kezdjenek vele az emberek ezzel az egész feltámadás kérdésével, de az is igaz, hogy amikor Jézus feltámadt, akkor tudott láthatatlanná válni, tehát már másfajta, minőségileg egészen másfajta testet kapott, tehát ezt a minőséges, lehetőleg a dicsőséges mennyei testet kapta meg, de ugyanakkor ugyanúgy evett a tanítványokkal együtt. Tamásnak, a hitetlen Tamásnak szól, hogy gyere ide és tedd ide a kezedet, itt fogd meg a sebemet, és mász bele az ujjadat a sebembe, és látod, hogy itt van, tehát itt vagyok, én támadtam fel, ez nem látomás. Valóságos testben támad fel. Tehát érdemes megnéznünk, hogy egyáltalán miért van halál, ugyanis hogyha az Isten megtette eddig összesen két emberrel, hogy a halál megismerése nélkül oda kerülhettek a mennybe, és majd nyilván ott lesznek az újjáteremtett földön is, akkor ez már önmagában kellene, hogy feltételezze, hogy az Isten nem halálra teremtette az embert. Az Isten nem arra teremtette az embert, hogy amikor megöregszik, meghaljon. Az Isten azzal a szándékkal teremtette meg Ádám Évát, hogy az örökké valóságot kaphassák meg, mint az Isten más teremtményei, azok az angyalok, akik nem buktak el. Csak hogy ahhoz, hogy az örökké valóság megmaradhasson az ember számára, ahhoz az Isten beszédéhez kellett volna ragaszkodniuk. Mert itt jön egy másik kérdés, ami teljesen elfelejtette a keresztény világban, hogy az angyalok, akiket az Isten jóval magasabb rendű képességekkel alkotott meg, mint az embert, az angyalok csoportja közül sem mindenki halhatatlan. Nincs örök élete azoknak az angyaloknak és annak a hatalmas angyal fejedelemnek sem, aki a bűn szerzője, és akit követtek az angyaloknak egy jó része. Tehát akik részt vettek a mennyei lázadásban, és akik az Istent vádolták azzal, hogy az Isten csak gépembereket akar teremteni magának, amikor meg akarja alkotni az első emberpárt, hogy csak azért fognak engedelmeskedni az Istennek, mert félnek az Istentől, és nincs egyéniségük, nincs önállóságuk. És Lucifer a másik életutat kínálta fel, és az angyalok egy része elfogadta ezt, az énközpontú, az önző és a becsvágyó, öndicsőítő életmódot. Egy bibliai részletet szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni. Sátánról és a sátán lázadásáról összesen 4 igehely foglalkozik a Szentírásban. Az egyik Ézsaiás könyve 14. fejezete, a másik Ezékiel 28., majd ezt fogom most olvasni. A harmadik Jézus kijelentése János evangélium a 8. fejezet 44. versében, hogy a sátán emberölő volt attól kezdve, hogy bűn találtatott benne, és nem állott meg az igazságban. És aztán a negyedik leírás pedig Jelenések könyve 12. fejezete. De Ezékiel könyve 28. fejezetében, amikor ugyan Tírus királyáról szól a szövegkörnyezet, de a Tírus királyát befolyásoló és az ő életét eltorzító angyal fejedelemre tér a 12. verstől, ezt mondja erről a hatalmas lényről. Édenben, Isten kertjében voltál. Rakva voltál mindenféle drága kövekkel, karmiollal, topázzal és jászpisszal, tárziszkővel és ónixszal, berillussal, zafírral, gránáttal és maragddal, és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek, amanapon, amelyen teremtettél. Voltál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között jártál. Fedhetetlen voltál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, amíg gonoszság nem találtaték benned. Kereskedésed bősége miatt belső erőszakossággal telt meg, és vétkezél, azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek te oltalmazó kérub a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet fényességedben, a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére. Védkeid sokaságával, kereskedésed hamisságában, megfertésztetted szent helyeidet, azért tüzet hoztam ki bensődből, ez emésztett meg téged, és tettelek hamuvá a földön mindenek láttára, akik reád néznek. Mindnyájan, akik ismertek a népek között, elborzadnak miattad, rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel. Tehát azért olvastam fel az egészet, mert lehet, hogy első hallásra nagyon furcsa, de a lényege az, ami kiolvasható a szövegből, hogy a hatalmas oltalmazó kérub, aki Krisztus után következett a mennyben, mivel nem állott meg az igazságban, nem maradt meg az Isten iránti engedelmességben, felfuvalkodott és szembefordult az Istennel, ezért a saját kereskedéséből fakadt, a saját életviteléből és szemléletéből fakadt, hogy az Isten kénytelen volt, de figyeljük meg, hogy minek állt adni? A tűznek. Hogy hamu lesz belőle. És a végén pedig félreérthetetlenül mondja, akik ránéznek, azt mondják, mindnyájan, akik ismertek a népek között, elborzadnak miattad, rémségessé lettél, többé örökké nem leszel. Tehát teljesen helytelen az a teljesen eltorzult, és főként a görög mitológiából, illetőleg az egyiptomi halott kultuszból merített torzmese, vagy nem tudom még milyen jelzőt illessek neki, hogy aki nem üdvözül, azt majd az ördög, meg a gonosz angyalai egy üstben fogják főzni, meg hordják alá a fát. Hallottunk már róla, nem? Hogy ez a pokol. Aztán még kitalálták a tisztító tüzet is. Ugye ne felejtsük el, a pokol az a görög szövegben egyszerűen a Hadész kifejezés, ami egyszer annyit jelent, hogy a holtak birodalma, vagy a holtak országa, és ez már csak a felfogás, a világnézet kérdése, hogy ez most egy valóságos országnak gondolja valaki, vagy pedig egyszerűen így jelöli a Biblia azokat, akik nincsenek. Vagy pedig héberül pedig ennyit jelent, hogy Seol, ennek még szigorúbb a jelentése, ugye a görögöknél ott volt a holtak országa, az Orpheus, meg egyéb legendák, és a többi, de a hébereknél nem volt ilyen. A Seol ennyit jelent, sírgödör. Sírgödör, ahova elásták a holttestet. Ennyi a Seol, és nem pokol. Nem ez a jelentése, hogy pokol. Tehát amikor a magyar fordításban ezt olvassuk, hogy pokol, akkor ne gondoljunk erre az üstöt főző ördögökre, mert hát mit ért el ezzel a sátán? Azt, hogy az emberek nem gondolják, hogy ő egyáltalán létezik. Mert ilyen butaságot ki fog elhinni. Kisgyereket lehet ijeszgetni vele, de hát azért felnőttek nem fognak foglalkozni vele. Nézzük meg, mit mond a Biblia. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor lezárul a bűn történelme, amikor egyértelművé válik, hogy micsoda rémségessé lett az a valamikori tündöklő angyalfejedelem, micsoda drága kövekkel írja le az ő szépségét, az ő hatalmát, az ő dicsőségét, ahonnan zuhant a rémségessé lettél állapothoz, és az Isten nem hagyja ebben az állapotban örökké, hanem azt mondja, hogy soha többé nem leszel. A tűznek tava, amit Jelenések könyve 20. fejezete, és még a 2. fejezetben is találunk ilyen kijelentést, 2. halálnak nevez. Ez tulajdonképpen a végleges és teljes megsemmisülés halála. Szeretném megkérdezni, milyen istenkép az, amelyik egy ember 40-60-80 éves, nyomorúságos, ilyen-olyan életéért, ha nem sikerült neki, örök kárhozattal büntetné? Milyen Isten az ilyen? És keresztények sokasága gondol erre, mivel arra gondol, hogy az ember önmagában attól kezdve, hogy megszületett, örökké létezik. Ezt tulajdonképpen a hinduktól vették át a görögökön keresztül, de most ebben nem érdemes belemenni. De gondoljunk bele, hogy az örök kárhozat milyen istenkép? Ez annak a torz angyal fejedelemnek a gondolkodása, aki az Istent be akarja feketíteni az emberek előtt. Milyen igazságos Isten az ilyen? Hogy nevezhetjük szerető Istennek azt, aki mondom, akár egy totál elrontott emberi életet, örökké valóságig tartó nyomorúsággal büntet? Én nekem gyerekkoromban sokszor eszembe jutott, amikor én hallottam erről hittanórákon, hogy akkor lehet, hogy én nem is akarok üdvözülni. Mert hogyha nekem egy jó barátom, vagy egy tanárom, akitől ugyan kaptam egyest is, meg sokszor megszidott, de tudtam, hogy mennyire szeret, hogyha ő nem üdvözülhet, mert ráadásul mondjuk a tanáromnak a fia az református lelkész volt, és én úgy tanultam, hogy aki nem katolikus, az nem üdvözül. Tantétel volt. Nem én találtam ki. Most, hogyha emiatt nem üdvözül, mert ő nem katolikus, hát akkor én azt mondtam, hogy akkor én se akarok. Hát én nem akarom nézni az örökké valóságon át, hogy főzik az üstben. Tehát úgy gondolom, hogy érdemes komolyan vennünk a Bibliának ezt a kijelentését, de nem csak itt szól így a Biblia. Említettem már, hogy Jelenések könyvében, amikor a 20. fejezetben leírja ezt a végső ítéletet, amikor a gonoszok a bukott angyalokkal együtt a tűznek tavában megsemmisülnek, ott is többször kijelenti egymás

Többek között, mert a Zsoltárban még máshol is találunk kijelentést. Láttam elhatalmasodni a gonoszt, és szétterjeszkedett az, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De elmúlt, és ímé nincsen. Kerestem, de nem található. Tehát a Szentírás nagyon sokszor megemlékezik arról, Ézsaiás könyvének az utolsó fejezete például erről szól, hogy teljesen el fog tűnni a gonoszság. A világegyetem egyetlen pontján nem lesz gonosz, és nem lesz gonoszság. Sehol. Ez már tisztább Isten kép. De akkor miért van az első halál? Hogyha azzal kezdtem az előadásom, hogy az Isten nem teremthetett halált, mert az Istentől nem ez származik. Ő az élet fejedelme. Őtőle nem jöhet a halál. De mégis bekövetkezik. Akkor mi a halál? A Szentírásban a Római Levél 6. fejezet utolsó versében olvasunk egy ilyen kijelentést. A bűn zsoldja a halál. Tehát ezt most láthattuk, hogy Sátán, a lázadó angyal fejedelem, akitől származik az egész bűn, meg ami megromlott természetünk, meg minden az ő csalásának köszönhető, meg persze magunknak is, ez természetes. De ezek szerint Sátán végső ítélete a teljes megsemmisülés lesz, az a halál, amiből nincsen feltámadás. Ezért a kárhozat halála, ezért a visszafordíthatatlan halál, ezért mondja így a Héber Biblia is, és a Görög Biblia is, hogy örökkön örökké ég például, vagy férgük el nem fogy. Ezt megint meg kell értenünk, hogy miről szól ez. Ugye mondjuk óvodások is szokták mondani, hogy ezt a játékot örökbe adom. De hogyha másfél óra múlva nem kapja vissza az illető, akkor azért nem. És azt mondta, hogy örökbe adom. Ezzel valami hangsúlyt akart adni. Hát csak erről van szó, hogy hangsúlyt akart adni a Biblia. Amikor azt mondja például egy házról, hogy ez a ház örökké ég, ez alatt azt érti, hogy olyan tüzet kapott ez a ház, amit nem lehet eloltani. Tehát nem lehet leállítani, nem lehet megfékezni már azt a tüzet, az a ház örökké ég, azaz addig ég, amíg nem lesz belőle egy rakás hamu. Amikor már egy nagy kupac hamu lett csak a házból, akkor már nem ég tovább. Ugyanígy értendő, amikor a férgekre hivatkozik Ézsaiás 66. fejezete, hogy férgük el nem fogy. Hát ezt tudjuk, hogy a holttesteket a földben, ugye tulajdonképpen így válik ismét termőföldé az emberi test is, meg minden állatnak az elhullott teteme is, hogy férgek emésztik meg, és aztán a férgek is elpusztulnak, és a végén termőföld lesz belőle. De ez is a múlti egyébként, ezt most csak zárójelbe jegyzem meg. Japánban igen nagy gond a temetkezés, mert nagyon pici az ország. És döbbenten látták, ugyanis Japánban az a rendszer jött be, hogy itt nem lehet 25 évekig, meg 50 évekig megvásárolni a sírhelyet, hanem 5 évente hát vagy fizetnek megint az emberek, vagy pedig hát elhambasztják és méltóképpen valamilyen közös helyre rakják az illetőt, vagy pedig valami urnasír, szóval valamilyen más megoldást keresnek. Lényeg az, hogy amikor hamvasztáshoz exhumáltak holttesteket, döbbenten állapították meg, hogy nem oszlottak szét a holttestek, mumifikálódtak. És tudjuk miért? Mert rengeteg tartósítószer tettek. És tartóssá vált a holttestük. Mert bennmaradtak a tartósítószerek, amit megölték a férgeket, a baktériumokat és minden olyan élő lényt, amelyik hivatott arra, hogy lebontsa az élő testet. Mert eddig jutott az emberi tudomány, az emberi okoskodás, lám örökké valóvá tették az embereket. Az is érdekes egyébként, hogy az ateista államokban, a nagy kommunista államokban